hihetetlenül értékes és kivételes tehetségekkel áldotta meg őt. Bátor harcos volt, nagy vadász, nagy szervező, áldott segítő és nagy építész. Fölvirágoztatott csodás városokat, mint Cézárea, Masszada, Eródió, Samária. Jeruzsálemben a templomot 40 éven át palotát és az Antónia erődöt is ő építette. Csodálatos, ma úgy mondjuk beton kikötőt is alkotott, melynek részei nagy ámulatra ma is megvannak. Herodes, bár edomita származású római polgár volt, lelkiismeretesen betartotta a betű szerinti zsidó törvényeket. Élete virágjában Júdea államát a tündöklő nagyság, és azóta sem tapasztalt magasságok jellemezték. Bőkezűség az idegen városokra, mint Beirut, Damaszkusz, Antiochia és Rodosz szintén kiterjedt. A küzdelemben jártas kitűnő vadász és lelkes atléta Herodes pártfogolta az olimpiai játékokat is. Befolyását felhasználva védelmezte a diaszporában élő zsidó közösségeket, és nagy lelkű volt mind azokkal, akik szerte a földközi tenger medencéjében szükséget szenvedtek. Élete előre haladtával azonban elmebaj lett úrrá rajta, amely a jószándékú királyt kegyetlen zsarnokká változtatta, és tehetségét rosszra használta. Féktelen hatalom vágyában és hatalom féltésében nem bírt parancsolni magának, és ez elborította az agyát. Szinte minden családtagját, köztük több fiát is meggyilkoltatta, csak elég volt valakire rámutatni, a trónodra vágyik, és már is elvették az életét. Halála előtti tébolyában elrendelte a betlehemi gyermekgyilkosságot is, vagyis minden két évesnél fiatalabb ottani kisfiú megölését, hogy Jézust elpusztítsa, mivel a jóslatok szerint ő lesz Izrael királya. Élete végéhez közeledve azt a barlangot is felújítatta, ahol Ábrahám családja pihent. Ez Hebronban található, a Makpéla barlang néven, más néven a pátriárkák sírjaként emlegeti. Mondván ez a kiemelkedően szent hely, ez neki is jár. Ezért a barlang felett egy emelet nagyságú részt építetett, talán több ezer négyzetméter kiterjedésben, hogy az lesz majd az ő pihenőhelye, mauzóleuma. Szörnyű tettei következménye elrettentésként és büntetésként már életében utolérték, megőrült, és emellett bőrének egész felületén elviselhetetlen viszketést érzett, beleiben szűnni nem akaró fájdalmakat. Lábai megdagadtak, bél gyulladása kínoszta, szemérem teste rohadni kezdett, és egész testében férgek nyüzsögtek. Ekkor tudatták vele, hogy legidősebb fia és örököse, Antipatrosz meg akarja mérgezni, mire ezt a fiát is gyorsan meggyilkoltatta. 5 nappal később Herodes is meghalt. A zsidó nép megvetette őt, és temetése is eszerint történt, annak ellenére, hogy katonai pompával temettette el Róma. Később a nép föltúrta a sírját, és maradványait ma se találják. Személye erősen elgondolkodtató. Mivé lesz egy ember, ha az isteni adományokat, tehetségeket saját, megrögzött céljaira fordítja nagy kegyetlenséggel? Végső és szörnyű betegsége a pokol leírására hasonlatosak. Milyen sok hasznot hajthatott volna a zsidó népnek, ha Isten szerint használja a tehetségeit, de mivel nem, így ő maga is elveszett.

1840. kérdés. Van-e bizonyíték arra, hogy Isten kimondott szava alkotta a világot? A válasz. Számtalan Biblia kutató keres bizonyítékot erre a csodálatos kijelentése, de a mai napig senki sem volt sikeres. Miért? Mert mi anyagi, testi oldalról gondolkodunk, a teremtés pedig szellemi módon történt, amit mi, bármennyire is igyekeznénk, fölfogni nem tudunk. Így, akkora ellentét van a két megközelítés között, hogy soha az életben nem találnak közös meccéspontot, ha így folytatják. Ugyanakkor, ha felfigyelünk egy-két olyan tényre, ami ma is működik köztünk, akkor már valamelyest tudjuk bizonyítani, hogy a szónak teremtő ereje van a mi életünkben is. De mi lehet ez a körülmény? Nos, ez egyszerűen az imádság. Az ima többek között nem más, mint kérés Isten felé egy nehéz helyzet megszüntetésére, vagy valami helyzet dolog megteremtésére, már ha ezt az alapot nézzük. Vagyis, kérjük Istent a mi szavainkkal, hogy történjék meg valami, legyen meg valami az életünkben. És Isten, amennyiben jónak látja, megteszi, mert a mi kimondott szavunknak is teremtő ereje van, ha az Úr megáldja azokat. Miket is mondott Jézus ezzel kapcsolatban? Kérjetek, és adatik. Vagyis kérjetek, mondjatok szavakat, és meg lesz. De ott van a másik oldal is. Ki mit tesz, azt aratja. Ha valaki mindig pletykál, rágalmaz, hazudozik, akkor kimondott szava megtermi a következményeket is. Ha valaki hamisan tanúskodik a másik ellen, hazudozik róla, rossz hírét terjeszti, az is megtermi a gyümölcsét, vagyis megtermi a következményét. Ki mint vet, úgy arat. A kimondott szónak a mi esetünkben is teremtő ereje van. Olvassuk csak el Pál apostol szavait a zsidóknak írt levél 11. fejezetében. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható, vagyis a bizonyíték a hit alapján van. Ugyanis a hit és az általunk kimondott és a teremtőhöz intézett szavak által. Gondolom, így már nem kérdéses a dolog, hogy miként történik ez? Hát, na azt aztán senki nem tudja, csak az Úr. De hogy igaz, az a napnál is fényesebb, már annak, akinek van szeme meglátni és füle meghallani az igazságot.

És akkor íme jöjjenek a kérdések a jövő hétre. 1841. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Debora, Mózes vagy ki? 1842. kérdés. A világot az Atya tervezte, Jézus hozta létre. Van-e erre példa a Bibliában? 1843. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy Isten embereivel csak az történhet, amit az Úr megenged? 1844. kérdés. Hányféle idő van a Földön? 1845. Isten szava sok évezred óta ma is érvényes az emberiséghez. Mi bizonyítja ezt?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés péntek 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálába dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent, a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását. Igyekszem mindig első szám első személyben elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak hát így könnyebb megérteni.

csengők vagy csengetjük a főpap ruhájának alján. Már jó ideje érdekelt, hogy vajon miért vannak csengetjük az ószövetségi főpap ruhájának alján, de eddig még nem kaptam megnyugtató választ. Többeket megkérdeztem. Ki így gondolta, ki azt mondta. Mielőtt elmondom a történetet, engedjétek meg, hogy idézzem az Úr szavát Mózes 5. könyvének 4. fejezetéből. De ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megtalálod. Ha teljes szívből és teljes lelkedből kutatsz majd utána. Nos, ebben a reményben. Egy napon aztán egy jó hosszú sorban álltam a piacon némi gyümölcsért, és hát a sorban pont előttem állt egy férfi, szigorúan hagyományos zsidó öltözetben. Ugye fekete öltöny, fekete kalap, fehér ing, és így tovább. Bocsánat, nem tudom az öltözet nevét, de remélem mindenki érti. Csak álltam és álltam ott, aztán még ma se tudom, hogy miért, talán meséltem már nektek ennek a történetnek az elejét, egyszer csak megérintettem egy férfi vállát, aki pontosan előttem állt ebben az öltözetben, és amikor hátrafordult, tisztelettel szóltam hozzá, hogy kérdezhetek-e tőle valamit. Készséges volt, és így neki is föltettem a kérdést. Gondoltam, hát ő aztán igazán érintett, biztos választ tud nekem adni. Persze zavaromba rosszul tettem föl a kérdést így. Meg tudná mondani nekem, hogy a papok ruhájának alján miért voltak csengetjük? Azt kellett volna kérdezem, hogy a főpap ruháján, de hát így sikerült. Rám nézett, nem is tudom hogyan. Aztán elfordult tőlem, miközben csak ennyit mondott, a főpap ruháján. Idáig jutottam, nem sokra mentem vele, ezt már én is tudtam. Sajnos a szakértőnek vélt embertől nem jött igaz válasz, de még készség se erre. Így aztán ismét eltettem ezt a kérdést a szívem, azon kis tarsolyába, ahol ezeket gyűjtögettem. Tény, ismerem a Szentírás szavait a 2 Mózes 28.33-tól, ahol a főpap palástjának leírása így olvasható. Készítsd el az éfod palástját, az egészet kék bíborból. Legyen a közepén nyak kivágás, a kivágás legyen körös körül szövéssel megerősítve, mint a melvért nyillása, hogy ne szakadjon be. Készíts a szegélyére gránát almákat kék és piros bíborból, és karmazsinfonálból körös körül a szegélyére, közéjük pedig aranycsengetjüket tegyél körös körül. Aranycsengetjű meg gránátalma váltakozzék a parás szegélyén körös körül, vagyis alul. Ezt viselje Áron főpap a szolgálat közben, hogy hallható legyen a csengés, amikor bemegy a szentélybe az Úr színe elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne halljon. Hát olvastam, olvastam, de nem értettem. Aztán egy nap a Facebook mellett lévő kis reelseket nézegettem, és már is elém jött ez a téma, és így szólt. Azért kellett csengetjüket tenni a főpap ruhájának aljára, hogy hallják, amikor jön. És ezzel, mivel a főpap Isten jelenlétét képviselte, hogy adjanak tiszteletet a menny urának, hát rendben volt. Lehetséges? Nem tudom. Nem tudom, hogyan kellett volna tiszteletet adni, talán lehajolva, talán másként megalázza magukat, de még mindig nem értettem az egészet. Kicsit zavart a bibliai szövegnek ez az utolsó része, hogy hallható legyen a csengés, amikor bemegy a szentélybe, az Úr színe elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne halljon. Nos, akkor boncolgassuk egy kicsit a szöveget. Milyen szentélyről van szó, ahová csak ő mehet be?
Nos, ez a Szentek Szente, ahol a Fridláda is van, vagyis Isten jelenlétének a szimbóluma. Mikor megy oda a főpap? Évente egyszer. Miért? Hogy népe képviseletében és közben járójaként könyörögjön az Úrhoz a nép bűneinek bocsánatáért, amiben ő is benne van. Na, ezt értem. Hogy amikor az Úr jelenlétében van a legbelső kamrában, ott csak ő lehet egyedül. Bizonyára ez a csengő rendszer üzenet volt a külső személyeknek, a papoknak és a népnek, hogy él a főpap, ami azt jelentette mindenki számára, ha őt nem sújtotta Isten a nép vétkéért, és akkor nekik van bocsánat. Ezt a bocsánatot hozta ki a főpap, ismét a csengetjük édes dallamával az Úr elől a népnek. Befelé lehetett jelzésértékű a sok csengetjű hangja, de kifelé már örömóda minden lélek számára. Na, fölvetődik a kérdés, hogy mit izgat engem ez itt több mint 3000 év után? Nos, erre a válasz nagyon egyszerű. Ugyanis Isten tulajdonságai nem változnak, és a bűnbánat, bűnbocsánat jelentősége sem. Ma is igaz, hogy a bűn zsoldja a halál. Ha egy ember nem nyer bocsánatot Istentől, mert nem kéri, mert nem érdekli, mert nem hisz benne, vagy mert ódázgatja, hogy ráérünk arra még, akkor a saját halálát vonzza a fejére. Ott a pusztában, ebben a folyamatban Jézus szent vére ugyanúgy jelen volt, mint ma. Akkor az állat kiontott vére szimbolizálta a Krisztust, ma az ő kereszt halála történt meg, értünk. Mára a jelkép elnyerte teljes betöltését. Amikor a főpap befelé tartott és hangzott a csengetjük hangja, egyben azt is jelenthette a többieknek: figyelem, itt van az utolsó pillanat, bánd meg, amit tettél, mert enélkül nincs bocsánat. És vigyázzad, aki nem kér lelki tisztítást az Úrtól, azon rajta maradnak a bűnök, és sose fog csengettyű szóféle örömódát hallani. Ami ma is szintiszta igazság, és jó, ha figyelünk erre. De azért van itt még egy kérdés. Mit jelentettek a gránátalmák a palást alján? Nos, ebben a témában is kutakodtam, így olvassuk. A gránát alma az ígéret földjének gazdagságát bizonyító növények között jelenik meg. A magvai a termékenységet, a növekedést és a közösség erejét fejezik ki. A főpap ruhájának szegélyét váltakozva díszítették ugye az aranycsengőkkel és színes gránátalmát formázó rojtokkal. Ez egyszerre jelképezte a szentséget, az életet és a közösség egységét. A gyümölcs formája miatt a korona jelképe is. A hatalom, az isteni rend és az emberi méltóság összefonódását mutatja. Nos, az én szívemben mindezek ismeretében ilyen igazság rajzolódott ki. A csengetjük a bűnbocsánattal kapcsolatos figyelmeztetés, majd a megtisztulás feletti öröm jelképei, a szentség jelzése, ami csak és kifejezetten Istenre vonatkozik. A gránátalma széles körben használt jelentése pedig azt szimbolizálja, hogy Isten egyben a menny, a bűnbocsánat és a föld tökéletes ura. Ha valakinek, kedves hallgatóim közül több is tudomására jut, megköszönöm, ha Facebook oldalamra megírja. Na és ma? Tehát a csengetjük minden jel szerint figyelmeztetések is voltak. Isten jelenlétének képviselete vonul el előttetek, adjátok meg a köteles tiszteletet, és így van ez ma is. Ahol és amikor Isten jelenléte köztünk van, akkor annak tiszteletet kell adnunk,
hiszen mi is papok vagyunk az Úr országában, hiszen így hívott el minket Péter első levelének második részében a leírtak szerint. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság vagytok, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Éppen ezért, amikor Isten tiszteletre megyek, mindig úgy öltözöm föl, mint amikor egy király, de leginkább Istenem színe elé járulok. Éppen ezért nagyon bánt, és nem is értem az ember és az Úr kapcsolatát, amikor valaki, és most inkább a fiatalabb férfiakra gondolok, rojtos, rövid nadrágban, agyonmosott trikóban, strandpapucsban jelenik meg az úrházában, ahol az összejövetel célja az, hogy dicsőséget adjunk a Teremtőnek, hálát mondjuk, hallgassuk a szavát és tanítását. Sokszor elgondolkodom, hogy vajon mit szólna ez a mai modern gondolkodású ember, ha Isten is ilyen slendrián módon viszonyulna ő hozzá. Kér valamit, és kap egy rongyos, kopott választ. Kér valamit, és kap egy erősen megrövidített áldást. Kér valamit, és kap egy oda nem illő választ. Őszintén mondom, nem értem. De sokszor a lányokat sem. Olyan átlátszó blúzban és alig öltözetben jönnek, hogy én szégyellem magamat helyettük. És most nem a véletlenül betévet lelkekre gondolok, hanem azokat, akik pontosan ismerik az Úr igéjét. Tiszteld a te Istenedet, az Urat. A minap egy református Isten tiszteleten voltam, és hát láttam ott egy házaspárt. A férfi szinte ünnepélyes öltözetben volt, és a felesége is szépen felöltözve. Igen, nekik is melegük volt a 35 fokban. Igen, ők is kívánkoztak a lenge öltözet után, de jobban kívánkoztak arra, hogy kifejezzék az Úrnak szerető tiszteletüket. Nos, ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak fekete öltönybe lehet templomba jönni, de azt nagyon is, hogy tisztességes öltözetben. Én is úgy válogatom a ruháimat vasárnapra, hogy az uraknak ura és a királyok királya előtt a szívem hódolatát és a fölismert helyemet helyezze ki előtte. Nos, az Isten tisztelet után kifelé menet megérintettem ennek a szépen öltözött férfinek a vállát, bár nem ismertem őt, és ezt mondtam neki. Elnézést, hogy megszólítom, de engedje meg, hogy elmondjam, hogy mennyire gyönyörködött a szívem abban, hogy ön ilyen szép ruhában jött az Úr dicsőítésére. Ekkor elmosolyodott, és láttam, hogy nagyon jól estek neki a szavaim, hiszen ő is láthatta, hogy az Úr asztalához kiment énekesek egy része, hát hogyan nézett ki. A férfi ekkor mosolyogva a feleségére nézett, és szeretettel a szemében ezt mondtam. Nos, ebben a feleségemnek is nagy része van. Köszönöm, válaszoltam neki is. És megköszöntem a mosolygos asszonynak is, megdicsértem az ő ruháját is, mert jogos volt. Egyik se volt nagy modell, drága darab, a divat csúcsa, és mégis a szívük drágaságát mutatta, és hordozta magában. Na, aztán elváltak útjaink. Én azt hiszem, hogy a bátorítás mindenkinek jól esik, és a fiataloknak is látni kell, hogyan mutat példát az előttük lévő nemzedék. Adja az Úr, hogy a mai tekintélyt alig tisztelő világunkban az Úr tekintélye örök maradjon, mert az, ha megadjuk, ha nem. Mi lesz, ha majd felelnünk kell a hiánya miatt? De inkább ne. Inkább értsük meg, hogy nem maradi az, aki megadja az Úrnak a tiszteletet belül a szívében, láthatatlan módon, és a külsejében is láthatóan, mert mindenben a szív teljessége mutatkozik meg, ha elhiszi valaki, ha nem.
Médiafigyelő. Az elmúlt héten egy névvel vállalt hitbéli kérdésről beszéltünk, melyből Karamell, az énekes és zenész, nyilvánosan elmondta, hogy kislánya betegsége miatt megkeresztelkedett, kereste az urat, de aztán elfordult az egyháztól. Tettét azzal a Krisztus ellenes, de ma nagyon divatos mondattal mentette, hogy a hit, az kérem magánügy. Nos, erről beszéltünk már a múlt héten is, ezért most lássuk a másik oldalt. Nos, ha minden úgy igaz, ahogy lehozták az ő nyilatkozatát, akkor fölvetődik a hálátlanság kérdése, amiről ma még szeretnék pár szót ejteni. Én is ismerek olyan szemét, aki súlyosan rákos lett. Kereste Jézust, a gyógyulást, ígért fűtfát, és láss csodát, meghallgatta őt az Úr, és meggyógyult, de olyan csodás módon és olyan teljességgel, amit még ő maga sem mert remélni. Amint ez megtörtént, neki már nem volt fontos az Úr. Elfordult tőle, és élte ugyanazt az

Nyerülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amik odaértek, megtisztultak, ugyanis a papok hitelesítették a gyógyulást. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Isten. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt, vagyis nem zsidó. Ekkor Jézus ezt kérdezte tőle, vajon nem tizen tisztultatok meg? Hol van a többi kilenc? Nem akad más, aki visszatér, hogy dicsőítse Isten, csak ez az egy idegen. És ezt mondta az Úr, kelj föl, menj el, a te hited megtartott téged. Nos, fölvetődik a kérdés, mi lett a többi kilence, hova mentek? Miért nem köszönték meg, hogy a biztos halál és a szörnyű szenvedések helyett egy új, tiszta és egészséges életet kaptak ajándékba? Hálátlanok voltak. Ma is sokszor előfordul, hogy kérünk valamit az Úrtól, megkapjuk, és szinte természetesnek tűnik. De hol marad a hála, a köszönet? És csak kérdezem, zárójelben. Kihez fordul majd az illető az élet következő nagy gondjában? Ahhoz, akit már ismerni se akart? Még jó, hogy legalább egyet a hite megtartott egész életében. Na és még egy gondolat, az ismert, a híres emberek nyilatkozatai, az influencerek. Nagyobb súllyal esnek alatba a számonkéréskor, mert ezzel nagyon sokakat befolyásolnak, és indítanak el akár rossz útra is. Ja, ha ő így csinálja, akkor ez nekem is oké. Hát érdemes ezen is elgondolkodni.

Most pedig, kedves hallgatói, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében.

0: találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, hogy ismét összegyűlhettünk Isten igének tanulmányozására, és nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatnak bennünket, ezt a nagy közösséget. Az anyagiakról szól az egész negyedévi közös tanulmányunk, és a mai alkalommal Isten vagy a mammon, egy vagy-vagy kérdést kell megtárgyalnunk. A mammon az az új szövetség idején egy nagyon közismert szó volt, az anyagi gazdagságot jelentette, az anyagi harácsolást. A mammon most is van, csak nem így hívjuk, hogy mammon, úgy hívjuk talán, hogy tőke, úgy hívjuk, hogy bankbetét, úgy hívjuk, hogy sok mindenképpen hívjuk, majd ez kiderül a beszélgetésünkből. De a lényeg ez a vagy. Vagy ez, vagy az. Mert a kettőt nem lehet összekeverni. Ez a Biblia alapvető tanítása. Úgy gondolom, hogy rögtön el is kezdhetjük a leckét, hiszen elég sok apró igét fogunk olvasni ma. A vasárnapi leckéhez olvassuk egyrészt az Ószövetségből két igét, és az Új Szövetségből egyet. Először elolvassuk Ézsaiás könyve 45. fejezetéből a 12. verset Erzsike olvassa, aztán Dénes a Jeremiás könyve 51. fejezetének 15. versét, és Sepec Erzsikét pedig János evangélium első fejezet 3. versét olvassuk el, ahol Krisztusról, mint teremtőről találunk bizonyságot.
1: Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.
0: Nézzük a Jeremiási szöveget Dénestől.
2: Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget.
0: És most az Új Szövetségből, János evangélium a bevezetőjéből a 3. verset olvassuk, és Sepec Erzsikét kérem, hogy olvassa.
3: Minden általa lett, és nélküle semmi se lett, ami létrejött.
0: Tehát Jézus úgy jelenik meg a Bibliában, mint teremtő. Ez a föld a teremtés jogán Jézusé. Ehhez kérem a ti hozzászólásotokat. Marian, parancsolj!
4: A főcímhez még, ha megengedik, visszatérnék egy nagyon rövid gondolat erejéig, az Isten vagy a mammon. Nekem az jutott eszembe, hogy nem biztos, hogy a vagy élet kéne a mai világunkba oda tenni, hanem Isten és a mammon. Tudnélik, nem tudom, eszetekbe jutott-e az, nekem eszembe jutott egyből, amikor a laodíciai üzenetről a hű és igaz tanúbizonyság mond valamit. Mit mond? Azt mondja, hogy a langy melegséget utálja Jézus. Tehát ugye azt mondja, hogy vagy hideg volnál, vagy meleg. Tehát ugye ez a langy melegség, és ez a kettő, amit mondtál egyébként, hogy ugye nem volna szabad, mert a Szentírás azt mondja, hogy ugye egyértelműen mondja, hogy nem szolgálhattok mind a kettőnek, vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Na de ebben a laodíciában mégis összemosódik valahogy ez a kettőnek a állapota, és az ember állapota gyakorlatilag azért reménytelen, mert egy kicsit ebből is, meg egy kicsit abból is, mert kokettálunk a gondolattal, hogy hát a tiszta igazság mellé néha oda besikeredik más is, és akkor már igaziból ugye nem a hű és igaz tanúbizonyságra hallgatunk, hanem akkor ugye a mammon lesz az mi Istenünk. Ennyi, és a másik pedig a Krisztus, a teremtő, csak egy gondolat jutott eszembe, hogy olyan egyértelműen fogalmaz János 1:3-ban, azt olvashatjuk, és a Zsidók 1:2-ben is, hogy Isten fia által teremtetett a világ, tehát minden ő által lett, ami lett, és semmi nem lett nélküle, és a Zsidók, illetve a Zsoltárok 33:6-ban pedig annyira szépen fogalmaz, én nem is nagyon tudtam, hogy megpróbáltam elképzelni, hogy azt mondja, hogy a szájának leheletére lettek az egész seregök, és úgy gondolkodtam, hogy még csak nem is egy rendes, nagyon nagy légvétel, vagy egy sóhajtás, hanem csak olyan finoman, olyan a lehelet, tehát milyen egy lehelet. És azt mondja, hogy a Jelenések 4:11-ben pedig ugye azt olvashatjuk Krisztusról, ami tényleg a koronája az egésznek, nem csak a Jelenések a befejezése, mint olyan, hanem maga ez az egész ige, hogy méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent. Isteni a dicsőség, Jézus Krisztuson keresztül, ő volt a mi megváltónk, a mi megmentőnk, ő volt a teremtő is tulajdonképpen, és ennek a végén egy megkoronázása ennek, hogy az övé a hatalom, a dicsőség, mert ő volt az, aki tulajdonképpen megváltott bennünket.
0: Köszönöm szépen, tanulságos nagyon. Tivadar, aztán utána.
5: A felolvasott igékből azt látjuk, teljesen egyértelműen, hogy Krisztus a teremtő. Tehát ő teremtett mindent, az anyagi világot is. Tehát azt kell mondanunk, hogy önmagában véve a pénz, a gazdagság az nem bűn, mint ahogy már el is hangzott az előző leckékben, hanem inkább a hozzáállásunk. Tehát nem az eszközzel van a baj, hogyha mondjuk veszek egy példát, mondjuk egy kést, egy késsel lehet vajat is kenni, és a gyereknek adni a kenyeret, de lehet ölni is vele. Tehát nem önmagában az eszközzel van a gond. Ugyanígy van a gazdagsággal, a pénzzel is. Nem azzal van a gond, hanem az, hogy milyen a hozzáállásunk.
0: Köszönöm. Laci, parancsolj.
6: Egy gondolatot szeretnék az előzőekhez fűzni, anélkül, hogy bárkivel vitatkozni akarnék. Ugye beszélünk a Szent Háromságról, Atya, Fiú, Szentlélekről, meg beszélünk Isten teremtőművéről. Most az előbb is elhangzott, ugye, hogy egyértelmű, hogy Krisztus a teremtő. Számomra a teremtésnél mindig a Szent Háromságot kell érteni, és nem lehet élesen szétválasztani, hogy ki mit tett a teremtésben. Isten a teremtő, de számomra Isten egyenlő a Szent Háromsággal. Tehát amikor Isten teremtő voltáról beszélünk, akkor mindig a Szent Háromságot értjük, és egyformán közreműködtek abban.
0: Igen. Ez nagyon fontos, alapvető keresztény tanítás. Mi keresztények egy Istenben hiszünk, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Három személyes megnyilvánulása van az egy Istennek, nem három Istenben hiszünk. Ez nagyon fontos, mert ezt nagyon sokszor nem tudjuk. Köszönöm szépen. Marika, parancsolj.
7: A teremtő Isten annyiféle szépséget teremtett, és tele volt minden harmóniával, és ehhez vágyik vissza a lelkünk. Annyi szín, fajta gazdagság van, hogy egyszerűen az emberi ész föl nem tudja fogni ezt, hogy a tenger mélyén is, hogy micsoda világ van, amikor fény se jut oda, és micsoda színesség, gazdagság van. Tehát a Jóisten szereti ezeket az általa teremtett dolgokat adni az embernek. Ehelyett mi mit csinálunk? A káoszt. Tehát mindent, amit lehet, elrontunk, vagy megpróbálunk valamit javítgatni, de nagyon sokszor van politikai, gazdasági érdekösszefonódás, és nem engedi, hogy mássá tegyük a földet, mert a bűnös érdekközösség az sokszor megrontja ezt a csodálatos harmóniát, ami annak idején volt.
0: Szóval ez a leszke azt mondja, hogy Isten a teremtő, a fiú által teremtett, Jézus a teremtő, mondtuk. Ez azt jelenti, hogy az anyagi világ az nem rossz. Nem úgy van, ahogy a görögök tanították, hogy az anyag a rossz. Nem. Az ember az, aki ezzel az anyagi világgal visszaél. És ez az anyagiakkal is el kell mondani, hogyan elhangzott, nem a Tivadar mondta a bevezetőben, hogy nem az anyagiakkal van baj, hanem velünk van a baj, bennünk van a bűn, és ezt kellene nagyon jól látni. Nézzük meg, hogy ez mit is jelentett, ha nincs több. István, akarsz még valamit, vagy Gyula?
8: Igen, én visszautalnak erre a múlt heti tanulmányunkra, ahol a édenben a kígyó, amikor megkísértette Ádámot és Évát, azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Hát olyanok leszünk, ez a kísértés bennünk is van, és sokszor elfeledkeztünk, hogy Isten a teremtő, mi pedig csak teremtmények vagyunk. Hogy elfeledkezzünk arról, hogy Isten a tulajdonos, és minden, ami nekünk van, az Isten tulajdona, mi csak sáfárai vagyunk. És ebből az aspektusból nézzük, ez ugyanaz a kérdés, hogy az anyagi világ jó vagy rossz. Hát az anyagi világot is Isten teremtette, nyilvánvalóan jónak teremtette. Tehát itt a nézőpontot nagyon fontos, hogy helyesen értékeljük.
0: Köszönöm szépen, Gyula, még és megyünk tovább.
9: Hát még talán annyit, a jelenések könyvében az van megírva, hogy a Jóisten, mikor visszajön, eljön, hogy megbüntesse mindazokat, akik a földet pusztítják. Tehát valóban egy válságos világban vagyunk, és valahol a sáfárság kérdését itt érthessünk meg, ahogy Istvánhoz kapcsolódnék, hogy csak sáfárai vagyunk, van egy teremtő, egy alkotó, és ránk bízta ezt a földet, és hogy mit csináltunk vele, az egy másik kérdés, de így tönkretéve is csodálatos és gyönyörű, és elkápráztató.
0: Jézus az Isten fia ember fiává lett. Ebből a szempontból nézzük most meg a gazdag ifjú történetét, amire többször utaltunk már múlt héten is, most is, és kérem, hogy Ildikó olvassa Máté evangélium a 19. fejezetéből a 16. verstől a gazdag ifjú történetét.
10: Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt mondta neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
0: Köszönöm szépen. Tehát, most én megkérdezem tőletek, betartotta a 10 parancsolatot ez az ifjú? Igen, vagy nem? Én úgy gondolom, hogy az ifjú gondolkodása szerint, a korabeli zsidó gondolkodás szerint igen, a héját.
11: Formálisan
0: a héját. Tehát belülről nem. Gondoljátok, hogy csak a 10. parancsolat megkívántott-e fele barát, stb. Értitek? Tehát itt van a lényege ennek az egésznek, hogy Jézus rámutat arra: Na jó, akkor te azt mondod, gyerekkorod óta megtartottad, nagyon jó, jól feleltél, jó ez, minden. Akkor most nézzük a gyakorlatban, hogy hogy van ez. Van egy én ország, meg egy te ország az emberbe. Az én ország nekem mit szabad, a te ország neked mit nem szabad. És ez a kettő nem találkozik, és holott a 10 parancsolatot szoktuk alkalmazni rá. Tessék, parancsoljatok gondolataitokat. Marian, parancsolj.
4: 3 tanulságot vontam le én ebből a gazdag ifjú történetéből. Az egyik az a gazdagságnak a kérdése, ami ugye nagyon komoly kérdés, mert ha, van, amikor kizárja ugyan, van, amikor nem zárja ki, de Jézus nagyon világosan kijelenti, hogy amíg valaki számára az anyagiak fontosak, addig nem lehet az ő követője. Egész pontosan úgy fogalmaz, hogy aki jobban szereti a vagyont, mint engemet, nem méltó én hozzám. Ez egy elég komoly figyelmeztetés és meggondolandó dolog. Aztán a másik, az Isten törvényét ugye tökéletesen senki nem tudja megtartani. Ugye mondtad a formálisan, hát formálisan lehet meg a híját, ahogy fogalmaztál, nagyon helyes, de igaziból ugye a gazdag ifjú azt gondolta, és erről a múlt negyedében tanultunk már, ugye, hogy a hitáltali megigazulás, hogy ugye a törvénynek a betartására fókuszált, és a gazdag ifjú is pontosan erre fókuszált, és igaziból nem a törvény betartása, hanem a kegyelem, a Krisztustól származó kegyelem, ami csak benne és általa valósulhat meg az ember életében. És a harmadik, ami nagyon fontos még, hogy aki minden dolognak, féltő dolognak, ami anyagi javak elébe helyezi Jézus Krisztusra, sokkal jobban jár, hiszen ugye azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ebben a földi dimenzióban, amiben vagyunk, meg élünk, azok a földi javak, amiket gyűjtünk, azokat a rozsda meg a moly emészti meg. Tehát nincsen semmi, ami maradandó és örök ezen a földön. Tehát Jézus Krisztusba vetett hitünk, és az a reménység, hogy amit ő nyújt nekünk, és ő biztosít számunkra, és ő ezt már letette az ő halála által, feltámadása által, az nekünk gyakorlatilag minden kincsnél a leghatalmasabb és a legfelmérhetetlenebb gazdagságot jelenti.
0: Köszönöm szépen. Tivadar.
5: Számomra olyan csodálatos Jézus élete, ahogy láthatjuk, hogy lejött erre a földre, és egy szegény családba született bele, és gyakorlatilag nincstelen volt, kiszolgáltatott állapotban volt. Honnan is jött Jézus? Hát tudjuk, hogy a mennyből jött, ahol óriási gazdagság vette körül, hódolat és dicséret, és mindenki őt magasztalta, hiszen ugye a Szent Háromságnak a második személye, és ki is járt neki ez a tisztelet. És mindezt ott hagyta, vajon miért? Hát ugye mi értünk, mert mi bűnbe estünk. És képes volt mindennek hátat fordítani, és eljönni egy koszos kis, poros kis faluba megszületni állatok közé. Szóval hihetetlen számomra, hogy Jézus milyen csodálatos nagy dolgot tett. És gyakorlatilag arra indít bennünket a Szentírás, hogy mi is Jézust kövessük. Jézust kövessük ebbe is. Tehát, hogy ne a gazdagság vagy a pénz szeretete legyen, ami számunkra az elsődleges, hanem az Isten és a másik ember, aki ott van mellettem.
0: Marika.
7: Amikor a gazdag ifjú történetét elolvastuk, akkor a végén a tanítványok megkérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? És a Szentírás azt mondja, hogy embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. És tulajdonképpen Sátánnak van egy nagyon jó eszköze, hogy megpróbálja az embert elvonni az igéktől, az isteni kinyilatkoztatásoktól, és megpróbál mindent, hogy ne vegyük észre Isten jóságát, kegyelmének a valóságát. Az anyagi dolgok iránti féktelen vágyakozásunk egy eszköz Sátán kezében arra, hogy elérje ezt a célját. És ha belegondolunk, Sátánnak nagyon apró kis trükkjei vannak, hogy túl fáradtak legyünk, hogy ne jusson egy perc időnk sem, mert valahogy mindig elmegy ez az idő, és hogy mindig a végére tegyük Isten igéjének a tanulmányozását, és már is elérte Sátán a célját, hogy ne fordítsunk annyi időt, ne figyeljünk oda, amire kellene, és hát nagyon finom, csendes hangon szól hozzánk a Szentlélek, és ehelyett mi mit csinálunk? Minden zajtadó berendezést föl erősítünk, és a világ dübörög be az ember agyába, és nem a csendesség.
0: Köszönöm szépen, Laci, aztán majd Gyula.
6: A felolvasott példabeszédből nem szabad azt kihallani, hogy csak a szegények üdvözülhetnek. Mert elvileg, ha szó szerint vesszük a leírt szöveget, akkor ebből nagyon könnyen ezt a következtetést is le lehetne vonni. Számomra a példabeszéd azt mondja, hogy ne kötődj teljesen a kézzel fogható javakhoz, a gondolatvilágaidat ne pusztán ezt töltse ki. És ami a gondolatvilágot illeti, ugye nagyon sok mindenen gondolkodhatunk. Nagyon sokszor a gondolatok csak átsuhannak az ember agyán, nem tudja irányítani őket. Idézném Luther Mártont, aki azt mondta, hogy azt nem tilthatom meg, hogy egy madár átrepüljön a fejem fölött. De azt megtilthatom, hogy fészket rakjon a fejemen. Tehát nekünk arra kell törekedni, hogy az anyagiakkal kapcsolatos gondolataink ne rakjanak fészket a fejünkben, és akkor fogunk tudni foglalkozni mással is, például a lelki javakkal.
0: Köszönöm szépen, Gyula, és megyünk tovább.
9: Hát még egy annyit, hogy mit tanulhatunk Jézustól ebbe a történetben. Tehát azt láthatjuk, hogy a gazdag ifjúnak eléggé magabiztosan ment a Jézushoz, és Jézus szemében nyitott a mi életünk. Tehát nem lehet elpalástolni. Jézus egy mondattal rá tudott tapintatni arra a fájó pontra, ami a gazdag ifjúnak fájt. Tehát a mi életünk ez nyitott könyv, és nem kérkedhet senki semmivel, hisz nyitott az életünk Isten előtt.
0: Isten gyermekei vagyunk, és Krisztus nem csak megmondta, hogy mit kell tennünk, nem csak irányt mutatott, hanem eljött, és ő a mi megváltunk. Erről két igét olvassunk. Egyrészt a Kolossai Levél első fejezet 13. versét, Irmuskát kérem majd, hogy olvassa, és Esztert kérem, hogy közvetlen utána a Zsidókhoz írt levél második fejezetéből 14 és 15. verse.
12: Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába.
0: Igen. Tehát nem szükséges a sötétség hatalmában, a mammon hatalmában lennünk, mert Jézus a szabadító. Na nézzük meg, hogy Eszter olvassa a Zsidókhoz írt levél második fejezetét, ahol egy másik szép gondolat teszi ezt kerekké.
13: Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.
0: Igen, lényegében mi egy legyőzött ellenséggel állunk szembe. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezért kell Krisztusra építeni az életünket. Tivadar parancsolj, aztán Marian.
5: Felolvasott igékben arról volt szó, hogy Jézus, ami megváltunk, aki egy hatalmas árat fizetett értünk. De milyen árat? Ugye Péter levelében arról olvashatunk, hogy nem ezüstön, nem aranyon, nem valami drága köven váltott meg bennünket. Tehát nem egy ilyen földi értelembe vett kincset vett igénybe annak érdekében, hogy megváltson, hanem nagyon egyszerű módon az ő vére által. Hát persze, így kimondani egyszerű, de ha belegondolunk abba, hogy micsoda áldozat volt ez. És tulajdonképpen Jézus is erre hív bennünket, akiknek esetleg vannak anyagi javaink, vagy különböző dolgaink. Legtöbbször nem is a mi anyagi javainkra van szükség, hanem a mi időnkre, vagy a mi kedvességünkre, vagy a mi kis mosolyunkra. Tehát nagyon fontos, hogy megtehetünk emberekért dolgokat, anélkül is, hogy túl nagy áldozatot hoznánk, vagy nagyon meglátszana rajtunk, hogy esetleg fogyott volna a mi javunk.
0: Köszönöm szépen. Marian?
4: Ha megengeditek, akkor Ellen White-tól kezdeném. Most szeretnék két gondolatot az ő tollából. Az egyik a Krisztus példázatai című könyvből hangzik. A menny mindenkit megvásárolt ezen a végtelen áron, mármint Krisztus halála árán. Isten Krisztus odaáldozásával az egész mennyet nekünk adta. Ez annyira felfoghatatlan és annyira fantasztikus gondolat. És a másik gondolat pedig a Nagyorvos Ábnyomán című könyvből kettő mondat, amely így hangzik. A keresztben összpontosul Isten minden kinyilatkoztatása, amely az ember iránti szeretetét hirdeti. Hogy ez igazán mit jelent, azt nyelv nem tudja kifejezni, toll nem tudja leírni, emberi értelem képtelen felfogni. És ugye az, hogy mit jelent számunkra Krisztus megmentő szeretete, ugye azt csak akkor fogjuk tudni bizonyítani. Akkor fogjuk tudni igaziból megmutatni a világnak, hogyha mi életünkben igaziból megtapasztaljuk az ő nagyságát, az ő irgalmát, az ő szeretetét, és gyakorlatilag ezzel élünk folyamatosan, és akkor ezt fog majd rajtunk látszani. És Krisztus azt mondja Ellen White még egy másik helyen, hogy szeretni uralni a mi egész életünket. Ugye milyen címszólalt tart igényter? Hát a megváltás címén tulajdonképpen. És ugye Tivadar már mondta, hogy nem akár mekkora volt az az ár, amit Krisztus a kereszten lefizetett, ami váltságdíjként, ami életünkért, és ami bűnös emberi mi voltunkért, hogy megmeneküljünk a haláltól, az örök pusztulástól és kárhozattól. És nagyon röviden csak egy prédikációt hallottam arról, egy prédikáción keretén belül egy olyan gondolatot, és nagyon megdöbbentett, és igaziból teljesen hitelt adtam neki, mert igaz, hogy milyen elképzelhetetlen és elképesztő, és ugyanakkor ellentmondásosnak tűnő dolog, amikor az Isten megteremti az embert, megformálja, és akkor, amikor ott formálja porból, akkor ő már tudta, hogy mi végre lesz ez az ember, és mit fog csinálni. És ennek ellenére, és hogy elárulja, és hogy az Isten tudta, hogy az ő fiának a kereszthalála lesz a váltságdíj, és hogy ennek ellenére megteremtette mégis, túl azon, hogy tisztában volt az, hogy mi fog majd lenni a következő lépés, és egyáltalán mivé fog válni ez az ember. És hogy ez a hatalmas nagy szeretet, amit Ellen White is mondta, hogy tól nem tudja leírni, és emberi elme nem tudja felfogni, hogy mit jelent. Ezt tulajdonképpen elmondjuk, beszélgetünk róla, de alapvetően a lényegét nem tudjuk megfogni.
0: Gyula, parancsolj.
9: Én egy picit a jövőről. És milyen ígéretet szabott a Jóisten az embernek. Hát ha hisz valaki, az örök élet, az örök üdvösség és a mennyország. Tehát ennél csodálatosabb ígéret nem létezik, le se lehet írni. És hát ez a jövő, tehát ez a megváltó, egy bűnbeesett világot megváltott, és egy csodálatos jövőt ígér az emberiségnek. Kell vagy nem kell, ez a kérdés.
0: No, akkor gondolkodjunk ezen tovább egy kicsit. Tehát nem egyszerűen úgy van, hogy van egy lehetőség Jézus Krisztusban, és ezt a lehetőséget esetleg el lehet érni, hanem ez a Jézus Krisztus ezt az üdvösséget nekem adta múlt időbe, ezt csak el lehet veszíteni. Éppen ezért az Isten igéje azt mondja, hogy ő féltőn szerető Isten. Erről olvasunk most három igét, három nagyon rövid igét. Gyöngyikét kérem, hogy kettőt ebből olvasson, az egyik az a Sámuel első könyv második fejezet második verse, aztán Jeremiás 10:10-ből, és utána Rózsikát kérem, hogy a Titus 1:2-t olvassa majd.
14: Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki nincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk, de az Úr igaz Isten, élő Isten, örökké való király. Haragjától megrendül a föld, dühével szemben a népek tehetetlenek.
0: És akkor most nézzük az új szövetségét, a Tituszhoz írt levél első fejezet második versét Rózsikától.
15: Az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért.
0: Tehát egyrészt az Istenről, ugye azt mondja az Ószövetség, és ez az egész Bibliának is a tanúsága, Új Szövetségből is tudnánk idézni azt, hogy dühével szemben a népek tehetetlenek, haragjától megrendül a föld, és mégis azt mondja, hogy az örök élet reménysége az, ami a miénk. Ez a kettő nagyon érdekesen párhuzamban van egymással, mert nem ránk haragszik az Isten, értünk haragszik az Isten. Tudnélik egy lehetőséget, ami az örök élet lehetősége, és ezért mondtam előtte, hogy nem majd lesz örök életünk, hanem már megvan ez az örök életünk. Ezt mi eljátszuk, és Isten ezt nagyon sajnálja, én helyettem sajnálja. Ehhez kérem a gondolatotokat, ha van. Marian először, aztán majd Tivadar.
4: Mit jelent az, hogy féltőn szerető Isten? Nyilván az ő népét félti a Teremtő Isten, mert hogy... Egyrészt ugye kiválasztotta magának, és nagyon szereti, mind a mellett, hogy nagyon sokszor eléggé visszaéltek az ő irgalmával, kegyelmével, szeretetével, és azért tudta az Isten, hogy elég gyenge hadilábon állnak a hittel, és nagyon sokszor ugye megbotlottak, és idegen istenekhez, bálványokhoz tért az ő népe. De benne van az ő jellemének tulajdonságában, hogy szeretni egyben, a féltőn szerető Isten névben, hogy szeretni megóvni azoktól a visszánságoktól, azoktól a dolgoktól, amikbe tulajdonképpen beleeshetnek, mert az Isten látja előre. De nyilván nem fog erőszakot alkalmazni, mert az ő szabad akarata, amit megteremtett embernek szabad akaratot, nem teszi lehetővé, hogy ebbe ő beleszóljon. Mindamellett, hogy tudja, hogy a veszélybe rohan mondjuk az illető, vagy akár az egész nép. És... ugye ez nyilván nem egy predesztináció, nem egy eleve elrendelés, hanem egy szabad döntés, amit az ember meghoz magának, és az Isten csak rá tud bólintani, függetlenül attól, hogy nem ért vele egyet. És ugye azt mondja, én vagyok a te teremtőd alkotód, a magam képére hasonlatosságára teremtettelek, tehát a kizárólagosság jogán van nekem címem ahhoz, hogy én fértselek téged, hogy szeresselek, és megtartsalak téged, mert szeretném, hogy örök életed lenne. És... van még egy nagyon fontos dolog, ami ugye eszembe jutott, hogy ugye vannak a világunkban olyan fantasztikus dolgok, amik tényleg, ugye Gyula már mondta, hogy mindamellett, hogy elbukott a világunk, de még mindig vannak olyan gyönyörű szép részek, helyek, olyan csodálatos, fantasztikus dolgok még, amiben az ember gyönyörködhet még így is a bukottsága ellenére is, meg a bűn ellenére is. És ugye az a probléma, hogy az alkotó elé helyezik az alkotást, pedig ugye nem volna szabad megfeledkezni, hogy ez nem így működik, hanem pont fordítva. Ugye a fazekas az edényt megteremti erre-arra, majd elkészíti. De nem a fazekasnak a készítményébe kell, hogy gyönyörködjön az ember, hanem magában az alkotóba, aki ezt megcsinálta, aki ezt létrehozta. Tehát az a baj, amikor felcseréljük az alkotót az alkotással.
0: Köszönöm. Tivadar?
5: Olyan csodálatos a mi Istenünk, hogy Előtte nincs különbség gazdag és szegény között. Tehát az igében, ebben a szakaszban szó van a fáraóról, de szó van egy egyszerű szolgáról is. Tehát bárkiről, aki itt a földön van, Isten nem tesz különbséget. Mindenkinek egyenlő lehetőséget ad az üdvösségre. Mondjuk egy gazdag ember letehetne egy nagy összeget, mondván, hogy megvásárolom az üdvösséget. De ilyen nincs. Tehát a szegény ember is ugyanúgy, mint a gazdag ember is ingyen kapja az üdvösséget az ő szereteténél fogva. Mert hiszen valaki már lefizette értünk az árat. Jézus lefizette az ő vére által az árat. Így teljesen mindegy, hogy ki milyen társadalmi helyzetben van, Isten ugyanolyan lehetőséget ad bárkinek.
0: Köszönöm szépen, István.
8: Ugye mai napi tanulmányomnak az a cím, hogy a féltő szerető Isten. Most ez a féltő szerető Istennel kapcsolatosan gondolom, hogy fel se vethetjük azt a kérdést, hogy versenyre kelhetnénk vele. Viszont az a csodálatos, hogy ő bizonyos értelemben versenyezik értünk. Mert versenyezik a mi szeretetünkért és ragaszkodásunkért. Ugye, mert ő szabad akaratot adott nekünk, szabadon dönthetjük el, hogy kinek szolgáljunk, vagy rajta kívül bármi más szolgáljunk, vagy neki szolgáljunk. És ez az alap probléma végigvonul az egész történelmen, mert ugye az probléma ott kezdődött, hogy más isteneket imádása mellette döntöttek, és nem az egyetlen igaz Istent imádták, akik teremtett bennünket. És ha egy kicsit közgazdászkodunk, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy ki tartozik kinek. Ugye, ha azt figyelembe veszük azt, hogy megteremtett minket, már ez egy olyan lerohatatlan adósság, amit nem lehetne kifizetni. De ha tovább megyünk, hogy mennyivel többel tartoznánk azért, mert Krisztus megváltott minket, és ezen felül még azt is figyelembe veszünk, hogy naposul gondoskodik rólunk, és fenntartja azokat, akiknek semmivel se tartozik. Tehát ő felénk semmiféle tartozások nincs, nekünk van felénk óriási tartozások. És ez nagyon fontos, ha ezt a megközelítést nagyon világosan látjuk.
0: Köszönöm szépen, adjátok Lacinak.
6: Szeretném, ha mindannyiunk számára egyértelmű lenne, hogy mi az, amitől Isten félti a népét. Én ezt úgy fogalmaztam meg a magam számára, hogy a belévetett bizalom elvesztésétől félti a gyermekeit, és amikor a belévetett bizalomról beszélünk, akkor az Isten félelmünk alapjairól van szó, mert az Isten félelem lényege az az Istenbe vetett bizalom. Tehát, ha valaki elveszti ezt a bizalmat, akkor valójában az Isten félelmét veszítette el, gyakorlatilag elszakadt az Istentől. És ez az, amitől Isten, mint féltőn szerető atya, igyekszik megóvni népét.
0: Köszönöm szépen, Marika.
7: Említettük, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És mi meg mit csinálunk? A magunk elképzelése szerint akarjuk alakítani az Istent. És a teremtett dolgokat ruházzuk fel Istennek, mert azokat lehet cserélni, lehet variálni, lehet kihasználni. A mai világunk nem olyan, hogy tiszteletet és az Úr iránt az engedelmességet tudnánk úgy bemutatni. Nem véletlenül, hogy azt mondja Jézus, hogy ha visszajövök, vajon találok-e hitet e földön? És a hithez hozzátartozik, hogy őszinte, tiszta, nagy hit.
0: Köszönöm szépen. Ezt a gondolatot vigyük tovább. A mai világban az a baj, hogy az ember azt gondolja, hogy ő a világ tulajdonosa. Tönkre is teszi a világot. És azt nem értjük, hogy mi vagyunk az Isten tulajdonai. És Isten nekünk teremtette a világot. De nem azért, hogy mi a világot tegyük magunk fölé Istennek. És nem azért, hogy tönkre tegyük ezt a világot. Éppen ezért a csütörtöki részben két igét olvasunk, két rövid igét. Egyiket a Nyár Istvánt kérem, hogy a Mózes 5. könyve 10. fejezet 14. verséből olvassa, és egy új szövetségi párt is olvasunk hozzá. Marikát kérem, hogy 1 Korintus 6-ból a 19-20. Verset olvassa.
16: Íme az Úré, a te Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van.
0: Nézzük, mit mond az új szövetség Marikától.
13: Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és azért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben.
0: Köszönöm szépen, Tivadar akar már is valamit.
5: Azt olvassuk az igében, hogy az Úré a föld, és övé minden, az egész világ mindenség. És azt látjuk a Teremtés első könyvében, az első lapokon, hogy ezt a földet odaadta az embernek. Ugye, és azt mondta, hogy műveld és őrizd, és vigyázz rá, és hozz ki belőle a legtöbbet. Hát ugye közben jött a bűn, és mi történt? Hát tönkretettük ezt a földet. Azt gondolom, hogyha körülnézünk, akkor ezt láthatjuk. Végső soron tehát a legjobb, hogyha Isten kezébe helyezzük újra. Tehát Isten tudja helyre tenni, mint mikor egy gyermek, aki elrontja a játékát, és kétségbe esetten megy az apához, hogy apa, elrontottam, tedd helyre. Így mi is vigyük nem csak a saját életünket, hanem a mi egész földünket Isten kezébe, hiszen akkor tudja Isten helyreállítani, és a Bibliában arról olvashatunk, hogy helyre is fogja állítani azt a romlást, amit mi elvégeztünk.
0: Köszönöm szépen. Marika, Marian?
4: A cím az, hogy a valódi tulajdonos, és ezek szerint akkor van egy áltulajdonos is, nem? Mert ugye, hát akkor nem jelezné, vagy nem jelenteni így ki a címadó, a leckénk szerzője. Ugye van akkor egy áltulajdonos, aki ugye csak annak mondja magát, egy csaló, aki tulajdonképpen bitorolja ezt a címet. Bár ugye a Szentírás erről a Zsoltárok 24.1-ben nagyon világos kijelentés lesz, mert azt mondja, az Úré a föld és annak teljessége, a földkeregsége és annak lakosai. Ez elég egyértelmű szerintem. Tehát bármink van az valójában isteni tivadart, nem akarom ismételni. A másik pedig, ami eszembe jutott még, hogy ugye azt mondja a Szentírás, hogy mi ezen a földön idegenek és vándorok vagyunk. Ugye egy vándor, amikor megy valahova, nem telepszik ott le, csak megy, szállást vesz, megkosztol, és utána szépen megy tovább, mert megy az ő igazi helyére, az ő igazi lakhelyére. És nekünk pontosan ugyanígy kell egyébként ezt az egész földi dimenziót, életünket felfogni, hogy idegenek, vándorok vagyunk, tehát itt nem egy örökös letelepedés, nem egy berendezkedés erre a világra. Tesszük a dolgunkat, amit az Isten elvár tőlünk, de alapvetően mi egy jobb honba vágyunk.
0: Marika, parancsolj.
13: Hát kié a mindenség, az Istené, és mi a miénk, a döntésünk. Ezt az egyet kaptuk meg, szabad akarati döntés, amivel vagy minden kincset megkapsz, vagy a pokorra jutsz. És mi az, amit nem tud Sátán csinálni? Sátán nem tud semmit teremteni, csak rombolni, káoszt okozni, és azt a harmóniát, amit Isten megteremtett, az csak összezavarja, és a csúnyaságaival berondítja. Érdemes odafigyelni, hogy a döntésed hova vezet. Nincs olyan, hogy talán vagy, ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi. Igen, vagy nem.
0: Igen, az egész negyedévi leckének az a címe, hogy sáfárság. A sáfár ez nem tulajdonos volt, csak birtokos. Birtokolta azt, amilyen van, de azzal el kellett számolni. És itt van a lényeg, amit nagyon világosan kellene látni. Azt mondja, a Teremtést idéztétek az előbb, hogy művelni és őrizni. Nézzük meg, műveljük a földet. A művelés az azt jelenti, hogy benne lévő értékek kamatoztatása. mi a művelés helyett azt csináljuk, hogy a benne lévő értékek kizsákmányolása. Mit jelent az őrizni? Benne lévő értékek továbbörökítése. Mi továbbörökítjük? Nem. A benne lévő értékek eltékozolása. Ezt csináljuk. Tehát Isten a teremtés jogán számon kéri rajtunk a sáfárságunkat. És ez ennek a negyedévnek a dolga. Foglaljuk össze ezt a dolgot, és az összefoglalást Rózsikát kérem, hogy olvassam.
15: A héberben az uralkodni szó azt fejezi ki, hogy uralma ellenőrzése alá von. A körülményeket figyelembe véve ez nem szigorú uralom volt Isten teremtett világa fölött, inkább jó szívvel végzendő gondoskodás. Ez a kötelességünk azóta sem szűnt meg. Ádámnak és Évának abban a környezetben kellett megtanulnia, hogy Isten a tulajdonos, ők pedig a javak kezelői, sáfárai. Istennek kezdettől fogva az volt a szándéka, hogy Ádámnak és Évának felelős posztja legyen, de ne legyenek tulajdonosok. Bizonyítaniuk kellett Isten előtt, hogy hűségesek feladataikhoz.
0: Ádám és Éva örökösei vagyunk mindnyájan. Ez a felelősség azóta sem szűnt meg. Tehát szoktak ma beszélni a környezetvédelem etikájáról, szoktak arról beszélni, hogy mennyire vagyunk a környezetünkért felelősek. A legtöbb ember azt mondja, nem tehetek róla, ilyen a világ. És közben eldobja a papírt, a szemetet, a műanyag palackot, stb. És éli a maga életét úgy, hogy önmagát fertőzi. És ez a lecke arra tanít, hogyha mi felnézünk Istenre, akkor Isten tanít meg felelős embereknek lenni. Nagyon érdekes ez a szó, hogy felelősség. Én sokszor szoktam mondani a diákjaimnak is azt, hogy ez a felelősség a magyar nyelvben egy kicsit eltorzult. Én sose hallom a rádióban, a televízióban azt, hogy én felelős vagyok, ezt nem szokták kimondani. Ő felelős, azt igen. Ez csak többes, egyes szám harmadik személyben és többes számban szoktuk használni, ők felelősek. De hogy én felelős vagyok, vagy mi felelősek vagyunk, ezt nem szoktuk mondani. Én azt hiszem, hogy ez az igazi felelősségérzet, ha felébred bennünk, akkor lesz Isten a helyén a mi életünkben, és ezt kívánom mindenkinek, minden kedves hallgatónknak. Isten áldja meg a mi életünkben ezt a felelősségtudatot. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók. Máté evangéliuma 6. fejezet 5. vers. A farizeusok mindig meghatározott időben imádkoztak. Gyakran előfordult, hogy épp az utcán vagy a piacon nyüzsgő ember tömeg között voltak, vagy bárhol. Ilyenkor megálltak és fennhangon elmondták betanult imáikat. Az ilyen önmagasztalást célzó istentiszteletet az Úr kíméletlenül elítélte. Mindamellett nem vetette meg a nyilvános imát, hiszen tanítványaival együtt ő is imádkozott a nagy tömeg jelenlétében. Ellenben azt tanította, hogy a személyes imát ne a nyilvánosság előtt mondjuk el. Szavaink csendes áhítatban csak egyedül az imákat meghallgató mennyei atyánk színe elé jussanak. Senki más ne hallja meg kéréseinket. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Legyen helyed titkos imáid részére. Jézus is választott ki helyeket, ahol Istennel társalgott. Hozzá hasonlóan tegyünk mi is. Gyakran rászorulunk, hogy mi is ilyen helyre vonuljunk vissza, bármennyire szerény is a helyiség, ahol egyedül lehetünk Istennel. Imádkozz a te atyádhoz titokban. Jézus nevében gyermeki bizalommal jöhetünk Isten színe elé. Nincs szükségünk egyetlen emberi közvetítőre sem. Jézus által kitárhatjuk szívünket atyánk előtt, aki ismer és szeret bennünket. A rejtett helyen, ahol egyedül vagyunk, legtitkosabb kívánságainkat és vágyainkat is kijönthetjük a végtelenül irgalmas Isten előtt. Amikor a magányban lelkünk elcsendesedik, szívünkhöz is szól majd hangja, amely mindenkor felel az emberi fájdalom és nyomor kiáltására. Igen, irgalmas az Úr, és könyörületes. Jakab 5.11. Fáradhatatlan szeretettel várakozik bűnvallomásunkra, hogy bűnbánatunkat elfogadja. Úgy várja hálánkat, mint az anya szeretett gyermekének elismerő mosolyát. Szeretné, ha megértenénk, milyen komolyan és gyengéden vágyik utánunk. Meghív bennünket, hogy hozzájöjjünk, hogy terhünk hordozásában részt vehessen, hogy gondjainkat szeretetével megkönnyítse, hogy sebeinket meggyógyítsa, hogy mi, akik gyengék vagyunk, általa megerősödjünk, s akik üresek voltunk, az ő teljessége által beteljünk. Aki ő hozzájárult, még sohasem csalódott, mert akik őre ánéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Zsoltárok 34.6. Aki Istent titokban keresi, nyomorúságát Isten elé tárja, és segítségét kéri, annak könyörgése nem hiába való. Atyád, ki titkon lát, megfizetnéked nyilván. Ha Krisztust mindennapi társunká választjuk, a láthatatlan világ hatalmait érezzük magunk körül, s folyamatosan reátekintve átalakulunk képmására. Szemlélése által változunk meg. Jellemünk megszelídül, megszépül. Nemesebbé, Isten országa számára alkalmassá válik. Urunkkal való állandó közösségünk által jámborabbá, odaadóbbá, lelkileg tisztábbá válunk. Mennyei nevelést kapunk, amelyet a mindennapi életben megnyilvánuló szorgalmunk és buzgóságunk igazol. Aki naponként komoly imában fordul Istenhez segítségért, támogatásért és erőért, nemes vágyai lesznek. Tisztán látja majd a valóságot és kötelességeit, kiemelkedő céljai lesznek, és folyamatosan éhezni és szomjazni fogja az igazságot. Istennel való folytonos összeköttetésünk által másokra is szerte áraszthatjuk a mindennapi érintkezés közben azt a világosságot, békét és nyugalmat, amely szívünkben van. Imádság által nyert erőnket állandó törekvéssel kell egyesítenünk, hogy óvatosak és figyelmesek legyünk. Ez alkalmassá tesz bennünket mindennapi munkánk végzésére, és minden esetben békességünk megőrzője lesz. Ha Istenhez közeledünk, ő ajkunkra adja azokat a szavakat, amelyekkel nevét magasztalhatjuk. Megtanít az angyalok énekének dallamára, hogy köszönetet mondhassunk mennyei atyánknak. Életünk minden mozzanata a bennünk lakozó üdvözítő világosságát és szeretetét nyilatkoztatja majd ki. Ha az Isten fiában való hit életét éljük, az élet külső fáradalmai nem háborítanak.

történet egy elszegényedett özvegyasszonyról és tizenéves lányáról szól, akik a nagy gazdasági világválság idején 1929-ben Montana vidéki városában éltek. Egy nap, miközben a lánya egy romantikus regénybe merült, az anya azt mondta neki: hamarosan elfelejted az egészet. Ha akarod, csinálhatsz valami felejthetetlen dolgot. Nézd meg például a szomszédunkat, Mrs. Eberhartot. Nincs hol laknia, és jön a zord tél. Kötöges neki egy apjú pulóvert, és add oda titokban, hogy ne fázzon.

A lány beleegyezett, és néhány nap múlva készen volt a pulóver. Szépen becsomagolta egy dobozba, és ott hagyta a szomszéd ajtaján egy cetlivel. Ajándék valakitől, aki törődik veled. Anya és lánya sokáig látta, hogy Mrs. Eberhardt viseli a pulóvert.

a tinédzserből már a idős hölgy lett, aki még mindig mosolyal az ajkán és meleg érzéssel emlékezik a gesztusra, ami arra motiválta, hogy még több embernek segítsen.

Jézus azt mondta, hogy áldottabb adni, mint kapni. Mi az adakozás haszna, áldása? A másokon való segítésnek óriási a hatása. Például hatékony módja a depresszió elleni küzdelemnek, mind a depresszió megelőzésének, mind pedig a tünetek csökkentésének. Valójában a depresszió miatt pszichoterápiát kérők tevékenységi programjában szinte mindig szerepelnek önzetlen tettek, feladatok, bármilyen kicsik is legyenek azok. Ma már tudjuk, hogy ezek a tevékenységek olyan természetes hatásokat váltanak ki, mint a dopamin, a szerotonin és az oxitocin kiválasztása. Ezek az anyagok az együttérzés, a megnyugtatás és a másikkal való érzelmi közelség érzését generálják, valamint elnyomják a negatív érzelmeket, mint például a szomorúság, a gyűlölet, a bosszú, az ellenségeskedés, a félelem vagy a harag.

A Biblia a testi és lelki egészségre gyakorolt előnyök mellett más áldásokkal is szolgál. Boldog az, aki gondoskodik a szegényekről, mert a baj napján az Úr megmenti őt, az Úr megőrzi és életben tartja. Boldog lesz ő a földön, írja a 41. Zsoltár. A Szentírás továbbá bemutatja a jó

Jézus az utolsó ítéletkor, Máté 25. fejezete szerint a következőt mondja. Akkor a király ezt mondja a jobbján állóknak. Jöjjetek ti, atyám áldottai, és örököljétek a világ megalapítása óta nektek készített országot. Mert éheztem, és ti adtatok nekem enni. Szomjaztam, és ti adtatok nekem inni. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Mezítelen voltam, és ti felöltöztettetek. Beteg voltam, és ti meglátogattatok. Börtönben voltam, és ti eljöttetek hozzám.

bűnt követ el, aki megveti fele barátját. De boldog az, aki megkönyörül a szerencsétleneken. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 21. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Igyekeztünk ma is egy érdekes témát hozni nektek, és ha nem is érdekes, mindenféleképp aktuális, mert egy olyan dologról fogunk beszélni, amit mindenki használ, mindenkinek a zsebébe ott van, van, aki ezzel keresi a pénzét, van, akinek kihívás, de keresztényként mégis milyen állást foglalunk ezzel. Ugye ma a social médiáról lesz szó, és ebben a vendégem elsősorban Petyár Lóri, akit már megszoktatok, másodszorban pedig dr. Balla Anna Mária, pszichológus. Üdvözlünk az Érted Podcastben újra!
3: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Tehát, mint mondtam, a social media az egy olyan dolog, ami mindenkinek van, senki nem szereti, de mégis szeretjük használni. És nekünk így keresztényként én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten egy ilyen szürke zónába esik bele, mert jó, hogy használjuk, tudjuk használni evangelizálásra is, de mégis valahogy szerintem sokkal nagyobb az negatívum, amit magában hordoz az egész. És hogy kicsit így egy képet kapjunk arról, hogy mekkora számokat ölt a social media, hoztam pár adatot a számotokra. Sőt, talán inkább tippeljetek ti. Szerintetek ma napjában egy átlagos internetező hány posztot lát? Hogyha tippelni kéne.
4: Posztot?
2: Igen. Adok 3 opciót, jó?
4: 100 fölött.
2: Igen.
3: Hát én is több 100-ra gondolnék.
2: A helyes válasz 2000, több mint 2000. Tehát egy átlagos internethasználó napontában több mint 2000 posztot lát. Ez egy másik tény az internetről, hogy percenként 500 órányi videót töltenek fel a YouTube-ra. Most ebben az egy órában fél óra az pont mi voltunk, de ez semmi baj, ezt szabad nézzétek. Illetve ami még meghökkentő adat, hogy a tinédzserek 70%-a nyomást érez magát, hogy tökéletesnek kell lenni az internet miatt, és minden ötödik felnőtt tapasztalt már cyberbullyingot. Tehát az interneten keresztül szekálták, próbáltak valami rosszat, negatívat mondani neki. Tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy a social media csak mese és játék, és csak szép dolgok vannak, mert megvan ugye a negatív oldala is, és igyekezünk meg behatárolni azt, hogy mégis hol kell meghozni a határt, mennyit szabad használnunk, illetve hogy mire jó ezt használni. De kezdjük a legelejénél, szerintetek mi a social media?
3: Hát ha leszeretnénk ezt magyarra fordítani, mindenképpen ez egyik szó sem magyar. Ez egy olyan közvetítő eszköz, amely körülbelül azzal a céllal állt elő, hogy kapcsolatot teremtsen emberek között. Tehát ugye, hogy a szociális térben beszélünk, gondolatokat osztunk meg, informálódunk, ugyanúgy egy ilyen online közegben ugyanez megtörténhet, és ez a szociális médiának igazából ez lenne a szerepe, és így indult eredetileg. Nem tudom, hogy hányan a hallgatóink közül voltak fenn mondjuk a 2000-es évek elején a Facebookon, ugye, most már körülbelül majdnem 20 évre tekintünk vissza, hát akkor nem volt el ennyi reklámmal, nem volt el ezzel a közel 2000 üzenettel, amit ugye főleg reklámok formájában történik, de nem csak. Tehát sokkal inkább az volt a fő célja, és azért iratkozott fel nagyon sok ember, hogy kapcsolatot teremtsen olyanokkal, akik távol voltak. Távol voltak, mert elköltöztek, elutaztak, vagy valamit szerettek volna megosztani az életükből. De ma már azt tapasztaljuk, hogy ez már rég elcsúszott, ma már több formája van, ugye a legismertebb, és talán a leginkább jelen, leghosszabb idején jelenlevő ez a Facebook, de már ott van ma az Insta, a TikTok és sok más. Kicsit utána kérdeztem a tiniknek, és képzeljétek el, a tinik azt mondta, a TikTok az már lejárt, tehát azt gondoltam, okay. Én még nem is jártam benne, de már lejárt, értitek? Tehát, hogy már ennyire így alakulnak a dolgok. Amit meg lehet figyelni, hogy amíg a Facebooknál, hogyha mondjuk már így érdekességeknél tartunk, ha a Facebooknál ugye ez volt a fő cél, hogy kapcsolatteremtés az emberek, hosszabb üzeneteket, képeket osztottak meg egymással, addig, ha észreveszitek már az Instán, ezek már sokkal-sokkal rövidebbek, hogy eljussunk a TikTokhoz, ami még annál is rövidebbek, tehát hogy pár másodperces üzenetek vannak fent. És ami még nagyon érdekes megfigyelni, hogy azon túl, hogy rövidültek az üzenetek, mint hogyha már nincs annyi időnk, minél többet akarunk, és lehet, hogy ezt is szorgalmazzák ez a sok üzenet, több mint 2000, ahogy te mondod, meg hogy óránként 500-at töltenek fel, hogy sok, és ha sok, akkor azt nem tudod fél óráig nézni, tehát azt rövid ideig kell, tehát hogy van egy ilyen, hogy rövidültek. De van egy másik érdekes dolog, amit most már többen is figyelnek és kutatnak, hogy amíg a Facebookon inkább felvállaltad, hogy ki vagy, bár ott is volt, hogy magad képét egy kicsit megváltoztattad, addig az Instán kevesebbet, vagy másképp közvetíted, és a TikTokon megint másképp. Tehát, hogy mindegyik kicsit jobban és jobban eltakar téged, és inkább ezeknek az lett a szerepük, hogy befogadóvá tették az embereket üzenetek felé, mint inkább közvetítőkké. Mert ugye egy társas kapcsolatban az a fontos, hogy én is adok, te is adsz. Ugye van ez a kölcsönösség. Facebooknál még ez megvolt. Én is töltöttem fel, mások is, és volt ez az oda-vissza. Na már ez az Isten, már inkább az látszik, egyesek töltenek, de nagyon kevesen, és nincsen nagyon sok feedback. Ha van is, azok már csak ilyen mindenféle piktogramokkal, a TikTokon meg még kevesebb. Tehát, hogy igazából ez már rég nem egy oda-vissza történő kommunikáció szól, hanem inkább arról csak, hogy bombázva vannak a fiatalok, a felnőttek. És még, ha hozhatnék még egy dolgot abból, amiket felsoroltál, amit szerintem még ijesztőbb, és ezt főleg a munkám során tapasztalom, ami már rég a rendőrség területét is érinti, az, hogy nagyon-nagyon sok tehát, hogy ezek eszközök lettek a zaklatásokban, tehát itt főleg nőkre gondolok, de nem csak nőkre, pont a mai nap folyamán is beszélgettem aggódó szülőkkel, hogy tinédzserek, lányok, fiúk ugyanúgy bombázva vannak, megkeresik őket, különböző dolgokra kérik, kényszerítik, sőt, most nagyon nem mennék bele, tehát, hogy azon túl, hogy elindult egy ilyen jó gondolata, ma már azon túl, hogy sok információ van, igazából nagyon bejönnek veszélyes személyek, nagyon-nagyon közel jönnek gyermekekhez, tinédzserekhez, fiatalokhoz, és nem csak. A tavasz folyamán voltam egy női konferencián, ahol megkérdeztem az ott jelenlevő közel 70-80 hölgyet, ezek mind 40 év fölötti hölgyek voltak, egyedülállóak, vagy özvegyek, vagy elváltak, vagy egyedülállóak úgy, mint akik nem voltak soha férnél. És megkérdeztem a teremben levők, és mondom 40 év fölöttiek, tehát úgy 60, majdnem 70-ig elmegyünk, és megkérdeztem, hogy hányan ezek közül, a hölgyek közül az utóbbi egy hétben tapasztalták azt, hogy idegen férfiak rájuk írtak, és mindenfélét kértek tőlük. És a döbbenet az, hogy körülbelül a 70%-nak a nőknek a keze fent volt. Tehát gondolnánk, ugye, sokan úgy gondolnak, hogy ez a tinik fiataloknak egy probléma, hogy ugye megkeresik őket, és mindenféle jól kidolgozott szöveggel manipulálják őket, ma már azt tapasztalható, hogy nem csak. Tehát hogy óriási nagy a paletta az arra nézve, hogy ma már nagyon sokan ezt komoly bűncselekményekre használják.

0: meg is könnyített a dolgokat, ugyanis én visszaemlékszem, 20-30 évvel ezelőtt egy férfi, ha valamit akart egy lánytól, össze kellett szedni minden erejét, hogy oda menjen, és akár jó szándékkal, akár tetlegességgel, vagy molesztálni akarta ezt, tehát kellett vele találkozzon, vagy belekössön, vagy érted, vállalnia kellett annak a rizikát, most kapok egy büdös pofont, vagy fogadni fogja a közeledésemet. Most pedig itt elszemélytelen lett ez a dolog, hogy ugyanezt ecsetelted Anna, és akkor na, mi lesz, ráírok, vagy zaklatom, vagy beszólok neki, és nem vagyok ott, hogy visszaüssön, megyek tovább. Tehát, hogy nem érzi a súlyát, és sajnos erről a zaklatásra én is olvastam tanulmányokat, hogy ez egy veszélye például a szociális médiának, hogy sokakat zaklatnak, és nem csak lányokat, fiúkat is, és nem csak szexualitás területén, hanem más területen is sajnos, hogy bántalmazzák őket, és ez nagyon komoly. Hát erről te tudnál beszélni, milyen lelki sebeket, vagy traumákat okoznak ezek.
1: Meg amit még észrevettem, és említetted te is, hogy most már nincs meg az oda-vissza. Tehát nem úgy nem látjuk face-to-face a másik embert, és amit még észrevettünk, hogy inkább az alfa generáció, de még a fiatalabbak is, vagy idősebbek is, hogyha van egy Instagram oldaluk is, akkor olyan képeket tesznek ki, ahol teljesen vagy el van torzítva az arcuk, hogy homályos legyen, vagy el van takarva valami emojival, vagy hasonlóak, és úgy gondolom, hogy ez is pont emiatt van, amit olvastam az elején, hogy 70%-ba ezt a megfelelési vágyat munkálják ki bennük, és tudják, hogy ezt nem tudják teljesíteni, akkor inkább nem is teszem ki magamat. Mert hogy mint hogy támadjanak, mint hogy lecikizzenek, mint hogy mások azt gondolják róla, hogy nem én vagyok a legszebb, inkább meg sem mutatom magam.
2: Igen, hát az, hogy most, hogy ki mennyit és a valóságnak mennyire megfelelően vállalja fel magát a szociális médiában, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Erre nézve is már meg lehet figyelni, különböző prototípusú személyek vannak. Tehát van az, aki mindig mindent felvállal, még mindig, mert ugye ma már ezt is kicikizik, hogy vagy megsütötte a sütijét, vagy megfőzte a nem tudom miért, megfőzte a kávéját, leül oda is, és ezt publikussá teszi. Tehát van ez a prototípus ember, aki mindent asztalra tesz. Néha úgy tűnik, hogy nagyon narcisztikus, tehát mindent kell magáról mondjon. Aztán ott van egy másik profil, amely fent van egy kép, ez a homályos pont, amit mondod, ez ugyanúgy Facebookon vagy Instán bárhol, igazából rejtve marad, vagy betesz csak egy rajzfigurát, vagy valamit, amit úgy sejtett, vagy egy szót, és ő igazából a kukkoló vagy a néző. Tehát, hogy ő, nagyon sokan ilyen ismerősöm közül, vagy lelki gondozottaim közül mondják, hogy hát én nem akarok megosztani semmit, de akarom tudni, hogy mással mi van. Tehát, hogy ő az, aki nézi, de ahhoz kell egy oldalad legyen, hogy tudjad nézni, tehát ezt nem tudod, úgy mint például a YouTube-ot felmegyek, nem kell legyen egy profilom, vagy egy kontom, tudom nézni anélkül. Ez a második nagy kategória. Aztán van egy harmadik kategória, amit megfigyeltek, hogy ők, akik inkább szakmailag, tehát nem közvetítenek személyes infókat, de szakmai szempontból, és itt el is hangzott, hogy nagyon sokan reklám szempontjából. Tehát, hogy van egy oldala, de azon folyamatosan inkább úgymond okoskodásokat, más okoskodásait osztja meg. Ha valaki mondjuk természetgyógyász van, akkor annak az oldalán egy csomó minden fent van, legyen az bármelyik szociális médiás platform, erről tesz fel. Ha valaki keresztény szemléletű, akkor ezeket az üzeneteket, tehát hogy kimondottan ők azok, akik nem akarnak magukban megosztani semmit, de van egy üzenetük, és azt az üzenetet akkor közvetítik. Tehát, hogy főleg ez a három nagy profil van, és mind a három igazából nem segít elő azt, hogy mi kommunikáljunk arról, hogy telt egy mai napom. Nem is biztos, hogy ezt kell mindenkinek kommunikálni. De ott az elején az ember, mivel azért nem volt több ezres táborod barátságot, hanem ott az elején kezdődött 20-30 pár százal. Most ott vagy, hogy több ezer ismerősöd van, akinek lehet a 70%-át nem is tudod, hogy ki az, csak valahol láttad, összefutottál. Mit mondjunk a hírességekről, akiknek több százezer ismerőse van, ugye, vagy barátja, hát legyünk komolyak, de hát milyen barát az, de hát. Tehát, hogy ez már nagyon elment ebbe az irányba, hogy már az a személyesség, amivel indult, ez már nem igazán jelenik meg. Úgyhogy, hát kb. Ezt tudnám így erről mondani, hogy többféle profil van, és tényleg az emberek elbújnak, tehát van ez a réteg, aki elbújik, és csak szemlél.
0: De, talán itt arra kell figyeljünk, mi is, akik itt beszélgetünk, hogy én ne ott akarjak egy személy lenni, egy személyiség, egy digitálisan összefaricskált valaki, hanem a realitásban legyek valaki. És azt mondta, hogy döntsem el, hogy én mire kell használni. Most tényleg mindent megmutatok magamból, csak szemlélő vagyok, vagy kukkoló. Tehát, hogy ne ott akarjak valaki lenni, ott keresek barátokat, elismerés, hanem az élet valóságában ki vagyok én, hogyan mozgolódok, mennyire számít a másik vélemény. Mert beleesünk egy ilyen csapdába, jaj, ha nincs ennyi lájkom, ha nincs ennyi követőm, ha nem néztek meg ennyien, az enyémet nem húzták annyian alá, akkor úgy elcsüggedünk. Tehát, hogy az, ne keverjük össze a valósággal, mert ez nem a valóság. Tehát ott dobják, lökik a véleményeket, lájkokat, meg unlájkokat, és kivesztél a felelősséget. Ha itt megkérdezem a véleményed, akkor vissza tudok kérdezem, miért mondtad erre, hogy nem? Miért mondtad erre, hogy igen? Tehát amikor face-to-face tényleg kommunikálunk, itt nincs ez a visszacsatolás, vagy ez a feedback. Tehát ez a veszélye, és ha ebbe beledőlünk, akkor a realitásból kiesünk.
2: Így van. Igazából építünk egy másodlakos realitást.
0: Igen, tehát, ami nem is ez valóság.
2: Az, tehát, hogy azért, akik ott élik, amit megélnek ott, ők azt valóságnak élik meg. Csak úgy, hogy ez nem mindig találkozik azzal, ami történik, mikor elmegy munkahelyre, iskolába, egyetemre, gyülekezetbe.
0: Igen.
2: Ugye, tehát, hogy nem talál a kettő. Na, itt látom egy nagyobb veszélyt, mert ha valaki önazonos azzal, amit a Facebookon közvetít, vagy az Instán, ami a valóságban is megvan, nem hinném, hogy akkor ezzel nagyon nagy gond van. Még a motiváltság még itt lehet egy gond, de azért a kettő, ha talál, azért valamennyire mégis a valóságot tükrözi. A gond ott van, amikor amit említettél te is, hogy ugye a kettő nagyon elválik. Tehát az, akit mutatok, vagy épp nem mutatok.
0: Igen, ez is.
2: Akkor a valóságban, hogy akkor itt ott, akkor ott mi van.

0: Most, hogyha eddig ez a podcast epizód egy hullámvasút lenne, akkor nagyon-nagyon lefele mentünk eddig, de most kicsit szárnyaljunk felfele is. Beszéljünk arról is, hogy mégis mire lehet hasznos a social media. Mert nem hiába használjuk, nem hiába van ott a kezünkben minden nap, és hallottunk már pozitív élményeket, pozitív történeteket is a social médiával kapcsolatosan. Szerintetek mégis mire lehet hasznos a közösségi média?
1: Hát én akkor elmondom, hogy én mire használom, jó? Mert soha nem rejtettem végig
2: alá. És tudod, hogy hasznos.
1: Igen. Az elsődleges, amire használom, az munkaügy. Tehát nagyon sok személlyel a munkám során, lelki gondozottaimmal, fiatalabb szakemberekkel, ott nagyon könnyen hamar, főleg a Messenger részével nagyon hamar tartjuk a kapcsolatot, könnyen meg tudok osztani olyan információkat, amit tudom, hogy az a közösség, akikkel mi beszélgetünk a chat részben, ő nekik hamarabb feljön az, ha én megosztok valamit, mint mondjuk olyannak, akivel lehet nem beszéltem évek óta, és mégis ott van a sok ismerős között, jó sok barát között. Tehát, hogy akikkel tartom a kapcsolatot folyamatosan heti, 2-3 hetente szinten, ők hamar látják az információkat. Tehát, hogy ez nekem nagyon nagy segítség, nem kell 15-20 levelet megírjak, hanem egyszer megvan valami írva, és az közvetítve van. Ugyanígy a gyülekezeti és a túl a szakmai oldalon, de a gyülekezeti közösségi életben például nagyon nagy segítség, amikor meg kell hirdetni valamit a szülők felé, a tinédzserek felé, vasárnapiskolai tanítók felé, amikor valami olyasmi történik a közösségünkben, amiről jó tudni, akkor az bátran. Tehát, hogy én főleg erre használom, ez az elsődleges. Volt egy idő, ami most az utóbbi időben ez nálam úgy alább hagyott, hogy tényleg, ha volt egy olyan gondolat, amivel mondjuk foglalkoztam napközben, vagy egy időszakban, és az úgy megfogalmazódott talán egy igevers, vagy egy történet kapcsán, azt úgy megosztottam. Ez főleg, amikor nagyon mély, vagy nagyon magas pontokat éltem meg a személyes életben. Úgyhogy ez is egy nagy kihívás volt nekem, hogy egyáltalán kell-e ezeket megosztani. Vívódás azzal, hogy ugye ki hogy fogja ezt értelmezni. Mivel, hogy többen is mondták, hogy segít nekik, ezért én próbálok most nem a belső hangra hallgatni, hogy na hát, ez nagy képűség, mit mind vágunk fel azzal, hogy mi történik vele. Tehát, hogy tényleg az egyik motivációm az, hogyha lehet, akkor segítségű legyen. Bár, mondom, ezt az utóbbi időben próbálom egy kicsit féken tartani, de azért, ha vannak nagy örömeim, azért megosztom ezeket a dolgokat. Ja, és ami még egy harmadlagos, tehát én három kategóriába tenném, hogy miért, vagy mire használom, az, hogy a rokonsággal tartsam a kapcsolatot. Nagy a család, nagyon nagy földrajzi területen vagyunk szétosztva, nagy a baráti kör, tehát a valós baráti kör, tehát akikkel felnőttünk, akikkel bármikor találkozok, 5-10-20 év múlva is ugyanodnan folytatjuk, mint hogyha tegnap búcsúztunk volna el, tehát, hogy nagy a baráti kör, és velük így tudom valamilyen szinten tartani a kapcsolatot, tehát ez nekem nagyon nagy segítség. Hogy lehet másra is, igen, valószínűleg, de nálam ennyire korlátozódik. Tehát én ezeket a pozitívumokat fedeztem fel így az évek során, és ezeken a területeken használom is. Biztos, hogy van más, amit még lehet, amire lehet még, de ezt hagyom, hogy mondjátok, hogy például ti mire használjátok pozitívan.
2: Én se úgy látom, hogy fúj szociális média, viszont a tanulmányaim kapcsán, meg a tapasztalatom kapcsán azt látom, hogy tényleg kell vigyázni, de mégis az előnyörőjükről beszélni, tehát hihetetlen, csomó mindent megkönnyített. Tehát például egy ilyen digitális hirdető eszköz, régen mi volt, hogy emlékszek rá, kellett menjünk a városházra, engedélyt kérünk, hogy ki akarunk rakni a városban 500 plakátot, 100 plakátot, és mindegyik el legyen látva bélyegzve. Ma kitaláltál egy eseményt, fellőtted, és akkor minél többen osztják, és akkor ez egy digitális plakát, tehát események alkalmak hirdetésére, vagy akár még meghívó kiküldésére is, tehát mi is szerveztünk így eseményeket, tehát hogy nagyon ilyen jellegű előnyei vannak. Ebben a felgyorsult világban abban is segít, hogy a kommunikációt megkönnyítse. Tehát Anna, te is elfoglalt vagy, te is elfoglalt vagy, én is elfoglalt vagyok, és folytathatnánk. Egyik órában másik oktat, harmadik dolgozik, munkagép mellett van, stb. Stb. Nem biztos, hogy fel tudod hívni, nem biztos, hogy el tudsz menni hozzá meglátogatni, lehet a távolság miatt. Egyszerűen írsz egy üzenetet WhatsAppon keresztül, Messengeren keresztül, itt-ott, és akkor el tudja olvasni, akkor elolvassa, és akkor visszaregál. Nyilván nem a mély dolgok. Nekünk a családdal is vannak ilyen csoportjaink, a szűkebb és nagyobb családdal is, a gyerekeinkkel is, vagy a feleségemmel. Ahol meg tudunk osztani. Nyilván, amikor egy mélyebb dologról van szó, akkor nem azt mondja, mindenki írja be a WhatsApp csoportunkba. Például ma is tervezünk egy komoly beszélgetést, valamit nagyon meg szeretnék osztani a családommal, meg a fiam valami élményben volt részünk, és nem azt mondtuk, na figyeljetek, mikor lesz időtök, olvassátok már el a Facebook bejegyzésünket, majd kiraktuk. Tehát megvan ennek is a haszna, mert van, akik veszik a bátorságot, és egy kemény témát ott bedobnak, tudjátok, ott már egy mély vízot, mindenki csámcsogjunk egymáson. Teszek kérdéseket. Valamikor én is belementem ezekbe, ritka. Kezdeményező még nem voltam, de egyik másik ilyen bugyomba beleszálltam, hogy egy pofon erejéig, vagy adtam, vagy kaptam. Ezt azért feltenném a kérdést. De ennek is lehet valamikor van helye, de valamikor értelmetlen. Tehát én ezt hangsúlyoznám, ezt a felgyorsult világban megkönnyít a kommunikációnak módját, illetve egy ilyen digitális tér, ahol hirdetni tudsz, ahol elmondhatsz dolgokat, igazságokat közölhetsz, és pozitív dolgokra is gondoltunk. Tehát evangélium. Tehát be kell azt látnunk, hogy ott vannak az emberek, ahol vannak, oda kell menjünk. És tehát nem lehetünk prüdek, hogy fúj Facebook, fúj Instagram, és akkor elzárkózunk ezektől. Meg kell látni a lehetőséget. És ha van egy örömmel része, akkor miért ne rakjam ki? És nem azokra gondolok, hogy akik hogy fogják értelmezni Ballannának az újabb posztját, hanem uram, én ezt tiszta szívvel tettem ki, és tudom, hogy 100 embernek ez jól fog jönni. És nem is azt szokom számolni, hogy jaj, még csak 99-en lájkolták, akkor legközelebb nem rakom ki. Tehát a motivációm jó. Én ezt emelném ki, ezt a két dolgot, így Annához csatlakozza, meg azokkal egyetértek.

0: Én is két dologhoz hasonlítanám a social médiát. Az egyik az az ablak. Mert hogy a social média valamit reprezentálsz vele, és valamit megmutatsz a világnak belőle. És annyi előnyöd van, hogy te tudod megmutatni azt, hogy mit akarsz megmutatni. Ugye, mint egy ablaknál is, amikor behúzod a függönyt, hogy ne lássák, amikor meg kihúzod, hogy akkor jön be egy kis fény. És ugye munkám révén is sokat használom a social médiát, és amikor felteszik a kérdést, hogy mégis mit posztoljunk, mit rakjunk ki, akkor mindig azt mondom nekik, hogy gondold el, hogy ez egy ablak. Mit szeretnél, hogy lássanak a te vevőid, a te klienseid, a te barátaid, hogyha emberekről van szó. Hogy milyen a hangulat, milyen termékeid vannak, hasonlóak, és akkor ezt ugyanúgy fel lehet használni keresztény szempontból is. Tehát, hogyha van egy olyan ember, aki keresné Istent, keresné egy közösséget, nem muszáj eltöltsön mondjuk két órát egy gyülekezetbe, hanem megnéz pár képet, megnéz pár videót, hasonlóak, és így már sokkal barátságosabbnak érzi ezt a közeget, ahova elmegy. És nem régiben hallottam is egy történetet, hogy valaki a social médián keresztül ment egy gyülekezetbe, és tért meg. Tehát vannak jó hatásai.
1: Így
0: is.
1: Van, így van.
0: És szerintem, hogyha Pál élne, akkor ő is használna a social médiát. Simán, sőt, még Jézus simán is. És a másik dolog, amivel hasonlítanám a social médiát, az ugye, az egy kés. Késsel lehet két dolgot csinálni. Vagy ételt készíteni, tehát életet teremteni, vagy pedig életet elvenni, gyilkolni. És ugyanilyen a social médiának is van egy technikai oldala, amit ti is említettetek, mint egy reklámfelület. És ezt lehet jó dolgokat reklámozni, meg rossz dolgokat reklámozni. De hogyha betartjuk ezt az etikai oldalát, hogy olyan dolgokat reklámozunk, amik tényleg szebb helyé teszik az egész világot, meg olyan dolgokat reklámozunk, olyan dolgokat részesítünk előnybe, amik mások hasznára van, akkor ez egy nagyon jó dolog is tud lenni mások számára. De ugye van egy nagyon nagy mélypontja az egész social médiának, amiben rengeteg ember szenved, nem találtam rá statisztikát, de ez a social média függőség. És nemrégiben kijött egy dokumentumfilm is erről, a Szociális Dilemma, ami nagyon szépen bemutatja, hogy mégis hogyan alakult ki, és hogyan dolgozik a social média azért, hogy te függő legyél, és hogy oda kössön téged. Viszont egy olyan információt találtam, hogy azok az emberek, akik a social médiában dolgoznak, tehát Facebooknál, Instagramnál, Snapchatnél, stb., nem engedik a gyerekeiket, hogy használják ezeket a felületeket, és nem véletlenül. Mert ugye ez a függőség egy nagyon is valós dolog, és komoly veszélyeket tart magában. De hogyan alakul ki ez a social media függőség, hogyha ezt el tudnád nekünk magyarázni, felvázolni?
1: Bocs, én annyit beszúrnék itt, igazán nem akarok a szabadba vágni, csak hogy aláhúzom, hogy mondasz, hogy tényleg a szilícium völgye nagyjai ezt nagyon komolyan veszik a gyerekeikkel. És egyszer megkérdezték az egyik ilyen nagy górítót, most hirtelen nem is tudom idézni, de lehet nem is baj, az egyik tematikámban először eldolgoztam, hogy mit szól a konkurens székhez, akik bejöttek a piacra, hogy félnek-e tőlük, és azt mondta, nem tartunk ettől, nekünk nem ez az ellenségünk az alvás. Tehát, hogy leketni az embereket nem nagy dolog. Tehát nem attól félek, hogy még valaki van, hanem hogy tudom rávenni, hogy még többet töltsön ott. És itt vannak a veszélyek is, biztos, hogy erről majd beszélni fogsz, Anna, amikor már a rendes egyensúly ez felbomlik, és nem tudsz meglenni nélküle, vagy valaki a WC-re se tud úgy menni, hogy ne vigye a telefonját, nem tud leülni, kommunikálni, beszélgetni, egy istentiszteleten részenni. Tehát ezeket tapasztaljuk most, tehát nem most találunk ki, hanem döbbenet, hogy mivel szembesülünk, és látjuk, hogy ennek van hátránya. Na de bocsi, Anna, válaszolja a felvetett kérdésre, csak alá szeretem volna szúzni.
2: Folytathatom azzal, amikor ott van előttem a diák az egyetemen, és lehet, hogy azzal foglalkozna, ami épp téma, bár remélem, hogy nem untatom fölöttébb őket, mert próbálom nagyon interaktívá és dinamikussá tenni az egyetemi órákat, de mikor ott előttem előveszi, és látom, hogy simogatja, és akkor azon gondolkozok, akkor miért nem megy ki ennyi erővel, ülhetne kint is, nem? Tehát nem kötelező egyetemre, nem kötelező. Kisiskolába kötelező menni, de egyetemre nem. Na, de ez egy másik zárójelbe bezártam ugye az egyetemi élettel, úgyhogy tényleg jelen van ez a kényszer. Visszatérve az alapkérdés, hogy hogyan alakul ki, ugyanúgy, mint minden függőség. Tehát a függőségnek az egyik alapmozgató rúgója az, hogy az, amitől én függővé váltam, az valamikor hatalmas nagy élményt adott. És akkor vissza is visszajövök ahhoz az élményhez. Na, de mi az élmény? Ugye az a kérdés, hogy hát igazából az ember nem lesz nagy szerelmes a képernyőjébe, ugye? Tehát, hogy mi az az élmény, amitől újra és újra visszajövök. És úgy gondolom, hogy az, ami a legnagyobb élmény, az az, hogy új dolgot tudok meg. Tehát az ember úgy születik, hogy kíváncsi. Tehát ez egy egészséges, velünk született készség, hogy kíváncsiak vagyunk, akarunk tudni. Azt lehet megfigyelni, hogy például a szociális médiás függőség az egy idő után pont ezt kiöli, és már csak a kényszer van, hogy mert hogyha tényleg a kíváncsiság maradna meg, akkor az ember végignézni azokat a videókat. De mi a tapasztalat? Hogy csak megy, pörög. Tehát, hogy amíg ott
1: nem
2: volt emészi, eleinte...
1: Nem dolgozza fel.
2: Igen, amíg ott volt eleinte, hogy ugye érdekes volt a gyerekeknél, mondom, a filmet, a gyerek nem pörgeti. A gyerek megáll, megnézi az egyik mesét, bejön a következő, ugye úgy vannak elkészítve, hogy egyik a másikából generálódik. Tehát nem úgy van, mint a televízióban. Még megvárod a következő hetet. Na de visszatérve, hogy tehát, hogy élményt adott. És egy idő után már az élmény maga az, hogy wow, megtudtam valamit, vagy lekötötte, és hozott egy kis szórakozást, ez megszűnik, mert marad csak a kényszer, hogy pörgessek. És mivel van mit pörgetni, mert ugye hallottuk a legelején, hogy milyen sok információ töltődik fel. Tehát én belegondolok, hogy ez csak 100 évig így fog menni. Érted, egy idő után azt se tudod, hogy mit hol keresél az interneten, bár most az intelligencia, a mesterséges intelligencia valószínűleg már még ez sem lesz gondunk. De visszatérve a függőségre, hogy az ember attól tart, miután már ugye a kíváncsiság vitte, hogy ismételten újra és újra a cselekedetet megismételjen, ott van az, hogy le ne maradjon, ez a második dolog. Na, nehogy lemaradjok. Tehát ha nem csinálom, lemaradok. Annyi információ van, hogy én le fogok maradni. Ha lemaradok, most a tinédzser eszével, ha én lemaradok, akkor kimaradok. Tehát, hogy innentől kezdve a tinédzsernek óriási nagy kényszer az, hogy ne maradjon le a legújabb trendektől, ne maradjon le az, hogy most mi a legnagyobb hír, ne maradjon le a dolgokról, mert a tinédzser, amíg lemarad, az kimarad. És innentől kezdve egyik tinédzser sem akar kimaradni, tehát az egészségesen fejlődő kell. Csak hogy ugye, mivel ez csak marad, igazából a lényeg meg nem marad meg, mert nincs lényeg. Tehát már rég nincs lényeg, amikor a kis videók ilyen 10-15-30 másodperces üzenetekre korlátozódik. Tehát innentől kezdve mivel maradunk, ugye? Tehát, hogy feljön egy reklám, a legtöbbje 10 másodperc, megy tovább. Mivel marad az ember? De az agyat megfogta, és onnantól kezdve olyan szinten oda köti ez a két kényszer, hogy na, megtudni többet is le nem maradni, hogy egyszerűen ott vannak azok az anyukák, akik elmondják nekem, hogy kisbabájuk van, hogy tudom, hogy kéne rendezem a kisbabát, de muszáj, azt mondja, muszáj, megnézem, hogy mi a hír. De mondom, oké, milyen hír? Mert most te kismama vagy, szoptadsz, pelenkázol, kimész, sétálsz, de miről ma? De épp az azt mondja, hogy kimaradok, lemaradok. Nem, tehát mikor már nem kell a babát rendezni, akkor már hova lépek vissza?
1: Tudjátok, mi segít ilyenkor? Próbálj meg az ember, hogy 24 órát, vagy 48-at ne használja. Én magamon lepődtem meg. Hány nem fogadott hívásom lesz? Hány messenger? Hány WhatsApp üzenet? 2-3. Tehát, hogy nem dől össze a világ nélküled.
2: Hát
1: tehát,
2: most képzeld el ezt, mikor...
1: Nem olvastál el valamit, mi van akkor? Tehát, hogy nem látom, mit osztott meg a másik.
2: Táborba tiniket, vagy már a gyerekek van, a gyerekek 7-8 évesen már ugyanez, és azt mondjuk, hogy oké, egy nap, egy órát. Tehát az elmúlt nyáron elvittük egy olyan helyre, nem volt internetjel. Tehát egy nap, egy órát megadtuk, de nem volt jel. Na, tehát ez erről szólt. Csak azt mondja, persze, hogy kitoltunk. Na, akkor kimondom, elmegyünk erdőbe sétálni. Na, most értitek, ott vadázták, hogy hol a jel. És tudjátok, mi volt az érdekes, hogy 3 nap után már nem volt téma. Addig megvesztek meg, hogy na, hol van. Mondom, ami nagyon fontos volt, hogy helyette tudjunk mást adni. Tehát, hogyha csak ott hagyjuk őket unatkozni, miközben ők máskor úgymond az unatkozás alatt fent voltak a szociális médián, addig mi most odaadtuk nekik a fizikai élő közösséget, a játékot, a csoportfeladatokat, együtt kellett tegyenek dolgokat, és idővel azt láttuk, hogy igazából lehet nélküle.
1: Nagyon jó.

0: Ugye szó volt veszélyekről, meg ilyen cseles, furfangos módokról, hogy hogyan lehet ezeket félretenni, de mi a saját magunk életében? Milyen kerítéseket kéne felállítsunk? Vagy hogyan látjátok, hogy milyen elveket jó leszögezni a social médiával kapcsolatosan, akár egyénileg is, akár családosan is? Tudod, tudom, hogy nálatok van egy olyan szabály, hogy este nem tudom hány óra után már nem szabad használni.
1: Igen, és erről nagyon figyelünk, hogy ez ne csak a gyerekeknek legyen szabály, nekünk is. Tehát volna a kicsi szól nekem, apa, ne telefonozz, rögtön lerakom. Tehát lerombolod a gyerekbe egyből, hogy ez csak rátok vonatkozik, rád nem vonatkozik. Pécsi Ritától hallottam, 2:1, vagy 3:1 az aránya. Tehát ő azt mondta, nem lehet már azt megtenni, beszélgetünk itt a podcast előtte erről Annával, hogy kivegyük az életünkből, szükségünk van rá. Tehát életünk részé vált a szociális média is, hogy ez a digitális dolog, és hasznos is. Tehát azt nem tudjuk megtenni, hogy na, én kihúzom a konnektorból a tévét, most képzetesen értve. Viszont azt meg lehet tenni, ő azt mondta, hogy a gyereknél például, a gyerekeknél ajánlott ezt, hogy a tinédzsereknél, hogy egy óra digitális képernyős dolog után legyen 2 óra valóság. Mi az, hogy fára mászott, megkorzsolta magát, fejére esett, mit én megfogta a gilisztát, értitek? Pocsolyás lett. Tehát nem az, hogy csak ott a képernyő előtt, hogy legyen valóság, tehát mindig legyen valóság. Egyszerű dolgokban is, a kapcsolataimban is, ne csak az legyen, hogy ráírtam a feleségem, és küldtem neki egy szívecskét. Mikor öltehet meg utoljára? Mikor mentél el vele sétálni? A nagymamátnak nem csak küldtél egy WhatsApp üzenetet, és hogy boldog nőknapját, elmentél-e hozzá, érted? Vigasztalta. Tehát, hogy valóság, valóság és digitális dolgok aránya, én ezt mondanám így. De Anna, te többet tudsz erről mondani.
2: Hát igen, ez az egyik, amit említettél, ezzel teljesen egyetértek. Hozzátenném azt, hogy tudatosan saját magunknak korlátokat helyezni. Én például tudatosan teszem azt, hogy vasárnap, azon túl, hogy végigfutom az SMS-eket, mert van, hogy még vasárnap is bejön, meg át kell nézek valamit. Egyszerűen vasárnap este 9-10 után tól fogok válaszolni a legsürgősebb addig, ha be is jön bármilyen üzenet, nem reagálok. Nem mondom, hogy mindig sikerül, de ezt tudom, hogy a vasárnap például az félre van téve, van, amikor kell, mert munkám során tényleg van, amikor kell reagálni vasárnap is, de nem ez a prioritás. Tehát ez az egyik. A másik például, hogyha reggel nekem beindul a nap már 8 óra, akkor nem nyitom ki reggel a telefon. Várnak. Ma is például beindult az élet, 12-kor volt először alkalma, amikor lejárt egy pár gyűlés, hogy kinyissam. Ahogy te mondod, nekem jött, nem 2. Befutott, végig szkeneltem, ez várat, erre most kell válaszoljak, és akkor így sokan, hogy hát 3-4-5 nap után válaszolok. Igen. Mert nem érzem kényszerét annak, mert ugye szelektálni kell, mert tényleg néha sok üzenet jön be. Oké, szelektálni kell, ami tényleg úgy ítélem meg, hogy sürgős, arra válaszolok, vagy odaírom, hogy fél óra múlva akkor még erről tudunk beszélni, ha pedig nem, akkor napokig is van. Úgyhogy ezt egy héten egyszer gyakorlom, vagy akkor azt mondom, oké, ha ma mondjuk hétfő van, és mondjuk nem, már nem válaszoltam rég az ilyen, hogy majd, akkor azt mondom, hogy jövő, vagy múlt hétfőig minden üzenetet átnéz, és látom, erre válaszoltam, hú, 5 napja erre kellett volna válaszolni. Most akkor válaszolok. Tehát, hogy van egy ilyen gyakorlat is, hogy úgy egy héten egyszer úgy végigfutom az egész hétnek a folyamatát, vagy az eseményét, és akkor úgy fenn akad, hogy ezt nagyon elnapoltam, és itt az idő. De ezt is csak akkor teszem, amikor már tényleg nem, tehát nem úgy van, hogy 10 más dolog mellett, hanem azt mondom, oké, na most akkor ennek van az ideje, gyere, nézzük át, mert erre. Ami meg tényleg nem lényeges, azt úgy starból, mert én is kapok mindenfélét, törlöm, tehát nem töltöm vele az időmet. Úgyhogy szerintem itt fegyelmet kell mindenki gyakorolni. Nem tudom megmondani, kinek mennyi az az annyi, mert ugye munkám során tényleg sokat használom, de nem úgy használom, hogy csak úgy lógok rajta. Tehát nekem nincs időm ott nézni. Kérdezik sokszor, láttad? Mondom, nem láttam, mit kellett volna lássak. És nem megyek tovább az élet. Tovább. Igen, az élet megy tovább, nem láttam, és kész. De aki ennek a függésében él, az szó szerint szenved. Tehát az nem talál. Tehát ahogy más, például a kávé függőségről jön le, és agitált, nyugtalan, kezelába jár, no, ugyanúgy a szociális média függőségéről, mikor jön le valaki, az olyan, hogy mint a mérgezett egér, tehát nem találja helyét. Nem találja helyét is, ezért aki akar ezen a téren változni, az első az lenne, hogy akkor legalább egy hétre zárja le. Próbálja meg. Van, aki kiírja, most 2 hétből ott tartok. Ez annyiban jó, hogy akkor nem bombázod, és nem tudod, hogy ha nem válaszol, nem azért nem válaszol, mert baja van veled, hanem ő most leáll. És lehet élni is, ugyanúgy vissza lehet venni az életet 2 hét múlva, vagy 1 hónap múlva, van ki hogy. De az, aki le akar jönni, az ezzel kell kezdi egy ilyen teljes detox leállni. És hogy mennyit leállni, attól függ, hogy ki mennyire függő. Aki van, hogy néha még azért meg tudja állni, és le tudja tenni, akkor lehet, hogy annak elég egy hét, aki pedig tényleg még azzal alszik, tehát láttam ilyet táborban, a gyerek fogta kezében, pedig bár nem volt wifi jelünk, de ő fogta. Tehát, hogy neki kellett fogni.
1: Amikor azt mondtam, hogy valaki vécére megy, ezt komolyan gondoltam. Tehát van ilyen, vagy én tudok olyat, aki azért nem megy el egy túrára, vagy kirándulásra a természetbe, mert nem használhatja a telefonját. Tehát emiatt nem megy. Tetszik a természet, szép a természet, de annyira nem szép, mint az okostelefonom.
2: Igen. Meg csak a durva, amikor az okostelefon szebb és jobb és okosabb, mint mondjuk okosabb, de mondjuk fontosabb, mint mondjuk egy gyermek. Tehát én nekem ez még jobban fáj, hogy nem megy ki a természetbe, sajnálom, de mikor a saját gyerekétre nem tud odafigyelni, hát az már...
1: Vagy párok, hogy elmennek randizni, és akkor...
2: Hát igen.
1: Értsétek jól, egymás simogatása helyett, beszédben vagy lelkiekben a telefon...
2: simogatják.
1: Így van, tehát ez döbbenet.
2: De hát amikor elmentünk ifi táborba, és úgymond állítólag párok egymás mellett ülnek, és mind a kettő nyomogatják. Na, azon gondolkozok sokszor, hogy akkor az ilyen virtuális térben élik meg a szerelmüket, tehát csak a virtuális térben fognak házasodni, tehát hogy ezek ilyen poénok, de ijesztő, hogy ez valóság, tehát hogy ez tényleg nekik normalitás. Amíg ők nem jönnek erre rá, addig mi ezt beszélhetjük reggeltől estig. Itt mindenki önmaga kell eljusson arra, hogy felmérje, hogy mennyire van kárára.
1: Meg mi vigyázunk és használjuk.
2: Igen.
1: Nem pedig használjuk, igen, ez a dolog.

0: Igen, illetve azt is megfigyel, és azt is lehet használni, hogy a telefonban már alapértelmezetten rengeteg olyan program van beleépítve, amik lekorlátozzák a mi telefonhasználatunkat. Például nekem is két dolgot vezettem be. Az egyik pont, miután láttam ezt a filmet, a Szociális Dilemmát, hogy ott mondták, hogy mikor kapsz egy értesítést, akkor ugyanazok a reakciók mennek végbe benned, mikor a félkarú labdó nyert egyet, és akkor csing-csing-csing, nyertél valamit. Ugyanígy a social médiában is hallod a hangot, jött egy értesítésed, és már te egyből arra gondolsz, mi van, hogyha most ő írt nekem, mi van, hogyha most ő lájkolta a képmet, és mindenki gondoljon arra, akire szeretne.
1: Lemaradok, ugye? Igen, ez az egész. Ha lemaradok, kimaradok az egészből.
0: Közben lehet csak annyit írt, hogy mit tudom, valaki kirakott egy új képet, vagy ezt be kéne követni, stb. Tehát teljesen jelenlégtelen információ. És éppen ezért kiszedtem szinte az összes értesítést nem is kapok, hogyha éppen rámegyek az applikációra, akkor meglátom. És Messengertől kapok, meg e-maileket, de minden más információt és értesítést kiszedtem, hogy ezt ne kapjam meg, és sokkal nyugodtabb az életem azóta. Kettő dolog pedig beraktam egy időzítőt, hogy este 11-től reggel 8-ig ne kapjak semmilyen értesítést. A képernyő legyen full fekete, és semmilyen értesítést. Hogyha valaki hív is, üzenet, nem fogom megkapni. És az ismerőseim már tudják is, hogyha este 11 után írnak nekem, és nem írna, és nem írok vissza, akkor az azért van, tehát valamit akarnak, akkor előtte rendezzék le. Tehát ezek ott vannak, és ezeket tudjuk, és ezeket kell használni. Igen, viszont még így zárszóként, mégis mit tanácsolnátok a Z-generációnak, ugye ez a 97-től 2012-ig született személyek, akik szinte belenőttek ebbe az egész digitális világba, az internetes világába. Hogyan kéne megelőzni ezeket, illetve akik már benne vannak, hogyan térjenek vissza?
1: Ehhez csak annyit mondanék, hogy én úgy gondolom, hogy ez a szociális média meg az interneten való navigálás most ugyanolyan probléma, mint volt a 70-es, 80-as években a televízió, mikor a fénykorát ért a televízió. Aztán a 90-es években a számítógépes, játékok. Én úgy gondolom, hogy ez is lassan majd le fog csengni. A nagyobb veszélyt látok abban a korban, ami ezután jön. Tehát küszöbön áll ennél még durvább dolgok, de most ebben nem mennék bele. Úgy gondolom, hogy aki meg tudta tartani a józan eszét, tehát, hogy értelmesen, tehát felnőttek, ők fogják tudni ezt kezelni. Úgy, ahogy felnőttek a 70-es, 80-as években generációk, akik bár folyamatosan erről lehetett hallani, hogy tévéfüggő, és nem fognak boldogulni az életben. Igen, lettek, akik oda ragadtak a televízió elé, de igazából a nagy többsége felállt tovább, bent is néha-néha használja a televíziót. Szerintem tömegében képesek leszünk, és képes lesz ez a Z-generáció ezen túllépni, mert mivel nekik ez az a létformájuk, tehát hogy ők ebbe beleszülettek, tehát nekik ez a mindennapi élethez tartozik. A nagyobb felelősség szerintem, bár ezek most már 90-es évek végén születtek, 2000-ben, ők már nagyok, a szüleik tehettek volna többet, vagy akik 2012-ben, ott még ők a kis tinik, ugye, tehát a tizenévesek, a szülők, amit tehetnek. A nagyoknál pedig igazából én ezt látom, hogy tudatosítani, hogy mire fogja használni. Tehát, hogy... És én azt látom, hogy igazából ők tanulják, tehát én figyelem, tehát a 16, 18, 20, 22, 23 évesek már nem annyira nagy Facebook fanok, tehát nem publikálnak annyi mindent. Ők inkább elmentek arra, amit mondtam korábban is, hogy ők inkább már csak szemlélők. Náluk inkább azt látom ennek a generációnak, hogy azt kell megszűrni, hogy mit néz. Mert az üzenetek jönnek, mondhatnánk kilóra, szüretlenül, mindenféle, tehát nem egy kategóriá, minden kategóriából jön. És amiről nem beszéltünk, és csak itt tényleg nagyon zárójelben, én amit látok ennél a generáció, mivel hogy nagyon sok üzenet, reklám jön be, ez a generációs, mivel egy részének már van jövedelme, ezek ilyen féktelen vásárlásokba kezdenek bele. Tehát, hogy ez is, erről még nem beszéltünk, de ez is ott van, hogy feljön egy reklám, hú, izgalmas, gyere, vegyük meg, nem tetszik, visszaküldöm, nem kapom meg, kapom, teszem, veszem, tehát, hogy ez az ilyen ész nélküli vásárlás. Tehát ezt inkább látom veszélynek, ami ugyaninnen jön, hogy ugye jön bombázva van, és nem nagyon tudják szűrni, de ha erről beszélünk, gondolkoznak, tapasztalják, megérzik majd a saját zsebükön, hogy azért ez lehet, hogy kellett volna másképp, egy kicsit érnek. Én úgy gondolom, hogy úgy lesz, hogy kinövik. Tehát én nem látom annyira feketén ezt, bár értem én a veszélyt, hanem én inkább azt látom, hogy hogy mi lesz azokkal, akik ezt nem tudják majd kinőni. Ahogy a mi generációm is volt, aki tévéfüggő lett, és odaragadt, és éjjel-nappal ma is csak a televízió, és ott ülnek, és csak chipsen élnek, és a televízió vagy a számítógép előtt vannak, és egész nap 40 éves, és egész nap játszik. Tehát inkább erről a pár ember, aki beleragad ebbe, ő náluk látom azt a veszélyt, hogy ők nem fogják tudni ezt megugrani. De úgy gondolom, hogy a nagy többsége meg fogja ugrani.
2: Egyszerűt mondok, de nagyon nehéz ezt megélni, de hogy mindig mérlegeljük azt. Akár az Z-generáció is tartozunk, tehát hogyha ilyen 10 évesek vagyunk, 14-15 évesek, hogy te használod, vagy ő használ téged? Tehát ki használ téged, vagy te használod? Az egy eszköz tényleg az életedben. Ezt őszintén tükörbe lehet nézni, vagy meg tudod nézni a nap végén. Mi néha teszünk ilyet, hogy visszanézzük, mivel mennyi időt töltöttünk. Vagy suliból kijössz, gyorsan nézd meg. És ha kijöttél egy 7 órás sulinap után, és azt látod, hogy fél óra elment netteszté, bármi is volt az YouTube vagy Instagram, ott valami bibi van. Ha a lyukasorolt, oké, még akkor se teljesen oké, miért nem társadogtál? Tehát, hogy én csak ennyit mondanék, vizsgáld folyamatosan, hogy te használod, vagy ő használ téged.
0: Még csak én tudnék tanácsolni, hogy keresünk élményeket. Ugye mondtátok, hogy nem lehet csak úgy elvenni a social médiát, és akkor ott legyen egy nagy üres űr az életünkben, hanem azt mondom, pótolni kell. De hál' Istennek tényleg annyi szép dolog van az életben. Tehát túrázni mehetünk, barátokkal mehetünk, megtanulhatunk főzni, ehetünk jókat, rengeteg opció van, amit csinálhatunk, ahelyett, hogy egész nap csak ilyen bután görgetünk.
2: Hadd mondjak valami poénosat, de ezt teljesen így érzem. Sokkal jobb volt veletek itt beszélgetni fél óra, 40 percet, mint a Facebookon végignézni, hogy az ismerőseink miket raktak ki magukra. És ezzel nem akarjuk őket bántani. De
0: megtisztelő.
2: Nagyobb feltöltőd is lelki élményt ad szerintem. Tehát ez a valós dolog. Vagy a valóság.
0: Persze, csak fel kell nyitni a szemünket, és meglátni igazán, hogy mi van körülöttünk. Lóri, Anna, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Remélem, hogy a hallgatóink számára is hasznos volt. Nektek köszönjük, hogy ezt a részt is meghallgattátok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!

legyünk, de nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, sová érkezünk. Lelkünk mélyét őrzi titkát,

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom jutalma. A mai íge, Jeremiás könyve 39. fejezet 18. verse. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Gondolatok az igéről. Micsoda megtartó ereje van az Istenben vetett bizalomnak. Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-Melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban. Ki másban bízhatna az ember, mint teremtőjében? Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a teremtő elé helyezzük. Bárcsak mindenben hitáltal élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az Úrban bízott, még soha nem csalódott, és nem is fog. Az Úr így szólt, bizonyosan megszabadítalak. Figyeljünk a bizonyosan szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, még ha minden oldalról veszély fenyegeti is őket. El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valójában igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat. Próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6-os korosztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még a családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban, az áhítatokat lelkipásztorok végezték, nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és ez megérintette őket. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Amit vetsz, azt aratsz.

Isten azért bízott ránk másokat, hogy magvetőként jó magot szórjunk az életükbe. A jó mag pedig nem más, mint Isten igéje. Pál apostol így figyelmeztet a Galatákhoz írt levelében. Ne áltassátok magatokat! Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Amit vetsz, azt aratsz. A rossz vetés rossz aratást von maga után. A jó vetés jó aratást eredményez. Hiába vár búzatermést valaki, ha kunkolyt vetett a földjébe. Vajon te milyen magot hintesz a gyermekeid, a rád bízottak életébe? Mit látnak, mit hallanak tőled azok, akik figyelik az életedet? Isten dicsérete, hálaadás, bátorítás hagyja el az ajkadat, vagy állandó panaszkodás, korholás, elmarasztalás?

Persze azt is kiválóan meg lehet magyarázni, hogy már miért nem vetsz jó magot. Hivatkozhatsz a fáradtságodra, az időhiányra, körülmények kedvezőtlen alakulására. Erre mondja a Prédikátor könyvének az írója. Aki a szélhez igazodik, az sohasem vet, s aki a felhőket lesi, nem marad. Mindig fog fújni egy kis szél, és mindig lesz egy kis felhő, ami miatt úgy dönthetsz, az a legjobb, ha nem is látsz munkához. Ezért már reggel vesd el vető magodat, és ne pihentest kezedet napestig. Hisz nem tudhatod, vajon sikerül-e ez vagy az, vagy hogy mindegyik egyformán jó-e.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 13-a. Mózes második könyve 13. fejezet 17-től 22. versig. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a vörös tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. József tetemét is magával vitte Mózes, mert ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait. Bizonyosan gondja lesz rátok Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet is magatokkal. Azután fölkerekedtek Szukkotból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Merre menjek tovább? Hogyan döntsek? Mi az Isten akarata? Gyakran feltevődik ez a kérdés a hívő ember életében. Izrael saját bőrén tapasztalta nem csak ennek a kérdésnek a fontosságát, hanem az Istentől jövő megoldást is. Megtörtént életükben a szolgaságból történő szabadulás. De a java még csak ezután jött. Nagy kegyelem az, amikor valaki személyesen átéli Jézus Krisztus megbocsátó szeretetét és a bűneiből való szabadulást. A java még csak ezután jön a hívő életnek. Merre tovább? Az elolvasott versből kitűnik, hogy Izrael népe számára maga Isten volt az, aki gyakorlatias módon vezette népét. Nem akárhogyan. Nappal felhő oszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban. Nappal is szükség volt vezetésre, de éjjel a sötétben annál inkább. A tűzoszlop egyszerre bevilágította az utat és védte a népet. A mi drága tűzoszlopunk, aki bevilágítja az életünket, maga Isten szent fia. Ezt olvastuk két nappal ezelőtt Jézus szavaival kapcsolatban. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. János evangélium a 8. fejezet 12. verse. Jézus jelenléte biztosít abban, hogy a helyes úton járj ezen a tekervényes életúton. Az ő személye biztosítja ugyanakkor a védelmet is a kellemetlen akadályoktól. Hű az Úr! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Mike C. Bertolio írta a Washingtonból, az Egyesült Államokból. Imára hívás. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének első verse. A feleségemmel a repülőtéren voltunk egy utazásról hazatérőben New Yorkba. A bejelentkező csarnokban egy kerekes széket igényeltünk a feleségemnek. Várakozás közben figyeltük az embereket, és észrevettünk egy piros, kék, sárga és lila ruhába öltözött hölgyet fején kendővel. Mellette állt a férje is. Egy idő után a férj elővette egy feltekert, puha anyagot, ami törölközőnek tűnt. Mit akar ezzel csinálni, gondoltam. Leterítette a padlóra, és egy bizonyos irány felé fordult, majd letérdelt, és a fejével megérintette a földet. Akkor jöttem rá, hogy napi imáját végzi az imaszőnyegen, és nem törölközön. Végig imádkozott, amíg a feleségemmel ott várakoztunk a tolószékre. Csodáltam a férfi elszántságát, különösen a zsúfolt repülőtéren. Miközben figyeltem, késztetést éreztem, hogy csendben végigmondjam magamban a 23. Zsoltárt. Pálnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelének 5. fejezetének 17. verse arra hív, hogy szüntelen imádkozzunk. Elsőre ez egy nehéz kihívásnak tűnhet, de sokféle dolog imára ösztönözhet minket. Egy sziréna hangja, egy hír, egy fájdalmat átélő személy, vagy esetleg egy olyan alkalom, amikor betekinthetünk valakinek az ima életébe egy egészen szokatlan helyen. Istenünk, köszönjük teremtett világodat. Add, hogy a különböző hitű emberek támogassák és bátorítsák egymást. Amen. Napi gondolat, mi ösztönöz engem naponta imádságra? Imádkozunk tiszteletért a más vallásúak felé.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskujné Kovács Erzsébet, kegyelemből élsz. Kegyelemből élsz. Élek minden nap. Gondolkoztál-e már? Körülöttünk halnak öregek, ifjak, de ha ez a nap még a miénk lehet, gondolsz-e arra, hogy kegyelemez? Az élet elrohan, elsilányul a lélek. Vigyázz! Ez a nap még a tiéd lett. Ma másképpen lehet minden még, ha a lélek keresi Istenét. Testvérem, ki annyi gondot hordasz, mert kényszerít a rohanó idő, mindkinek nem sok van hátra, az embert porig alázza, amíg a munkából kidől. Ne így élt kapott életed, a munkában is legyen határ. Legyen benned csönd és alázat, ha a lelked az Isten előtt áll. Ne kapkodva a szőt kuszált szavakkal, sietve mondja szád, formaságból a megszokott imát. A lélek mélységeit járva, a világot magadból kizárva, méltóképpen, ahogy Istenedhez illik. Úgy imádkozz, és köszönd meg, hogy ez a nap még a tiéd lett.

0: az apai szeretet és kedvesség.
1: Családi kapcsolatok. Az apák szívét a gyermekekhez fordítja, a gyermekek szívét pedig az apákhoz. Malakiás 4:6. Gondolatok az ígéről. Amint az apa hazatér mindennapi munkájából, ne vigye be gondjait az otthonába. Érezze át, hogy otthona és családi köre szent. Ne rontsa ezt le munkahelyi problémáival. Amikor el kell távoznia otthonról, otthona édes befolyása, felesége áldása és gyermekei szeretete megkönnyíti terheit, s szívében békével, vidám és bátorító szavakkal tér vissza családtagjaihoz, akik örömmel várják érkezését. Az apa tartsa kellemes változatosságnak a gyermekeivel töltött időt. Kiviheti őket a kertbe, megmutathatja nekik a fakadó rügyeket, a nyíló virágok változatos színeit. Elmondhatja nekik, hogy ha Isten így gondoskodik a fákról és virágokról, még sokkal inkább gondoskodik a saját képmására alkotott teremtményeiről. Az apa már kiskorukban megértetheti fiaival és leányaival Isten akaratát. Teremtőjük azt szeretné, hogy gyermekei szépek legyenek. A jellem szépsége a kedvesség és szeretet legyen az ékességük, amely szívüket örömmel és boldogsággal tölti be.

0: remény a zaklatott szívben.
1: Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. Ézsaiás próféta könyve 32. fejezet 17. és 18. vers. Anna szinte az életénél is jobban vágyott egy fiúra. Nem tudta tovább elviselni Penina féltékenységét és gúnyolódását, a feleségét, akit Elkána azért vett el, hogy gyermekei lehessenek. Ezért gyötrődve csendben imádkozott Istenhez. Amikor Éli, a pap látta, hogy ajkai mozognak a néma imában, sietve arra a következtetésre jutott, hogy részeg és megszitta. Meddig leszel még részeg? Menj és ébredj fel! Sámuel első könyve első fejezet 14. vers. Reakciója csak tovább sértette a sebet, amelyet Anna zaklatott szíve érzett. Anna így válaszolt. Nem, uram, én olyan asszony vagyok, aki szenved a szívében. Neved szolgáló lányodat gonosz asszonynak, mert csak túl sok bánatom és szomorúságom késztetett arra, hogy mostanáig beszéljek. Éli megváltozott, és így szólt hozzá. Menj el békével, és Izrael Istene hallgassa meg az imát, amelyet hozzá fohászkodtál. Anna azonnal jobban érezte magát. A remény megváltoztatja a dolgokat. Éhesnek érezte magát, aztán evett valamit, és az arca többé nem tükrözte a kétségbeesést. Lelki, nem kívánt gondok gyakorlatilag mindenkit érnek, így vagy úgy, és az élet különböző időszakaiban. Kiválthatja őket a szerte foszlott remények, a súlyos csalódás, a düh, a bűntudat, a beteljesületlen ambíciók, vagy mint Hanna esetében, egy olyan probléma, amelyre nem volt nyilvánvaló megoldás. Az istenfélő emberek számára a bajra úgy lehet a legjobban reagálni, ahogy Hanna tette, kiönteni a lelkünket az Úr előtt. A lelki nyomorúság egészségtelen, természetellenes lelki állapot. Ha hagyjuk, hogy tartósan fennálljon, megzavarja azt az egyensúlyt, amellyel az agy öntudatlanul szabályozza a test különböző szerveinek működését. Így számos úgynevezett funkcionális betegség bármelyike kialakulhat, mint például gyomorfekély, vastagbélgyulladás, az ízületi gyulladás egyes típusai, szívproblémák, a cukorbetegség egyes formái, tartós fejfájás és szexuális aberrációk. A tudomány bebizonyította, hogy a test és az elme közötti szimpátia nagyon nagy. Amikor az egyiket befolyásolják, a másik is reagál. Az elme állapotának sok köze van a fizikai rendszer egészségéhez. Ha gondjaid vannak, emlékezz! Ha kérjük az Urat, hogy könyörüljön rajtunk gondjainkban, és vezessen minket Szent Lelke által, soha nem fogja megtagadni a választ imáinkra.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 13-án hétfőn, Jenő napján, Isten igéjét az Ószövetségből, a 98. Zsoltár 9. verseként így olvassuk. Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Az Újszövetségből, János evangéliumának 5. részéből, a 30. versből így olvassuk Isten igéjét. Jézus mondja, és az én ítélet

Nem, igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus olyan ítéletről szól, görögül krízisről, amelynek során az igazság maradéktalanul érvényesül. Életünk krízis helyzeteiben természetes módon kerül mérlegre, hogy minek a vonzásában élünk, milyen valósághoz igazodunk. Alkalmasint rádöbbenünk az életünk hamisságára, készületlenségére. Mások betaláló mondatai pedig átrajzolják önképünk kontúrjait, különösen, ha közeli családtag vagy bizalmas barát mondja. Rájövünk, ki ismer igazán, ki ítél csupán a látszat szerint. A zsoltáros, az elfogulatlan és pártatlan ítéletre érkező úrról val. Miközben a hallásra készeket, még épp időben közös énekre és muzsikára hívja fel. Ehhez az Úr szabadító tettei adják az alaphangot, amelyet saját választott népén felül minden élő számára érvényesnek tart. Ebben a sok szólamú műben a Teremtő mindenki számára előjegyzi a belépést. Jézus János evangéliumának 5. fejezetében a saját szólamunk szerinti belépés esélyét kínálja. Akarsz gyógyulni? Akarsz belépni? A gyógyulást jelentő vízbe, az új idő és életrendbe. A Jézusban az Úr szavát halló körébe. Aki válaszol Jézus kérdésére és elindul, amit a keresztség és a követés jelez, az az életkrízisek és a végső számonkérés idején is a szabadító alaphangra épít. Akarsz-e belépni a Jézust hallók, életre támadók, a krízisre felkészültek sok szólamú közösségébe? Imádkozzunk! Jöjjön el hozzád a megkülönböztetés ajándékával a magasságos. Derült a megtartásban, igazságot a szeretetben, bölcsességet a konfliktusokban hozzon neked a szabadító. Legyen gyógyulásod záloga, közösséged vigasza, belépéshez való belátásod hátszele, maga a lélek. Ámen. Aradi György gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. És Jézus ezt mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.

A kétely, a habozás, a bizonytalankodás feszültséget és komoly szorongást generálhat egyes emberekben. Sokféle kétely jut eszünkbe, de most a legfontosabbak közül néhányat megvizsgálunk. A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy a kételyek ellentétesek a hittel, és akadályai lehetnek a nagy áldások elnyerésének. Már Tamás apostol, Keresztelő János, Nikodémus és sokan mások is küzdöttek olyan kételyekkel, amelyekkel ma is küzdünk mi is. Huszonkét éves korában Luther Márton belépett egy augusztinuszi kolostorba, hogy a böjtnek, imának, jó cselekedetnek és folyamatos gyónásnak szentelje magát. De szíve mélyén érezte, hogy minden őszintesége és jó cselekedete nem elég ahhoz, hogy megszabaduljon bűneitől, hogy Istennek tetsző legyen. A fiatal szerzetes növendéket hamarosan pappá szentelték, majd nem sokkal később a Wittenbergi Egyetemen Biblia tudományból doktorált és teológiát tanított. Minél többet tanulmányozta azonban a Bibliát, annál világosabbá váltak számára az égbe kiáltó tévedések az általa vallott tanokban, ugyanazokban a tanokban, amelyeket az egyház is tanított. Ráadásul erős belső vívódásai is voltak. Ilyen és hasonló gondolatok futottak át Luther elméjén. Te vagy az egyetlen bölcs ember. Mindenki más téved. Mi lesz, ha a végén egyedül te tévedsz, és annyi lelket vezetsz tévútra, akiket az örökké valóságra kárhoztatnak. Így küzdött Luther magával és Sátánnal, ami Krisztus az ő tévedhetetlen igéjével meg nem erősítette a szívét e kétségek ellen. Milyen csodálatos példa!

lelki világban minden kétséget eloszlathat Isten igéjének ereje. Lutherhez hasonlóan mi is legyőzhetjük a kételjeinket, ha meggyőződésünket az ige alapjára helyezzük. A Biblia nyelvét a nyilvánvaló jelentése szerint kell magyarázni, ha csak nem szimbólum vagy szófordulat. Igaz, hogy egyes részek nehezen érthetőek, de ahelyett, hogy az egész Szentírást megkérdőjeleznénk ezen egyedi részek miatt, inkább azokra a részekre figyeljünk, amelyeket értünk. Van egy nagyon fontos szabály. A Bibliát csak is kizárólag a Bibliával lehet magyarázni. Így biztonsággal mindenre választ kaphatunk, és megerősödik a hitünk. Vannak kétségeid Isten szeretetével és megbocsátásával kapcsolatban? Mélyen elgondolkodsz a saját vallási tapasztalataidon? Nem törnek rád néha a kétségek és a félelem gondolatai? Isten igéjének kimeríthetetlen erejével elűzheted ezeket.

kétség, a hitetlenség és a gyanakvás sátán eszközei, melyekkel az emberek bizalmát próbálja megingatni, és igyekszik eltávolítani őket Istentől. A kételkedés nem csupán lelki természetű kérdés, hanem szívbéli döntés is, az önakarat vagy a bűn következménye. A legnagyobb veszély a halogatásban rejlik. A Szentlélek hangját nem szabad figyelmen kívül hagyni. A habozás gyakran az elveszés útja. Isten a lelki életben a gyors engedelmességet hangsúlyozza, és ha az ember felismeri az Úr akaratát, ne habozzon azt követni.

hogyan kezeljük a kétségeket. Vigyük Isten elé, kérjünk világosságot. A kétel idején az imádság, az ige tanulmányozása és az engedelmesség kulcsfontosságú eszközök. A hit erősödik, ha a kétségek ellenére is ragaszkodunk Istenhez, aki néha megengedi a próbákat, hogy hitünk mélyebbé váljon. Gyakran elrejti jelenlétét, hogy megnézze, bízunk-e benne akkor is, amikor nem érezzük a közelségét. A kétség időszaka tehát nem feltétlenül a bukás jele, hanem lehetőség a hit megerősödésére. Ne gondold, hogy Isten elutasít, ha kétségek gyötörnek. Jöjj hozzá úgy, ahogy vagy, gyengén, bizonytalanul, bűnösen. A kétség, kételj, habozás és bizonytalanság valóságos részei a keresztény életnek. Viszont nem kell, hogy uralkodjanak rajtunk. A kulcs a bizalom Istenben, az álhatatos imádság és a hit gyakorlása még a homálynak tűnő helyzetek idején is. A kétségek sötétségéből Isten világossága felé vezet az út, ha nem fordulunk el tőle.

Amikor Péter az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Máté evangéliuma, 14. fejezet, 30. és 31. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel várja és hívja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Ezen a rendezvényen az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római, katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorok végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter evangélikus püspök is alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda 18 óra, a helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Billincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasópróbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látta-de Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás zenéjét Grillusz Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák-téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. A Gálya Rab oratórium című verseskötet az év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi a szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. János evangéliuma, 17. fejezet, 5. és 24.

0: Örök szeretet.
1: Mama, ezt nem értem. Hallottam gyakran az általános iskolai időszakban a lányomtól, amikor a matematikai feladatokon kotlott. Szinte hallani lehetett, ahogy kattogtak az agykerekek a kis fejében, amint megpróbálta érthető szabállyá formálni azt, ami a matematika könyvben áll. Hasonló történt velem nem is olyan régen, amikor rácsodálkoztam egy, a maihoz hasonló bibliai részre. Döbbenetes belegondolni. Jézus már akkor is létezett, mikor a Föld még nem. Hogyan lehetséges ez? Szinte felfoghatatlan. Azóta is lenyűgöz, valahányszor olyan bibliai helyet találok, amelyik erről ír. Vannak olyan igazságok a Bibliában, amelyek nem nyílnak meg nekünk azonnal. Gyakran épp ezek a legjelentősebb helyek. Jézus újra leírja Isten szeretetét, amely mindig is létezett, és ami nem múlik el. Ő visszatér ismét az Atyához. Itt zárul a kör. De ebbe az atyai közösségbe bevonja tanítványait is. Jézus bizonyos mértékben helyettünk is kéri Istent, hogy mi is őhozzá tartozhassunk. Fontos, hogy ez a kérés egyben kijelentés is. Igen, mi Istenhez tartozunk, része vagyunk ennek a különleges köteléknek. Micsoda drága ajándék ez!

Nincs szebb dolog, mint amikor szeretnek minket. Önmagunkért szeretnek, vagy még inkább önmagunk ellenére. Isten dicsőítése nem más, mint énekbe vagy szavakba öntött rácsodálkozás arra, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk.

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy rám virathatott ez az új nap, amelyet most elkezdhetek. De vajon én magam új vagyok-e? Te látod, Uram, a meghasonlottságot bennem. Szeretnék egészen hozzád tartozni, nyújtózom az új élet tökéletessége után, mégis oly sok marad meg a bűnös régiből. Uram, vedd el régi természetemet, és adj újat, hogy állandóan te működhess bennem. Mély nagyszerű, hogy veled minden nap újra kezdhetek. Köszönöm, Uram, hogy szeretteimmel benned bízhatunk mindenkor. Minket, Uram, jóságot táplál. Köszönöm, hogy átadhatom magam neked, hogy újjáteremtsél. Minden gondom, keservem átadom, ó Uram, hiszem, te elhordod minden terhem, eltörlöd bánatom ezen a napon is.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 13-a.
2: Dús Márton a Sárospataki gimnázium után 1617-ben első Rákóczi György pártfogásával Marburgba, majd Heidelbergbe ment tanulni. 1622-ben Filicki János mellett pataki tanár, korrektor lett. Szent Simolnár Albert istenes és tudós atyafinak emlegeti őt. Munkái között gyász és üdvözlő versek is maradtak ránk, és a disputáció metafizika, illetve a disputáció teológika.
1: Az 1897-es születésű K.S. Gyula építész, iparművész, főiskolai tanár, a magyar belső építészet és a korszerű magyar bútorművészet jeles képviselője. Tanulmányait a Budapesti Iparművészeti Iskolában végezte. Már fiatalon több országos pályázaton nyert első díjat. 1919-től az Iparművészeti Főiskola belső építészeti és bútortervezési tanszékének tanára, 1952-től igazgatója volt. Több jelentős oktatási reformot léptetett életbe. Ő hozta létre az ipari forma tervezési tanszéket. Kiállítások tervezésével is foglalkozott. Ő készítette az 1933-36-os milánói triennálé belső építési terveit, az 1937. évi párizsi világkiállítás magyar pavilonját, az 1947-es közlekedési kiállítást, valamint több magyar reklámgrafikai nyomtatvány és könyvkiállítást. A Bútor és az új építészet című szakfolyóiratot szerkesztette, a Tér és forma folyóiratnak pedig munkatársa volt.
2: Szabados György, Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész és zeneíró jazzzenész volt egy szemében. 1939-től 2011-ig élt. Életműve sokszínű, komponált balettet Markó Iván részére, táncoperát Nagy József inspirációjára, históriás éneket 1956 emlékére, kantátát Babits Mihály verseire, a megtisztulás vágyát fölmutató Aditont, film és szertartás zenét, vonós zenekari műveket, számos zongoradarabot és kamarazenei kompozíciót. A zeneszerzés mellett rendszeresen publikált zenei írásokat, tanulmányokat, esszéket. Váci Tamással közös kötete a Zene kettős természetű fénye. Arszpoétikája: minden szellemi és művészi teljesítmény mögött ott áll valami időn kívüli érzett, előkép, látomás, valami akarat, ami közvetlenül nem megfogható.
1: Rubik Ernő a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas szobrász, építész, formatervező, belső építész, játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár 1944-ben e napon született. Többször elmondta, hogy apjától megtanulta, minden munka értéket létrehozó folyamat, amelynek van célja és egyben pozitív eredménye is. Építészmérnökként végzett, majd az Iparművészeti Főiskolán szobrászatot és belső építészetet tanult, és itt tanársegéd, adjunktus, végül docens lett. Az akadémiai tervező professzorként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a kocka prototípusa volt, ez adta az ötletet találmányához, ami eleinte akadályokba ütközött. 1980-ra viszont a Rubik kocka az egész világon forgalomba került. Máig több mint 350 milliót értékesítettek belőle. Mintegy 50 könyvet publikáltak arról, hogyan lehet megoldani a Rubik kocka rejtélyét. További ismertebb játékai a bűvös dominó, a sudokúb és a Rubik óra, valamint a Rubik's 360 néven kiadott Rubik gömb.
2: Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, 1951-ben e napon hunyt el. Ő a dodekafónia és a szerializmus technikájának megalkotója. Tanárként is a század legnagyobb hatású egyéniségei közé tartozott. Ismertebb tanítványai Alban Berg, John Cage és Anton Webern. Atonális szerzeményei például a Várakozás, a Sorskeze és a Jákob Lajtorjája című befejezetlen oratóriuma. Kiemelkedő dodekafon darabja a Mózes és Áron című operája, valamint amerikai alkotói periódusából említjük az Előjáték a Genesis Suite-hez zenekarra és vegyeskarra, Opus 44-es művét.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bűnös elfogadja a titokban adott vesztegetést, és elferdíti az igazság ösvényét. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 23. vers.

A házasulandók örök hűséget esküsznek egymásnak. Az országok vezetői esküvel erősítik meg, hogy szolgálni fogják a hazájukat. Akit a bíróságra beidéznek tanúként, annak esküt kell tennie, hogy az igazat, csakis az igazat és a színtiszta igazat fogja vallani. Az eskü tehát szent dolog. Mégis előfordul, hogy bizonyos személyek hűtlenné válnak a házastársukhoz. Haszonszerzésből eladják az országukat, vagy pénzért cserébe hamisan tanúskodnak. A Biblia róluk úgy szól a mai igében, hogy megvesztegethetőek. Ez azt jelenti, hogy titokban elfogadják a felajánlott pénzösszeget, egyéb vagyont vagy pozíciót, cserébe elferdítik az igazságot annak a javára, akitől az ajándékot kapják.

0: Ez nem csak ilyen nagyban játszódhat le. Hallottál már a hála pénzről, amit az orvosoknak adnak a beteg hozzátartozói, hogy jobb ellátást kapjon a szerettük, vagy az ügyintézőnek adott kenőpénzről, hogy meggyorsítsák az eljárást. Régen előfordult, hogy a vámtiszteknek adtak a külföldről behozott áruból, hogy átengedjék őket a határon vámfizetés nélkül. Az emberkereskedők nagyon sok pénzt keresnek azon, hogy menekülteket csempésznek be más országokba. Ezek nem törvényes dolgok. Isten szereti a tiszta, becsületes ügyeket. Te se fogadj el semmit csak azért, hogy hallgass valamiről, amiről szólnod kellene. Vagy olyan dologban segíts, amiről tudod, hogy nem helyes.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Gyűjtsünk bátorságot mások közömbösségéből.
1: A mai ige Máté evangéliuma 24. fejezet 12-13. vers. Mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Gondolatok az ígéről. Mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Máté 24:12. Bűnnel szennyezett környezetben élünk. Isten népét rövidesen komoly megpróbáltatások érik, és sokan azok közül, akik most hitelesnek és igaznak látszanak, hitvány, hamis fémnek fognak csak bizonyulni. Ahelyett, hogy az ellenállás és a fenyegetések megerősítenék és megszilárdítanák őket, gyáván átállnak az elnyomók oldalára. Az ígéret így szól, akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Sámuel első könyve 2:30. Isten igazság szolgáltatása már a világba érkezett. Amint azt a viharok, árvizek, földrengések, szárazföldi és tengeri szerencsétlenségek bizonyítják. A mindenható vagyok szól törvényének taposóihoz. Amikor Isten kitölti haragját a földre, kicsoda állhat majd helyt. Ideje, hogy Isten népe elfhűnek bizonyuljon. Amikor Krisztus vallását a leginkább lebecsülik, akkor törvényét leginkább megvetik. Lelkesedésünknek akkor kell a legforróbbnak, bátorságunknak és szilárdságunknak, táboríthatatlannak lennie. Álljunk az igazság oldalára, amikor a többség elhagy minket. Akkor harcoljuk az Úr harcát, amikor kevés a harcos. Ez a próbatételünk. Izzó lelkesedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából, és hűséget az árulásukból. Megváltásunk vezére fel fogja készíteni népét a rájuk váró küzdelemre. Most kell szorosra fűznünk kapcsolatunkat Istennel, hogy elrejthessen, amikor kitölti haragja hevét az emberek fiaira. Mindazok, akik mások hidegségéből melegséget, elszakadásukból bátorságot, hitszegésükből hűséget merítenek, a harmadik angyal üzenetével fognak diadalmaskodni.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Azt akarom, hogy megtapasztald üdvösséged gazdagságát, annak örömét, hogy állandó és tökéletes szeretetben részesülsz. Szokásoddá vált, hogy az alapján ítélkezel magad fölött, ahogy kinézel, viselkedsz vagy érzel. Ha tetszik, amit a tükörben látsz, egy kicsit méltóbbnak érzed magad a szeretetemre. Amikor simán mennek a dolgok, és megfelelőnek tűnik a teljesítményed, akkor könnyebben elhiszed, hogy szeretett gyermekem vagy. Amikor elcsüggedsz, hajlamos vagy befelé nézni, hogy helyrehozd, ami elromlott. Ahelyett, hogy próbálod megszerelni önmagad, inkább szegezd a tekinteted rám, lelked szerelmesére. Ne arra használd energiádat, hogy magad fölött ítélkezel, hanem irányozd azt az én dicsőítésemre. Ne feledd, én igazságom palástjába burkolva, tökéletes szeretetemben tündökölve látlak téged.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézus beliekhez írott levél, 2. fejezet, 7., 8. vers. Zsidókhoz írott levél, 3. fejezet, 1. vers. 34. Zsoltár, 6. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 35. rész. A rékábiak példaadó engedelmessége. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében. Menj el a rékábiak háza népéhez, és beszélj velük. Vidd be őket az Úr házának egyik kamrájába, és adj nekik bort inni. Magam mellé vettem tehát Jaazanyját, aki Jirmeá fia, Habacinyá unokája volt, továbbá a testvéreit és valamennyi fiát, a rékábiak egész háza népét. Bevittem őket az úrházába, Hánán fiainak a kamrájába, aki Jigdaljának, az Isten emberének volt a fia. Ez a kamra a vezetők kamrája mellett volt, Maaszéjának, Sallum fiának a kamrája fölött, aki ajtóőr volt. Itt a rékábiak háza népének a fiai elé borral telt kelyheket és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik, igyatok bort. De ők így feleltek, nem iszunk bort, mert a mi ősünk Jónádáb, Rékáb fia, ezt parancsolta nekünk. Ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok. Házat se építsetek, gabonát se vessetek, szőlőt se ültessetek, birtokotok se legyen, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És mi hallgattunk ősünknek, Jónádábnak, Rékáb fiának a szavára, mindarra, amit parancsolt nekünk, hogy ne ígyunk egész életünkben bort, se mi, se feleségünk, se fiaink, se leányaink, és házakat se építsünk, hogy azokban lakjunk, ne legyen szőlünk, szántóföldünk és vetésünk sem, hanem sátrakban lakjunk. Engedelmeskedtünk tehát, és mindent úgy tettünk, ahogyan ősünk, Jónádáb parancsolta. Csak amikor fölvonult Nebukadnezar, Babilónia királya az ország ellen, akkor mondtuk, gyertek, menjünk Jeruzsálembe a káldeusok és az arámok hadserege elől. Ezért lakunk Jeruzsálemben. Ekkor így szólt Jeremiáshoz az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Menj és mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak. Miért nem fogadjátok meg az intést, és miért nem hallgattok a szavamra? Így szól az Úr. Jónádábnak, Rékáb fiának betartották az utasításait. Ő azt parancsolta fiainak, hogy ne igyanak bort. Nem is ittak a mai napig sem, hanem engedelmeskedtek ősük parancsának. Én is szóltam hozzátok, idejében szóltam, de ti nem hallgattatok rám. Elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról. Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket. Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam. De ti nem figyeltetek, és nem hallgattatok rám. Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai megtartották ősük parancsát, amelyet az megparancsolt, de ez a nép nem hallgatott rám. Azért ezt mondja az Úr, a seregek istene, Izrael istene. Elhozom Júdára és Jeruzsálem minden lakójára mindazt a veszedelmet, amelyet meghirdettem ellenük. Mert beszéltem hozzájuk, de nem hallgattak rám. Hívtam őket, de nem válaszoltak. A Rékábiak háza népének pedig ezt mondta Jeremiás. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Mivel ti hallgattatok ősötöknek, Jónádábnak a parancsára, megtartottátok minden parancsát, és mindent úgy tettetek, ahogyan ő parancsolta nektek, azért így szól a seregek ura, Izrael istene. Nem halnak ki Jónádábnak, Rékáb fiának az utódai, színem előtt maradnak mindenkor.

Mai szakasz, Jeremiás, 35. rész. Az Úr elismerően szólt a rékábitákról, mert megtartották őseiknek tett ígéreteiket. Az ígéretek ezen megtartói egy másik bibliai szereplőre emlékeztetnek, akinek tisztességes élete mindig is lelkesítően hathat az olvasóra. József megígérte, hogy szolgálja Potifárt.

0: fárt, de ami még fontosabb, Istennek fogadott hűséget. Amikor Józsefet ígérete megszegésére kísértették, így felelt: hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném Isten ellen? Mózes első könyve 39:8. Az Úr igen helyeselte József hűséges magatartását. József történetének alapos tanulmányozásából kiviláglik, hogy Potifár is megbecsülte Józsefet neki tett fogadalma megtartásáért. Ha Potifár valóban hitt volna felesége rosszindulatú vádaskodásának, még aznap kivégeztette volna Józsefet. A Biblia is arra hív ma minden hívőt, hogy legyünk szavatartók. Ne tegyünk meggondolatlan fogadalmakat, kizárólag megfontoltan, imádságos lélekkel ígérjünk. És ha ígéretet teszünk, különösen ha Istennek, azt tartsuk is meg minden körülmények között. Legyen életünk tanúbizonyság a szószegők világában. Legyünk ígéreteink hűséges megtartói, és maradjunk is mindig azok. Köszönjük Urunknak, hogy ő minden ígéretét hűségesen megtartja. Örök például mielőttünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is a Krisztus által. Korintusbeliekhez írott második levél, első fejezet, 5. vers. Az a súlyos csapás, mely látszólag tönkreteszi a boldogságunkat, Isten eszköze lehet annak érdekében, hogy szemünket a menny felé irányítsa. Az élet megpróbáltatásainak rendeltetése, hogy eltávolítson a jellemünkből minden tisztátalanságot és durvaságot. A faragás, a csíszolás, a símítás és a fényezés mindig fájdalmas. Olyan nehéz kicsiszolni a jellemünket, mint a durva követ. De ezzel válik alkalmassá arra, hogy elfoglalja helyét a mennyei templomban. Haszontalan anyagra nem fordít az Úr gondos és alapos munkát. Csak a legbecsesebb köveket csiszolja ki, hogy a hely fenségéhez méltóvá tegye őket. Mennyei atyánk szemmel tartja gondok alatt roskadozó gyermekeit. Ha baj és bánat tör ránk, gyakran mi is úgy teszünk, mint Jákob. Azt hiszük, hogy az ellenség zúdítja ránk ezeket, és addig küzdünk ellenük a homályban, míg teljesen kimerül az erőnk, és sem vigaszt, sem enyhülést nem találunk. Hajnal hasadáskor tárult fel Jákob előtt, hogy a szövetség angyala ellen küzdött, lélekszakadva. Sírva és erőtlenül borult le előtte, a sovárgott áldásért könyörögve. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy a szenvedések jótétemények. Íme boldog ember az, akit Isten megdorgál. Mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. 6 bajodból megszabadít, és a 7. sem illet a veszedelem téged. Jobb könyve 5. fejezet 17-től a 19. versig. Ma is, mint Krisztus napjaiban, nem azokra bízta Isten országának ügyét, akik a földi uralkodók és a földi törvényhozás elismeréséért és támogatásáért rajonganak, hanem azokra, akik azokat a lelki igazságokat hirdetik a népnek az ő nevében, amelyek Pál tapasztalatát valósítják meg a befogadóik életében. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Galácia beliekhez írott levél 2. fejezet 20. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szerénység. Aki irgalom nélkül akar bátor lenni, aki mérséklet nélkül akar hatalmas lenni, aki szerénység nélkül akar vezető lenni, az a pusztulásba indul. Popper Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor alkalmatlannak érzed magad. Első rész. A mi alkalmasságunk Istentől van. Pál korintusbeliekhez írott második levele, harmadik fejezet, ötödik vers. Az alkalmatlanságtól való félelem olyan lelki állapot, amelyben azt gondolod, hogy ha a maximumot adod, az sem elég. Gyökerei általában a gyermekkorban nyúlnak vissza, amikor szüleink, tanáraink vagy más általunk fontosnak tartott személyek nem értékeltek eléggé, nem bíztattak, vagy valaki másnál kevesebbre tartottak minket. Sokaknál megfigyelhető ez a félelem, kezdve Mózessel, aki nem érezte magát elég alkalmasnak arra, hogy az izraeliták szószólója és szabadítója legyen, egészen a néhai popstár Michael Jacksonig, aki minden erejével a testi és szakmai tökéletességre törekedett. Rengetegen adták már fel az álmaikat e bénító érzés hatására. Két igazságot kell elfogadnod, ha meg akarsz szabadulni tőle. Elsőként, Isten nélkül valóban alkalmatlan vagy. Második, Isten erejével betöltve bármilyen kihívásnak meg tudsz felelni, ami elé ő állít téged. Pál ezt írja, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Pál korintusbeliekhez írott második levele, harmadik fejezet, ötödiktől a hatodik versig. A bibliai hősök közül sokan küzdöttek az alkalmatlanság érzésével, úgyhogy jó társaságba kerültél. Mózes ezt mondta Istennek, nem tudok elmenni és beszélni a fáraóval, küldj valaki mást. Mózes második könyve, harmadik fejezet, 11. vers, és negyedik fejezet, 13. vers. Ám a hithűsök története végső soron arról szól, hogy legyőzték félelmeiket, és igent mondtak Istennek. Hittel léptek előre, és így szóltak, Uram, te tehetsz sikeressé engem. Az egónk szeret tetszelegni és érdemeket követelni magának, azonban Isten arra hív bennünket, hogy teljes mértékben tőle függjünk, és így, őt illeti a dicsőség sikereinkért.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taliándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jogával vagy túrával indítani a napot. Fellélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünneplik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba. A Fellélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette. Szakmai nap az átmeneti gondozás aktuális kihívásairól vaján. A viselkedés mögött pszichiátriai betegségek és az átmeneti gondozásban címmel szakmai napot szervezett a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Remény Családok átmeneti otthona június 29-én Vaján. A szakmai nap iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott. Az előzetesen regisztrált 56 fő helyett végül 64 szakember vett részt az alkalmon. A szakmai nap első előadása során szó esett a krízisben lévő emberek jellemzőiről, a krízis időbeli lefolyásáról, lehetséges kimeneteiről, valamint arról is, hogy a trauma nem egységes jelenség. Másként hat a személyiségre, a kapcsolódásra, az érzelemszabályozásra és a mindennapi működésre. Az előadás során hangsúlyt kapott a segítő szakemberek mentális egészségének fontossága is. A gondoskodás csak akkor lehet hosszú távon hiteles és fenntartható, ha közben a segítő szakember is figyel saját lelki egyensúlyára. Több táboros rendezvény fejeződött be tegnap vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8 és 12-e között szerdától vasárnapig tartott az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9 és 12-e között rendezte meg az idei nyári konferenciáját Pillis Csabán, a Bétel Evangélikus Misszió otthonban. Szívhangok. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre, melyet szintén július 5 és 12-e között a Szívhangok motto üzenetével bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetéseken. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi a szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Amit vetsz, azt aratsz.

Isten azért bízott ránk másokat, hogy magvetőként jó magot szórjunk az életükbe. A jó mag pedig nem más, mint Isten igéje. Pál apostol így figyelmeztet a Galatákhoz írt levelében. Ne áltassátok magatokat! Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Amit vetsz, azt aratsz. A rossz vetés rossz aratást von maga után. A jó vetés jó aratást eredményez. Hiába vár búzatermést valaki, ha konkolyt vetett a földjébe. Vajon te milyen magot hintesz a gyermekeid, a rád bízottak életébe? Mit látnak, mit hallanak tőled azok, akik figyelik az életedet? Isten dicsérete, hálaadás, bátorítás hagyja el az ajkadat? Vagy állandó panaszkodás, korholás, elmarasztalás?

Persze azt is kiválóan meg lehet magyarázni, hogy már miért nem vetsz jó magot. Hivatkozhatsz a fáradtságodra, az időhiányra, körülmények kedvezőtlen alakulására. Erre mondja a Prédikátor könyvének az írója. Aki a szélhez igazodik, az sohasem vet, s aki a felhőket lesi, nem marad. Mindig fog fújni egy kis szél, és mindig lesz egy kis felhő, ami miatt úgy dönthetsz, az a legjobb, ha nem is látsz munkához. Ezért már reggel vesd el vető magodat, és ne pihentest kezedet napestig. Hisz nem tudhatod, vajon sikerül-e ez vagy az, vagy hogy mindegyik egyformán jó-e.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 13-a. Mózes második könyve 13. fejezet 17-től 22. versig. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a vörös tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. József tetemét is magával vitte Mózes, mert ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait. Bizonyosan gondja lesz rátok Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet is magatokkal. Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Merre menjek tovább? Hogyan döntsek? Mi az Isten akarata? Gyakran feltevődik ez a kérdés a hívő ember életében. Izrael saját bőrén tapasztalta nem csak ennek a kérdésnek a fontosságát, hanem az Istentől jövő megoldást is. Megtörtént életükben a szolgaságból történő szabadulás. De a java még csak ezután jött. Nagy kegyelem az, amikor valaki személyesen átéli Jézus Krisztus megbocsátó szeretetét és a bűneiből való szabadulást. A java még csak ezután jön a hívő életnek. Merre tovább? Az elolvasott versből kitűnik, hogy Izrael népe számára maga Isten volt az, aki gyakorlatias módon vezette népét. Nem akárhogyan. Nappal felhő oszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban. Nappal is szükség volt vezetésre, de éjjel a sötétben annál inkább. A tűzoszlop egyszerre bevilágította az utat és védte a népet. A mi drága tűzoszlopunk, aki bevilágítja az életünket, maga Isten szent fia. Ezt olvastuk 2 nappal ezelőtt Jézus szavaival kapcsolatban: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. János evangélium a 8. fejezet 12. verse. Jézus jelenléte biztosít abban, hogy a helyes úton járj ezen a tekervényes életúton. Az ő személye biztosítja ugyanakkor a védelmet is a kellemetlen akadályoktól. Hű az Úr! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Mike C. Bertolio írta a Washingtonból, az Egyesült Államokból. Imára hívás. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zsoltárok könyvének
2: Senek. Ezért gyötrődve csendben imádkozott Istenhez. Amikor Éli a pap látta, hogy ajkai mozognak a néma imában, sietve arra a következtetésre jutott, hogy részeg és megszitta. Meddig leszel még részeg? Menj és ébredj fel! Sámuel első könyve első fejezet 14. vers. Reakciója csak tovább sértette a sebet, amelyet Anna zaklatott szíve érzett. Anna így válaszolt. Nem, uram! Én olyan asszony vagyok, aki szenved a szívében. Neved szolgáló lányodat gonosz asszonynak, mert csak túl sok bánatom és szomorúságom késztetett arra, hogy mostanáig beszéljek. Éli megváltozott, és így szólt hozzá. Menj el békével, és Izrael Istene hallgassa meg az imát, amelyet hozzá fohászkodtál. Anna azonnal jobban érezte magát. A remény megváltoztatja a dolgokat. Éhesnek érezte magát, aztán evett valamit, és az arca többé nem tükrözte a kétségbeesést. Lelki, nem kívánt gondok gyakorlatilag mindenkit érnek, így vagy úgy, és az élet különböző időszakaiban. Kiválthatja őket a szertefoszlott remények, a súlyos csalódás, a düh, a bűntudat, a beteljesületlen ambíciók, vagy mint Hanna esetében, egy olyan probléma, amelyre nem volt nyilvánvaló megoldás. Az istenfélő emberek számára a bajra úgy lehet a legjobban reagálni, ahogy Hanna tette, kiönteni a lelkünket az Úr előtt. A lelki nyomorúság egészségtelen, természetellenes lelki állapot. Ha hagyjuk, hogy tartósan fennálljon, megzavarja azt az egyensúlyt, amellyel az agy öntudatlanul szabályozza a test különböző szerveinek működését. Így számos úgynevezett funkcionális betegség bármelyike kialakulhat, mint például gyomorfekély, vastagbélgyulladás, az ízületi gyulladás egyes típusai, szívproblémák, a cukorbetegség egyes formái, tartós fejfájás és szexuális aberrációk. A tudomány bebizonyította, hogy a test és az elme közötti szimpátia nagyon nagy. Amikor az egyiket befolyásolják, a másik is reagál. Az elme állapotának sok köze van a fizikai rendszer egészségéhez. Ha gondjaid vannak, emlékezz! Ha kérjük az Urat, hogy könyörüljön rajtunk gondjainkban, és vezessen minket szent lelke által, soha nem fogja megtagadni a választ imáinkra.
3: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 13-án hétfőn, Jenő napján, Isten igéjét az Ószövetségből, a 98. Zsoltár 9. verseként így olvassuk. Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Az Új Szövetségből, János evangéliumának 5. részéből, a 30. versből így olvassuk Isten igéjét. Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus olyan ítéletről szól, görögül krízisről, amelynek során

Az igazság maradéktalanul érvényesül. Életünk krízis helyzeteiben természetes módon kerül mérlegre, hogy minek a vonzásában élünk, milyen valósághoz igazodunk. Alkalmasint rádöbbenünk az életünk hamisságára, készületlenségére. Mások betaláló mondatai pedig átrajzolják önképünk kontúrjait, különösen, ha közeli családtag vagy bizalmas barát mondja. Rájövünk, ki ismer igazán, ki ítél csupán a látszat szerint. A zsoltáros, az elfogulatlan és pártatlan ítéletre érkező úrról val. Miközben a hallásra készeket még épp időben közös énekre és muzsikára hívja fel. Ehhez az Úr szabadító tettei adják az alaphangot, amelyet saját választott népén felül minden élő számára érvényesnek tart. Ebben a sok szólamú műben a Teremtő mindenki számára előjegyzi a belépést. Jézus János evangéliumának 5. fejezetében a saját szólamunk szerinti belépés esélyét kínálja. Akarsz gyógyulni? Akarsz belépni? A gyógyulást jelentő vízbe, az új idő és életrendbe, a Jézusban az Úr szavát halló körébe. Aki válaszol Jézus kérdésére és elindul, amit a keresztség és a követés jelez, az az életkrízisek és a végső számonkérés idején is a szabadító alaphangra épít. Akarsz-e belépni a Jézust hallók, életre támadók, a krízisre felkészültek sok szólamú közösségébe? Imádkozzunk! Jöjjön el hozzád a megkülönböztetés ajándékával a magasságos. Derült a megtartásban, igazságot a szeretetben, bölcsességet a konfliktusokban hozzon neked a szabadító. Legyen gyógyulásod záloga, közösséged vigasza, belépéshez való belátásod hátszele, maga a lélek. Ámen. Aradi György gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. És Jézus ezt mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.

A kétely, a habozás, a bizonytalankodás feszültséget és komoly szorongást generálhat egyes emberekben. Sokféle kétely jut eszünkbe, de most a legfontosabbak közül néhányat megvizsgálunk. A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy a kételyek ellentétesek a hittel, és akadályai lehetnek a nagy áldások elnyerésének. Már Tamás apostol, Keresztelő János, Nikodémus és sokan mások is küzdöttek olyan kételyekkel, amelyekkel ma is küzdünk mi is. Huszonkét éves korában Luther Márton belépett egy augusztinuszi kolostorba, hogy a böjtnek, imának, jó cselekedetnek és folyamatos gyónásnak szentelje magát. De szíve mélyén érezte, hogy minden őszintesége és jó cselekedete nem elég ahhoz, hogy megszabaduljon bűneitől, hogy Istennek tetsző legyen. A fiatal szerzetes növendéket hamarosan pappá szentelték, majd nem sokkal később a Wittenbergi Egyetemen Biblia tudományból doktorált és teológiát tanított. Minél többet tanulmányozta azonban a Bibliát, annál világosabbá váltak számára az égbe kiáltó tévedések az általa vallott tanokban, ugyanazokban a tanokban, amelyeket az egyház is tanított. Ráadásul erős belső vívódásai is voltak. Ilyen és hasonló gondolatok futottak át Luther elméjén. Te vagy az egyetlen bölcs ember? Mindenki más téved? Mi lesz, ha a végén egyedül te tévedsz, és annyi lelket vezetsz tévútra, akiket az örökké valóságra kárhoztatnak? Így küzdött Luther magával és Sátánnal, ami Krisztus az ő tévedhetetlen igéjével meg nem erősítette a szívét e kétségek ellen. Milyen csodálatos példa!

lelki világban minden kétséget eloszlathat Isten igéjének ereje. Lutherhez hasonlóan mi is legyőzhetjük a kételjeinket, ha meggyőződésünket az ige alapjára helyezzük. A Biblia nyelvét a nyilvánvaló jelentése szerint kell magyarázni, ha csak nem szimbólum vagy szófordulat. Igaz, hogy egyes részek nehezen érthetőek, de ahelyett, hogy az egész Szentírást megkérdőjeleznénk ezen egyedi részek miatt, inkább azokra a részekre figyeljünk, amelyeket értünk. Van egy nagyon fontos szabály. A Bibliát csak is kizárólag a Bibliával lehet magyarázni. Így biztonsággal mindenre választ kaphatunk, és megerősödik a hitünk. Vannak kétségeid Isten szeretetével és megbocsátásával kapcsolatban? Mélyen elgondolkodsz a saját vallási tapasztalataidon? Nem törnek rád néha a kétségek és a félelem gondolatai? Isten igéjének kimeríthetetlen erejével elűzheted ezeket.

a kétség, a hitetlenség és a gyanakvás sátán eszközei, melyekkel az emberek bizalmát próbálja megingatni, és igyekszik eltávolítani őket Istentől. A kételkedés nem csupán lelki természetű kérdés, hanem szívbéli döntés is, az önakarat vagy a bűn következménye. A legnagyobb veszély a halogatásban rejlik. A Szentlélek hangját nem szabad figyelmen kívül hagyni. A habozás gyakran az elveszés útja. Isten a lelki életben a gyors engedelmességet hangsúlyozza, és ha az ember felismeri az Úr akaratát, ne habozzon azt követni.

hogyan kezeljük a kétségeket. Vigyük Isten elé, kérjünk világosságot. A kétel idején az imádság, az ige tanulmányozása és az engedelmesség kulcsfontosságú eszközök. A hit erősödik, ha a kétségek ellenére is ragaszkodunk Istenhez, aki néha megengedi a próbákat, hogy hitünk mélyebbé váljon. Gyakran elrejti jelenlétét, hogy megnézze, bízunk-e benne akkor is, amikor nem érezzük a közelségét. A kétség időszaka tehát nem feltétlenül a bukás jele, hanem lehetőség a hit megerősödésére. Ne gondold, hogy Isten elutasít, ha kétségek gyötörnek. Jöjj hozzá úgy, ahogy vagy, gyengén, bizonytalanul, bűnösen. A kétség, kételj, habozás és bizonytalanság valóságos részei a keresztény életnek. Viszont nem kell, hogy uralkodjanak rajtunk. A kulcs a bizalom Istenben, az álhatatos imádság és a hit gyakorlása még a homálynak tűnő helyzetek idején is. A kétségek sötétségéből Isten világossága felé vezet az út, ha nem fordulunk el tőle.

Amikor Péter az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Máté evangéliuma, 14. fejezet, 30. és 31. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat, melyet július 6 és 9-e között tartottak Budapest második kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdölhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az evangélikus országos gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden délután 5 órától. Az estvédnöke Máté Gábor a Katona József Színház korábbi igazgatója. Házigazdák Hafner Zoltán és Zászkalicki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtartama személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín az Eszterházy Péter és Gitta könyvtár a Szent Király utca 51 szám alatt. Nyári gyerektábort szervezett Vácott az egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci egyházmegyei Karitász. A helyi Karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karantságból, Nagyoroszlyból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8-16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci egyházmegye. A táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyerekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számukra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci egyházmegye karitász igazgató helyettese. Nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30 kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e volt. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi a szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon követik ezt a sorozatot, tudatában vannak annak, hogy hetek óta újra és újra olyan nem az evangéliumokban, nem az apostolok cselekedeteiben előforduló nehéz esetet keresünk, amit indokolt, hogy minnyájan Isten jelenlétében végig gondoljunk. A mai is ilyen lesz, a Kolossei levél 4. fejezetéből fogok olvasni, a 4. fejezet 7. versétől néhány verszakot. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onézimus is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Ha az Úr akarja és élünk, nem sokára majd Tükhikosz személyére külön visszatérünk. Nem ő az, akit elsősorban most oda szeretnék hozni kedves hallgatóim elé, hanem a kolossei gyülekezetnek egy rendkívül nehéz, rendkívül nagysúlyú esetét. Mert hogy ez a Tükhikosz, amikor Rómából elindul, és magával viszi Onézimuszt, nem csak Pál apostol levelét viszi magával, hanem a Filemonhoz írt levélként ismert levelet is, és ezzel a gyülekezetet is, és Filemont is, illetve kedves feleségét is egy rendkívül nehéz helyzetbe hozza. Természetesen ez nagyon rosszul hangzik, hogy Pál apostol valakit nehéz helyzetbe hoz, de hát nem csak Pál apostollal fordulhat ez elő, hanem mindnyájunkkal előfordulhat, aki az adott társadalomban, egy adott élethelyzetben valami olyan döntésre kényszerül, ami a közerkölcs, a közgondolkozás úgy általában a köz szempontjából nem teljesen elfogadott, nem teljesen kívánatos, vagy egyenesen elképesztő, barátságtalan, vagy meggondolatlan lépés. Mert hogy mit is mond Pál? Az, hogy Tükhikosz viszi magával Onézimuszt, aki egyébként hű, szeretett testvér, és közülük való. Igen ám, de ez a közülük valóság mindjárt más színezetet fog nyerni, hogyha a Filemonhoz írt levelet elolvassuk. Tessék csak figyelni, mit ír itt a 4. verstől Pál apostol. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem, és köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ez egy nagyon kedves levél, egészen addig, amíg az ember nem kezd azon gondolkozni, hogy és hogy élhette át ezt a címzett? Valaki erre azt mondhatja, hát hogy élhette volna át? Hát hívő ember, hát keresztény ember, hát magától értetődik ez az egész, nem? Szeretném elmondani, hogy Kolosséban Filemon nemesi származású emberként egy komoly háznak a feje. Mint ahogy minden nemes ember számos szolgával, illetve rabszolgával kellett, hogy rendelkezzen, és egészen biztosan abban a városban, Kolosséban beletartozott azok közé, az emberek közé, akit ugye a félváros ismert, lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy az egész város ismert. Egyszer azt mondta valaki, a rang kötelez. A rang, a cím, a pozíció általában bizonyos viselkedési sémákat, bizonyos viselkedési struktúrákat tételez föl, és nem véletlen, hogy valaki azt mondta egy magas állami beosztásban levő ember nem olyan régen nekem, hogy olyan jó nektek, én ugyan hiába vagyok hívő, az én pozíciómban nem engedhetem meg magamnak, hogy én Jézusról beszéljek. Hát az a helyzet, hogy Pál apostol, mintha nem egészen ezen a gondolkozáson lenne. Ő bizony nem csak, hogy megengedhetőnek tartotta, hogy valaki hívő nemesként, valóban hívőként viselkedjen, hanem ez a leveléből kiderül, hogy egyenesen el is várja. Pedig hát a szituáció az meglehetősen kellemetlen, sőt, Filemonra nézve nagyon kínos. Megvoltak a társadalmi beidegződések a szökött rabszolgák kérdésében. Tehát, hogy senki félre ne értse, a keresztet eredetileg a római birodalomban az államellenes tevékenységnek, illetve a szökött rabszolgáknak találták ki, és alkalmazták először. Nagyon-nagyon-nagyon elvétre fordult elő, hogy egy szökött rabszolga túlélhette, de a legjobb esetben is arra kellett, hogy számítson, hogy tüzes bélyeget sütnek a testébe, jelezve minden kívülállónak, hogy ez egy szökött rabszolga. Úgyhogy ez a bélyeg általában a homlokra került, olyan helyre, ami eltávolíthatatlan, eltakarhatatlan volt, legalábbis a legtöbb szem gyorsan fölfedezte. Így aztán, amik Pál apostol Onézimusz kapcsán szóba hoz, az a társadalmi hovatartozásnak a semmibevételét jelenti, a Kolosséban meglevő pozíciók, rangok, ismertség félretételét jelenti Filemon oldaláról, illetve, hogy egy kicsit beszéljünk a társadalmi szituációról, azt is jelenti, hogy olyan példát statuál Kolossé többi rabszolgatartója előtt, ami várhatóan hatalmas békétlenséget vagy felháborodást fog kiváltani, mert azt üzeni minden rabszolgának, hogy büntetlenül meg lehet szökni a gazdától, sőt, még a végén lehet, hogy meg is fognak ünnepelni. Azt hiszem, hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor erőteljesen meg kell kérdezni magunktól, hogy milyen helyzetben és meddig működik a hitünk. Valóban szembe mehet egy hívő ember a társadalomban éppen érvényes írott vagy íratlan szabályokkal? Vajon félreteheti-e egy hívő ember annak a kérdését, hogy hogy fognak rám nézni? Például a többi nemes urak. Félreteheti-e a hívő ember, hogy hogy fognak ránézni a többi vállalatvezetők? Hogy fognak ránézni a többi vállalkozók? Ugye természetesen roppant kényelmesen hátradőlhetnénk, és azt mondanánk, hogy ó, mosuk kezeinket, nekünk nincsenek rabszolgáink, nekünk már ezzel a problémával nem kell szembesülni, nekünk soha ilyen kérdésünk nem lesz, úgyhogy ez egy szép bibliai szakasz, amit kedvünkre elemezgethetünk, és mondhatunk róla sok mindent. Tényleg így van? És akinek vannak beosztottjai, és akinek vannak esetleg valóban munkavállalói, mert ő maga a munkáltató, vannak-e olyan helyzetek, amikor szembe kell fordulni a társadalmi trenddel? És hogyha valaki nem munkavállaló, és nem munkáltató, hanem csak él egy országban, él egy közösségben, Európában, Magyarországon, a városában, falujában, vagy éppen a környező országok magyarul beszélő területein, akkor vajon, amikor jön egy elvárás, egy társadalmi nyomás, egy olyan helyzet, aminél úgy érzi az ember, hogy hát nem nagyon lenne jó kicsúszni, vagy kibújni a szabályok alól, mert ugyan én hívő vagyok, de hát mégis mit fog mondani a főnököm, mit fog mondani a beosztottam? Hát önmagammal fogok tulajdonképpen valamilyen módon kitolni, hogyha ezt a bibliai értékrendet képviselem, hát bajba kerülök miatta, vagy bajba kerülhetek miatta. Pál apostol nem mondta azt, hogy egyet ért azzal, hogy Onézimus szökött rabszolga lett. Ő csak azt mondta, találkoztam vele fogságomban, és Krisztusban újjászületett. És mivel Krisztusban újjászületett, ezért fogott tollat Pál apostol, és merte leírni, hogy testvérem, gyermekem, aki neked is testvéred, és aki neked is fontos, pedig valamikor haszontalan volt. Természetesen ennek az éremnek van egy Filemon és Appia oldaláról látott oldala, de hát minden éremnek legalább két oldala van, meg a rece, mondta valaki, tehát még éle is van minden éremnek, és hát kénytelenek vagyunk megnézni egy kicsit Onézimus oldaláról. Tessék csak arra gondolni, hogy Onézimus nagyon okos rabszolga lehetett. Honnan lehet ezt tudni? Hát Kolosséból valahogy csak eljutott Rómába. Egészen biztosan nem a rabszolgatúrsz megfelelő jegybiztosításával tette meg ezt az utat, hanem mindenféle titkos utakon, önmagát bújtatva, rejtett módon, de hát gondoskodnia kellett a táplálékról, gondoskodni kellett szállásról, gondoskodni kellett mindarról a biztonságról, hogy ő elérjen Rómába. És ott nyilván nem az első 3 percben találkozott Pállal. De ha már eljutott odáig, és nem véletlen oda irányult a legtöbb szökött rabszolga, hiszen az volt az a világváros, ahol úgy el lehetett tűnni a tömeg sűrűjében. Ha már eljutott odáig, hogy lehet rábeszélni, hogy visszamenjen? Tetszettek már ezen gondolkozni? Hiszen miért is menne vissza? Hát azt kockáztatja, hogy a gazdája félreteszi a kereszténységét, és alkalomattán a legsúlyosabb büntetést kell elszenvednie. Ebből is látszik, hogy amit Pál ír, az valóban igaz. Mert hogy Onézimus, mikor megszökött az ő urától, akkor valóban valami súlyos dolgot követett el, és nem szeretném, ha bárki azt gondolna, hogy én most itt egy prédikációt akarok mondani a rabszolgaság védelmében, de valóban a kor szabályai szerint ő fellázadt az ura ellen, és nem lehet úgy újjászületett életet élni, hogy semmibe veszem a rendezésnek a kötelezettségét. Mit jelent ez? Azt mondja a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minden habisságtól. De azt is mondja a Szentírás, hogy egymás előtt is rendezni kell a dolgainkat. Tessenek csak Zákeus történetére gondolni. Nem mondta neki az Úr Jézus egy szóval se, hogy te Zákeus, most már tudom, hogy hajlik a szíved arra, hogy velem rendezd a kapcsolatodat, hogy az élő Istennel rendezd a kapcsolatodat, elhagyjuk, nem kell végigmenni az egész városon, nem kell végig szenvedni azt, hogy mit fognak mondani az emberek, amikor te elmondod, hogy megloptad őket, gonoszul elvettél tőlük valamit, hogy egy kicsit túlárasztad az adót, és hogy belőlük éltél. Nem kell attól tartanod, hogy majd esetleg milyen gorombaságokat mondanak, meg még talán még kiköpnek is, mint ahogy eredetileg egyébként ez sokszor előfordult, hanem azt mondta az Úr Jézus, amikor meghallotta Zákeus döntését, hogy én akkor végigmegyek, és nem csak a szegényeknek adom a vagyonom felét, hanem a törvény rendelése alapján négyszeresét fizetem vissza mindenkinek, akitől gonoszul elvettem valamit, és az Úr Jézus erre azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem felmentette Zákeust, hanem úgy értékelte, hogy ez a döntés bizonyítja, hogy üdvösség született az ő szívében. Istentől jövő új élet. Onézimus új életét is az bizonyítja teljes mértékben világosan, hogy ő vállalja önmagát. Felvállalja azt, hogy ő kicsoda, mi volt korábban, hogy rendeznie kell, és erre mondhatja valaki, hogy de hát Filemonnak kutya kötelessége, hát Pál apostol is megírta, azért szeretném mondani, hogy Filemonnak dönteni kell majd emellett. De Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostolnak a tanácsát. Ez nem azt jelenti, hogy én úgy gondolnám, hogy ő nem fogadja el. Egészen biztos vagyok benne, hogy elfogadta. Csak a szeretetnek ára van. A szeretet nem egy hullámzó, szentimentális érzéscsomag, a szeretetnek ára van. Ha Filemon elfogadja Onézimus testvérének, akkor amiről az elején beszéltem, mindazokat a kérdéseket is tulajdonképpen vállalja, vagy átlép azon, hogy most azon törje a fejét, hogy mi lesz majd ennek a következménye, és elfogadja azt, hogy Krisztusban testvért kapott, megbocsát a bocsánatkérőnek, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a bocsánatkérőnek, annak, aki rendezni jött a dolgait, és Krisztusért, nem tutyimutyiságból, nem azért, mert gyáva, hogy úgy viselkedjen, mint aki a törvény által is kötelezett dolgokra, hanem éppen hatalmas Krisztusból merített bátorsággal ki fogja mondani azt, hogy testvérem Krisztusban. És mi lesz Filemon többi rabszolgáival? Tetszett már azon gondolkozni, hogy Pál apostol elmulasztotta odaírni, hogy egyébként, kedves Filemon testvérem, ha lenne még a házadnál rabszolga, akkor azt holnap reggel a levélhez képest, ugye fölszabadítod minnyájat, hogy csak egy sorba jussanak Onézimusszal. Egyébként írta azt Pál apostol, hogy Onézimus nem Filemon rabszolgájaként érkezik vissza? Azt írta, hogy valamikor haszontalan volt, és most nem mint rabszolgát küldi vissza, hanem mint testvért. De az, hogy ő felszabadított rabszolgaként éle tovább, az is majd Filemon döntése. Pál apostol ugyan mondja, hogy ha kárt okozott, ami egyébként minden valószínűség szerint így van, hiszen amikor rabszolga szökésről olvasunk a történelmi leírások szerint, azért a legtöbb rabszolga az útra való egy részét, azt a gazdájától vitte el, de azt mondja Pál apostol, hogy ha kárt okozott, azt nekem számítsd fel. Nyilván valaki azt mondhatja erre, hogy ó, Pál apostolnak ez egy költői fölajánlása, hát mindenki tudta, hogy itt semmiben nem fog kerülni semmi. Ez egyáltalában nem így van. Pál apostol egészen biztos vagyok benne, hogy komolyan gondolta, és hogy ezzel kapcsolatban Filemonék milyen döntéseket hoztak meg, ezt nem jegyzi föl nekünk ugyan a Szentírás, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kolossei gyülekezet pontosan tudta később. Már csak azért is, mert ez a két levél egyszerre érkezik. És tessenek majd megnézni az üdvözléseket, meg az ajánlásokat. Pál apostol azzal fejezi be a kolossei levelet, hogy mondjátok meg Archiposznak, hogy álljon az Úrban, hogy legyen erős az Úrban. Annak a mai szóval élek lelkipásztornak üzeni ezt, aki akkor a kolossei gyülekezet élén áll, és nyilván, amikor ez a levél megérkezik, és felolvassák a kolossei gyülekezetben, és vele együtt érkezik Onézimus, és érkezik az a másik levél is, az egész kolossei gyülekezet is felbojdul, és nagyon komoly kérdések ébrednek. Hogy kell döntenünk? És kérem, hogy tessék majd ennek a fényében elolvasni önmagának, mindenkinek a kolossei levelet, és nem elfelejteni, hogy amikor Pál apostol például azt mondja, hogy hogy kell élni a mindennapokban, akkor közben Ott van ez a helyzet. És az egész kolosséi gyülekezet nyilván teljes mértékben felajzott és kiélezett hangulatban hallgatta végig Pál apostolnak a mondatait, mondjuk például, hogy ne az evilági, a földi dolgokra törekedjenek, hanem az odafelvalókra. És hogy ne felejtsék el azt, hogy Krisztus a Golgotai kereszten mindegyikért kifizette az árat, egyszer és mindenkorra. És hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. A gyülekezet minden tekintetben élő bizonyságtétel a Krisztusról. És hogyha nem tud krisztusi módon állni egy-egy kiélezett helyzetben, akkor elveszíti ezt a jogosultságát. Hadd kanyarodjak vissza a mai napra, azokra az órákra, amikben élünk. Ezekben az órákban vajon milyen levelet írna nekünk Pál? Vajon milyen témákat sorolna fel? Mert hogy nagyon akut dolog az, amiről ír, úgy is lehetne mondani, és bocsánat ezért a kicsit furcsa kifejezésért, hogy Pál apostol rendesen beletenyerelt a társadalmi problémák kellős közepébe. Hát ez a rabszolga kérdés, ez pont akkor, amikor egyébként is a római birodalomban sok minden recseg, ropog, és nagyon sok a rabszolgalázadás szerte a római birodalom különböző területein, pont Pál a bajgatja, hát inkább hallgatni kéne, hát még a végén a kereszténység kerülhet vád alá, hogy társadalom ellenes, hogy az adott kultúrának az ellensége, hát mi lesz akkor? Hát nem kéne inkább csendbe maradni? Hát örüljünk annak, hogy most éppen nincsen üldözés. Nem ezt kellett volna mondani? Nem. A hívő ember, miközben tudatában van a környezetnek, fölnéz Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Mert ha nem ezt teszi, akkor belesüllyed a társadalmi problémák, elvárások, trendek örvényébe, és eltűnik a hite. Pál pontosan tudta, hogy nagyon problémás dologról ír, de azt is tudta, hogy a mi Urunk azért jött erre a világra, hogy a sátán munkáját lerontsa. És az is a sátán munkája, hogyha mi csak úgy tudunk egymásról gondolkozni, mint tulajdonos és tulajdon, mint rabszolgatartó meg rabszolga, mint főnök, aki sokszor, bocsánat, de azt hiszi magáról, hogy ő a mindenható, és a beosztott, aki egyébként sokszor úgy éli meg, hogy rabszolgasorban van, és nem azért jött a Krisztus, hogy mi hívő emberekként a társadalmi trendeket vegyük át. De nem csak ezen a téren. Ma bizonyára írna sok érzékeny és fájdalmas pontról, gyereknevelésről, házasságról, ahhoz való hozzáállásról, kultúráról vagy kultúrálatlanságról, más vallásokhoz való viszonyunkról, befogadásról vagy elutasításról, antiról vagy szentimentalizmusról és még rengeteg mindenről. Kérem, ne felejtsük el, amikor Pál Filemonékat szólította meg, nem a fogoly Pál írt, ő csak eszköz volt a Krisztus kezében. Itt Krisztus az, aki üzen. Mi a válasz erre az üzenetre?

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: a költészet hangján.
1: Azt mondja az Úr, kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ézsaiás próféta könyve, 49. fejezet, 6. vers.

Szent Gáli Kata, Keresztúton. Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Reszketni, remegni az olajfa kertben. Elhagyatva lenni, egyedül, a bűnnel, szemben a halállal, szemben a közönnyel. Adnád-e kezedet szorító kötélnek, arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek? Tudsz-e mellém állni, folytogató csendben, az ostorozásnál eltakarnál engem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek? Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet, roskadva, remegve föl egész a célig, akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik? Tudod-e karodat szélesre kitárni, az egész világért áldozattá válni, és tudsz-e pihenni úgy a kereszten, hogy örvendez rajta, mindig ezt kerestem? Tudsz-e mellém hágni, a helyembe lépni, magadat feledve életemet élni, egészen eltűnni, elmerülni bennem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem?

tartalmazó nyers növényi táplálék fogyasztása jelentősen csökkenti a rák és a mellrák kialakulásának kockázatát. A sárgarépán kívül ajánlható még a sütőtök is, és általában a sárga gyümölcsök. A narancs és citrom több olyan anyagot is tartalmaz, amely a karcinogén anyagokat semlegesíti. Paradicsom. Egy olasz vizsgálatban azok, akik a hét minden napján fogyasztottak nyers paradicsomot, fele akkora kockázatot mutattak a rákra, mint azok, akik hetente csak egyszer fogyasztottak paradicsomot. Káposzta, brokkoli, karfiol, kelbimbó, kelvirág és karalábé. Ezekben a növényekben több olyan anyag található, nagy mennyiségben, amely gátolja a rákos sejtek fejlődését, illetve az ösztrogén szervezetben történő átalakulási folyamatának befolyásolásán keresztül gátolja az ösztrogén tumorserkentő hatását, például mellrák esetén. Brokkoli kivonattal táplált állatoknál 60-80%-kal lecsökkent a tumorok fejlődése. Rendszeres brokkoli fogyasztás felére csökkentheti a vastagbélrák kockázatát.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 130. rész. Kiáltás a mélységből. Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az űrök a reggelt, mint az űrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből.

0: Mai szakasz, 130. Zsoltár. Éreztük már valaha úgy, hogy a vétkünk annyira nagy, hogy az már megbocsáthatatlan? Van olyan vétkünk, ami újra meg újra megismétlődik az életünkben? A szívünk azt súgja, hogy már túl messzire mentünk. Amennyiben ezt érezzük, a gondolatunk az ellenség területére tévedt, ahol a gonosz csak arra vár, hogy megfosszon a teljes reménytől. Ez a zsoltár mindazokhoz szól, akik vétkeznek, bánkódnak a vétkük miatt, de még mindig bűnben élnek. A Szentlélek azonban gyöngéden azt súgja, hogy van remény. És ha olyan jól ismerjük az Urat, mint a zsoltáros, tudjuk, hogy általa van bocsánat a vétkekre. Ez a szépsége ennek a kedvelt zsoltárnak. Az egész a kegyelmes Istenről szól, a reménységről beszél. Nem magunkra figyelünk, és nem önmagunkban reménykedünk. Az Úr soha el nem múló szeretetet kínál nekünk, kegyelmet, amely a legmélyebb sebeinket is begyógyítja, teljesen megváltott életet ígér. Nem csak megváltott, hanem bizonyossággal teli életet kínál.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az ember bukását az egész menny siratta. Földünket, amelyet Isten alkotott, a bűn átkarontotta meg, és olyan lények lakták, akiknek sorsa nyomorúság és halál. Úgy tűnt, nincs menekülés a törvényszegők számára. Az angyalok öröméneke félbeszakadt. A menny csarnokaira szomorúság borult a romlás miatt, amelyet a bűn okozott. Isten fiát, a menny fenséges parancsnokát, a bukott emberiség iránti részvét hatotta át. Végtelen irgalommal fordult a szenvedők felé, és az isteni szeretet tervet gondolt el, amely által az embert meg lehet váltani. Isten megszegett törvénye a bűnös életét követelte. Az egész világegyetemben csak egyetlen lény volt, aki az ember érdekében eleget tehetett ennek a követelménynek. Mivel az isteni törvény ugyanolyan szent, mint maga Isten, így csak Istennel egyenrangú lény vállalhatta a törvényszegés jóvátételét. Csak is Jézus Krisztus válthatta meg az embert a törvény átkától, és hozhatta ismét összhangba a mennyel. Krisztus magára veszi a bűn következményét és szégyenét. Krisztus leereszkedik a nyomor mélységeibe, hogy megmentse az elveszett emberiséget.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bűnös elfogadja a titokban adott vesztegetést, és elferdíti az igazság ösvényét. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 23. vers.

A házasulandók örök hűséget esküsznek egymásnak. Az országok vezetői esküvel erősítik meg, hogy szolgálni fogják a hazájukat. Akit a bíróságra beidéznek tanúként, annak esküt kell tennie, hogy az igazat, csakis az igazat és a színtiszta igazat fogja vallani. Az eskü tehát szent dolog. Mégis előfordul, hogy bizonyos személyek hűtlenné válnak a házastársukhoz. Haszonszerzésből eladják az országukat, vagy pénzért cserébe hamisan tanúskodnak. A Biblia róluk úgy szól a mai igében, hogy megvesztegethetőek. Ez azt jelenti, hogy titokban elfogadják a felajánlott pénzösszeget, egyéb vagyont vagy pozíciót, cserébe elferdítik az igazságot annak a javára, akitől az ajándékot kapják.

0: Ez nem csak ilyen nagyban játszódhat le. Hallottál már a hála pénzről, amit az orvosoknak adnak a beteg hozzátartozói, hogy jobb ellátást kapjon a szerettük, vagy az ügyintézőnek adott kenőpénzről, hogy meggyorsítsák az eljárást. Régen előfordult, hogy a vámtiszteknek adtak a külföldről behozott áruból, hogy átengedjék őket a határon vámfizetés nélkül. Az emberkereskedők nagyon sok pénzt keresnek azon, hogy menekülteket csempésznek be más országokba. Ezek nem törvényes dolgok. Isten szereti a tiszta, becsületes ügyeket. Te se fogadj el semmit csak azért, hogy hallgass valamiről, amiről szólnod kellene. Vagy olyan dologban segíts, amiről tudod, hogy nem helyes.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Amikor alkalmatlannak érzed magad. Első rész. A mi alkalmasságunk Istentől van. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 3. fejezet, 5. vers. Az alkalmatlanságtól való félelem olyan lelki állapot, amelyben azt gondolod, hogy ha a maximumot adod, az sem elég. Gyökerei általában a gyermekkorban nyúlnak vissza, amikor szüleink, tanáraink vagy más általunk fontosnak tartott személyek nem értékeltek eléggé, nem bíztattak, vagy valaki másnál kevesebbre tartottak minket. Sokaknál megfigyelhető ez a félelem, kezdve Mózessel, aki nem érezte magát elég alkalmasnak arra, hogy az izraeliták szószólója és szabadítója legyen, egészen a néhai popstár Michael Jacksonig, aki minden erejével a testi és szakmai tökéletességre törekedett. Rengetegen adták már fel az álmaikat e bénító érzés hatására. Két igazságot kell elfogadnod, ha meg akarsz szabadulni tőle. Elsőként, Isten nélkül valóban alkalmatlan vagy. Második, Isten erejével betöltve bármilyen kihívásnak meg tudsz felelni, ami elé ő állít téged. Pál ezt írja, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 3. fejezet, 5-től a 6. versig. A bibliai hősök közül sokan küzdöttek az alkalmatlanság érzésével, úgyhogy jó társaságba kerültél. Mózes ezt mondta Istennek, nem tudok elmenni és beszélni a fáraóval, küldj valaki mást. Mózes 2. könyve 3. fejezet 11. vers és 4. fejezet 13. vers. Ám a hithűsök története végső soron arról szól, hogy legyőzték félelmeiket és igent mondtak Istennek. Hittel léptek előre, és így szóltak, Uram, te tehetsz sikeressé engem. Az egónk szeret tetszelegni és érdemeket követelni magának, azonban Isten arra hív bennünket, hogy teljes mértékben tőle függjünk, és így őt illeti a dicsőség sikereinkért.

A reformáció története a mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 6. szakasza. Amikor a bűnbocsánat árulásának németországi főmegbízottja név szerint Tetzel belépett egy városba, futár ment előtte és közhírré tette: Isten és a Szent Atya kegyelme van kapuitoknál. És az emberek úgy fogadták az Isten káromló csalót, mintha Isten jött volna le hozzájuk a mennyből. Tetzel a szószékre lépve Isten a legdrágább ajándékaként dicsőítette a búcsút. Kijelentette, hogy akik bűnbocsátó cédulát vásárolnak, minden bűnökre, amelyet a jövőben elkövetnek, bocsánatot kapnak, és még bűnbánatra sincs szükség. Sőt, arról is biztosította a hallgatóit, hogy a bűnbocsátó cédulák nem csak az élőket, hanem a halottakat is megmentik. Hogy abban a pillanatban, amikor a pénz megcsördül pénzes ládája fenekén, annak a lelke, akiért kifizették, megmenekül, és elindul a menny felé. Tetzel ajánlatán ezrek kaptak mohón. Kincstárába ömlött az arany és az ezüst. A pénzen megvásárolható üdvösség olcsóbb, mint az az üdvösség, amely bűnbánatot, hitet, a bűn legyőzéséhez pedig kitartó erőfeszítést igényel. A búcsú tanútételét az egyház számos művelt és kegyes tagja ellenezte, és sokan nem hittek a józan ésszel és a kinyilatkoztatással ellentétes tanításokban. Egyetlen főpap sem merte felemelni szavát a gonosz üzérkedés ellen, de a köznépet aggasztotta és nyugtalanította ez a dolog. Sokan türelmetlenül kérdezték: vajon Isten nem tesz semmit az egyház megtisztításáért? Luther saját gyülekezetéből is sokan vásároltak bűnbocsátó cédulákat, majd felkeresték lelkészüket, és bűneiket megvalva feloldozást akartak kapni, nem mintha a bűnt megbánva meg akartak volna javulni, hanem a búcsú alapján. Luther megtagadta feloldozásukat, és figyelmeztette őket, hogy ha nem bánják meg bűneiket, és nem változnak meg, elvesznek. Ezek után kétségek között visszamentek Tetzelhez, és elpanaszolták, hogy gyóntatójuk nem fogadta el céduláját. A szerzetest elöntötte a harag, és a legiszonyúbb átkokat szórta. A köztereken tüzet gyújtatott, és azt mondta, a pápától parancsot kapott, hogy eretnekként égessen el mindenkit, aki ellenezni merészeli legszentebb búcsúit. Luther most bátran munkához látott. A szószékről komolyan és ünnepélyesen figyelmeztette hallgatóit. Feltárta előttük a bűn visszataszító voltát, és azt, hogy a bűnös ember csak akkor juthat üdvösséghez, ha Isten előtt megbánja bűneit, és hisz Krisztusban. Krisztus kegyelmét nem lehet megvásárolni. Krisztus kegyelme ingyen van. Ajándék. Azt tanácsolta az embereknek, hogy ne bűnbocsátó cédulákat vásároljanak, hanem tekintsenek hittel a keresztre feszített megváltóra. Elmondta hallgatóinak saját fájó élményét, hogy megalázkodással és vezekléssel hiába igyekezett üdvösséget szerezni, hogy akkor lelt békére és örömre, amikor önmagáról levéve tekintetét, hitét Krisztusba vetette. A folytatás a jövő hétvégén lesz a Hírmagazinban.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom jutalma. A mai íge, Jeremiás könyve 39. fejezet 18. verse. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Gondolatok az igéről. Micsoda megtartó ereje van az Istenben vetett bizalomnak. Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-Melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban. Ki másban bízhatna az ember, mint teremtőjében? Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a teremtő elé helyezzük. Bárcsak mindenben hitáltal élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az Úrban bízott, még soha nem csalódott, és nem is fog. Az Úr így szólt, bizonyosan megszabadítalak. Figyeljünk a bizonyosan szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, még ha minden oldalról veszély fenyegeti is őket. El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valójában igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat. Próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek elsőtől hatodikos korosztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még a családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban, az áhítatokat lelkipásztorok végezték, nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és ez megérintette őket. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 14. rész.
1: Isten áldását kívánom a mai közös Biblia tanulmányozásunkra. Nem tudom, hogy másztak-e már fel mondjuk egy magas hegyre. És a hegymászás közben mindig arra gondoltunk, de jó lesz a csúcson. Én körülbelül így érzem most magam, mert a jelenések könyve olyan, mint egy hegy, és elérkeztünk a hegy csúcsára. Innen lehet szétnézni, és innen lehet tájékozódni előre és hátra. És ez nagyon fontos. A héber irodalomban ez a forma egész általános volt. A keleti ember így gondolkodott képekbe, és mindig a középső képben volt a lényeg, és onnan lehetett megérteni az egészet. Így vagyunk mi is a jelenések könyvével. Eddig a 12.-13. fejezet, az a csúcshoz tartozó fejezeteket néztük, és bizony szomorúak voltunk, mert itt fenevadról, sárkányról, fenevadokról és sárkányokról volt szó, és láttuk azt, hogy ebben mennyire tükröződik a mai életünk dolga, de valahol ott van az ember szívében az a nagy vágy, hogy hogy van ebből a kiút. Érdemes egyáltalán hívő embernek lenni? Úgy gondolom, ezt minden őszintén hívő ember felteszi ezt a kérdést. Érdemes? Hiszen ebben az életben azok boldogulnak első pillanatra, első látásra, akik mindent csinálnak, csak éppen nem azt, amit az Isten ígéje mond. Lehet, hogy nagyon szép jelszavakat mondunk. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy keresztény Európa, keresztény Magyarország, és elfelejtkezünk a kereszténység legalapvető belveiről. Mindig szoktam mondani, hogy a 10 parancsolatot se írná ki egyetlen egy parlament se Európába, a keresztény Európába, a falra, mert egyiket se tartjuk be. Vagy azt szokták mondani, hogy a kereszténység a szeretet vallása. És ebből mennyi igaz a gyakorlati életben, azt hiszem nem kell illusztrálni különböző történetekkel. Még a migráns kérdésnél is azt szokták mondani, hogy nem én találtam ki, hallottam lelkész kollégámtól, hogy azért félünk a migránsoktól, mert azok ide jönnek és rájönnek arra, hogy amit a kint prédikáltunk köztük Afrikába vagy Közel-Keleten, abból semmi sem igaz nálunk. És ez körülbelül így van. Éppen ezért a jelenések könyvének ezt a középső részét, a 14. fejezet az, ami tartalmazza, és erről a 14. fejezetről kell nékünk beszélni. Ugye eddig láttuk a 13. fejezetben azt, hogy a sárkány, ama régi kígyó, a sátán megnevezi, el akarja nyelni az asszony szülte fiút, ami Jézus Krisztus születése bennünk. És ez valóban így van. Mindennapi életben a Krisztus indulatot, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban, állandóan fenyegeti az, hogyha normálisan akarunk élni, ahogy ezt szokták mondani nekünk, ha úgy akarunk élni, mint a többi ember, akkor hát nem lehet a hegyi beszéd szellemébe élni, nem lehet szeretni, vissza kell ütni, haragudni kell, pártoskodni kell, verekedni kell. És erre, ezt hiszem, nem kell példát mondani, tessék szétnézni. A mindennapi életben 1000 példa van.

Ezzel szemben a Jelenések könyve elmondja azt, hogy a báránynak vannak kísérői. És ezzel kezdődik a 14. fejezet, és én nem is húzom tovább, hanem rögtön a 14. fejezetet kicsit kezdjük olvasni. A 14. fejezet három nagy kérdésből áll. Az első szakasz, az első 5 vers, a bárány és társai ott vannak a Sion hegyén. Ez az üdvözültek állapota. A második, annak az üzenetnek az összefoglaló ismertetése, ami ezeket az üdvözülteket jellemzi, ami elvezetett a mennybe embereket, minket, akik itt élünk a sárkány birodalmába, ahol el akar nyelni bennünket, a bennünk lévő Krisztust el akarja nyelni a sárkány. És a harmadik pedig Jézus Krisztus második eljövetelének a képe, az emberfia hogy tart ítéletet, és hogy dől el majd Jézus visszajövetelékor, hogy ki hova tartozik. Ez a harmadik része ennek a fejezetnek. És ha megnézzük, ez a fejezet kiábrándít bennünket abból, ami nagyon nagy kísértése nagyon sok ige magyarázónak, hogy időrendi sorrendbe kell magyarázni, mert ez az, beazonosít ezt, azt, amazt, és nem jut el az általános törvényszerűségek. Először az üdvözültek a végeredmény van, aztán a hozzávezető út, és utána a megvalósulás első pontja. Ez mindenképpen össze-vissza van leírva, és János szándékosan írta így. Mert ezek az alapvető fogalmak, majd látni fogjuk, ezek olyanok, amit újra és újra minden korban, minden kor keresztényének meg kell élni. Egyrészt kell az üdvösség reménysége, másrészt kell az az üzenet, ami a mai ember mai kérdésére mai választ ad, és szükséges az, hogyha előre nézzünk, hogy Jézus visszajövetele mit is jelent az emberiség számára. Induljunk el. Hogy kezdődik ez az egész? És láttam. Ez nagyon érdekes, a Jelenések könyvében egy állandó stilisztikai jellem, amikor új egység következik, mindig ezt olvassuk, és láttam. Láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén. Érdekes módon itt ezt a képet használja Jézusra, hogy a bárány. Ugye ez Keresztelő Jánosig visszamegy, amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor hangzott el a mennyei szózat, hogy íme Istennek bárány, aki elveszi a világ bűnét. És ez azért fontos, mert ez egy ószövetségi kép. Ugye az ószövetségi egész istentiszteleti rendtartásnak a lényege az volt, hogyha én úgy éreztem, hogy én bűnös vagyok, és elmaradtam attól az isteni normától, ahogyan az Isten megteremtett engem, akkor elmentem áldozni. Most az áldozás az nem az embernek a dolga volt, most ez furcsa, amit fogok mondani, hanem mindig az van, hogy Isten adta az oltára a bárányt én helyettem. És ez egy nagyon érdekes valami. Tehát, mondjuk én elkövettem valami bűnt, bántott a lelkiismeret, fogtam a bárányt, és ezt a bárányt, amelyiket fogtam, ezt a bárányt én nekem végig kellett vinni a városon, Jeruzsálemen. Mindenki nézett engem, hú, mit csinált ez? Gondoljuk végig. Odaértem a templomhoz, az ügyeletes pap ott állt a templom udvarában, amit ugye pitvarnak mondanak régiesen, ott volt a véres áldozati oltár. Át kellett adnom a bárányt a papnak, a pap rátérdelt a bárány hátára, hátra csavarta a fejét, és a kezembe adta a kést, és tartotta a tálat, amiben felfogta a bárány vérét. Nekem kellett elvágni a torkát a báránynak. És ezzel a vérrel bement a Szentek Szentjébe, engesztelt, és minden évben egy nagy engesztelési napon ki kellett engesztelni az egész nép bűnét. Ez már a későbbi istentisztelet. Csak a bárányhoz annyit, hogy Jézus itt úgy jelenik meg, mint bárány, aki értem adta az életét. Ez tulajdonképpen Jézusnak az igazi szerepe. Ez Jézus Krisztusnak az igazi lényege. És most János ezt a bárányt látja. Az a János, aki ott állt a kereszt alatt, ahol a édesanyját Jézus rábízta, és őt pedig az édesanyjára bízta, asszonya, te fiad, János, a te anyád, ahol az első közösséget Jézus megalapította, az első keresztény közösséget. Úgy is lehetne mondani, ez a gyülekezet alapításának a dolga. Ez most azt mondja, hogy a bárány ott áll a Sion hegyén, a Sion hegyéről pedig tudni kell már az Ószövetségben is az Isten népének az összefoglaló neve, hiszen Sion hegyén volt a templom, ahol éppen a bárány megáltoztatása folyt,
És vele 144 ezer, akiknek homlokukon az ő neve és az atyának neve volt felírva. Ez megint ismert kép, mert a 7. fejezetben láttuk, hogy ki ez a 144 ezer. Ez az üdvözültek sokaságának a jelképes száma, és akkor azt olvassuk, hogy ezek azok, akinek a homlokukra az ő neve volt írva. A 13. fejezetben emlékeznek, ott volt egy másféle homlokra írt dolog is, és a 18. fejezetben is, majd vagy 17. fejezetben is látni fogjuk ezt a másféle nevet, de ezek azt jelenti, ez a homlokra írt bélyeg, vagy név, hogy kinek a tulajdonjele van ezeken az embereken. Isten tulajdonjele az, ami ezeknek a homlokán van. Ez is nagyon érdekes, mert a régieknél a védjegy, mondjuk egy vázát készített valaki, vagy mondjuk egy kannát, amiből ki lehetett tölteni a folyadékot, mindig a homlokának hívták azt, ahol a kitöltő rész van, mert oda volt írva mindig a védjegy. Tehát a bárány magáinak tulajdonítja ezeket az embereket, hiszen értük halt meg, és ezek az emberek, az ő neve és az atyának a neve van felírva. És hallott egy hangot is az apostol a mennyből, mint a nagy vizek zúgását, mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. Ez egy csodálatos harmóniát hall. Harmonikus szózatot hall János, és ez megint nagyon érdekes. Lényegében a diszharmónia ezen a földön azt úgy hívják, hogy bűn a Bibliában. A Bibliában a bűn az nem az elkövetett rossz cselekedet, hanem az, miből az elkövetett rossz cselekedet keletkezik. Tehát nem a okozat, hanem az ok, amiből lesz tulajdonképpen az elkövetett rossz cselekedet, és ez tulajdonképpen diszharmónia. Bűnt el lehet követni mondjuk a természet ellen, hogyha a természetnek a harmonikus rendjét fölrugom. El lehet követni az emberek ellen, hogy az emberi együttélés alapvető szabályát megsértem. El lehet követni a nemzetek között, hogyha az egyik nemzet a másik ellenére akar élni, és nem pedig élni és élni hagyni az alapvető elv. Tehát nem a másikért vagyok, hanem a másik ellen vagyok. A kereszténység pontosan azt tanítja, hogy a keresztény embert így lehetne legrövidebben meghatározni, hogy a másokért itt élő ember. Ez minden szón hangsúly van másokért, a másikban látom én tulajdonképpen magamat. Egy ember önmagában nem ember. Mindig az emberi kapcsolatainkból leszünk emberek. Tehát a másik az fontos nekem. Itt, mert nagyon sokszor mi álmodozunk, hogy jó, hát én nagyon szeretném majd a tűzföldi indiánokat, mert sose találkozom velük, de a szomszédomat azt nem. Itt, azon a helyen, ahol bár Isten állított engem élő, a kereszténység az életelv, nem egyszerűen egy tanítás. Embernek lenni pedig azt jelenti, ahogyan az Isten megteremtett, úgy nagybetűvel írva embernek lenni. Lényegében a keresztény az, aki ember, igazán ember, vagy erre törekszik. És ha jön a bűn, akkor ez mindig a diszharmóniába kerül az ember ettől, az emberségtől. És itt is a mennyből ez a harmonikus zene szól, méghozzá azért, mert ezek az üdvözültek egy új éneket énekelnek. A harmóniának az énekét, visszatalálnak az emberséghez, ezt jelenti ez a képsor. Új éneket énekeltek a trónus előtt, a négy élőlény, a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az 144 ezer, aki áron vétetett meg a földről.

És most nézzük meg, hogy ezek milyenek. És ezen van a lényeg. Nézzük meg, hogy mit mond. Ezek nem szennyezték magukat nőkkel, mert szűzek. Na most ezt jól kell érteni. A Bibliában nem a cölibátusról van szó, és itt amikor nem szennyezték meg magukat, mert szűzek, ez a Jelenések könyvének és az egész apokaliptikus irodalomnak egy alapvető jelképrendszer. Ezt mindenki tudta. Ezek a jelképes képek, hogy egy vadállat mindig mit jelent, egy szűz mit jelent. A szűzek az azt jelenti, hogy ezek nem lettek bálványimádók. Nem imádták a sárkány és megtévesztő hadát. Ez a bálványimádásnak a lényege. A bálványimádás az nem egyszerűen más Istennek az imádása, nem. Nézzük meg, hogy mondjuk hogy jelentkezett a bálványimádás az Ószövetségbe, hiszen a Jelenések könyvének az Ószövetség a kulcsa. Gondoljuk például az aranyborjúra. Ott vannak a Sinai hegynél, Isten kinyilatkoztatja a 10 parancsolatot, fel kellett készülni, még a hegy közelébe se lehetett menni, rengett a föld, és Mózesnek fel kell menni a hegyre. Mózes egyedül fölmegy a hegyre. Ott marad Áron a néppel. És akkor kitalálják, mert Mózes késik, nem jön, 40 napig a hegyen van. Hát jó volna ezt az Istent valahogy ide kötni hozzánk, mert ez azért nagyon klassz dolog, hogy van egy ilyen Isten, aki megrengeti a földet. Hát milyen jó lesz ez az egyiptomiakkal szemben, ha esetleg utánuk jönnek. És akkor kitalálják azt, csináljunk egy aranyból borjút. Na most nem a borjú volt az Isten, hanem a kánáni szokás szerint rengeteg ilyen szobrunk van, mindig a borjúnak a hátán jelent meg az Isten. Tehát, hogyha egy kánaáni istenszobrot találunk, ami a honfoglalás idejében keletkezett, akkor rendszerint úgy van egy borjú, és a hátán áll egy Isten vagy egy istennő. És attól függően tudjuk, hogy ez ennek vagy annak az istene volt. A borjú, a termékenység szimbóluma volt az tulajdonképpen, ahol az Isten megjelent. Most ők tudták, hogy ez az Isten láthatatlan, és amikor összegyűjtötték az aranyat, és elkészítették a mesteremberek ezt a szobrot, akkor Áron azt mondja, hogy szenteljük fel ezt az úrnak. Nem más úrnak, annak, akit a Sinai hegyen megismertünk, annak a láthatatlannak. Nincs a hátán senki, mert a láthatatlan Isten majd itt jelenik meg. Na most itt van a bálványimádásnak a tulajdonképpeni titka. Itt tulajdonképpen miről is van szó? Az élő, hegyeket mozgató erejű, mindenütt jelenvaló Istent helyhez akarjuk és eseményhez kötni. Bálványimádás ott jön az ember életébe, amikor én programot kezdek adni az Istennek, és azt mondom, hogy Istenem, ha vagy, akkor ezt és ezt csináld meg. Ennek érdekében én adok még ennyi pénzt is. Áldozok is. Csak az legyen, amit én akarok. Az aranyborjú története annak a története, hogy Izrael népe irányítani akarta az Istent, mert nem akarta, hogy Isten irányítsa őket. Ennek az ellenszere volt a felhő és tűzoszlop, ami nem volt kormány, hanem oda kellett menni, ahol a felhő és tűzoszlop védett, és csak ott védett, ahova ment a felhő és tűzoszlop, és az vezetett, nem pedig Mózes vagy a nép. És valahol a kereszténységnek itt kezd a baja lenni. Ha megnézzük, azért fertőztetjük meg magunkat, és nem vagyunk szűzek ebben, mert irányított Istent akarunk. Majd mi megmondjuk, hogy politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, hogy kell az Istennek bennünket segíteni, mert mi vagyunk, akik irányítunk, mi ülünk a kormánynál, és az Isten akkor van, hogyha azt csinálja, amit én akarok. Az üdvözültek olyanok, akik nem fertőztették meg magukat ezzel a gondolattal.

0: De nézzük csak tovább, még van más tulajdonsága is ezeknek. Követik a bárány. Tehát nem arról van szó, hogy a bárány kövessen minket, nem arról van szó, hogy jaj, de jó, hogy van egy keresztény ideológia, és azt lehet mondani, hogy keresztény ideológia szerint él Európa, pedig nem úgy él. Van egy hivatkozási alap Jézus Krisztusra, meg az evangéliumra, ha kell, és mindig akkor hivatkozunk, ilyen előfordul minden keresztényel. Hogyha szükségem van magam igazolására, akkor mindig valamilyen biblia szöveggel szoktam igazolni magamat, magam disznóságát ezzel fedem el. Nem. Ezek követik a bárányt, ahová megy. És azt mondják, hogy tovább, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéről az Istennek és a báránynak. Ezeknek az életében, hogy így mondjam, a bárány vére, Jézus értem kihullott vére, ott van, mert én Krisztusé lettem. Megvett engem a Krisztus, az ő vérét. És ezt fogadtam el. Nem én akarom őt irányítani, hanem ő irányít engem. És azt mondja, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. És itt a lényeg. A mai kereszténységnek a szájában sokszor az ige is hazugság lesz. Nem? Ugye ez van a közmondás, hogy bort iszik, és mit prédikál. Szóval a prédikáció és a valóság az nem egyezik. A 10 parancsolatból Isten nevének, Isten nevét hiába felneved, de ez nem csak a káromkodásra vonatkozik. Isten nevét hiába felveszi az, aki irányítani akarja az Istent, és nem pedig követni. Az üdvözültek, a bárány kísérői, a győztesek ezek lesznek. És ezeknek a tulajdonságoknak itt a földön meg kell valósulni. Ez a tulajdonképpen nem más, mint az evangélium lényege. Ez a kereszténység lényege. A kereszténység egy nagyon egyszerű dolog, nem elmélet, a kereszténység nem ideológia. A kereszténység röviden elmondva tulajdonképpen egy életforma. Ez a bárány kísérőinek a csapata. Tehát bemutatta a Jelenések könyve 14. fejezetének első 5 verse, hogy kik azok, akik a bárányhoz tartoznak. Ha most tovább megyünk, akkor egy nagyon érdekes ige szakasz, 6. vers következik. Külön figyelmeztetni szeretném, ez az egész Jelenések könyve tartalmának a csúcsa. A Jelenések könyvéről sokat mondják, hogy ez az apokalipszis az valami borzalmat jelent. Az apokalipto az azt jelenti görögül, hogy leleplezés, vagy egy szobrot lelepleznek, körülbelül ez. Apo az rollről, a kalipto pedig lehúzni a leplet, ezt jelenti. Apokalipto, tehát az apokalipszis az nem más, mint valaminek a leleplezése, a történelem igazi értelmének a leleplezése. És ennek mi a lényege? Ez nem valami borzalom történet. Nem arról van szó, hogy Isten előre látta, hogy mennyi borzalom lesz a Földön, lesz borzalom a Földön, és Isten előre látta, de nem ezért íródott, hanem most vagyunk a csúcson, és itt mondja el, hogy miért íródott ez a Jelenések könyve. És ez így szól. És láttam, hogy egy másik angyal repült az ég közepén, az ég közepén mindig, ami repül, azt mindenki látja, és mi van ennél az angyalnál? Az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek, törzsnek, nyelvnek és nemzetnek hatalmas hangon. Az az érdekes, hogy ez az egész új szövetségben is egy nagyon hangsúlyos ige. Azért hangsúlyos ez az ige, mert egyedül itt fordul elő ez a jelző, hogy örökkévaló. Mi ez az örökkévaló evangélium? Ez úgy lehetne röviden mondani, a megváltás jó híre. A bárány odaadta az ő életét, értem. És a bárány azt akarja, hogy vezessen engem, mondtam előbb. És hogy hogyan? Most 3 angyal jön itt a csúcson, ezért szoktuk ezt 3-as angyali üzenetnek hívni, nem egymástól függetlenül, hanem a 3 angyal a következő 3-at teszi. Az első angyal nagy hangon, figyeljük meg, hogy mit mond. Azt mondja, hatalmas hangon így szól, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Imádatra szólít fel. Pontosan nem egyszerűen olyan imádatra, amit mi imádságnak nevezünk, hanem felszólít bennünket valami érdekes dologra. Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Nagyon sokszor az a baj, hogy mi az Istennel való viszonyunkban nem látjuk azt, hogy Isten itt van köztünk. Isten jelenlétének a tudata vészel, pedig az evangélium pontosan az, hogy Jézus itt van az életünkbe. Belép a mi mindennapjainkba. Ott van velünk a munkahelyen, az utcán, ahol járunk, ahol kelünk, és az Isten jelenlétének a tudata vészel bennünk. És ez az Isten félelmének a hiánya. Egy templomban leáró ember is lehet olyan, aki nem féli az Istent, nem? Lehet egy olyan ember, a templomban járó buzgó ember, aki ünnepnapokon imádkozik, talán naponta is egyszer imádkozik, és kilép az életbe, és az életben nem megy el vele Jézus. Pedig Jézus ott van, csak ő nem vesz észre. Nem Jézussal jár. Hanem úgy gondolja, hogy Jézust majd néha-néha lehívom az égből, hogy segítsen nekem, hogy amit én akarok, az legyen meg. Ez az önzés evangéliuma lenne. Azt mondja ez az első angyeli üzenet, hogy azért féljetek az Istent, és azért adjatok néki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Az Isten ítélete a Bibliában nem egy borzalmas esemény, hanem éppen az igaz emberségünk győzelmének a napja. És ez a győzelmének a napja közelít el. És a 21. században vak az, aki nem látja, hogy a világot a sarkából kifordítani nem lehet. Ma erkölcsileg, etikailag kell egy biztos pont, mert különben nem fordul ki a világ a sarkából. Hiába hirdette a felvilágosodás, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház, hogy ragyog az minden ház ablakán. Csak nyissátok ki az újságot, vagy a televíziót. Miért van az, hogy mindenki egymás torkának akar esni? Szükség van az ítélet órájára. Mert csak így áll vissza a szeretet rendje a világba.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Az, hogy prédikálunk róla, attól még nem áll vissza a szeretet rendje ebbe a világba. Eljött az ő ítéletének órája. És most jön egy nagyon érdekes, hogy kit is kell imádni? A Teremtő Istent. Figyeljük meg, a Jelenések könyvében a Teremtő Istennek óriási hangsúlya van. És ez azért van, mert ő újjá akarja teremteni a világot. Az újjáteremtés nem úgy új teremtés, hogy más lesz, hanem Isten azt akarja, hogy a világ olyan legyen, ahogy ő megteremtette. Tehát megújuljon a világ. És éppen ezért nekünk pontosan azt kellene követni, hogy Isten hogy is teremtett minket, hogy lehetek én ember. A kereszténység nem arról szól, hogy legyen egy vallásom, vagy én valami különleges dolgot csináljak, hanem egész egyszerűen a kereszténység arról szól, testileg, lelkileg, minden téren, az egész emberségemben. Hogy legyek ember, úgy nagybetűvel írva, hogy az Isten elgondolta az én életem. Ezért ezt az Istent imádjátok. Hogy Isten nem valahol messze van, hanem Isten velünk van, itt vagyok köztetek, és ne hagyjátok, hogy a sárkányom, a régi kígyó elnyelje bennetek a születő krisztusi új embert, az emberfiának a dolga majd itt előkerül, éppen az emberfiának az eljövetele majd, hanem ez legyen meg. Na most, ez az első angyali üzenet. Ez, ami tennivalónkra hívja fel a figyelmet. A második angyali üzenet, nézzük meg, milyen érdekes. A második angyali üzenet egy helyszínképet ad, hogy mi is a világ helyzete. Tehát ez behatárolja a világ helyzetét. Azt mondja, egy második angyal követte őt, így szólt, elesett a nagybabilonai, féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Erről a Babilonról és a Babilon bukásáról a 17. 18. fejezetben bőséggel fogunk tanulni. Most csak annyit mondok el, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a sárkánynak és a kísérőinek, annak a hamis hármasságnak az uralma, ami áll egyrészt politikai, másrészt ideológiai, vallási ideológiai, harmadrészt pedig gazdasági hatalomból. Nagyon érdekes, hogy Babilon bukása, amiről a 17.

gazdaságilag, politikailag, stb. Egy falu lett a világ, mégis egymás torkának vagyunk, és hiába tudjuk azt, hogy mit tudom, egy kis hazába össze kellene fogni, egymás torkának vagyunk, nem? Szeretetlenségből nem születhet szeretet. Ilyen egyszerű. A harmadik angyali üzenet pedig egy másik érdekességet mond. Most azt mondja el, hogy milyen tulajdonjel van az emberen. Ugye az első versekben már láttuk azt, hogy mi van a homlokára írva annak a 144 ezernek, az Istennek neve van, de most nézzük ezt a másik pecsétet. Azt mondja, egy harmadik angyal is követte őket, így szólt hatalmas hangon, ha valaki imádja a fenedvet és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben, kénkőben, a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füste felszáll örökkön örökké, sem éjjel, sem nappal, nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Ez egy nagyon fenyegető üzenet, nem? Csak hogy az Isten igében mindig így van. Isten mindig ad, valamit visszakér, és elmondja a következményt. Biblia aranyszövegének szoktunk mondani, mondjuk János 3.16. Nézzétek meg, hogy miről van szó. Úgy szeret Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, és jön a feltétel, ha valaki hiszen ő benne, és jön a kettős következmény, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Vagy egész visszamehetünk a teremtésig. Teremtés történetből az első törvény, amit megfogalmaz a Biblia, a második fejezet 16. versében, Mózes első könyvében, következő. Parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fáról bátran egyél. Ez egy adományozó levél, nem? Tietek az egész kert. Jön a feltétel, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Vajon miért? Azért, mert Isten csapdát akar állítani, dehogy is. Az ember szabadnak teremtette az Isten. A szabadságom csak akkor van, ha van két lehetőségem, nem? Ha beáll az, Pesten így szokták mondani, hadd mondjam így, hogy eszi, nem kap mást, akkor nincs szabadság, nem? Nem volt szabadságunk, amikor volt egy párt, amire kellett szavazni, mert nem mentél, akkor baj volt, ugye? A sátánnak a dolga a szabadság megvonása. Isten azt mondja, hogy nem. Adok, és valamit visszakérek, egy fárt. És elmondja, mert amely napon eszel, bizony meghalsz. A bűn az pontosan ennek az átértékeléséből jön. Egyrészt letagadja a sátán azt, hogy valamit adott az Isten, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy kert egy fáról se egyetek. Figyeljétek meg, hogy milyen cseles ez a mondat. Mert ha azt mondta volna, egy fáról ne egyetek, akkor lehetett volna mondani, hogy igen. De egy fáról se egyet, semmit nem adott az Isten. És akkor azt az egyet, amit Isten visszakér, ezt tette a tökéletesedés feltételi, olyanok leszek, mint az Isten jó és gonosz tudói. És bizony nem haltok meg, következmény nincs. Az ítéletben mindig Isten helyreállítja a rendet, következményeket mond. Ezért itt elmondja azt, hogyha kinek a tulajdon jele van a homlokodon. Ha bárány társa és kísérője vagy, akkor ugye az első vers szerint Istened neve van a homlokodon. Ha meg nem, akkor fenevad bélyege van a homlokodon. Ez a nagy kérdés.

Most ezt összefoglalja egyetlen vers, hogy ezt gyakorlatban tudjuk magunkra alkalmazni. Itt van a szentek álhatatossága, vagy békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézusit. Három jellemzője van. Szentek álhatatossága, vagy béketűrése, ez az egyik. A második Isten parancsolatának a megtartása, és a harmadik pedig Jézus hite. Ezt tesz bennünket keresztényekké. Mi az, hogy a szentek álhatatossága? Ez egy nagyon fontos, mert Jézus vezette be ezt a fogalmat. Ugye, amikor Máté 24-ben elmondja az ő második eljöveteléről azt a profétai dolgot, amit úgy szoktuk mondani, hogy Jézus nagy eszkatológiája, akkor ebben mondja, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Lukácsnál pedig így fogalmazódik ez meg, hogy a ti békességes tűrésetek által nyeritek el a ti lelketeket. Ez egy görög szó, azt jelenti, hogy hypomone. Hypomone az a belső lelki egyensúlynak a szava. Ez a lelki életnek az a szerve, mint ami a testünkben van, az Eustach-féle kürtő, ami az egyensúly érzékünket biztosítja. A lelki egyensúly érzés, ez az álhatatosság békességes tűr.

Ha én tudom, hogy Jézus győz biztosan, akkor én tudom, hogy hova kell állni, és tudom, hogy hűségesnek kell hozzá lenni. Ezért a keresztény embert ez a hűség, ez az álhatatosság megállni Jézus Krisztus mellett, hogyha első pillanatra nem is ez a legjobb útnak látszó dolog az ember spekulációja szerint, Jézus Krisztus mellett megállni, ez az alap. Na most, hogy ezt az alapot hogy kell használni, akik megtartják Isten parancsolatait. Végsősorban a Biblia Isten parancsolatairól tudósít bennünket. Ha én az ő parancsolata szerint, 10 parancsolat szerint járok, élek, akkor nem csak beszélek arról, hogy kereszténység, hanem akkor keresztény vagyok. És a Jézus hite pedig az, hogy egyedül ezt Jézus által tudom megtenni. Ha az az Jézusi új ember felébred, én benne. És akkor van egy szép ígéret, és ez a szép ígéret zárja ezt a szakaszt, és hallottam egy hangot az égből, amely azt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg mostantól fogva, bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugosznak fáradozásaiktól, és cselekedeteik követik őket. Nem a halállal van vége az életemnek, hanem ha én Krisztusban élek, akkor örök életem nem lesz, hanem van. Elalszom, alvásnak mondja az Biblia, úgy az ó, mint az Új Szövetség, és Jézussal együtt feltámadok a napon. De hogyan?

És ez a következő, az ember fia ítéletre hív mindenkit. Ezt olvassuk tovább. Megint így kezdi, én láttam, egy más látomás jelenet következik, egy fehér felhő, és a felhőn ül valaki, az ember fiához hasonló, fehér aranykorona volt, kezében pedig éles sarló. Ez pontosan az, ami az apostolok hite volt, hiszen ők látták mennybe menni Jézust, és ahogyan felment, úgy ment el, és felhőt akart el őket, és ezt, hogy ezt a felhőt várták, ez már az apostoli levelekben van. És azt mondja, hogy egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltal felhő ülőnek. Erez neki a sarlót és aras, itt az aratás órája, mert beérjett az aratni való a földön. Már Jézus példázataiban gondoljatok a magvetőre, Konkoly példázatra, az aratás, mindig az ítélet. Kijön a templomból, ez meg az ószövetségi kép, amikor kijött az engesztelés után a templomból a főpap, akkor eldőlt mindenkinek a sorsa. Tehát nem egy végtelen taposómalom a megváltás terve. Célhoz ér ez a folyam. Eljött az aratás ideje. És akkor azt mondja az ige tovább, hogy a felhőn ülő pedig ledobta a sarlót a földre, és learatták a földet, és jön egy másik kép, egy másik angyal is jön, annál is szintén éles sarló volt, és akkor ez a szüretnek a képe, a másik ószövetségi kép, ez megint többször előfordul a profétáknál, erez neki az éles sarlót, a szüretelle a föld szöllejének fürtjét, mert megérettek a szemek, az angyal ledobta az éles sarlóját a földre, leszületelték a föld szöllőjét, és bevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. Megtaposták a borsajtót a városon kívül, stb. Ez az ítéletnek a képe. Bizodalmunk van-e az ítélet napjához? Kérdezi az apostol Páli levelekben. Én azt gondolom, hogy ez a lényege az egésznek. 5 percet rászánok erre az érdekes párhuzamra. És egy csúnya idegen szózval kezdem. Van ilyen a írástudományban, és a egész filológiába, hogy metanarratíva. Narratíva az elbeszélés jelent, a meta pedig az nagy elbeszélés, hát így nem jelent semmit, ezért kell az idegen szót mondani. Ez az irodalom tudományban azt jelenti, hogy vannak olyan történetek, amik nem önmagában érvényesek csak, hanem bennük egy szabályszerűség van, ami végighúzódik sok-sok eseményen. Ez is tulajdonképpen egy metanarratíva része. Három angyal üzenete. Emlékeznek Jézus megkísértés történetére? Itt kezdődik a megváltási terv nagy-nagy csatája. Itt akarja a sárkány elnyelni a megszületett Jézust. Három kísértés van, nem? Első kísértés a kenyér, változtassa a köveket kenyérre. Második kísértés a templommal kapcsolat, vesd alá magad és mutasd meg a kunsztot, hogy te mit tudsz. Harmadik a hatalom kísértése. A zsidókhoz írt levél azt mondja, Jézus mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de mindenben győzött. Lényegében minden kísértésünk ezen a hármon alapszik. Vagy a kenyér, vagy a templom, vallás, így is lehetne mondani, vagy a hatalom. Minden kísértés ebbe belefér. És Jézus ezekbe győzött. Ha Jézus elfogadod, akkor ő győz benned is. Hozzásegít a győzelemhez téged is. Na de Jézus azt mondta a misszió parancsban, hogy mi a dolgunk. Milyen három dolgot mond. Így kezdi a Máté evangéliumának a végét nézzük a 28. fejezet 16. versétől. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Sátán pont ezt akarta a kísértésbe elvitatni, majd én neked adom. Jézus mivel győzött, nékem adott, hogy minden hatalom menjen és földön. Elmondja, hogy mi a gyülekezetnek, az Isten népének a célja, tehát hogy kell legyőzni a templom kísértést, ez nem arra való, hogy én magamat mutassam, lálmi, le tudok dobni, mert angyalaidnak parancsol felőled, hogy meg ne üsd a lábad a kőbe, idézi a Zsoltár, csak azt nem, hogy előtte azt írja a Zsoltáros, hogy fejére tapos a sárkánynak, a kígyónak. Ezt már nem idézte Sátán, ez rá vonatkozik. Hát így szoktuk idézni, ami a másikra vonatkozik, azt idézzük, ami ránk az nem. Ugye mi a egyház széle? Elmémben ez, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. És mi a kenyérkérdés megoldása?
Ime ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, a gondviselő Isten megélése. Tetszik érteni? Tehát a kísértés története visszhangzik a misszió parancsban.

De nézzük meg, hogy hogy viszonylik ez a hármas angyal üzenetben is. Ez is egy hármasság, és nézzük meg, ugye, a hatalom kísértése világ, stb. Azt mondja, hogy féljétek az Istent, és imádjátok azt, aki teremtette a földet. Ne sátánt imádjátok, hanem azt, aki teremtette a földet. Aztán a templom kísértése, az micsoda? Hogy ne vallásoskodjatok, mert leomlott Babilon, az a hatalmas nagy rendszer, ami gazdaságilag, társadalmilag, katonailag mindennel meg akarja valósítani itt a földön az Isten országát, leomlott Babilon. És a kenyér kísértése, hát attól függően vigyáz rám az Isten, hogy kinek a bélyege van a homlokomon, nem? De nézzétek meg itt a jelenések 14-12-ben is, ebben itt van a szentek békességes tűrése, álhatatossága, ugye így lehetne mondani. Tehát nem a hatalom embere vagyok, nem a sátántól kapott hatalom embere vagyok, nem babiloni vagyok, vagy nem a sárkány gyermeke vagyok, vagy a sárkány segítő társainak, a fenevadoknak az embere vagyok, hanem félem az Istent, és néki adok dicsőséget, tehát béketűrően élek. Azután itt van a templom kísértése, Isten parancsolatainak megtartása, ez az egyháznak a fő dolga. És az egyház, hogyha a Isten parancsolatait nem tartja meg, akkor nem egyház, hanem Babilon lesz. És végül a kenyér kísértése, miért hisz egy keresztény a Isten gondviselésébe? Nem? Mert azért, mert Jézus hite van. Jézus hite az tulajdonképpen ez. Na ez az a metanarratív, ami összefügg az egész evangéliummal. Ezért mondom, hogy a jelenések könyvének csúcsán ez az ég közepén repülő angyal. Összefoglalja az egész evangéliumot, az örökkévaló evangéliumot, mert ebben benne van az üdvösség minden titka. És ez az üdvösség minden titka az enyém lehet, hogyha én e szerint járok. És a mai világban ez azért fontos, mert rengeteg babiloni zűrzavar van. Ugye a Bábel tornya, még Déri Tibornak is van egy nagyon aranyos kis glosszája, hogy a bábeli torony nem omlott le, hanem mi állandóan fölépítjük magunkba. És így mondja, hogy a bábeli torony tetejére fölmászunk, és akkor mi leszünk a bábeliek, és elkezdünk blablázni. Mert ez nagyon szellemes, tudnélik, a blabla szó az héberből jön, a balál, az azt jelenti héberül, hogy össze-vissza beszélni. Az blablázni magyarul. De ezt átvettük, ezt a héber eredetű szót, hogy blablázni. Hát ez megy a világban, nem? Rádióba, televízióba, ahol akartok, a parlamentbe és parlamenten kívül, és pártoknál és pártokon kívül, és gazdasági életbe, és politikai életbe, és társadalmi életbe, a blablázás nyőz. Most a blablázás, babiloni embere vagyok, vagy pedig Jézushoz tartozom. Kinek a tulajdon jene van a fomlokomon? Elhiszem, hogy leomlott Babilon? Elhiszem azt, hogy ez nem vezet sehová? Mert a jelenések könyve ezért íródott. Börtönszigetben János, nagyon nehéz helyzetben keresztény gyülekezet, és Isten meghirdeti, ne féljetek, mert Babilon leomlott. Ma is ezt hirdeti az angyal. Babilon leomlott. Ne higgy a blablának. Ne higgy azt, hogy meg lehet vezetni 2 forinttal, vagy szép szavakkal. Ilyen érdekkel, vagy olyan érdekkel. Mert a bárány az győz, mert értem adta az életét. Ezért most vegyünk egy jó mély levegőt, felértünk a megváltási terv csúcsára. Lesz sárkány, lesz hamis hármasság, lesz földből feljövő, meg tengerből feljövő fenevad, meg mondanak ezt, azt, amaz, majd ezt részletezi a 17-18. Fejezet, de a bárány győzött, mert ő velem van minden napon a világ végezetéig. Mert ő elküldött, hogy tegyünk bizonyságot erről minden népnek. Mert ő mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, az anyagiakban épp úgy, mint ahogyan a hitbeli dolgokban és a hatalom kérdésében is egyformán. Erről szól a hármas angyal üzenet. És ezért a hármas angyal üzenet a mai napig is a legaktuálisabb üzenet. Ez, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Nem véletlen, 1605-ben a Sárospataki kollégium egy nagyon nehéz történeti helyzetbe ezt az igét választotta jeligéül. Mai napig is a Sárospataki címerben a nagy erejű angyal,
fölött oda van írva, féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ez akkor is megoldás volt, meg ma is az. Adja Jóisten, hogy ez a megoldás legyen a mi megoldásunk. Jóistenünk, te néked köszönjük meg, hogy szeretsz bennünket, és adod a megoldást a mi életünkben. Add áldásodat, kegyelmedet, békédet, add a te szeretetedet a mi szívünkbe. Add, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy amikor eljössz az ég felhőjében, akkor veled menjünk. Köszönjük te néked, hogy adsz vigasztalást, adsz erőt. Megtanítsz bennünket arra, hogy ez az egyetlen út, amin érdemes járni. Kérünk téged, áld meg a mi életünket, egyen-egyenként, és vezess bennünket egészen a célig. Erre kérünk, fiadért Jézusért, hallgass meg imánkat. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadása.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel várja és hívja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Ezen a rendezvényen az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorok végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter evangélikus püspök is alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda 18 óra, a helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasópróbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látta-de Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás zenéjét Grillusz Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák-téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. A Gálya Rab oratórium című verseskötet az év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi a szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel. Helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: az én életem ma.

0: Az apai szeretet és kedvesség.
1: Családi kapcsolatok. Az apák szívét a gyermekekhez fordítja, a gyermekek szívét pedig az apákhoz. Malakiás 4:6. Gondolatok az ígéről. Amint az apa hazatér mindennapi munkájából, ne vigye be gondjait az otthonába. Érezze át, hogy otthona és családi köre szent. Ne rontsa ezt le munkahelyi problémáival. Amikor el kell távoznia otthonról, otthona édes befolyása, felesége áldása és gyermekei szeretete megkönnyíti terheit, s szívében békével, vidám és bátorító szavakkal tér vissza családtagjaihoz, akik örömmel várják érkezését. Az apa tartsa kellemes változatosságnak a gyermekeivel töltött időt. Kiviheti őket a kertbe, megmutathatja nekik a fakadó rügyeket, a nyíló virágok változatos színeit. Elmondhatja nekik, hogy ha Isten így gondoskodik a fákról és virágokról, még sokkal inkább gondoskodik a saját képmására alkotott teremtményeiről. Az apa már kiskorukban megértetheti fiaival és leányaival Isten akaratát. Teremtőjük azt szeretné, hogy gyermekei szépek legyenek. A jellem szépsége a kedvesség és szeretet legyen az ékességük, amely szívüket örömmel és boldogsággal tölti be.

0: étel maradék.
1: Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 84. Zsoltár, 11. vers.

Marian benézett a hűtőszekrénybe. Az egyik polcról hatalmas adag, túlfőzött tészta bámult rá, olajos tonhallal és borsópürével összekeverve. Gusztustalan. Ebből biztos nem fogok enni. Nem volt baja az édesanyja főztjével, és nem is szeretett volna hálátlannak tűnni, de tisztában volt vele, hogy egy igazán finom étel biztosan nem maradt volna meg ekkora mennyiségben, és ilyen hosszú ideig a hűtőben. A tonhalas tészta mögött keresgélt valamilyen harapnivalót, de mintha mindennek lába kelt volna. Ezért úgy döntött, hogy mogyoró krémes pirítóst eszik. Csak hogy egyetlen szelet kenyeret sem talált odahaza. Szülei épp vásárolni indultak, a bátyja pedig kiment a városba a barátaival, így Marian magányosan kesergett. Nincs itt más, csak én, a televízió és egy hatalmas adag tonhalas tészta, állapította meg bosszúsan. A villával beletúrt az ételbe. Ez a valami épp olyan, mint én. Mert én is csak maradék vagyok.

Mihez kezdesz, amikor egyedül maradsz? Vannak napok, amikor úgy érzed magad, mintha kidobtak volna egy felhőkarcoló tetejéről. Foggal, körömmel kapaszkodsz a tető peremébe. Egyedül vagy. Meg vagy sebesülve, segítségért kiáltasz. Azon gondolkozol, hogy egyáltalán jön-e valaha érted mentőcsapat. Bár megbénít a félelem, mégsem veszíted el a fejed. Nem felejted el, hogy vannak olyan emberek, akik csak színlelik a segítségnyújtást. Nem akarod, hogy olyanok csapjanak be, akik örülnek a fájdalmaidnak. De amikor megjön a tényleges segítség, és a magasból egy kötelet engednek le hozzád, akkor belekapaszkodsz. A kötelet a derekad köré tekered, és alaposan rögzíted.

0: sosem kiáltasz hiába. Akkor, amikor Istenhez könyörögsz. Hisz nem olyas valakiben bízol, aki csalódást akar okozni neked. Igazi segítséget keresel. Isten megígérte, hogy eleget tesz a szükségleteidnek. Azt is megígérte, hogy eljön megmenteni téged az általa kijelölt legtökéletesebb módon és a legjobbkor. És mindezeken túl megígérte, hogy minden helyzetben melletted lesz. Amikor magányos vagy, kapaszkodj az Úrba. Mellette van a legjobb hely, ahol lenned kell.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Archív kincseinkből néhai Cseri Kálmán ige magyarázatát hallgatjuk meg. Egyik üzenete így szól: Istenfélő élet egy istentelen korban.
2: A Mózes első könyve 8. részének a 20. verse így hangzik. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Ez a jelenet, amit most hallottunk, különösen sok fontos üzenetet tartalmaz. Hármat szeretnék ezek közül említeni. Az első ez az egyszerű tény, hogy mindössze 8 ember élte túl az özönvizet. Miért ilyen kevesen? Mert ennyien mentek be a bárkába. És közülük is egy volt az, aki igazán ismerte és tisztelte Istent, Noé. A többieket őrávaló tekintettel mentette meg Isten. Egy kicsit időzünk el ennél a megállapításnál. Isten nem nagy tömegekkel dolgozik. Ő kihívta a pogányságból Ábrahámot, és idővel nagy néppé tette. Jézus kiválasztott 12 tanítványt, azok közül is az egyik áruló lett, és általuk terjedt el a mentő evangélium az egész világon. Istennek nem sokaság kell, hanem minőség. Olyan emberek, akik eltökéltek, akik elkötelezik magukat ő mellette, akik nem fél szívvel, hanem teljes szívvel követik őt, és feltétel nélkül bíznak benne. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Noé ilyen volt. Mégpedig egy istentelen korban volt, igazán istenfélő ember. Ezt a szép minősítést újra és újra olvassuk róla, hogy Istennel járt. Valami olyan meghitt, mély, bensőséges, folyamatos, lelki közösségben élt az élő Istennel, hogy az feltűnt másoknak is. Kevesen követték a példáját, de felfigyeltek arra, hogy így is lehet élni. Olvastuk ezekben a fejezetekben, hogy milyen sötét, züllött, istentelen és embertelen kor volt az, amikor valóban sem Istent, sem embert nem ismertek sokan, amikor elhatalmasodott a gonoszság, amikor jellemző lett az erőszak, amikor Istenen sokan csak kacagtak, akkor ott volt egy ember, aki halálosan komolyan vette, hogy az élő Isten mindeneknek ura, az ő életének is ura. Nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy ő ismerheti ezt az Istent, és kapcsolatban van vele, és egészen rábízta magát. És amit Isten parancsolt, annak feltétel nélkül engedelmeskedett. Akkor is, ha ezzel egyedül maradt, akkor is, ha emiatt kigúnyolták, és akkor is, hogyha sokszor ő maga sem értette, hogy miért parancsolja Isten azt, amit, de mivel ő mondta, megtette. Például miért parancsolja azt, hogy a szárazföld kellős közepén egy ormótlan nagy bárkát ácsoljon. De megtette, és így menekült meg ő is, és a családja is. Istennel járt egy istentelen korban, és ez feltűnt másoknak is, és ő, valamint néhányan őrávaló tekintettel élték túl az ítéletet. Ő sem volt tökéletes, olvasunk a bűneiről is, de így botladozva is ragaszkodott Istenhez, és teljes szívéből vállalta azt, amit Isten mondott. Nem sodoródott a korszellem árával, nem engedett semmiféle nyomásnak, nem úgy akart korszerű lenni, hogy elkezdett ő is kételkedni Isten kijelentésében, és nem ismert megalkuvást az Istennek való engedelmességben, ezért aztán mindig abszolút kisebbségben maradt. Annyira, hogy egyedül maradt ezzel a teljes engedelmességgel. De Isten így tette őt áldássá mások számára is. El lehet-e mondani akármilyen értelemben mi rólunk, hogy ez az ember Istennel jár. Vajon vannak-e olyanok, akik összesúgnak a hátunk mögött, hogy mi lehet annak a titka, hogy ezek így élnek? Milyen jelei vannak annak, hogy mi Istennel járunk, hogy Isten jelenlétében zajlik az életünk, küzdelmeivel, sikereivel, kudarcaival, botladozásaival, áldásaival együtt. Egyedül vagy közösségben, sikerek és kudarcok között, jóban és rosszban, meghitt, bensőséges, természetesen mélyülő és működő lelki közösség az élő Istennel, amelyiknek csak egyik megnyilvánulása a szakadatlan párbeszéd, és a leginkább jellemző vonása az Istennek való engedelmeskedés. Isten félő élet egy istentelen korban. És az ilyen embereket használja föl Isten arra, hogy a rájuk való tekintettel másoknak is ad áldást. A Bibliának ez nagyon fontos gondolata. Ó, hány olyan család életébe láthattam bele, ahol volt egy imádkozó nagymama, és Isten szeretete kiáradt az egész családra. Nem úgy, hogy ezért üdvözültek, de úgy, hogy sok jót kaptak elvaló tekintettel. Adjunk ma hálát azokért, akikért Isten nekünk is áldást adhatott, és törekedjünk arra, hogy olyanokká váljunk, akikre néz Isten, és ránk való tekintettel a többieket is megajándékozza. Nos, Noé ilyen ember volt. A másik, amin egy pillanatra gondolkozzunk el, hogy mit tett ő, amikor kijött a bárkából. Hát azért, ahogy ma mondanák, az nem volt semmi, hogy egy évig oda bezárva éltek. Most Isten parancsot ad, hogy vége, kinyitja az ajtót Isten, ki lehet jönni. Aki Istennel jár, annak az örömén és a bánatán is meglátszik az. Annak szent az öröme is, a bánata is. Az ugyanaz az ember marad a sikerek között is, és a kudarcok útján is. Nos, mit csinál Noé? Azt olvastuk, hogy oltárt épített, és égő áldozatokat mutatott be az Úrnak. Mindegyik állat keresi a helyét, örvendezzen a szabadságnak, csináljon, amit akar, Isten gyermeke pedig oltárt épít, és égő áldozatot mutat be az Úrnak. Az égő áldozat bemutatásában mindig legalább három gondolat fogalmazódott meg. A hála, a bűnbánat és az Istennek való odaszánás gesztusa. A hála olyan értelemben, hogy az égő áldozata szánt állatot és egyebet egészen elégették, maradék nélkül. És ezzel azt fejezték ki, hogy mindenem Istené. A tulajdonjog az övé. Az övé az egész földkerekség, azon belül én magam is, és mindaz, amit egy időre rám bízott. Ezt fejezem ki, és az ezért való hálámat, hogy az övéből valamit adott nekem is. És én azt hálásan élvezem, de időnként emlékeztetem magamat, hogy a tulajdonos ő maradt. Minden az övé, és hálás vagyok azért, amit egy időre átenged nekem. A másik és a leghangsúlyosabb gondolat az égő áldozatban a bűnbánat volt. Végig kellett nézni az áldozatot bemutatónak, hogy egy ártatlan állat ott az oltáron elpusztul. Miért? Az a bárányka sose hazudott. Én, aki bemutatom az áldozatot, hazudtam. Sose lopott. Én loptam. És ezekért nekem kellene megbűnhődnöm. De Isten lehetővé teszi, hogy ne pusztuljon el a bűnös, hanem helyette egy másik elpusztul. Ez volt az ószövetségi áldozat lényege. És ennek a csúcsa a Golgota, ahol szintén valaki, aki soha semmi bűnt nem követett el, helyettünk elpusztult. Mérhetetlen szenvedések után valóban belehalt abba, hogy mi ilyenek vagyunk, amilyenek. Az, hogy ahogyan oda szánta az áldozatot bemutató, azt az áldozatot egészen égő áldozatként, újra és újra így ajánlotta fel önmagát is Istennek. Az szólalt meg ebben a gesztusban, ami Calvin János egyik gyönyörű jelmondata volt, szívemet, mint egészen égő áldozatot, neked adom, Uram, maradék nélkül és egészen. Hála, bűnbánat és a magam Istennek való felajánlása. Jellemző-e ez ránk? mert a bűneset során az ember függetlenítette magát Istentől, önállósította magát. Aki viszont oda szenteli magát Istennek, az kiszolgáltatja, elkötelezi magát, visszaadja mintegy Istennek a rendelkezési jogot a maga élete fölött. És ebben az Istentől való függésben lesz igazán szabaddá a hívő ember. Ez paradox megállapítás, de akik ezt gyakorolják, tudják, milyen ez a szabadság. És ebben lesz igazán biztonságban is az élete. Nos, ez a második, amit járjunk körül, és talán gondolkozzunk majd rajta, mit jelent Istennek égő áldozatot bemutatni. És a harmadik az, hogy vajon az özönvíz ítélete után, amikor Noé és családja kijön a bárkából és új életet kezd, akkor valóban egy új emberiség története kezdődött el? A Biblia azt mondja, hogy sajnos nem. Maga Isten állapítja ezt meg, így olvastuk a 21. versben. Isten ezt mondta, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Hát ugyanez volt a diagnózis az özönvíz előtt. Ugyan ezt állapította meg Isten, és azt mondta, hogy emiatt most már jön az ítélet. Véget ért az ítélet, új szakasz kezdődik az ember életében, de a szíve maradt a régi. És itt nagyon fontos nekünk tudnunk, hogy igazán újat, egészen újat, ténylegesen újat csak Jézus Krisztus tud adni a benne hívőknek. De ő valóban egy teremtéssel felérő új teremtést, mélyreható változást visz végbe a hívők életében. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, minden újjá lett. 2 Korintus 5.17. És ezért örvendezik Pál apostol a Római Levél 5. részében így, már most, ahogyan egynek, tudnilik Ádámnak, a vétke miatt minden ember számára eljött a kárhozat, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. És ez az egy engedelmes Jézus Krisztus. Olvastuk azt is a Noé történetben, hogy Isten vele kötött szövetségének a jele a szivárvány volt. Jézus Krisztus beszél egy új szövetségről. És azt mondja, ennek az új szövetségnek a jele az ő vére. E pohár az új szövetség az én vérem által. Akinek a számára nem csak aranymondás, hanem az életét átható, fölismert, személyes igazság, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől, az az ember valóban új szívet kap. Sajnos megmarad a régi természetünk is, de nem az uralkodik. Pál apostol ugyanebben a levélben, a következő fejezetben írja, hogy ne uralkodjék tehát többé ti bennetek a bűn és a régi természet, hanem uralkodjék Krisztus. És az ilyeneket tudja ő felhasználni arra, hogy ő értük, másokat is megajándékoz. Az ilyen hívőket jellemzi az ma is, hogy Istennel járt. Az ilyen hívő mondja el őszintén, hogy szívemet, mint egészen égő áldozatot, neked adom, Uram.
1: Az égő áldozat bemutatásában mindig legalább három gondolat fogalmazódik meg. Hála, bűnbánat és az Istennek való odaszánás gesztusa. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy ez jellemzi-e hívő életünket. Szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemesegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor Evangélikus Gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és joga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden útod ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Perszent Lőrinc ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosak vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mint hogyha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk.
1: Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelki állapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
2: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás, nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok, közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFIN is elkezdődött.

0: társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
1: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni. Vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban. Vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert, hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem, vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők se csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a sztélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember, tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt, tehát hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni, főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtett arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
0: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűrölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
1: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás, és hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem, hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kell

Estem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és ő mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém. Ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek. És nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretnéd, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van. Most egyetemen is hallok. És emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
0: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
1: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
0: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
1: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem heteró kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióban is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az amit mondanak is a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil következő generáció, hogy legyen mit tovább adnunk utána, ami értékes is.
0: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

Gábriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélekhangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taliándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A Völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jogával vagy túrával indítani a napot. Fellélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünneplik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba. A Fellélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette. Szakmai nap az átmeneti gondozás aktuális kihívásairól vaján. A viselkedés mögött pszichiátriai betegségek és az átmeneti gondozásban címmel szakmai napot szervezett a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Remény Családok átmeneti otthona június 29-én Vaján. A szakmai nap iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott. Az előzetesen regisztrált 56 fő helyett végül 64 szakember vett részt az alkalmon. A szakmai nap első előadása során szó esett a krízisben lévő emberek jellemzőiről, a krízis időbeli lefolyásáról, lehetséges kimeneteiről, valamint arról is, hogy a trauma nem egységes jelenség. Másként hat a személyiségre, a kapcsolódásra, az érzelemszabályozásra és a mindennapi működésre. Az előadás során hangsúlyt kapott a segítő szakemberek mentális egészségének fontossága is. A gondoskodás csak akkor lehet hosszú távon hiteles és fenntartható, ha közben a segítő szakember is figyel saját lelki egyensúlyára. Több táboros rendezvény fejeződött be tegnap vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8 és 12-e között szerdától vasárnapig tartott az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9 és 12-e között rendezte meg az idei nyári konferenciáját Pillis Csabán, a Bétel Evangélikus Misszió otthonban. Szívhangok. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre, melyet szintén július 5 és 12-e között a Szívhangok motto üzenetével bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetéseken. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi a szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év június 27-én rendezték meg a Teológusok Klubja soron következő pódium beszélgetését. A meghívott vendégek Forró László, református lelkész, Hegyközkovácsi helységből, Péter István, nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Rita, teológus hitoktató. A beszélgetés témája a nemzeti kisebbségi lét kérdése a határon túl, illetve a roma kisebbségi helyzete és integrációja. A beszélgetést vezeti Mucsi András, teológus.
1: Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntjük a Teológusok Klubja mostani programjának a résztvevőit. A témánk a kereszténység és a kisebbségi lét. Szeretném bemutatni a mai pódiumbeszélgetés résztvevőit. Forró László, református lelkészt. Testvérgyülekezetünk a Békési Reformátusoknak, testvérgyülekezet Hegyközkovácsi gyülekezet, illetve maga a település is Bihar község, és azon belül Hegyközkovácsi kétszeresen is testvér települése Békésnek. Tisztelettel köszöntöm Péter Istvánt, aki nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Ritát, aki teológus és kolléganőm, mert hitoktató többek között a mi intézményünkben is. Amikor tavaly ősszel itt tanácskoztunk együtt, a pódiumbeszélgetés résztvevői és a hallgatók, akkor körbeadtunk egy papírt, és be lehetett jelölni, hogy ki milyen témáról szeretne hallani, és azt is meg lehetett jelölni, hogy határon túli magyarság, azt is meg lehetett jelölni, hogy cigányság, és azt gondoltuk, hogy akkor a két témát összetoljuk, illetve hát hadd ne mondjuk, itt ebben a teremben mindannyian keresztények vagyunk, hogy mi is kisebbség vagyunk. És hogyha mindenki a kis életét végig zongorázza, minden szinten találunk magunkban kisebbségi elemeket, hiszen én jó magam is látásommal küszködök, illetve a laktózzal is harcolok, de eredményesen, és hát ugye így aztán mindannyian valami olyan kategóriába beletartozunk, amire azt lehet mondani, hogy kisebbség, tehát azt gondolom, hogy amiről beszélgetni fogunk, az mindenki számára ismerős téma lesz. A nevesül, mivel ugye két vendégünk érintett a témában, a romániai magyarság, erdélyi magyarságnak a kérdéseiről lenne egy pár kérdésem, és hát ugye, ami még nagyon fontos mindannyiunkat érdeklő, akik itt vagyunk ebben a teremben, hiszen Békés városa is érintett ebben a dologban, a cigányságnak a kérdése. Híres, neves roma integráció. És erre nekem van egy nagyon egyszerű válaszom, Jézus Krisztus evangéliuma ez a megoldás, de majd a nálam avatottabb testvérek fognak erről beszélni. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. István testvér, a romániai cigányság az magyar vagy román?
2: Ahol én szolgáltam, Nagyváradon, például ott magyarok voltak. Kolozsvár mellett van gyalú, ott például magyar nevük van, és mégis románul beszélnek. De az idősebbek tudtak magyarul. Emlékszem, hogy kerültem én bele a cigány misszióba. Például 70-es években az egész baptista közösségben egyetlen egy cigány keresztény se volt. Majd később volt egy, és csodálkoztunk, hát ez hogy tud olvasni, hogy tudja hirdetni az Isten igényét. És emlékszem, hogy Kolozsvár mellett, Magyar Lónán, ahol én felnőttem, hogy egy alkalommal mentünk 9-re imaórára, és az utolsó padban két sorban ott voltak a cigányok, a környéknek a zenészei. Kérdeztük, hogy miért jöttetek ide. Azt mondták, hogy megtért. De ki mondta nektek, hogy meg kell térni? Hát azt mondták, hogy amik kártyáztak egyik vasárnap, az egyik református néni régen a Monte Carlo-ból hallgatott a hirdetéseket, kitette a kis rádióját az ablakba, és kártyázás közben hallgatták az evangéliumot. megérintett a szívüket. Felismerték, hogy ők nagyon romlottak, bűnösök. De hogy lehet ennél szabadulni? Ki tudna nekünk megmondani, hogy lehet megváltozni? Csak így jöttek el a gyülekezetbe. Azt mondták, akarnak megtérni. Az alkalom maradjatok vissza. Mikor elmondtuk nekik az evangéliumot, hogy hiszitek, hogy Jézus Krisztus az Isten fér, hogy meghalt a bűneitekért, hogy feltámadt, és hogy most ő az uraknak ura. És ha megvalljuk a bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson és eltörjük minden hamiságot. Igen. Ők azonnal elmondták az imádságot, és úgy mentek haza, hogy ők szeretnék az urat követni. Tehát elkezdtük őket pártfogolni, és ott most egy szépen működő kis gyülekezet van. Nagyváradon pedig igen mély szegénységben voltak a cigányok, akik között én szolgáltam. Ők csatlakoztak a mi gyülekezethez. A probléma különösen a nagyvárosi, meg a vidéki cigányoknál az, amit említettél, az okkult köteléke. Utólag rájöttünk, hogy majdnem mindegyik frissen megtért életében, tisztázni kell ezt a dolgot. Mert aki okkult dolgokkal játszott, vagy foglalkozott, tudva vagy tudatlanul, bekerül egy olyan zárkába, ahonnan egyedül soha nem tud megszabadulni, hanem szabadító szolgálatra szükség. És ezt nem önmaga tudja ezt megtenni, hanem valaki, akik az Úr Jézus nevében segítenek az illetőn, és az a sok csúnya, förtelmes bűn, amiben élnek az emberek, a háttérben ott van ez az okkult. Talán egyik család járt a másik, és ebben éltek az emberek. Most Szidárd egy sarmaságon, ahol szolgáltunk 7,5 éve, ott elkezdtük a mély szegénységben élő cigány gyermekek felé a szolgálatot, fiatalok kezdték ezt meg, úgyhogy játszadoztak, átadták nekik az evangélium régi történeteit, foglalkoztak velük, eljöttek a szülők is, egyik másikat megérintette Isten igéje, felismerték azt, hogy ők bűnösök, hogy romlott az életük, szeretnének változni, és az evangéliumnak, Isten igének van egy ilyen ereje, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy milyen vagy, hogy elromlottad, hanem azt, hogy milyen lehetsz. És a Jézus Krisztusban való hit által éltek meg az emberek, csatlakoztak a magyar gyülekezethez. Igen, ám csak írni nem tudtak. Meg olyan mély szegénységben voltak, amiben nem is tudom, hogy is tudtak úgy élni. És felismertük azt, hogy nekik szükségük van egy külön szinten való foglalkozásra. Így vásároltunk telket, építettünk nekik egy imaházat, és jelenleg önfenntartó. Ha elmegyünk hozzájuk vendégségbe, akkor az ő lakásunk külön, mint a miénk. Annyira fényűző, hatalmas csempék, ilyen márványok, mint ahogy ők szokták. Meg kellett ajtani őket dolgozni, az pénzüket beosztani, aztán a családi életnek a biblikus menetére hasonló. Ezzel kapcsolatosan egy kis vicces történet, hogy eljönnek az atyafiak, minden igehirdetés után mindenki imádkozott. Egy házas pár nem imádkozott. Nem imádkozott. Kérdeztem, hogy Ibolya, miért nem imádkoztál? Megütött Gyuri. Gyuri, te miért ütötted meg Ibolyát? A szája miatt. De mondom, hát így megy, hogy ti egymást veritek. Azt mondja a másik, a Kati. Hát velünk nem bírnak a férfiak, hogyha mi nem kapunk minden héten everést. Mondom, hú, értetek? Tehát így gondolkodtak. A másik gondolkozási mód az volt, hogy hát a Jóisten is megérte, hogyha ők hazudnak egy kicsit, hogyha nem veszik úgy komolyan, meg lopnak, és meg kellett érteni, hogy Isten nem személyválogató. Elnézze a múltat, parancsolja azt, hogy aki hisz benne, akkor Isten szerint ige szerinti életvitele legyen. Tehát számomra nagyszerű volt a cigány testvérek között szolgált az a mély szeretet, ami van, és az az őszinteség, ami már a magyar gyülekezetben ilyen kegyes szólamokat olyan szépen tudtak imádkozni. A cigány testvér megmondta az uram, bocsáss meg, hogy csúnyán beszéltem a férjem. Mondom, Gyuri, kelljél fel, Ibolyához is kérje bocsánatot, és elkelt, és bocsánatot. Átölelték egymást. Na mondom, most leborulunk, imádkozunk megint. Na most, mit gondoltok, a magyar gyülekezetben meg tudnám ezt tenni? Hát meg, próbáld meg. Tehát egy felüdülés volt közöttünk. Közben látni azt hogy úgy tanulnak meg, tanultak meg olvasni, hogy kivetik az énekeket, akkor még ilyen fólia lapokról, és akkor ilyen nagy betűkkel voltak, és akkor így tanulták meg a betűvetést, aztán megtanultak egy igeverset, örültek, amikor azt el tudták olvasni a Bibliából. Most meg bizonyságot tesznek, könyv nélkül megtanulnak nem tudom hány igeverset, és látszik az életük, hogy tehát a nemzetnek megtartó ereje, ez nem csak a nemzeti öntudat, hanem ahogy hallottuk, az élő hit, amikor nem csak ismereten van, hanem az ismeret teljön itt a szívemig, a Szentlélek által pedig megéljük ezt.
3: Ború Lászlótól kérdezném azt, hogy ugye ti egy magyar falu vagytok, egy közkovácsi, de a statisztika szerint van egy csomó román is. Hogy ők, mint kisebbségi csoport, ez érdekes ezt így megfogalmazni, hogy Romániában román, mint kisebbségi csoport, ők hogyan alkalmazkodnak ott a többségi magyarsághoz? Ugye te mesélted azt, hogy már második héten tudják hangosan kiáltani a végesség Istentől, ők hogyan alkalmazkodnak? Majd volt ott egy olyan érdekes atyafia, aki meg próbálkozott ott veletek, hogy ez Románia, és az lesz, hogy mi akarjuk, de aztán hát ő húzta a rövidebbet.
4: Tehát azért maradjunk abban, hogy az, hogy Románia, az legfennebb innen nézve válik érdekes, hogy magyar többség. Nem csak magyar többségű települések, hát teljes megyék vannak, Hargita, Kovászna, Maros, tehát itt ez tehát itt Románia az nem pusztán a Kárpáton túli rész, hanem vele együtt Erdély. Hegyköz Kovácsi természetszerűen magyar falunak és magyar gyülekezetnek számít, ami azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban, mivel Nagyvárad vonzás körzetében, úgynevezett metropoli szövezetben fekszik, akkor elkezdődött a városból való kitelepülés, és ezzel együtt érkeztek a románok is. De az is igaz, hogy volt azok között, aki egyszerűen bejelentette azt, hogy már pedig Románia is, hogy az imént hallottam, hogy román kenyeret esztek, hát amíg én dolgozok érte, addig az magyar kenyér, tehát ez így magában engem tovább nem érdekel. A másik, amit András ide bedobott ilyen provokatív kérdésnek, hogy szereti-e a románokat. Hát én ilyen politikailag korrekt választ nem tudok adni, én egyébként tényleg nem szeretem, és nem szeretem egyébként a dánt se, és nem szeretem a németet se, és nem szeretem mondjuk a brazilt se. Mert Isten nem személyválogató, de itt népről beszél András, én a személyről. A személy az, aki konkrétan viszonyul valamilyen módon. Az, aki azzal jött, hogy itt ti senkik vagytok, akkor az rögtön szembesült azzal, hogy a jó ügyes legények még aznap este beverték az ablakát. Aztán végig káromkodta magát, elment, másnap berakadta. Aznap este megint beverték. Aztán megint beverték, és aztán az volt az egyetlen ház, olyan nem volt Kovácsiban, lehetett tudni, hol lakik az az ember. Mondtam, aki keresi, hogy egy helyen van a házon, hogy nincsen ablak. Be van falazva. De hát ezzel együtt nem érvényesült úgy, hogy ő elköltözött. A többiek pedig olyanok, hogy jöttek, ők is alkalmazkodnak, asszimilálódnak, a gyerek az legegyszerűbb, mert annak egyszerűen kell focizni a többiekkel, kell játszani, nagyon gyorsan tanulnak, és rövid idő alatt messziről is intik és ordítják az utcai békesség, Istentől ez, amit nagyon hamar megtanulnak, utána megtanulnak magyarul, és az idén már 2 konfirmált közülük. Hát, mert hova tartozzon? Tehát a református gyülekezet, akkor természetszerűen oda tartozik. és jól érzi magát, különbséget nem teszünk. Tehát én mikor azt mondtam, hogy nem szeretem ezt, vagy azt, vagy amazt, egyszerűen én nem tudok mit kezdeni, én csak a személlyel tudok mit kezdeni. A románság úgy van az országban többségként, hogy mögöttünk van egy csomó kemény sérelem. Én székelyföldi vagyok, a nagyajtai vérengzések, ahol baltával vágták le az emberek fejét, csak azért, mert magyar, ezek olyan, amit az ember nem nyel be. Hát nekem mondhat bárki, amit akar. Hát én ezt egyszerűen hordozom. Na de a személy az más. És a személynek a viszonyulása, ami azt jelenti, hogy igen vagy nem. Személyválogatónak én sem gondolnám különösebben magam. Ezek működő dolgok, a kisebbségi léthez hozzátartoznak. Van, mikor erre fordul, van, amikor arra fordul. Azért próbáltam kifejezetten kiemelni a hitet, mint megtartó erő, hogy érzékeljük, mert egyébként a makkai féle verzió a nem lehet az, ami érvényesül. Ugyanúgy, ahogy mindenütt a világon a többség előbb-utóbb ledarálja a kisebbséget, ha csak emberi normák szerint gondolkodunk, de a hit az, amely megadja azt a töbletet, hogy meg tud maradni a kisebbség is. Cigányokra rátérve, hát nálunk ott vannak a gyülekezetben szépen, hát akár András is, akár Máté is, akár főgondnok úr is, láttát nálunk a presbitériumban ketten vannak. Endre is, Gazsi is, le az összes kalappal, soha senkinek eszébe nem jutna az, hogy a származása bármit jelent. De mikor a zámbókról van szó, akkor az ember nagyon gyorsan és hirtelen osztana ki néhány tastat. Tehát ez benne van. Mert egyszerűen a személy, a viszonyulás az egyszerű közösség ellenes. Na ettől kezdve megint visszatérek oda, hogy az ahogy lehet a templom, az iskola, és ezen kívül a kisebbségnek mindig van egyfajta más viszonyulása. Ez nem mindig azt jelenti, hogy úgy vagyok kisebbségben, hogy valahogy magamat megőrizzem, s húzzam meg magam. Hát nagyon sok helyen a kisebbség, ahol nem párosul a minőséggel, a minőség forradalma nincs meg, ott elkezd rombolni és le akarja bontani azt is, ami megvan. És ezt tessék megnézni, hát jön egy muzulmán kisebbség, teszem azt Nyugat-Európában. Ő feljogosítva érzi magát, hogy simán, hát le lehet rombolni, mert ez az övé. Na ez a szaporulatból fakadó. Úgy kisebbség, hogy a szaporulata predestinálja arra, hogy előbb-utóbb övének tudhat mindent, csak ő még ezen gyorsít egy kicsit. Tehát a kisebbség az egy olyan lét, amit egyébként, tessék nézni, elég jó bőrbe vagyok, mert lehet hordozni azt. Csak hogy ahhoz kell egyfajta minőség is. A minőség az egyúttal azt jelenti, hogy a hit feltétel nélkül hozzátartozik.
3: Akkor végül is ezt megállapíthatjuk, hogy ezek a nemzetek közötti ellentétek, ezek főként politikai természetűek. A politikusok csinálják, mert az, hogy van egy Közkovácsiba egy magyar, egy román, egy cigány közösség, annak esze ágában sincs egymás gyűlölni a számozása miatt. Hanem ezt a politikusok csinálják, hogy...
2: Persze. Nagyon sok esetben választás előtt, különösen Erdélyben és Romániában, ugye előkerült, még jobban tudjátok, hogy ezt használják, hát kampányfogásnak. Mindig bejön az, hogy a magyarok el akarják venni Erdélyt, stb.
3: Téged a számozásod miatt élt kellemetlenség? Tehát ahogy manapság a diákjaim mondják, beszólogattak neked, hogy magyar vagy?
2: Hát már az elemiben is volt egy ilyen ateista tanár, mindig bejött, ki volt emblomba, felakadtak. Na, az alkalom után összegyűjtöttek, és akkor kezdte mondani, hogy töltik mindenféle moslékkal a fejünket. Hát az balesetet szenvedett, és azután többet nem jött. Aztán elkerültem iskolába, Kolozsvára, aztán munkahelyre, ott a KISZ tagjának akarták betenni engem, tudjátok, hogy mi ez a kommunista ifjak szövetsége. Csodálkoztak, hogy nem úgy, hogy vagyok az. Hát mondom, hogy én keresztény vagyok. Ja, de rátek, hogy jó a fizetésem, gyere. Ideadták a piros könyvet. Igen, ám csak minden héten volt, vagyis minden hónapban volt ilyen politikai óra, amikor a gyárba is ott kellett maradni, és mindahogy Isten tisztelten részt veszünk, ott kötelező volt, hogy ezt az ateista szellemiségű előadásokat végighallgassák. Persze mindenki unta. És egyszer csak azt mondja, épp az én főnököm volt a pártitkár, azt mondja, hogy hogy érzi Péter eltárs magát? Persze ezt románul mondta, én meg nem tudtam, jól románul. Hogy érzi magát közöttünk? Hát mikor ezt meghallottam, majdnem megállt a szívem. Hú, mit akar, hogy bizonyságot tegyek nekik? És akkor felfászkodtam, és eszembe jutott egy ige, hogy amikor számon kérik a bennetek levő reménységet, ne aggodalmaskodjatok, ma abban a pillanatban azt mondja, mennyi atyám megadja nektek. És akkor felkeltem, én úgy tudtam románul, hogy én csodálkoztam, a másik, hogy nem sértő módon és nem kánoáni nyelvezetben, de át tudtam adni az evangéliumot. Elmondtam, hogy miért vagyok én keresztény. Nem azért, mert a szüleim, ez is besegített, hanem azért, mert Isten Jézus Krisztusban való hitáltal megváltoztatta az életet. Ha ez nem történt volna meg, vagy hogyha a kommunista ideológia változtatta volna meg az életemet, ugye mindig beszéltek az új ember létrehozásáról, hanem a megtérés által én új ember lettem. Ezért én másképp viszonyulok a munkához, a munkatársaimhoz. És én ajánlom, hogy ne csak beszéljünk az új emberről, hanem valósítsuk is meg. Azután, akkor derült ki, hogy vagy 20-an még mind keresztjének. Addig nem mondták, csak jött, hogy jaj, bárhol Péter, jól elmondtad. Tehát azért mondtam, hogy ennek a feszültségnek voltak ilyen áldásai, és azután pedig ők vigyáztak rám, hogy én keresztjén módon éljek. A katonaságnál hasonlóképp a katonazenekarba kerültem. Kérdezték, hogy hát fúvós hangszeren játszottam, még volt 3 hónap a katonaságból, és akkor kérdezik, hogy én hol tanultam fúvós hangszeren? Hát mondom, a biszérikában, tehát a templomban. Hát az ortodoxok már nem fújnak hangszeren. De milyen templom? Na, elkezdték érdeklődni, hogy hát mi is az, hogy keresztény vagy hívő, a családi élet, az erkölcsöm, stb. Stb. És egyik tiszta másik után hívogatott, hogy beszélgessünk. Felkerült a legmagasabb színre, hogy én térítem meg ott a hadseregben a tiszteket, és az egész tisztikar összegyűlt, hogy engem úgy, hát megbüntessenek. Hát, okay. Azt mondja a szerzeredes, hogy Péter, még van 3 hónap a katonaságból. Mondjad azt, hogy csak a szüleit hívők, azt mondja, én is hiszek a magam módján, ne tedd ki magad a problémának. Mondom, ezt nem tehetem. És akkor jön az ezredes, egy legnagyobb, azt mondja, hogy nincs szükségünk keresztényekre a román hadseregbe. Tisztelektem, azt mondtam, hogy tudomásul veszem, hogy megyek haza akkor. Azt mondja, meg te bolond. Hol lesz? Hát mondom, hogy mondom, nem önként jöttem, hoztak. Akkor kérdezi, hogy hogy lehet hinni ebben a modern világban? Senki nem hisz. Akkor megint adott a Jóisten lehetőséget, hogy előttük mondjam el az evangéliumot. Tehát azt mondom, hogy ilyen szorítóban voltam, de a világ kincsért nem adnám ezeket az átéléseket, amikor átélhettem azt, hogy Isten hogy állott mellém, hogyan jöttek azután mások is, mert érdeklődtek, mert felismerték, hogy szükségük van az Úr Jézusra. És én úgy gondolom, hogy a jövőnk illetően, ahogy már említettem előbb, hogyha én az egyéni életemben, a családomban, a feleségemmel, a gyermekeimmel szemben bemutatjuk az Istennek tetsző életet, ők nem csak magyarok lesznek, hanem meghitt állampolgára is az országnak, ahol élnek. Megtanulnak Isten szerint élni. És úgy gondolom, hogyha így elindulna, és ezért kell imádkozunk, hogy Magyarországon is, az egyházainkon, gyülekezeteinken belül, meg a politikában, ha bekerülhetne az evangélium. Hogy ne az legyen, ami van, hanem lenne az, amit Isten szeret.

0: hogy látod, hogy a cigány misszióban mi a hatékonyabb út? Hogyha külön cigány gyülekezetek vannak, és Rita fele is majd ez lesz a kérdésem, vagy inkább a vegyes gyülekezet?
1: Az eddigi tapasztalat szerint, ha külön vannak, azért, mert így fogalmazott az egyik cigány testvérnő, már 7 éve hívő volt, mikor láttuk, hogy hányszor összevakalódnak, szóval ne csodálkozzatok a testvérek. Mi 7-szer kell megtérjünk, amíg normális emberek leszünk, mert olyan mérő jönnek, olyan csomagot kaptak a szülőktől, hogy Isten hosszú tűrése, kegyelme, ugye fel kell nevelje őket arra szintre, ahol szeretne. És ebben úgy gondolom, hogy azok a közösségek, ahol van templom, van gyülekezet, talán felelősek arra nézve, hogy a cigányok felé szolgáljanak. Tehát külön kell legyenek, de nem lehet magukra hagyni. Tehát felügyelet alatt nálunk úgy van, hogy a helyi lelki pásztor, a gyülekezetnek a pásztora, közben járnak oda ki szolgálattevők, és menet közben a cigány testvérek is, ugye elindult ilyen biblia tanulmányozó csoport, felkészíteni a lelki munkásokat. És úgy gondolom, hogy kezd alakulni, hogy már vannak olyan cigány fiatalemberek, akiket lelki pásztornak lehet-e felavarni. És ők végzik most már ezt a szolgálatot. De felügyelet alatt.
0: Itt a te a hídgyülekezetében éled a keresztény életedet. Ti Csabára jártok, az inkább egy magyar többségi gyülekezet, Békésen pedig inkább egy roma gyülekezet van. Hogy látod, hogy mi az általatok megtapasztalt út, mi a hatékonyabb formája a cigány missziónak, a vegyes gyülekezet, vagy a külön cigány gyülekezet?
2: Hát én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy kell a romáknak egyfajta saját közösség. Mert én is megtapasztalom a saját tanítványaim körében is, már ha ide-vissza mehetek, hogy egy cigány embernek sokkal nagyobb bizalma van egy másik cigány felé. Mert egyszerűen azért, mert átéltük azokat a dolgokat, amiket a másik ember átélt. Hozzuk azokat a dolgokat, tehát azt mindannyian elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen hiába, hogy mit tudom én, 200 évvel ezelőtt volt az, hogy például, vagy nem tudom én, de ne menjünk messzire, a második világháború idején mekkora pogromok érték például a cigányok, nem múlik el. Mert a vérbe, a genetikába az érzelmek is öröklődnek tovább. És ha egy nemzetbe folyamatosan, és annyira jó, hogy tényleg itt vagyok veletek, és megértitek ezt, hogy tulajdonképpen a vérvonalba ezek az érzések mennek tovább. Még akkor is, hogyha esetleg megszületik egy gyermek, és egész életében nem tapasztalta meg. Hát biztos tapasztaltátok azt, hogy például elmegyünk orvoshoz, akkor megkérdezik a

És nagyon nagy, tehát visszatérve oda, tehát egy romának mindig nagyobb bizalma van a másik romához. Nagyon fontos az, hogy a másik roma mit mond, hogyan éli meg a dolgokat, és mi az evangéliumon keresztül, szinte az evangélium az egyedül az, amin ezt a megtört, megsebzett népet el lehet érni. Én úgy gondolom. És nagyon fontos az, visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos az, hogy tehát legyen egy ilyen közösség, tehát a hídgyülekezetén belül van roma misszió, és vannak nagyon képzett és nagyon jó példamutató életű lelkészeink már kinevelve, akik a saját közösségből kerültek ki, akire az egész közösség felnéz, példát mutat. És tulajdonképpen ezzel, de nálunk is, tulajdonképpen itt Békésen is, Békés Csabán is, vannak olyan személyek, akikre felnéznek és követik. Tehát nagyon fontos a cigányoknál a példamutatás. Nagyon fontos az, hogy a tanítás, nagyon fontos az igeismeret. Nagyon fontos az, hogy azt mondja egy cigánynak, hogy annyira szeretett téged Isten, hogy meghalt téged. Meghalt érted. Tehát nagyon fontos az, hogy személyesen szólítsuk meg az embereket, és mondjunk rémát. A réma azt jelenti, hogy ez egy személyre szóló ige, ami behatol a szívbe. Nem minden olyan, nagyon figyelnünk kell a szellem vagy a lélek vezetésére, amikor egy emberrel, főleg egy cigány emberrel beszélünk. A szeretet az megtöri az igát. Nagyon fontos, hogy a cigányok felé szeretettel kell odafordulni, és a cigány emberek alapból spirituális személyek, és nagyon-nagyon sok esetben például látni lehet azt például az üldözött népeknél is, hogy például a zene az kimagasló. És tulajdonképpen ők a romákban van egy folyamatos istenkeresés. Van mindig bennük egy folyamatos keresés, hogy hol van az, ahol elfogadják őket, ahol lehetnek önazonosak. És a gyülekezet az. Én úgy gondolom, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a nagyon sok tanult romát, nagyon fontos a tanulás. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, mert a gyülekezetnek az egyik célja az, hogy a gyerekek tanuljanak, motiválják arra, hogy a gyerekek tanuljanak tovább. Fontos. Viszont én hallottam nagyon sok olyan tanult romát, akikben ott van az a keserűség, hogy nekem sokkal több, mint ahogy nekem is mondták, hogy sokkal többet kell tennem, mint a többségi társadalomnak. Én nem tartom azt, hogy többet kell tenni. Mert hogyha valakit elhív, mondjuk egy embert a kőművességre hív el. Hát az Ószövetségben is olvassuk azt, hogy nem mindenkit hívott el Isten papnak, hanem ott volt Bésáliel és Oholiáb, akik arra voltak megbízva, hogy ugye a templomnak a dolgait készítsék el. És van, aki a kőművességben tökéletes, nagyon jó. Van, aki meg teológus, meg van, aki meg tanító, van, aki meg ebben meg abban jó. Na szóval, tehát nagyon fontos arra motiválni a cigány gyermekeket, hogy tanuljanak, mert tulajdonképpen a cigányság jövője a fiataloknál rejtezik. De azt mondta Isten igéje. Azt én úgy gondolom, és ebben nagyon-nagyon egyet tudok érteni, hogy az ismeret az nem ad világosságot, nem ad bölcsességet, és nem is gyógyít. Isten igéje az, ami világosságot és bölcsességet ad. És enélkül már nem csak a romák nem tudnak létesülni, de senki. Senki nem tud létesülni, senki sem tud előre menni, és a világ az egyre nem jobb lesz, egyre gonoszabb lesz. Most már lassan oda eljutunk oda, hogy már nagyon tulajdonképpen nem is tudunk majd, mert a cigányok eljuttak szerintem a többség egy olyan szintre, hogy már szerintem a cigányoknak a 60%-a Magyarország eljutott egy olyan szintre, hogy eléri a cigányság, vagy a többségi társadalomnak a szintjét. Tehát, mindennél fontosabb az, hogy az emberekhez elvigyük Istennek az igéjét, úgy a cigánysághoz. Én mondhatom azt, hogy így általánosságban mondom, és nem csak a cigányságnál főleg.

0: gondolom.
1: A feleségemmel szoktunk mi erről beszélgetni, hogy nekünk azért könnyebb a dolgunk a cigány gyerekekkel, mert hogy érzik rajtunk, hogy elfogadjuk őket. Ugye mi is ide jártunk az egyesbe, ami hát akkoriban még ilyen 60-40%-ban volt magyar cigányiskola, most már ugye más az etnikai összetétel, de nyilván mi a cigányok közt nőttünk fel, és van egyfajta elfogadás feléjük, de azt gondolom, hogy az, amit mondtál, az egy kulcsfontosságú dolog, hogy a cigány ember a cigány ember fele nyílik meg igazából. Tehát ők elfogadnak bennünket, ha érzik, hogy mi magyarként szeretjük őket, viszont fontos az, hogy a pedagógusok között, egyházi személyek között legyenek ott a romák. Te mit tapasztalsz, hogy a te szolgálatodban, mint vallástanára, miben tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek az életben? Ezt tudom, hogy nehéz kérdés, mert az óvitól az érettségig tanítasz, viszont megtapasztaltam azt a lányod osztályában, hogy azok a gyerekek a fele feladta volna, ha nem vagy ott.
0: Nagyon-nagyon sokat beszélek velük, nem csak az órákon, hanem tulajdonképpen órákon kívül is. Tudni kell azt, hogy például a lányom osztálya az olyan összetételű volt, hogy most a százalékon gondolkozok, hogy körülbelül a 40%-át ugye 6 éves kora óta tanítottam és vittem magammal, és nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, nagyon-nagyon sokat segítettem át ők. Megizzadtunk, őszintén mond meg, András. Megizzadtunk, mert ugye ő volt a párom itt a Nórákon, igen, és megizzadtunk azzal az osztállyal, de egyszerűen emlékszel rá, amikor nagyon sokat szenvedtünk, mondom, nagyon megizzadtunk, de aztán jött egy próbatétel, emlékszel te a jelkigazgató választásra? Hát azt mondom, hogy ez volt a teszt. Olyan szinten egyenesen és olyan sportszerűen győztek, hogy nekem elállt a lélegzetem. És akkor azt mondtam, hogy jó munkát végzünk. Így van. És a gyerekeknek a nagy része, a 13 fővel kerültem én be a Szegedi Kis István Gimnázium technikum részébe, és itt szeretném reklámozni is, mert nagyon-nagyon jó iskola. Nagyon jó tagozata, nagyon jó ötlet volt ez a közgazdasági technikum. 13 fővel indultunk el, és mármint azok, akik a hitgyülekezetes hittant választották, ezek közül 7 fővel jutottunk el a szakmai érettségre, ebből 4 fő egyetemre jár. 4 fő. Egy fő, aki azt hiszem, hogy könyvelői szakon ment tovább. Egy fő van az, aki a közszolgálati egyetemre vár, mert nem mert elindulni, ugye, tavaly. Abból kifolyólag, hogy ő volt az egyedüli cigány, ugye, és akkor kapott megjegyzéseket sajnos, és emiatt ő visszakozott. De most elindult, mert már cigány is megy. Ekkor erő az, amikor több cigány van együtt, hát és akkor ennyire tudják bátorítani egymást, és azon gondolkozok még, hogy de tulajdonképpen a nagy része tovább, és még egy van olyan gyerek, aki ugyan nem jutott el a szakmai érettségig, de versenyfodrász és országos versenyeket nyer. Úgyhogy azt mondom, hogy sikeres volt ez az év, akármennyire is megiszadtunk, és szeretném itt reklámozni ismét, tehát ugye a Szegedi Református Gimnáziumnak van közgazdasági szakja, még visszatérve, és annyira jól tanítanak, hogy tulajdonképpen az odajáróknak szinte alig kell tanulni az első évfolyamban, szóval annyira fel vannak készülve.
1: Köszönöm szépen, kedves vendégeink! Végére értünk a mai beszélgetésnek. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára tanulságos megtapasztalni azt, hogy végig gondoljuk a saját helyzetünket, meg más embereknek a helyzetét, hogy mit jelent az, hogy kisebbségben élni, és mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk, és az ember nem a saját sorsát irányítja, hanem tudjuk azt, hogy van, aki tart bennünket, és van, aki ott van mögöttünk, és azért is hálásak lehetünk az Úrnak, hogy van a három vendégem, akik a maguk helyén ott vannak a különböző helyeken, de mind a hárman az Urat szolgálják, és Isten mindenkire személyre szabott feladatot adott. Szeretettel ajánlom a kedves vendégek figyelmében szeptember 8-án, hát egy izgalmas téma lesz, kereszténység és post-covid, minden, ami belefér. Dicső Belinda lelkész a Békési Református Gyülekezet részéről, ugye ez a lelki része, meg hogy vert oda a covid a gyülekezeteinknek. Dr. Takács Erzsébet Ildikó, aki egy orvos és egyetemi oktató, református gyülekezeti tag az egyik debreceni gyülekezetünkben, valamint Berecki Gábor, pünkösdi iskola lelkész, ők lesznek a beszélgetőtársak. November 3-án pedig a gyülekezeti generációs feszültségek témáját fogjuk körbejárni, ami hát szintén azért minden gyülekezetben ott van. Filó György, presbiter a Tágostér gyülekezetből, Kicska László Miklós a református gyülekezetből, és Krizsanyik Győző a Kegyelem gyülekezetből fognak itt ülni a pódiumon, és hát megvitatjuk, hogy hogyan bírjuk elviselni egymást, fiatalok és régóta fiatalok a gyülekezetekben.
2: Menj, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban imádunk téged, aki vagy, és mind azért a kegyelemért, amit adtál nekünk az evangélium által. Köszönjük, Urunk, az elmúlt évtizedeket, és azt a sok figyelmességet, amit adtál úgy személy szerint, meg közösségileg. Köszönjük, hogy nagy a te néped, és te ismered őket, és köszönjük, hogy mi is hozzátartozhatunk. Köszönjük, hogy nem csak ismeretünk lehet rólad, hanem lehet személyes kapcsolatunk, megszólíthatunk, beszélgethetünk veled. Köszönjük, hogy a legmélyebbre süllyedt emberi élet is fontos, drága és kedves előtted. A legtöbbet fizettél értünk, megváltásunkért, a fiad drága vérével. Köszönjük, Urunk, hogy hirdettetik az evangélium. Áld meg, Uram, szolgáidat, s mindazokat, akik itt jelen lehettünk, és dicsőjön meg a te neved általunk, bennünk, gyermekeinkben, és imádkozunk országunkért is, országunk vezetőjéért. Hozd el azt az időt, Uram, amikor a te félelmedben vezetnek politikusaink, és dicsőítnek téged velünk együtt. Amen. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom jutalma. A mai íge, Jeremiás könyve 39. fejezet 18. verse. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Gondolatok az igéről. Micsoda megtartó ereje van az Istenben vetett bizalomnak. Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-Melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban. Ki másban bízhatna az ember, mint teremtőjében? Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a teremtő elé helyezzük. Bárcsak mindenben hitáltal élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az Úrban bízott, még soha nem csalódott, és nem is fog. Az Úr így szólt, bizonyosan megszabadítalak. Figyeljünk a bizonyosan szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, még ha minden oldalról veszély fenyegeti is őket. El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valójában igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat. Próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel várja és hívja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Ezen a rendezvényen az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorok végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter evangélikus püspök is alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda 18 óra, a helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, első kerület, Táncsis Mihály utca 28. Szakmai nap az átmeneti gondozás aktuális kihívásairól vaján. A viselkedés mögött pszichiátriai betegségek és az átmeneti gondozásban címmel szakmai napot szervezett a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Remény Családok átmeneti otthona június 29-én Vaján. A szakmai nap iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott. Az előzetesen regisztrált 56 fő helyett végül 64 szakember vett részt az alkalmon. A szakmai nap első előadása során szó esett a krízisben lévő emberek jellemzőiről, a krízis időbeli lefolyásáról, lehetséges kimeneteiről, valamint arról is, hogy a trauma nem egységes jelenség. Másként hat a személyiségre, a kapcsolódásra, az érzelemszabályozásra és a mindennapi működésre. Az előadás során hangsúlyt kapott a segítő szakemberek mentális egészségének fontossága is. A gondoskodás csak akkor lehet hosszú távon hiteles és fenntartható, ha közben a segítő szakember is figyel saját lelki egyensúlyára. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6-os korosztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még a családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban, az áhítatokat lelkipásztorok végezték, nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és ez megérintette őket. Több táboros rendezvény fejeződött be tegnap vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8 és 12-e között szerdától vasárnapig tartott az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9 és 12-e között rendezte meg az idei nyári konferenciáját Pillis Csabán, a Bétel Evangélikus Misszió otthonban. Szívhangok. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre, melyet szintén július 5 és 12-e között a Szívhangok motto üzenetével bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetéseken.
1: Kulturális programajánló.
2: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Billincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasópróbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látta-de Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás zenéjét Grillusz Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák-téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. A Gálya Rab oratórium című verseskötet az év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden délután 5 órától. Az estvédnöke Máté Gábor a Katona József Színház korábbi igazgatója. Házigazdák Hafner Zoltán és Zászkalicki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtartama személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín az Eszterházy Péter és Gitta könyvtár a Szentkirály utca 51 szám alatt.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Fellélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünneplik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba. A Fellélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a református kórházlelkészi szolgálat vezetője szerkesztette. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat, melyet július 6 és 9-e között tartottak Budapest második kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai árpádkori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Nyári gyerektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karantságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8-16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci Egyházmegye. A táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyerekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számukra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegye Karitász igazgató helyettese. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Változóan felhős, napos, de melegedő nyári időnk van. Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg nyári idő, ugyanakkor kettől egy magassági hidegörvény hatására kissé nedvesebb légtömeg áramlik fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Schubert 4. C-moll tragikus szimfóniáját.

Elhangzott Schubert negyedik tragikus szimfóniája. Befejezésül hallgassák meg Schubert Gesdur Empromptu és Szerenád című műveit.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Schubert negyedik tragikus szimfóniája, valamint Schubert Gesdur Empromptu és Szerenád című műve. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat, melyet július 6 és 9-e között tartottak Budapest második kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai Árpád-kori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden délután 5 órától. Az estvédnöke Máté Gábor a Katona József Színház korábbi igazgatója. Házigazdák Hafner Zoltán és Zászkalicki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtartama személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín az Eszterházy Péter és Gitta könyvtár a Szentkirály utca 51 szám alatt. Nyári gyerektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karantságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8-16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci Egyházmegye. A táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyerekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számukra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegye Karitász igazgató helyettese. Nagykálói Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30 kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e volt. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk tartanak, és a mai alkalommal tovább folytatjuk a sáfárságról szóló Biblia tanulmányunk sorozatát. A mai tanulmányunknak a címe a tizedfizetés hatásai. Ha ezt a szót halljuk, hogy tizedfizetés, legtöbb ember összeborzunk, már megint kérnek pénzt, már megint fizetni kell, stb. Ilyen negatív gondolatok jutnak eszünkbe. De a tizedet azt nem adni kell, tizedet azt kapjuk. Nem csak a tizedet, az egész anyagi javainkat Istentől kapjuk. Erről tanultunk egész negyed évben. És lényegében a tizedfizetés az nem más, mint egy édeni elv. Ott is ugye volt egy kert, amiben minden gyönyörűség és szépség volt, és Isten azt mondta egy fáról, ez az enyém. Nem azért mondta Isten, mert neki kell ez. Az embernek van szüksége arra, hogy kifejezésre juttassa azt, hogy amilyen van, azt az Isten kezéből kapta. És ezért a tizeddel nem megszegényítettek, hanem megajándékozottak vagyunk. Isten adott. És ez az isteni adomány az, ami bennünket kell, hogy újra és újra hálára indítson Isten iránt, hogy észrevegyük a materiális javaink mögött, és ott áll valaki, aki segít, akire mindig számíthatunk, és hogyha megpróbáltatások jönnek, annak is valami tanító hatása van, mert hogyha nem volnának ezek a megpróbáltatások, akkor úgy mondja az ige a zsidókhoz itt levélben, hogy nem fiak volnánk, hanem korcsok volnánk. Mert hát az életben is így van, úgy leszünk izmosak, úgy leszünk fiúk kockahasúak, ahogy szokták ezt mondani, hogyha az edzés ott van az életünkben, a lelkiekben is Isten gondoskodik arról, hogy fitness legyen a mi életünkben, és ez is hozzátartozik az anyagi javainkkal való éléshez. Kezdjük is el a tanulmányunkat, és arra kérlek benneteket, hogy először Erzsikét kérem, hogy olvasson Malakiás próféta könyvének 3. fejezetéből a 10. verset egy nagyon érdekes ígét.
1: Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.
0: Isten itt ugye az áldásnak feltételt támaszt, értünk. Erről kellene egy kicsikét beszélni, Marian jelentkeztél rögtön, és utána majd Tivadar.
2: És ha megengeded, még csak egy gondolat erejéig térnék vissza. Ellen White-nak van két nagyon szép mondata, még rögtön a bevezetőhöz, a tizedfizetés hatásaihoz, ami úgy hangzik, hogy Krisztus megjegyzi mindazok nevét, akiknek egyetlen áldozat sem túl nagy ahhoz, hogy nem mutatnák be Isten előtt. Jézus mindenét feláldozta az emberiségért. Az áldozatkész engedelmesek és hűségesek nevét a tenyerébe írja, és nevüket szó szerint említi az Atya előtt, amikor védőbeszédet tart érdekükben. Nagyon fontos dolog, azt gondolom, és fontos hangsúlyos gondolatok ezek. Ezek még jobban megerősítik az embert abban, hogy tulajdonképpen az Isten ezt mennyire fontosnak tartja, és nekünk is mennyire fontosnak kell, hogy tartsuk. És a vasárnapi leckénkhez annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy ugye a múltkoriban már tanultuk, ha visszaemlékszünk, hogy a tizedrendszer az már ugye az Ószövetségben is annak idején ugye Ábrahámmal kezdődött, ugye amikor azt mondja, hogy Melkisédeknek, Sálem papjának is már adott tizedet a zsákmányból tulajdonképpen, ugye, amit megszerzett. És hogyha belátom azt, és elkötelezem magam, és erről is már tanultam, hogy egy oda kell, hogy szánja magam, és el kell, hogy kötelezzem magam az Úrnak, akkor a feltétlen szükséges anyagiakkal való helyes sáfárkodás rendkívül fontos, és egyébként ez a mi hitbeli részben, a mi hitbeli meggyőződésünket is erősíti, másrészt pedig az ő művének az előbbre vitele az, ami rendkívül fontos, és éppen ezért hangsúlyos is. Tehát amikor azt olvassuk, ugye, hogy a tizedfizetésre válaszol az Isten, nem csak, hogy megnyitja az ő tárházát, hanem szét is osztja az onnan jövő áldásokat. És Ellen White-nak a Nevelés című könyvében van egy nagyon magvas gondolat, még ezt ha megengeditek, 2 mondat. Azt mondja, a kis patakok csatlakoznak egymáshoz, nagyobb folyókat alkotnak a tenger felé, és útjukat a part mentén gyönyörű zöld növények kísérik. A tengerek és folyamok kapják ugyan a nagyobb figyelmet, de mit sem érnének tulajdonképpen, nem is léteznének az őket tápláló cselmelyek és patakok nélkül. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek kötelessége, hogy hűségesen fizesse a tizedet, mert a sok kis apró kis hűséges tized fizetőből lesz az, amikor is összejön majd az az összeg, és majd a lelkiségek szintjén az a nagy dolog, amikor az Isten műve befejezésre kerülhet, hiszen az evangélium akkor az egész világon terjedni fog.
0: Tivadnár.
3: A Malakiás könyvében olvashattunk a felolvasott igében a tizedről, és azt látjuk, hogy a tized az nem is anyagi kérdés tulajdonképpen, hanem lelki kérdés. Tehát, hogy milyen lelkülettel vagyunk igazán. Olyan csodálatos, hogy eszembe jut egy példa, amit már nagyon régen hallottam, de annyira megmaradt bennem, hogy a tized az olyan, mintha Isten adna nekünk 10 almát. 3 almát azért adna, hogy legyen hol laknunk, 3 almát azért adna, hogy legyen mit ennünk, másik 3 almát azért adná, hogy legyen mire költenünk a szükségleteinkre. És akkor marad még 1 alma. Azt miért adja? Azért, hogy a 9 iránti hálából, Isten iránti hálából, hogy 9-et adott nekünk, legyen mit visszaadnunk. Olyan különös, meg is tarthatná Isten azt az egyet, nem? Mert az úgyis az enyém, nem? Akkor minek adjam oda? De Isten ezzel, ahogy Malakiás könyvében olvastuk, meg akar próbálni bennünket, és gyakorlatilag meg akarja nézni, hogy valójában milyen a mi lelkiségünk, milyen az anyagiakhoz való viszonyunk.
0: Gyula, parancsolj.
4: Én egy picit a misszió hatásairól beszélnék, nem csak az adományot, azt elmondtátok. Én nem vagyok lelkész, de nagyon sok missziós programban részt vettünk, és ha engedelmeskedünk a Jóistennek, és mindazok, akik végzik a missziót, és mindazok, akik megtérnek, egy olyan örömteli család jön létre, hogy maga az a boldogság, az a leírhatatlan. És hát ha valami megéri, hogy hűségesek legyünk az Istenhez, akkor ez a dolog.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Hát bocsássatok meg, hogy én nagyon messzire fogok elszaladni hirtelen. Mert én úgy gondolom, hogy ilyen nagy, szent, szép dolgokat lehet sok mindent elmondani ezzel kapcsolatosan. Most jártunk nem olyan régen valahol, ahol egy fiatal ember azt mondta, hogy neki azért nehéz gyülekezetbe járni, mert itt olyan emberek veszik őt körül, akinek minden tökéletesen megy. És az egyetlen balfácán meg ő ebbe a gyülekezetbe, akinek semmi nem sikerül, és nincs is kitől megkérdezni, mert szemmel láthatóan csak neki nem megy a dolog. Hát lehet, hogy valaki így ül ott, úgyhogy hadd mondjam el nektek, hogy nálam ez hogy kezdődött. 16 éves voltam, amikor édesapám kórházba került, és hát nagyon sokáig volt kórházba, és azt mondta, hogy ott vannak a nyulai, úgysem tudja gondozni, viseljek rájuk gondot. És a költsége, a haszna, az hadd legyen az én gondom innentől kezdődően. És hát nem szeretnék nyulászati előadást tartani, de nyulakkal elég sok gond van, etetni kell őket, elég sokféle betegség lehet egy hónapos kor alatt, ami úgy elviszi az egész fészekaljat. És én akkor tettem egy olyan fogadást Isten előtt, hogy ha már bevételem lesz esetleg a nyulakból, akkor én ezt elkezdem gyakorolni. És nagyon megdöbbentő volt, mert egy néhány dologgal szembesülni kellett, de amikor elkezdtem gyakorolni, akkor azt vettem észre, hogy az ügyeletes hasmenés járvány elmaradt. És egy egész fészekalj, ami korábban elpusztult most a helyet, piacra kerülhet, amiből bevétel lett. Ilyet ember odaadtam az Úr részét. Mire azt vettem észre, hogy egyre több lesz. Úgyhogy bennem ez egy idő után elindult, hogy akkor nem is tized. És ezt most nem szeretném elmondani, mert ez nem olyan dolog. De azt vettem észre, hogy ez a próbáljatok meg, itt nem Isten tesz bennünket próbára igazán, ő mondta, hogy próbáljuk meg őt. És utána viszont egy nagyon érdekes dolgot tapasztalunk, hogy Isten meghallgatja az imádságot, és nagyon piciben érdemes elkezdeni, mert az áldás azonnantól elindulhat.
0: Köszönöm, Marika, aztán majd.
6: Nekem az a gondolatom támad, hogy hát ha befizetjük a tizedet, akkor annak szent célúnak kell lenni. Tehát a tized azért kerül be az úrházába, hogy azzal az embereket tudjuk elérni. Tehát a misszió az nagyon fontos. És hogyha az egyházban a tagság, a lelkipásztorok egységet alkotnak, akkor együttesen tudják támogatni egyre nagyobb mértékben azt, hogy az a misszió ne csak fellegekbe elköltött összeg legyen, hanem gyakorlati célú megvalósítás is legyen. Tehát a tizednek a amit adunk, aznak nagyon fontos feladata van, és nem szabad elfelejteni, hogy felelősséggel is tartozunk tulajdonképpen azzal, hogy a missziót milyen mértékben támogatjuk ezzel.
0: Köszönöm, Anikónak adjátok.
7: Ha már Marika ezt a gondolatot fölvetetted, akkor én folytatnám, mert ez lett volna az egyik gondolat. Ugye, hát mi úgy hozta az élet, vagy Isten így rendezte a sorsunkat, inkább így mondom, hogy mi a misszióból élünk, mármint anyagilag is. És akárhányszor, akár a rádiónál, akár a gyülekezetben, ha pénzügyek kerültek szóba, nekem mindig az volt bennem, hogy százszor jobban megnézni azt, hogy hova költjük az Úr pénzét, mint úgymond az én saját bevételemet, mert az az Úr pénze, és azzal egy fillérrel se lehet úgy, hogy valahova elfolyt. Mert mindig bennem voltak azok a mondjuk idős testvérnők, akiket ismertem személyesen, és tudtam, hogy milyen körülmények között élnek, és azt is tudtam, hogy milyen hűségesen, mennyire hűségesen. Megkapták a kis nyugdíjukat például, és ez volt az első, hogy de az Úrnak, ez az Úr része. Tehát ez egy hatalmas felelősség azok oldaláról is, akik úgymond az Úr pénzével gazdálkodnak, hogy az a pénz az valóban az, a missziót és az Úr ügyét támogassa. Ez lett volna az egyik gondolatom. A másik pedig egy példát szeretnék elmondani. Eltében voltunk egy gyülekezetben, nem olyan rég, és elmondták a vezetőtestvérek bizonyságtételként, hogy miközben nagyon-nagyon sokféle missziót csinálnak ott a helyben és a környékükön is, még roma testvérek között is, tehát jócskán van hova adni a pénzt, úgymond az Úr pénzét, de arra jutottak, hogy úgymond olyan más missziókat is kell támogatniuk, ami túlnő a gyülekezet hatáskörén egy-kettőt. Imádság közben erre vezette őket Isten. És amikor meghozták ezt a hitbeli lépést, hogy ők ezt megteszik, ne egy gazdag gyülekezetet képzeljetek el, de meghozták ezt a hitbeli lépést, azóta még a anyagi bevétele is ugrásszerűen nőtt a gyülekezetnek. Nem kértek, úgymond nem küldtek támogatáskérő leveleket, és nem tudom én mi mindent, csak az Úrra figyeltek, meghozták a hitbeli lépést, és Isten visszaigazolta. Tehát Malakiás könyve működik. Csak kérdés az, hogy mi merünk-e az Úrban bízni, és engedelmeskedni neki.
0: Ez egy nagyszerű dolog volt. Most tovább lépünk. Laci akar még?
8: Én csak egy mondatot szerettem volna mondani, hogy nincs olyan tevékenység, teljesen mindegy, hogy mit neveznénk meg, aminek nincs anyagi vonzata. Na most, hogyha egy tevékenységet tervezni szeretnénk, akkor stabil anyagi alapokon kellene állni. Tehát a tizedfizetésnek nélkülözhetetlen szerepe van abban is, hogy egyáltalán az egyház működni tudjon.
0: Köszönöm szépen. A további gondolatot ide fűzzük. Az Isten áldásáról beszélünk. Két szöveget kérek, hogy olvassatok. Először Péter első levele, 3. fejezet, 8. 9. versét, Esztert kérem, hogy olvassa, és Anikót kérem majd, hogy az Apostolok cselekedete 20. fejezet, 15. versét olvassa.
9: Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek.
0: Igen, köszönöm szépen, ez egy lelki természetű dolog. Most nézzük Anikótól az apostolok cselekedete 20. fejezet 35. versét.
7: Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni.
0: Köszönöm szépen. A lelki dolognak mindig van anyagi vonzata is, vagy így mondjam, materiális vonzata is. Tivadar, parancsolj!
3: Jézus mondta egy alkalommal, hogy szegények mindig is lesznek közöttetek. Láthatjuk, hogy az első századokban is voltak szegények, de ha körülnézünk minden politikai vagy egyéb más felhang nélkül mondhatjuk, hogy ma is vannak szegények, ma is vannak emberek, akikről gondoskodni kell. És ezeknek az embereknek nem elég, hogyha csak azt mondjuk, hogy imádkozok érted. Ez nagyon fontos dolog, hogy imádkozzunk érte. De van egy másik része is ennek, a szükségben lévőket meg kell segíteni. És tudjuk azt, hogy a kettő együtt kell, hogy működjön, mint a jobb és a bal kéz. Mert hogyha nem együtt működik, csak lelkileg beszélünk szépeket, és felhangon mondunk nagyon kedves dolgokat, attól nem fognak jól lakni az emberek is. Hát én is olyan területen dolgozom, ahol nagyon-nagyon sok éhes ember van. És hogyha csak azt mondanám neki, hogy menjetek el és lakjatok jól, akkor bizony lehet, hogy rám néznének furcsán, hogy de miből. És épp ezért az első században is a tanácsok úgy hangoztak, hogy ne csak lelkileg tápláljuk az embereket. Ahhoz viszont, hogy testileg tudjuk táplálni őket, szükség van az adományra, a tizedre.
0: Köszönöm szépen, Mária.
2: Ahogy a leckét tanultam, eszembe jutott az az ige, amikor azt olvassuk, hogy az Isten esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát ugye áldásban részesülnek a gonoszok is, és akkor föltetem magamnak a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen mi a különbség mégis a kettő között? Hát hiszen a Jóisten mind a kettőt megáldja, nem? És én azt arra jutottam, aztán majd javítsatok ki, ha nem jól gondolom, hogy nem inkább a fizikai, hanem inkább a spirituális részben keresendő vagy gondolkodásban az egész, mert hiszen olyan az a valaki, aki hívő, az az Úrnak ad hálát érte, tudja, hogy kitől kapta, ki az ő életének az Ura, miért kapta, és tulajdonképpen ez egy meglehetősen békét és megnyugvást ad az ő lelkének, az ő szívének. Míg a gonoszoknál ez egy természetes dolog. Ők igaziból nem keresik ennek a mibenlétit, hanem náluk ez olyan dolog, hogy ez van, és ez vagy épp a szerencsének köszönhető. És hát nyilvánvaló, hogy azért kapunk áldást, hogy tovább adhassuk, és ugye nem akárhogy mondjam, azt mondja az ige, hogy jó mértéket, megnyomottat és megrázottat. Azaz, hogy ahogy az Isten gazdagon megállt bennünket, és tényleg ránk áraszt az ő áldásait, ugyanúgy kell nekünk is továbbadnunk ezt, mint egy csatorna, és ugyanúgy kell, hogy mi is az embertársainkon segítsünk, és azt mondja Ellen White, hogy ez a gyakorlatias adakozás lesz, az, ami önzésünknek az ellenszere, tehát nagyon fontos, mert ez valamilyen szinten védelem is a mi életünkben.
0: Gyula.
4: Én is egy kicsit még az áldásokkal szeretnék foglalkozni. Hát az Isten áldás az olyan, hogy ő szeretne közvetíteni, és itt nincs megállás. Ha a hűség mint közvetítőn ott van, akkor az folyamatos. Tehát és más szemébe is áldássá válok. Tehát itt a kérdés az, hogy tudok-e, akarok-e teljes hűséggel odállni Isten kezébe, mert akkor áldás leszek magam részére is, áldást nyerek, és mások részére is áldásra leszek.
0: István?
10: Az elmúlt tanulmányokban foglalkoztunk arra, hogy azzal, hogy nagy kérdés az, hogy fogjuk fel ezt az egész problémát, hogy visszaadunk az Istennek, vagy pedig adunk, ami az övé. És azt mondtuk, hogy mivel minden Istené, ezért egy részt adunk vissza. És itt a nagy kérdés az, amit az Mariana mondott, hogy tulajdonképpen mint egy tartályként viselkedünk ezekkel az áldásokkal, és bezárjuk, vagy pedig, ahogy a Marian említette, csatornaként működünk, ami arra alkalmas, hogy továbbadjuk másoknak. És nyilvánvalóan, ha bezárjuk egy dobozba, vagy egy tartályba, akkor az be van zárva. De ha viszont csatornába tesszük, akkor ez tovább folyik, és lehetőség van arra, hogy újabb áldásokat általunk áldásul szolgáló dolgoknak, valakinek másnak is áldásul szolgáljon.
0: Köszönöm szépen. Lépjünk tovább a következőre. Nézzük meg, megint két igét olvassunk. Egyrészt tized céljáról beszélünk, és Magdikát kérem szépen, hogy olvasson a Korintusi második levél 11. fejezetéből a 7-től 10. versig terjedő szakasz, majd pedig Jánost kérem, hogy a első Korintusi levél 9. fejezetének 14. versét olvassa.
11: Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát? Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták, és minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok attól, hogy terhetekre legyek. Krisztus bennem lévő igazságára mondom, hogy ez a dicsekvésem Akhája vidéken sem fog bennem elnémulni.
0: Köszönöm szépen. Most nézzük az első Korintusi levélből, János olvassa.
12: Így rendelte az Úr is, hogy aki az evangéliumot hirdeti, az evangéliumból éljenek.
0: Köszönöm szépen. Tehát itt Pál példájáról van szó, mind a kétszer Korintusi levélben, és itt látjuk a tizednek az igazi célját. Hogy ezek az emberek nem azért kapják a tizedet, mert valamilyen érdemérmet kaptak ezzel, hanem végsősorban feladatot kaptak, és a tizedet felhasználja az Úr arra, hogy ezt a feladatot töltse be az a szolga, aki vállalja a szolgálatot. Tessék, parancsolj, Tibor, először aztán majd.
5: Én most megint a másik oldalról szeretnék beszélni, részben lelkipásztorként, részben mint úgy, mint evangéliumi rádióért felelős ember. Azt hiszem, hogy azt nagyon komolyan mérlegre kell tenni, hogy mekkora érettség és mekkora felelősség az adakozó oldalán is lenni. Meg tudom-e érteni, hogy Isten mit akar? Egy William McDonald nevű neves amerikai lelkipásztor írta egyszer egy nagyon furcsa mondatot, azt mondta, hogy ha a hívők odafigyelnének az Úrra, akkor nem tartanának életbe olyan missziókat, az adománykérő levelekre válaszolva, amit az Úr már réges-rég befejezetnek szeretett volna látni, és nem hagynának meghalni olyan missziókat, ami meg Isten tervében ott van. Na most ezt nagyon nehéz elsőre így bevenni a gyomornak, de ez mégiscsak itt így van. A másik oldalon pedig én saját fülemmel hallottam misszió munkástól azt mondani, hogy egy misszió munkás azzal fogja tudni jól megmutatni, hogy mennyire hatalmas urat szolgál ő a mennyurát, hogy ő hófehér Mercedes-szel jár, és a legjobb szállodákban kap szállást, hogyha arról van szó, hiszen hát mégiscsak kit képviselő, hát egy nagykövet, az mégiscsak. Na most én azt gondolom, hogy itt szimpla hiúságunkról van szó, és nagyra vágyásunkról, ez ilyen egyszerű, néha meg kell nevezni azt, hogy nagyon jól el tudjuk mi nevezni a dolgokat, de attól az nem lesz más. Én azt hiszem, hogy amikor Pál apostol beszélt például az ő szükségeiről, ő neki nem jutott eszébe, hogy a gyülekezete tagjainál magasabb, sokkal magasabb szinten kell, hogy ő éljen, mert ő az Úr követe, hanem ő hálával gondolta arra, hogy gondoskodott arról az Úr, amire neki szüksége van. És ez nagyon nagy különbség.
0: Igen, több kezet látok, Tivadar először, aztán majd Marika, aztán majd sorba.
3: Ahogy olvastuk az igében, láthatjuk, hogy a tized az az evangélium hirdetőinek, illetve hirdetésére, tehát a misszióra kell, hogy menjen. Viszont azt is elmondhatjuk, hogy egy jó lelkész az, amikor prédikál, soha nem úgy prédikál, hogy a pénztárcák nyíljanak meg, hanem úgy prédikál, hogy a szívek nyíljanak meg. Mert hogyha a szívek megnyílnak, akkor az anyagiakban nem lesz kérdés. És hogyha a gyülekezet látja, hogy az a lelkipásztor, az a misszionárus szívét, lelkét kiteszi, hogy az evangéliumot hirdesse, akkor biztos, hogy nem lesz anyagi hiány. Biztos, hogy tódul majd az anyagi. Persze nem arra, hogy elmondta Tibor, hogy minél jobb autót vegyen, vagy minél jobb létbe legyen, hanem arra, hogy az evangélium még jobban terjedjen, hiszen Tudjuk, hogy ma is rengeteg pénz kell ahhoz, hogy mondjuk termeket béreljünk, vagy bizonyos technikai eszközöket, vagy egyéb dolgokat ellássunk, ezt mindenki tudja. Viszont kell tudni, hogy az igazi misszionárus a Szentlélek, aki a szívekben munkálkodik, és nem az eszközök és a különböző emberek által fognak megtérni a rászorulók, az emberek, hanem Isten szent lelke fogja őket arra indítani.
0: Marika, aztán majd Gyula.
6: Én egy kicsit a végidőkre szeretnék mutatni, mert Pál apostol is mondott itt a felolvasott részek után olyan dolgokat, hogy amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik minden alkalmat megragadnak a dicsekvésre, hogy ők olyan apostolok, mint mi. Mert az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is azt az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Tehát nekünk nagyon kritikusan kell, hogy a Szentlélek működik-e abban a tevékenységben, vagy az utolsó időkben, ugye a gonosz is ott van a világosság képébe.
0: Köszönöm szépen, Gyula, aztán majd Anikó.
4: Én egy picit a gyülekezetekkel foglalkozni, korintusiak is, és a macedóniai gyülekezete is. Tehát itt Pál nagyon, de nagyon mondhatnánk, hogy megdicséri méltán a macedóniai gyülekezetet, és ha ismerjük a gyülekezet történetét is, hogy elsők a jeruzsálemi gyűjtésben is, hogy mennyire fontos, hogy egy gyülekezetben a jó lelkület működjék, és annak lássák is az áldását, a hasznát, amit az előzőekben is mondtam. És hát a korintusiakat meg egy kicsit, mintha megfedném, azt mondja, hogy hát a szomszéd gyülekezet, ő segített rajtam, hogy itt lehessek nálatok. És talán ez a retorikai példa is nagyon, de nagyon tapintatos is jó, hogy ösztönözze az embereket a hűségre.
0: Köszönöm szépen. Anikó, majd utána Marian.
7: Én nem szeretnék társadalomkritikába bonyolódni, de úgy gondolom, hogy ez nem csak a misszió területén probléma jelenleg, hanem kialakult egy fogyasztó társadalmi réteg. És a fiatalokat igazából erre is tanítani kell, hogy egy idő után az embernek fel kell oda nőni, hogy önellátó lesz, mármint a világi életben, tehát nem a szüleimhez megyek állandóan pénzért kuncsorogni, mondjuk 30 évesen is, mert hogy ilyen problémákról írnak most már világi fórumokon is, hanem hogy én önellátó vagyok, hogy a saját kezemből élek, és egy idő után képes vagyok arra, hogy másokat is eltartsak, akár a gyerekeimet is, vagy az idősödő szüleimet is. Na most ez a lelki életben is így van. Van olyan gyülekezet, vagy vannak olyan testvérek, ahol ez majdhogy nem természetes. Tehát megértették az igét, szívesen adnak vissza Istennek természetesen, amit tőle kaptunk. De van, ahol ezt tanítani kell. Éppen azért, mert egy kicsit énközpontú, önző társadalomban élünk, és be kell látnunk, hogy ez a lelkület, ha nem figyelünk, a gyülekezetekbe is beszivárog. Tehát én úgy gondolom, hogy ez tanítási kérdés is. Macedónoknál könnyen ment, Korintusban úgy látszik, egy kicsit hedonisták voltak a testvérek, és Pál apostol úgy finoman jelezte, hogy hát ez nem biztos, hogy ez a helyes irány.
0: Marian, és aztán István.
2: Egy mondat, és nagyon kérem, hogy figyeljetek erre a mondatra. Ami úgy hangzik, hogy a felhalmozott vagyon hamar tönkre megy, és megrontja tulajdonosát is. Isten páratlan szeretettel tekint gyermekeire. A tized által tanít a hitre, hiszen tudja, hogy ha bekapcsolódunk, lelki növekedésünk gyakorlatilag határtalan lesz. És én így nagyon megdöbbentem és elgondolkodtam ezen. Tudnélik, a mai világunkba, ebbe a földi dimenzióba határtalanságról beszélhetünk valamilyen szinten? Mert szerintem nem. Hát nincs ilyen. A határtalanság meg a korlátlanság, ugye az csak az örökké valóságra jellemző majd, amit ugye olvashatunk a Szentírásban, és mégis azt olvashatjuk, hogy ha mi hűségesek vagyunk a Jóisten, az Isten már megadja nekünk, hogy ebbe a földi életünkbe, létünkbe, ebbe a földi dimenzióba megkapjuk azokat a képességeket és azokat a lehetőségeket, amelyeket, hogyha arra használunk fel, hogy az ő művét előbbre vigyük az ő dicsőségére, akkor tulajdonképpen már itt megállt bennünket ezzel, és tulajdonképpen gazdagabbak lehetünk ilyen szinten, mert a mi lelki növekedésünket okozza.
0: Istvánnak adjátok.
10: Ha arról az oldalról közelítjük meg a kérdést, hogy Jézus mit bizott ránk és mit rendelkezett, ugye két dolgot mondott, egyrészt, hogy hirdessük az evangéliumot, és mások, hogy tegyük tanítványokká az embereket. Na most a nagy kérdés az, hogy részt akarunk venni ebbe, vagy nem akarunk részt venni. Ha úgy részt akarunk venni, akkor tudnunk kell azt, hogy javakat is bizott ránk, és ebből a missziót ebből lehet és kell támogatni. És ez az ige, amit felolvastunk, ez azt mondja, hogy az evangélium hirdetőinek támogatása olyan terv, ami Istentől származik. Magán viseli Krisztus jóváhagyását, támogatását és parancsát.
0: Igen, két ószövetségi példával megyünk tovább, ahol a tárház kérdését nézzük meg. Dénest kérem, hogy a Krónikák első könyve 26. fejezet 20. versét olvassa, majd pedig Erzsikét kérem, Csepec Erzsikét, hogy Nehémiás könyvet 10. fejezet 38. versét olvassa.
13: A leviták közül Ahija volt az Isten háza kincstárának és a szent ajándékok kincstárának a felügyelője.
0: Hát az Ószövetségben volt egy felelőse ezeknek az adományoknak. Erzsikét kérem, hogy olvassa Nehémiás könyvéből akkor az igét.
14: A tésztánkból készült első lepényt, meg mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak. Földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. Nekik, a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden városban, ahol csak a földet megműveljük.
0: Igen. Az Ószövetségben ezen a téren egy rend mutatkozik. Az Új Szövetségben is ezt a rendet kell követni, tehát nem saját fejünk után gondolkodunk, hogy ide-oda adoda, hanem rendbe végezzük el ezt a szent cselekményt, mert Isten minden dolga a rend égisze alatt van, és a rendben történik. Ügyelni kell erre a jó rendre. Tessék, parancsoljatok, Tivadar!
3: Igen, a Bibliából teljes mértékben kiderül, hogy a tizeddel foglalkozni kell, méghozzá vannak emberek, akik direkt erre úgymond specializálódtak, tehát Isten őket erre rendelte, és olvastunk arról is a Szentírásban, hogy van egy tárház, amit most úgy is nevezhetnénk, hogy egy közösség, egy egyház, ahova a tized bejön. Viszont azt is el kell azért mondani, hogy ez a tárház, ez nem azért van, hogy most más szóval élve, hogy raktározza a pénzt, és időnként mondjuk a port letörölgesse róla, és boldogan mondja egy-két, vagy három, vagy öt év múlva, hogy na, megőriztem amit kaptam. Tehát nem arra kell a tizedet fordítani, hogy pusztán csak megőrizzük, begyűjtsük, aztán ott van, és milyen jó, hogy van, és megveregetjük a vállunkat, hogy igen, igen, ennyi pénzünk van. Hanem a tizednek egyértelmű rendeltetése az, hogy az evangéliumot szolgálja, tehát a missziót szolgálja. Úgymond, tehát azt forgatni kell is, és újra kiadni bizonyos missziós célokra. És én megtapasztaltam azt, hogy amikor ez történik az egyházban, akkor soha nem lesz kevesebb. Tehát mindig jön utánpótlás. Mert látja a közösség, látja a testvériség, hogy jó célra megy ez. És ez indítja őket arra, hogy még többet adjak, és még többet, és még többet. Szóval érdekes dolog, hogyha megfelelő módon használjuk fel a tizedet a tárházban, ugye, mert ez bibliai dolog, akkor Isten újabb és újabb áldásokat fog adni, és soha nem fog kifogyni a tárházból a pénz.
0: Tibor, majd Marian.
5: Csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy amikor Isten eredetileg ezt a tized kérdést elrendelte, egy döbbenetes védőhálót adott. Tehát azok, akiknek ebből kellett élni, ők voltak a népnek az orvosai. ők voltak a nép jogi értelemben vett tanácsadói és segítei. Ők voltak a népnek a tanítói. Tehát gyakorlatilag, és ráadásul a lévitáknak kötelessége volt minden pénteken végigjárni az egész várost vagy falut, hogy véletlenül sem maradjon szombatnapra egyetlen olyan se, akinek ne lenne bőségesen táplálék, hogy nehogy valaki azt mondhassa, hogy hát kénytelen voltam másképp gondolkozni, mint ahogy az Úr rendelte, mert hát nem volt miből élnem. És én azt gondolom, hogy ezt nagyon mélyen végig kéne gondolni, hogy vajon a gyülekezeteinkben védőhálóként működik-e a gyülekezetnek a rendszere. És én egy kicsit azért vagyok nehéz helyzetben ezzel a tized kérdéssel, mert matematikailag problémás a számomra. Hiszen nem hiszem, hogy az az özvegyasszony, aki odaadta 2 fillért, tizedet adott. Mert azt mondta az Úr, hogy odaadta mindenét. Miközben most tessék végig gondolni, ha valakinek van 100 000 forint nyugdíja, és abból a tizedet, matematikailag egyezik azzal a vezető állásúval, aki minden hónapban meg tud venni egy 1,5 milliós autót. Egyrészt kérdés, hogy vajon odaadja a 150-et. Én valakitől azt hallottam, csak nem képzelik. Hát könnyű annak, akinek olyan kevés van, adni a tized, na de nekem a 150-et. A másik, hogy vajon Isten nem többet bízott volna ő rá ennél? Tehát nem azért adta oda, mert máshova is szánt volna abból valamivel többet? Tessenek ezen elgondolkozni.

0: dálnunk. Tehát nem szabad úgy bánnunk az Isten pénzével, mintha a sajátunk volna.
1: Gyula, majd aztán Laci, de nem biztos, hogy az utolsóra jut idő.
2: Hát egy pár fogalmat, értelem, bölcsesség, tehát milyen legyen a kincstárnok, tehát itt nagy és elszántság, igazságosság, tehát itt egy nagyon-nagyon fontos, a múlkor nem tudtuk kibeszélni Nehémiás korát egy picit, hogy a kincstárnokok hűtlenek voltak. Tehát, és ez meg lerombolja azt az adakozó készséget, amit adakozó készségnek nevezünk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy értelemmel, bölcsességgel, hűséggel kezeljük mindazokat az Isten javait, ami az Istené.
1: Lacinak, és utána rögtön olvassuk az igen.
3: Tibor által mondottakra ráerősíteni. Az életben gyakran tapasztaljuk, hogy a szegények sokkal adakozóbbak, mint akik bőséges javakkal rendelkeznek.
1: Szépen. Kérem, hogy Gyöngyike olvassa a csütörtöki szöveget.
4: Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazolt volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.
1: Ez az ige azért került ide, hogy nehogy véletlenül azt gondoljuk, hogy kifizetjük a tizeddel az urat. Az úr, a tized az arról szól, hogy én kapok, nem arról, hogy én adok, hanem az úr ad, és én elismerem, hogy az úr kezéből veszek el minden. Marikának rövidet kérem.
5: A tizedről mindig csak az anyagiakban gondolkodunk, pedig nagyon sok minden van, ami nem anyagilag fogható meg. A kedvesség, a mosoly, a szolgálatkészség, a mások meghallgatása, a képességeink szerint a mások szolgálata, az ugyanúgy adakozásnak nyilvánul meg, és nem pénzbeli kifejezése a tizednek.
1: Köszönöm szépen. Rózsikát kérem, hogy olvassa az összefoglalót.
6: Könnyen elfelejtjük, hogy minden lélegzetvételünk, minden szívverésünk, létünk minden pillanata csakis az Úrtól származik. Pál az igaz Istenről beszélt az athéniaknak, aki nem csak a teremtő, az Isten, aki teremtett a világot, és mindazt, ami abban van, hanem a fenntartó is, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Athén lakói nem ismerték az igaz Istent, mi keresztények viszont igen. Ez pedig különösen fontos az életvezetésünk szempontjából. Istennek több kívánalma van felénk, és nekünk ezeknek megfelelően kell élnünk.
1: Adja Jóisten, hogy ezeket a kívánalmakat lássuk, de adja Jóisten azt, hogy az áldását tapasztaljuk, mert akkor fogjuk látni igazán az ő kívánalmait. Köszönöm, hogy a hozzászólásokat, köszönöm, hogy itt voltatok. Isten áldja meg a mi szívünkben ezeket az igéket. Amen.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 14. vers. Krisztus korában Palesztina lakosai fallal körülvett városokban laktak, amelyek rendszerint hegyeken vagy halmokon terültek el. Meredek, sziklás utak vezettek fel a kapukhoz, amelyeket napnyugtakor bezártak. Az otthonaikba igyekvő utasoknak sietniük kellett, hogy még naplemente előtt odaérjenek. Aki későn jött, az az egész éjszakát a városon kívül tölthette. Jézus az ilyen keskeny és meredek ösvénnyel ábrázolta hallgatóinak a hazafelé, a nyugodt otthonba vezető utat, amellyel a keresztény életét ismertette. Az út, amelyet számotokra kijelöltem, szűk, rögös, és nehéz a kapun átjutni, mert az aranyszabály minden büszkeséget és önzést kizár. Van ugyan egy szélesebb út is, de annak vége kárhozat. Ha a lelki élet útját választjuk, akkor állandóan kapaszkodnunk kell felfelé, mert ez az út meredek. Kevés utitársatok lesz, mert a nagy tömeg a lefelé vezető utat választja. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség, minden világiasságával, haszonlesésével, büszkeségével, becstelenségével és erkölcsi züllöttségével. Ott szabad tér nyílik mindenféle véleménynek és tanításnak. Bő alkalom kínálkozik mindenkinek, hogy saját hajlamait kövesse, s hogy azt cselekedje, amit önzése kíván. Keresni sem kell a kárhozat útját, mert a kapu tágas, az út széles, s minden megerőltetés nélkül haladhatunk rajta. Ám az élethez vezető út keskeny, s a kapuja szűk. Amíg valamely bűnös szenvedélyhez ragaszkodunk, mindaddig keskenynek találjuk ezt az utat. Ha az Úrnak útján akarunk haladni, le kell mondanunk saját útjainkról, akaratunkról, gonosz szokásainkról és életvezetésünkről. Aki Krisztusnak akar szolgálni, nem követi a világ felfogását, és nem állhat azzal azonos állásponton. A mennybe vezető út sokkal keskenyebb, semhogy rang vagy gazdagság elférnének rajta. Keskenyebb, sem hogy kielégíthetnénk a becsvágyat, amely az önző ént tekinti középpontnak. Sokkal meredekebb és sziklásabb, sem hogy a kényelemhez ragaszkodók megmászhatnák. Munka, türelem, önmegtagadás, gáncs, a bűnösök ellentmondása volt Krisztus osztályrésze. Nekünk mindezt szintén vállalnunk kell, ha valaha Isten országába akarunk jutni. Mindebből azonban nem következik, hogy a felfelé vezető út mindig nehéz, a lefelé vezető út pedig mindig könnyű. A halál felé vezető úton mindenütt fájdalom, csalódás, bűnhődés és bánat sorakozik, amelyek mind meg annyi figyelmeztetés, hogy ne menjünk tovább. Isten végtelen szeretete folyton megnehezíti az önfejűek és könnyelműek öngyilkosságát. Sátán azonban természetesen kívánatossá teszi az utat, de mindez csak csalás. A kárhozat útja emésztő gonddal, fájdalommal és önváddal terhes. kellemes dolognak látszhat a világi gőg, becsvágy kielégítése, de a vége gond és fájdalom. A haszontalan tervek az élvezet legjobb kilátásaival és reménységével kecsegtetnek, azonban csak hamar tapasztaljuk, hogy az öröm méreggé válik, s életünk keserűvé. Szerte foszlanak reményeink, amelyekkel saját énünket tettük középponttá. Bár a széles út bejáratát virágos kapu díszíti, az út maga mégis tövises. A bejáratnál tündöklő reménysugár a kétségbeesés homályává válik, s az a lélek, amely ezt az utat járja, a végtelen éj homályába süllyed. A hitetleneknek útja kemény, ám a bölcsesség utai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. Példabeszédek 13.15 és 3.17. A Krisztus iránti engedelmesség minden egyes megnyilvánulása, minden érette hozott önmegtagadás, minden békén elszenvedett fájdalom, s a kísértések felett kivívott minden győzelem, a végső diadal dicsőségéhez vezető út. Aki Krisztust választja vezetőjének, az biztonságban halad. Még a legnagyobb bűnös sem kerülhet útvesztőbe. Egyetlen remegő, kétségbe esett tévejgő sem fogja nélkülözni az útjára vetett szent és tiszta világosságot. Bár az út olyan keskeny és szent, hogy bűn nem fér el rajta, mégis mindenki számára van segítség, s egyetlen kétségbe esett léleknek sem kell így panaszkodnia. Az Úr nem gondoskodik rólam. Lehet, hogy a felfelé vezető út rögös és meredek, jobbra-balra örvények tátonghatnak, esetleg útközben számos akadállyal kell megküzdenünk, s dolgoznunk kell akkor is, amikor már fáradtan vágyunk nyugalom után, vagy harcolnunk kell, amikor már erőnk elfogyott, és bíznunk kell, amikor reményünk szerte foszlott. Azonban Krisztus vezetésével biztosan elérünk a béke várva várt kikötőjébe. Ő előttünk haladt a sziklás úton, és egyengedte számunkra. Az életnek e meredek útján mindenütt fellelhetők az öröm forrásai, amelyek a bölcsesség útján haladó fáradt vándorokat felüdítik. Ők még a szenvedések közepette is vidáman kitartanak, mert Krisztus, akit lelkük szeret, láthatatlanul mellettük halad. Minden egyes felfelé vezető lépésnél határozottabban érzik kezének érintését, újabb és újabb sugarakat vetít ösvényükre a láthatatlan, s dicsénekük mind magasabbra szárnyal. Így haladnak mindig feljebb és feljebb, míg dicshimnuszuk egyesül az Isten trónusa köré sereglett angyalok énekével. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18.

0: Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom jutalma. A mai íge, Jeremiás könyve 39. fejezet 18. verse. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Gondolatok az igéről. Micsoda megtartó ereje van az Istenben vetett bizalomnak. Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-Melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban. Ki másban bízhatna az ember, mint teremtőjében? Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a teremtő elé helyezzük. Bárcsak mindenben hitáltal élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az Úrban bízott, még soha nem csalódott, és nem is fog. Az Úr így szólt, bizonyosan megszabadítalak. Figyeljünk a bizonyosan szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, még ha minden oldalról veszély fenyegeti is őket. El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valójában igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat. Próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek elsőtől hatodikos korosztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még a családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban, az áhítatokat lelkipásztorok végezték, nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és ez megérintette őket. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szerénység. Aki irgalom nélkül akar bátor lenni, aki mérséklet nélkül akar hatalmas lenni, aki szerénység nélkül akar vezető lenni, az a pusztulásba indul. Popper Péter.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Apa, egy hitnaplója. Szabó István, 1966. Félárva fiú, önazonossága keresése közben az apa mitizálásába fog. De országa történelme is csak akkor áll majd helyre, ha az önmegvalósítását megelőzi a szembenézés.
1: Mindannyiunk élete történetek, narratívák küzdelmében telik. Álom és ébrenlét, képzelet és valóság, gyermekkori mesék és mítoszok állnak szemben a felnőttkori, érett, racionális magyarázatokkal. Egészséges, kiegyensúlyozott emberként szükségünk van az igazra és a hamisra is, de az arányok meghatározását nem bízhatjuk a véletlenre, és a helyes út kiválasztásának felelőssége különösen a pálya és életkezdő fiatalokat terhelik. Álmodjanak szépeket, ébredjenek egészségesen. Üzeni nekünk Szabó István.
2: Köszönjük Bálint, hogy egy ilyen hosszú monológgal indítottad a rádió műsorunkat.
0: Kérlek, Bálintot, hogy 10 mondatba foglalja össze.
2: Így van, volt már ilyen máskor is. Hát akkor én is elkezdhetném, de nem az első mondattal, de nem. Tehát méltassuk egy kicsit ezt a filmet. Van ez a bizonyos budapesti 12.
0: De van az új budapesti 12.
2: És mind a kettőben ott
0: igen,
2: van, ugye?
0: Igen.
2: Aztán sokan azt mondják, hogy az egész Jancsó élet, nem Jancsó életmű, Szabó István életműben ez a legérettebb, legeredetibb alkotás, ja. Még ha nem is erre kapta az Oscart.
0: A pályáját az úgynevezett nemzedéki trilógiával kezdi. Álmodozások kora 1965, aztán jön ez a film, amelyet ma elemzünk, és Szerelmes film 1970. Mind a háromban egyrészt önéletrajzi elemeket sorol, másrészt pedig mindig van egy kitekintése arra a nemzedékre és arra a korszakra, amelyben ezeket forgatja.
2: Hát nagyon belekezdtél. Én is kiemelnék három filmet. 1962 Makkároly megszállottak, 1964 Gál István Sodrásban, és ez szintén 64 Szabó István Álmodozások kora. Elég most a Makkároly megszállottak jára gondolunk, micsoda modern művészfilmes első három perc, nézzétek meg. Teljesen félrevezet bennünket, hogy egy csóka ott bolyong, bandukol az eső, azt adta Budapest, vagy nagyváros, tényleg még Baktat is, a nagyváros széles, tágas útjain, meg terein, és aztán ebből egy teljesen más történet lesz, de valami megváltozik ebben az időszakban. Nyilván volt egy 56, meg már nagyon várja mindenki, hogy legyen egy 63. konszolidáció, és egyszerre a régi rendezők megújulnak, nagyon vicces. Tehát az öreg Fábri Zoltán, aki már 51 óta rendesen forgat, és már van itt egy körhintánk, amit elemeztünk Bálinttal, most csinál itt egy 20 órát. Vagy itt van a Makkároly, aki szintén megújul, és Lilionfival mindannyiunk szívébe bellopta magát, és ő az, aki ezt a Megszállottak című filmet összehozza, és van még más is. És akkor jönnek az új rendezők, vicces, hogy a Makkárolynál idősebb a Jancsó, de ő új rendezőnek számít. Ő is már alkotott, de az Oldás és kötés 1963, vagy Kósa Ferenc majd, vagy Gál István, ezek mind új, fontos embereink. És az, hogy miért, mi történik, egyrészt nagyon fontosak az új filmek, tehát itt van egy Fellini, meg Antonioni, és a franciáknál
0: a francia
2: meg ez
0: új hullám.
2: Új hullám. Sőt, Zsali, ha Szabó István filmjeit nézzük, akkor még az a Tarkovszkira is gondolhatunk, mert főleg a Szerelmes filmnél nézhetjük, hogy szinte a tükörben is lehetnének azok a jelenetek, egy-kettő, ami itt megvan, vagy akár az Iván gyermekkorában. Szóval, hogy van egy nagy hatás, és a Szabó Istvánnál külön emeljük ki a Balázs Béla stúdiót, ami óriási lehetőség fiatalok számára. Itt vagytok, akartok, van tervetek az élettől, filmtől, csináljatok, rendezzetek rövid filmeket, gyakoroljatok, kísérletezzetek, és Szabó Istvánon látszik is, mert neki már van egy-két nagyon jó kis szuper alkotása. És akkor ami az újdonság, ez a líraiság, személyesség, vallomásos jelleg, a rendező beleszövi a filmekbe a gondolatait, töprengéseit, kételjeit, vagy akár az egész múltját, és akkor benne vagyunk az egészben, ugye?
0: A magyar történelmet hasonlóképpen az európaihoz világháborúk szabdalták a 20. században, ami többszörösen is félárvaságot, apahiányt, apátlanságot eredményezett. Ebben a korban, amelybe elérünk, akkor már nagy apátlanság is van, és apátlanság is van, és ez a film ezzel próbál számot vetni. Mindössze 3 emléke maradt az édesapjáról a mi főhősünknek.
2: Aztán
0: ez nagyon ijesztő.
2: Mert 7 évesen veszíti el a rendezői én, mondjuk.
1: És azok és is nem vagy csak igaz, a rendezői én, egyébként a rendező is, tehát itt meg kell említeni az önéletrajzi elemeket, és tudjuk, hogy a most 88 éves Szabó Istvánnak voltak zsidó felmenői, és az ő édesapja is 45 áprilisában halt meg, ugyanúgy, mint a főszereplője. Így van, itt is egy orvos édesapáról van szó, és egyébként Szabó István egy interjújában szintén bevallotta, hogy ő is mindig orvos akart lenni.
2: Igen, csak azért mondtam úgy, hogy rendezői én, mert hogy nyilván...
0: Játszik ezzel.
2: Igen. Tehát nyilván benne van a játék, hogy akkor ezt most kiterjesztjük a film kedvéért. Nem biztos, hogy Szabó István azt képzelte, hogy az apja partizán volt, vagy ennyire ezt képzelte. De engem ez ütött meg, hogy nekem ugye egy 4 éves gyerekem van, de hogyha én most nem meghalnék egy műtétben, akkor kb. 4 évesnél elképzelem, hogy 4 emlék marad, így 7 évesnél azért talán már több megmaradna, nem?
1: Persze.
0: És ez egy nyomozás ez a film, mert hogy akkor a 3 emlék vagy igazak, vagy nem, nyilván igazak, csak ahogy idősödik az ember, mindenfajta fénytörésekbe kerülnek, és erre rakódnak rá képzelgések, álmodozások, mítizálások, mi pedig ugye közben ismerjük meg az egész történetet, és akkor nem tudjuk, hogy mi igaz, mi nem, vagy sejtjük éppen, csak jó lenne összeállítani valamit. Tehát maga a film is egy nyomozás, a utolsó részben pedig konkrétan, szinte dokumentumfilm szerűen ellátogat édesapja szülőfalujába, Adorján pusztára, és ott hát lezárja ezt a nyomozást, hogy aztán elkezdhesse a saját életét.
1: Örülök, hogy behoztad a nyomozást, mert ebben a filmben több műfaj sajátosságai keverednek egymással. No. Nem tudom, ti mennyit számoltatok meg.
0: 11-et.
1: Licitálhatunk egymásra. Az biztos, hogy a történetvezetés az epizódikus szerkezetekből áll, asszociatív gyorsmontás, ezt már te is említetted, Szabolcs, de van itt egy nemzedéki közérzet film, műfaj, kifejezés, amivel illetni tudjuk a filmet, és ezt kicsit el kell választani az Így jöttem filmektől, Jancsó Miklós nyomán, 65, ez a film 66, egyébként csodálatos, milyen gyorsan haladt ez a kor, és 68-ban már, ahogy említettétek, a budapesti 12-be beválasztják, azért ez eléggé jól esetett a rendezőnek. Tehát van egy Így jöttem film vetülete, egy önvallomás, egy nosztalgia saját gyermekkorával kapcsolatban, de kitágíthatjuk a kört, tehát a nemzedéki közérzet film kifejezésnek megfelelően itt egy egész generációról van szó.
2: Na, már nagyon fontos dolgot mondasz, mert szokták úgy is a 3 nagy filmet így külön választani, hogy az Álmodozások kora az a miről szól, a nemzedékről, a fiatal értelmiségi nemzedék, ahogy keresi a helyét. Egyébként hogy szokták ezt mondani?
1: Tudod, hogy mi a kedvenc mondatom abból? 20 és 30 éves kora között a legértelmesebb az ember. Ezt fölírtam magamnak.
2: És várjál, hogy hívják mostanában? Kapunyítási pánik, vagy nehézségek?
0: De mi már tudjuk, hogy 50 éves kor után a legértelmesebb
2: így van,
0: az ember.
2: Akkor itt a fiúra helyezzük a fókuszt, és mondják, hogy ez a legpszichológiaibb, meg legbelső film, itt számol le a felettes énnel, nem csak az apjával. És a harmadik, a szerelmes filmot nyilván a nevéből is sejtjük, hogy azért itt szerelemmel van dolgunk, de azért mindegyikben ott van a nő például. Tehát, hogy ahogyan ebben is ott Halász van a nemzedék, Judit. Nem csak a Halász Judit, várják.
0: De főként.
1: De ő
0: hát
1: is.
0: A szerelmes filmben ő van.
2: Igen, de hogy a... Várjál, van a súlyok, van. És súlyok Éva talán, meg a Béres Ilona.
1: Így van.
2: Igen. Egyébként a Béres Ilonát azt azért hoznám ide kapcsolatként, mert vannak olyan motivumok, amik mindegyik filmben benne vannak, és akár még túl is lépnek Szabó Istvánon, akár az óra.
0: Azért a főműfaja ennek a filmünknek, ez a felnövés történet, mert hogy igen, keresi az édesapját, két részből áll ez a film, az első részben a gyerekkori kalandjai vannak, a második részben a fiatal felnőttkori egyetemista kalandjai. E keresés közben bújik ki édesapjának az árnyékából, és kezdi megtalálni önmagát, és az utolsó előtti és utolsó jelenet az a kettő, amikor hát rászánja magát, hogy hát az apja nélkül, vagy az édesapját a múltba hagyva a saját életébe kezd.
2: Milyen érdekes az, én még maradnék annál a gondolatnál, hogy ez az apa-fiú konfliktus vagy hiány, ez is megjelenik Oldás és kötés tízzer napban, de hogy itt a Szabó Istvánba kapaszkodva, és ebbe a műfajba, felnövésfilmekbe a Megáll az időben is ott beszéltünk, vagy Megáll az időnél a apa hiányról, és a most milyen érdekes, a Moszkva térben, ahol az óra, mint indító motivum, meg a Béres Ilona is felbukkan tanárnőként.
1: Igen, az is egy kultuszfilm lett.
2: Én nem véletlenül. Engem egy személyes kérdés azért foglalkoztat, nem gondolnátok, nem néztétek volna ki belőlem. Volt-e olyan közeli rokonotok, akit relatíve korán vesztettetek el? Nem kell erre válaszolni.
0: Nekem a nagymamám testvére ilyen példaképnek számít, azért nem annyira korán vesztettem el, de tízes éveim elején, és egy ilyen nagy férfi ideál nekem.
2: Na értem, és úgy kérdezem, hogy ő is a te képzeletedben oly módon nagyra és még nagyobbra nőtt, mint itt a Szabó István gyerek figurájának a képzeletében az édesapa?
0: Igen, tehát őt sem hagyta érintetlenül a történelem, most nem fogunk kitérni a teljes 20. századot fölölelő életére, de hogy az mindenképp mitizálásra került általam, hogy ő neki mit jelentett férfinak lenni ezekben a korokban, és itt most nem a szerelmi életére gondolok, hanem a kiállására, az egyenes gerincére, a döntéseire kulcshelyzetekben.
2: Mert én magamnál ezt tettem észre, hogy a nagypapám, akit leghamarabb veszítettem el 13-14 éves koromban, talán az ő útjához, mondhatnám, hogy az ő útjának nyomvonalá haladok csomó szempontból. Őhozzá vagyok a legközelebb a rokonaim, felmenőim közül, és lehet, hogy ennek is szerepe volt benne.
0: A három emlék, ami előkerül a filmben, soroljuk föl ezt, édesapja kertben kergeti a madarakat, édesapja dolgozik orvosként,
2: kórházban
0: befejezte az operációt, meglátogatja őt a fia, illetve édesapja hazaér a munkából, és átöleli a gyerekét.
2: Hát
0: és akkor fölemeli, és akkor itt összeszövődik a kamera, meg az, hogy mi a nézők, kik vagyunk, mintha minket ölelne, hát mintha minket nézne. Itt kerülünk bele tulajdonképpen a filmbe.
2: Nagyon érdekes. Nekem a COVID idején volt egy ilyen élményem, hogy egy baráti beszélgetést szerveztünk. Igazából bármi lehetett volna, csak valaki a kameráját áthelyezte valahova máshova, és én fizikailag megértem, újra éltem a gyerekkoromat azáltal, hogy ő engem ide-oda helyezgetett. Pedig csak a nézőpont változott az én számomra. Érdemes ezt kipróbálni. Ennek a filmnek van narrátora? Mert ugye az Álmodozásoknál van, mint a Szerelmesnél is lenne.
1: Van, de és a főszereplő folyamatosan egyes szám harmadik személyben beszél önmagáról.
0: És meddig beszél addig? A temetés jelenetig ott átvált egyes szám első személybe.
2: Ez nem tűnt fel. Mert nagyon érdekes, mert ezzel az egész filmre azért jellemző sok esetben a líraiság, vagy a trilógiára, és ezzel így ellenpontozza, nem? Egy ilyen távolságtart.
0: Epika felertolja.
2: Igen, távolságot képez. Az elején, ugye a címet szerintem nem fejtettük ki, tehát az apa részt azt akár igen, és még fejtegetjük, de hogy a hit naplója, egy hit naplója, nem a hit naplója, mi itt a hit?
0: De valahogy elképzeli ezt az édesapát hősnek, és aztán kiszínezi ezeket a történeteket, ez egyben alkalmat ad Szabó Istvánnak arra, hogy zsánerfilmeket, műfaj filmeket forgasson röviden, tehát például a szovjet partizán filmet, vagy például a James Bond-szerű kémtörténetet, ezek ilyen parodisztikus módon leforgatott műfaji kitekintések, és hát ő hisz az édesapjában, csak aztán szembesülnie kell Adorján pusztán a valósággal, ami nem egy teljes lerombolás, tehát nem maga volt a sátán az ő édesapja, inkább a középszint lehozás. Tehát úgy tűnik, hogy egy teljes átlagemberről van szó.
2: Most volt nekem szerencsém múlt héten Tatabányára látogatni, és előtt ott fölmerült a buszon egy kvízben, hogy melyik magyar filmrendező kapcsolódik Tatabányához, és akkor ezért mindenképpen kimondanám, hogy Szabó István töltötte ott az orvos édesapja miatt élete első 6-7 évét, és én úgy tudom, hogy ott is vettek föl jeleneteket, például ahogy ott látjuk a Csilléket föl alá haladni.
1: Nekem azért tetszett nagyon ez az alcím, mert elmond sok mindent, amit például a narratív pszichológia is állít. Tehát, hogy az én identitásunk, a személyiségünk az egy folyamatosan íródó történet. És az embernek az a célja, hogy mindig egy koherens elbeszélésé fűzze össze életének a cselekményeit, csak erre holisztikusan kell rátekintenünk.
0: Egészlegesen.
1: Egészlegesen, köszönöm szépen a magyarítást, mert hogy van egy személyes életünk, és van egy családtörténetünk. És ha az egyik nem egészíti ki úgy a másikat, vagy leuralja azt, akkor itt a psziché is el fog billenni.
2: De a hit szót egy nem... Már ilyen marxista megközelítéssel lejjebb nyomkodja?
0: Aha, hogy ez csak egy hit, tehát nem a valóság, nem a megtörtént dolog, hanem csak híve van. Lehet ez is, én még a narratívára elbeszélésre reagálnék, mert az két másik helyen is fontos, az egyik az a szerelmi kapcsolat, a két szerelmes, különösen a kölcsönös a kapcsolatuk, és nem elszerelmeskednek egymás mellett, akkor egy közös történetet mesél egymásnak, és amikor az egyikőjük szakítás felé viszi a gondolatait, akkor ez a két narratíva, két nagy elbeszélés, vagy közép elbeszélés kezd elcsúszni.
2: Szerintem azért közben is más lesz az az elbeszélés, még ha a legforróbb is a szerelmes.
0: Okay, de a párbeszédben
2: szoktak alkotni.
0: A párbeszédben egyeztetjük az elbeszéléseinket. Tehát én ezt értem, hogyha nem beszélik meg, hogy ők milyen történetbe ágyazzák éppen
2: értem
0: a szerelmüket.
2: Vannak olyan szituációk, de az meg megint. Tehát az, hogy a szerelmet hogyan meséli a ti randitokat, meg az, hogy te hogyan meséled, az valószínűleg teljesen más, még ha a legmagasabb hőfokon éltétek meg. És akkor van egy harmadik elbeszélés, egy ilyen kompromisszumos, amikor karácsonykor előjön és anekdotálja. Dotázunk a nyaralásunkról.
0: Jó, de én inkább VJ prop mese morfológiájára gondolok, hogy mi a mi történetünk, hogy nagyon távolról indulunk, és aztán különböző akadályokat leküzdve megfogjuk egymás közét, és most már a sárkány sem árthat nekünk, vagy pedig rögtön egymásba szeretünk, de aztán eltávolodunk, világot látunk, de aztán újra szövetséget kötünk. De ez nagyon fontos, hogy a váza, az íve, hogyan van elmesélve, hogy ez most ez a nagy találkozás, vagy pedig ez ugye a szakításnál kezd átalakulni, aztán visszatérhetünk az apára, csak fontos a narratíva, kezd átalakulni, hogy végül is csak összesodródtunk, és mit tudom én, de aztán rájöttünk, hogy ez csak egy olyan hazugság az egész.
2: Igen.
0: És a harmadik az a politika, nem akarok politizálni, de politikában fontos, hogy legyen narratíva, ha pedig kormányváltás van, akkor még jobban érezzük azt, hogy az egyik narratíva, hogy próbálja átvenni a másik helyét. Nyilván a történelem ezeket majd kiküzdi.
2: Nem csak, hanem egy kormányváltásnál ott az egyik narratíva akár meg is bukik bizonyos értelemben. Ha már egyik győz, a másik meg elbukik.
1: Hát ha már narratíva, nekem az jutott itt eszembe, hogy ez a szegény gyermek hazudott reggel, éjjel meg este az édesapja miatt. Azért a narratívában...
2: Az ez tök izgalmas lenne megnézni, miért hazudik ez a gyerek.
1: Apakép hiánya miatt.
2: Egyébként nekem azt tetszett, ebbe gondolkodtam bele, hogyha nem járna az iskolába, valószínűleg akkor is hazudozna. Mármint, hogy amikor elkezdjük torzítani a múltunkat, meg amit még hozzáképzelünk, akkor is minden ember hazudik. De hogy ő egy iskolai helyzet miatt még és valószínűleg minden gyerek hazudik valamilyen szinten az iskolában, ezek így összetorlódnak.
0: Én filmelemzőnek hazudom magam, és egy podcasten van, egy rádióban.
2: Igen, és bizonyos értelemben ez a gyerek, ez karikíroz bennünket, felnőtteket.
0: Karikó Katalin.
2: Ahogy itt hazudozik. Csak igen. Szemérmes, mi szemérmesebben és hihetőbben hazudunk.
1: Hát legalábbis reméljük.
2: És észre se vesszük mindezt.
0: Na mondd a hazugságot, Bálint.
2: Mondj egyet.
0: Már nem egyet, hanem jaj, mondom,
2: az összeset.
1: Én csak igazat tudok mondani.
0: Az anyja is
1: ez önmagában is egy hazugság. De azért egy idő után már bennetek is fölmerült, nem, hogy azért normális, hogy ezt a folyamatos hazudozást hallgatjuk végig. Tehát megverik azért, mert hazudik ugye az iskolában, mert nem áll föl, akkor, amikor a tanár úr azt mondja, hogy álljon föl az, akinek a szülei már meghaltak, mert ő kakaót kap.
2: És akkor itt álljunk meg ennél a jelenetnél, és akkor folytasd majd utána. Tehát ez olyan, mint a katonavic, amikor, tehát micsoda kegyetlen korban vagyunk, hogy álljon fel az, akinek meghalt az édesapja.
0: Maga is, Kovács.
2: Szóval, hogy így, és akkor, ha ennyi műfaj van, akkor még egy műfajt behoznék, de folytasd, kérlek.
1: Hát, hogy ott azért verik meg, mert nem állt föl, aztán meg azért is hazudik, hogy ne verjék őt tovább. Tehát az egy ilyen dupla hazugságba
0: kerül. Igen, de az is benne van, hogy totalitárius diktatúrában vagyunk, amikor a filmban, és most ezt az egész kommunizmusra mondom, nyilván különösen az 50-es évekre, és ott hazudni kell, vagy tehát a rendszer is hazudik, illetve a kis állampolgár is újra és újra farigcsálni kénytelen a történeteit. És ezt meg
2: a történet
0: is,
2: elején azért még nincs totalitárius diktatúra.
0: De ott az iskolában már van.
2: Nem, tehát van egy pillanat, amikor már leszedik a Szent Benedek táblát, igen,
0: és megvádolják, hogy az apja is.
2: Igen, de az elején ott még egy akár egy ilyen már paptanár van ott.
1: Az, így van. Az nagyon menő, amikor motorozik.
0: Igen, de 45-ben is rendszerváltás van, és 56-ban is hát egy rövid rendszerváltás van, és egy rendszerváltáskor az embernek újra kell kalibrálni a hazugságait, nem, hanem az igazságait.
2: Hát meg a hazugságokban is az a nehéz, hogy következetesen hazudozom, vagy pedig ilyenkor lehet egyszerűbb keveset hazudni, és azokat így megjegyezni magam számára, mert itt gyerekként szerintem az a veszélyes, amikor ma ezt hazudom, holnap azt, és akkor egy ellentmondásba keveredek.
1: Hát egy hazugság spirálba persze. Na most azt lehet tudni azért a pszichológia alapján, most nagyon szeretek erre hivatkozni, de hogy a gyermekek 5 éves korban értik meg, hogy mit jelent a hazugság, és 7 éves koron túlon annyira ez azért már nem jellemző, és itt a végén azt látjuk, itt van egy imposztor szindróma bontakozik ki az ő álmában, igen, amikor úgy érzi, hogy üldözik, mert hogy a saját édesapjának a kabátját ellopja. Az egy gyönyörű jelenet egyébként, és akkor ő utána ébred föl, így a szószoros értelmében is az álmából, meg a hazudozásból is, és bennem ez merült föl, hogy azért mi kellett ehhez az igazmondás fordulatához? Tehát, hogy szerintetek miért vágták el így nála hirtelen a hazudozást? Emiatt az álom miatt ennyire megborította volna, vagy ugye álom az álomban, akkor eszünkbe juthat Madács, hogy Ádám is azáltal nem lesz öngyilkos, hogy kiderül, hogy apa lesz. És ebben az álomban is fölmerül, hogy ő apa lesz. Tehát, hogy lehet, hogy a generációs traumák azáltal is megszakadhatnak, hogyha nem te vagy a tápláléklánc legalján, hanem érkezik még alád is egy új generáció, és akkor meg kell emberelned magad.
0: Ami nagy törés a magyar történelemben is, és a filmben is, az 1956, és a törés szót használom, mert ugye van egy óra, mennyire szimbolikus, amelyet édesapjától örököl, néha fölvesz, azzal próbál csajozni, és ez az óra egy ilyen álhősies feladat teljesítés közben el is törik. Az álhősies, úgy értem, hogy az tényleg hősies, hogy ő zászlót szerez, csak mire visszaviszi a zászlót, kiderült, hogy további 150 ember is sokkal hamarabb, mint ő már szerzett
2: zászlót. Ez ismerős sem fog majd belefutni egy másik jelenetbe, és akkor, hogy amit egyedül csinálok, azt mindenkit teszi.
0: Igen, az utolsó jelenetre gondolsz, az úszásra gondolsz. De még a megáll az időre már utaltunk, megint utalok, megáll az idő, eltörik az óra, ott is 56-ban áll meg az idő, és itt is 56-ban áll meg az idő. Ez az óra eltörés, És akkor ez lehet, hogy részben válasz a kérdésedre, Bálint, hogy ez egy fontos elem a felnövésben is, és fontos elem a szembesülésben is. Apát utánoztam, a kitalált apa, kitalált hőstettét utánoztam, az álhőstettemmel 56-ban eltörik az óra.
2: Van nagyon sok egyéb műfaj is, vendégként megjelenik ebben a filmben. Egyrészt a filmhíradók. Nagyon vicces, mert ezek egyszerre nagyon brutális jelenteket néznek a filmhíradókban, amelyeket tényleg kemény lehet nagy moziban nézni. Igaz, hogy utána megnézünk egy pár gyilkosságot a moziban, de ezek igazi gyilkosságok, igaz, hogy nem most, hanem már egy picit korábban. Zárójel, ezek fönt megtalálhatók az online filmhíradók bázisán, és az eredeti szinkron, vagy az eredeti narráció az sokkal-sokkal brutálisabb. Én egyébként beviszem ezeket töri órára is, olyan vegyesen, mosolygósan és rettegve hallgatjuk ezeket a hogy hozzák haza a háborús bűnösöket. A másik érdekesség, amin gondolkodtam, az a akciófilmek jelenetei, hogy mit ér az a néző? Izgulunk, vagy nevetünk?
1: Nevetünk.
2: Igen?
1: Én azt hiszem, hogy azért ezek elég burleskbe ágyazva jelennek meg. Tehát egy Bud Spencer, Terence Hill film jutott az eszünkbe. Bár azokat sose láttam, de én azokat csak rosszabbnak tudom elképzelni, mint ezeket a jeleneteket. Tehát az nagyon komikus, ahogy ott dobálják az üvegeket egymásra. Vagy a motoros üldözős jelenetek.
2: De nem szerencsétlenkednek, mint a Chaplin-i jelenetekben, csak...
1: Nem, de azért rájátszanak rendesen. Aha. Ezekre.
2: Zárójel, mindenképpen említsük meg a filmnek az operatőrét.
0: Sára Sándor.
2: És a Sára Sándorról meg azt szokták mondani, hogy ő anti-új hullámos. Nagyon lenézte az új hullámnak a különböző kamerás, így van, eszközeit. Ehhez képest lehet, ő is bedobott párat.
0: Fontos, és talán a magyar filmtörténet egyik kulcsjelenete, amikor statisztaként a Lánchídon mennek. Ugye ez a film, amit ott forgatnak a Lánchídon, az a zsidóság deportálásáról szól. Keretlegények terelgetik a zsidókat, és ők statisztákat játszanak, aztán később kiderül, hogy a lány is, aki ott statiszta, ő maga is zsidó, illetve a főszereplő fiunk is zsidó, és mind a kettő kicsit másképp viszonyul a zsidóságához. Pláne, hogy a jelenetben, és ez innentől nagyon csodálatos, már az is, egyébként az is csodálatos, hogy a rendező üvöltözik velük, mint ha keretlegény lenne, igen, de aztán hirtelen cserélnie kell a fiúnak, mert kevés van nyilasból, és akkor legyél olyan kedves.
2: Apáid gyilkosait, egy 3 perces
0: és azt is nagyon jól játsz egyébként.
1: De ez egy gyönyörű jelenet, amely ugye azt ábrázolja, hogy a sors fintora tulajdonképpen, hogy ki melyik oldalra születik, és nekem eszembe jutott Kertész Imre sorstalansága, föl is ütöttem, az 75-ben kerül publikálásra. Tehát, hogy tulajdonképpen Szabó István megelőzi ezt a monumentális művet, és abban Gyuri mond egy történetet a szomszédlánynak, ott vitatkoznak, hogy most a zsidók különbözőke, vagy sem, hogy lehet ezt fölfogni, hogy miért gyűlölik őt a vallása miatt, gyerekekről van szó. És Gyuri mesél egy történetet, amiben a koldus és a királyfi megszólalásig hasonlítanak egymásra, aztán szerepet cserélnek, királyfiból lesz koldus, koldusból királyfi, és azt mondja Gyuri, hogy a sárga csillag is ilyen. Hiszen ha véletlenül elcserélték volna őt a kórházban egy nem zsidó családgyermekével, akkor most ő viselni a sárga csillagot.
0: Kemény, sorstalanság történik.
2: És akkor ez a jelenet, ez előkészíti egyrészt azt, amikor ő a lányjal a Dunaparton sétál, azért ez fontos.
0: A lány nyomasztja több ezer év zsidó története, a fiú pedig keresi a múltját. Tehát ő neki pont az ellenkezője, hogy ki az én apám, mi az a hagyomány, amit tovább vihet.
2: Zárójel, úgy tudom, hogy a zsidósághoz tartozásról nem nagyon volt szokás eddig magyar filmben beszélgetni így. És nagyon érdekes ebben a jelenetben, hogy csajjal beszélget, már felnőtt férfiről beszélünk, és még mindig hazudozik az apjáról. És akkor ott egyiket van egy váltás, zárójel, a villamosos jelenet, ami megtanul az egyik legszebb jelenet a magyar filmtörténetben, ahol egyszer csak megtolnak egy villamost, és közben talán Bachot hallgatunk, és mindenfajta ragasztmányok vannak ezen a villamoson? Mit jelképez ez a villamos, a szabadságot, vagy az új életet?
0: Összefogás, nép összefogása. Az apa fontos szerepet visz ennek a villamosnak az elmozdításában.
2: És akkor utána is föltűnik a Halász Judit, hogy szabadság, vagy azt hiszem őt, vagy csak az ő hangja. Már az elején is ott van a szabadság újság kiáltása, biztos tudjátok ti is nagyon jó, hogy mire utalnak itt. A Máriási Félix, ugye ő az ő rendező tanáruk volt, és az ő, mindjárt mondom a filmének a címét.
1: Szabolcs fejből tudja. Na, pedig hazudhattál volna valamit,
2: a Szabolcs. Budapesti tavasz. Nak a záró jelenete ez a szabadság. Aha. Arra utal, az előtt tiszteleg ezzel a jelenettel.
0: Nekem fontos itt az Apa című filmben, hogy az anya is hazudik, füllent.
1: Tolnai Klári.
0: Kisgyerekének ő is kiszínez valamit, meg olyan furcsán hallgat apukáról. És az igazságot nem ismerjük meg a Dorján pusztán, de azért sejtetések vannak. Egyrészt afelé, hogy az apában olyan nagyon nagy különleges dolog nem volt, de afelé is, hogy volt ott valami megcsalás, és nem is teljesen biztos, hogy ő az apa, de erre nem kapunk választ. Részben azért, mert a tanuk már alig emlékeznek erre a középszerű figurára, illetve azért, mert mintha megállna a nyomozásban az apa is, tehát hogy ennyi talán elég neki ebből.
1: Azért fontos részletek kiderülnek valóban azon túl, hogy egy egyszerű emberről van szó, hát megértette magát a bányászokkal, minden reggel megivott egy felest, zseniális, nagy magyar volt, ahogy Tolnai Klári olyan lenézően ezt így meg is említi, de hogy azért ez az édesapa használta Magyarországon először az evipánt, ami egy altató volt, és akkor megint ennél a szimbolikánál vagyunk, hogy álom és ébrellét.
2: Az altató az, ami segít abban, hogy ez ne folyjon össze, nem?
1: Az altató az, ami tulajdonképpen a mítosz, ami kicsit elnyom, jó lesik nekünk.
2: Nem, én azt gondolom, hogy az altató révén sikerül nekem aludnom, és a nappalt és az éjszakát újra ketté tudom választani. És, mert ha nem használok altatót, akkor nappal is ilyen fél kómás állapotban álmodom.
1: Igen, ez már az egészséges szintézis szerintem.
0: A két fontos jelenet van a végén. Na. Az egyik az a Duna átúszása. Ugye úgy fogalmaz, hogy át kell úsznom a Dunát, egyedül kell csinálnom valamit a magam erejéből. Nem mesélni, hogy apa átúszta.
2: És, sikerül vagy nem sikerül?
0: És ez közvetlenül azon jelenet után van, amikor a zsidókról beszélgetnek, meg a zsidóságról, akiket a Duna mellett beszélgetnek erről, akiknek egy részét a Dunába lőtték, és először őt látjuk egyedül, aztán látszik, hogy mögötte még egy csomó ember van, tehát itt van egy áthallás, illetve maga a rendező is ott úszik, tehát egy egész nemzedék együtt úszik ezzel az emberrel, ami megint tehát oké, apa nélkül csinálja, de azért a nemzedékével együtt csinálja, tehát egyedül is csinálja, meg de közösségben
2: mi, de
0: is
2: mondd
0: csinálja.
2: El újra ezt az idézetet, tehát mi volt?
0: Át kell úsznom a Dunát.
2: Megcsinálja? Ezt megcsinálja.
0: Igen, meg.
2: Másik?
0: Egyedül kell csinálnom
2: egyedül,
0: valamit a maga erejéből.
2: De a maga erejéből szerintem fontos.
0: És nem mesélni, hogy apa átúszta, mesélheti, de úszta.
2: Akkor a négyből végül is azért három teljesül, mert a maga erejéből megcsinálja. Uh-huh. Más kérdés, hogy nem egyedül, de erről nem biztos, hogy ő tehet. Lehet, hogy azért van mögötte annyi ember, mert hogy őt követik.
1: Igen, mondjuk én elgondolkodtam ezen, hogy ez mennyire hősies dolog átúszni a Dunát, tehát hogy van-e ennek értelme, inkább alkothatna valami egyedülálló művet, nem tudom, festhetne, vagy színészkedhetne, de nem ez a lényeg, hanem vannak itt áthallások, persze, hát egy József Attila idézettel kezdődik a film.
2: Mint ahogy általában a úgy, többi filmjét is azzal kezdi. Meg már a
1: nagyon helyes. Nagyon
2: a tanút
1: helyes.
2: Is József Attila idézettel kezdik.
0: Meg Marx.
1: Úgy nézek farkas szemet, emberarcú a hiányoddal, ezzel kezdődik a film, és tulajdonképpen bevághatta volna, de hát a művelt néző egyébként is magában sorolja a Dunánál sorait. Én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelent, jövendő, egymást ölelik lágy hullámai.
0: Nagyon szép, jókat hozol. mégsem ez az utolsó jelenet, hanem a halottak napja, és kiderül, hogy az apja újra lett temetve, A-ból B-be át lett hozva valami miatt, az mint egy, hát leszámolás nem az apjával, hanem a hamis apa emlékére, hogy az apámai, és most már békében nyugodhatik a földben, ő pedig neki állhat az alkotó erőnek ezzel az üzenettel ér véget a film.
2: Igen, de van egy fontos
1: szerkezet.
2: És van egy fontos pillanat, tehát a temetőben eleve azért nem szoktunk rágyújtani annyira, legalábbis azt gondolnám, hogy az nem annyira szép, illedelmes dolog, viszont ő ott dohányzik a saját apja sírjánál, és ugye a cigarettázásban van valami hát felnövés történeti pillanat is, hogy én már felnőtt vagyok gyerekként, és én már rágyújtok, és ebben érzek egy ilyen gesztust, hogy én már apa, most nem mondok csúnya szót, én itt vagyok, szemben veled, és most itt rágyújtok. Tehát én érzek egy ilyen bevállalást.
1: Így van, illetve van egy folyamatosság az édesapja és ő közötte, hiszen ugye az édesapja is, amikor hát szívja a cigarettát, és úgy veszi föl
2: a tényleg. Hát így kell van. Gyereket fölemelni, hogy közben a szájban ott van a cigi.
0: Szívó szájában a bláz. Bálint András játssza mind a három filmben ezt a szerzői alter egót.
1: És ezt a filmet már rá is írta Szabó István. Ugye amikor kiválasztotta őt még az álmodozások korába, akkor Bálint András főiskolás hallgató volt.
2: A filmnek

0: Apa, egy hitnaplója, Szabó István 1966. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: A mai rovatomban is két vendégem van, Jánosi Feri mellett, Jánosi Teodórát is, Feri lányát, illetve kortárs segítőt köszöntöm itt a stúdióban. Szerbusztok!
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat!
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt érkeztetek, hiszen Feri 25 éve tartasz előadást fiataloknak, gyerekeknek, elsősorban iskoláknak, de most egy picit kijövünk az iskolák közegéből. Ha már apa-lánya ül itt velem a stúdióban, akkor szeretném, hogy egy picit e felé vinnénk el a beszélgetést, hogy a ti kapcsolatotokon keresztül milyen akár jó példát, vagy esetleg tanúságot tudunk mondani azoknak a szülőknek, gyerekeknek, fiataloknak, amiből megint a fiataljainkat tudjuk majd építeni.
2: Biblia rengeteget beszél ebben a család témában, és azzal kezdi a Szentíró, hogy Isten ajándéka a gyermek, és az anyamét gyümölcse jutalom. És utána arról beszél tovább a Szentírás, hogy gyermekeink olyanok, mint a tegezben lévő nyilvesszők. És utána pedig arról beszél az Isten igéje, hogy ez az Isten áldásával kapcsolódik össze, az, hogy a család jól működik, azt mondja, hogy gyermekeid, mint olajfa csemeték az asztalod körül. Csak ez a néhány gondolat rengeteg mindent megmond nekünk a gyerekekről, hogy ajándék a gyermek, nem teher. Azt mondja, hogy jutalom, az Isten megjutalmazása, és azt mondja, hogy nyilvesszők lesznek, és olyanok, mint az olajfa csemeték. Az olajfa az egyik legtovább élő növényünk. Volt lehetőségem Dél-Franciaországban több mint 300 éves olajfa alatt lenni, és még élt az az olajfa, és úgy tudom, hogy Gecsemáné kertben még régebbiek is vannak, ott még nem jártam. De a Biblia nem véletlen mondja azt, hogy a gyermekeink olajfa csemeték, hogy túlélők, hogy minden helyzetben megmaradnak, és az Isten igéje pedig azt mutatja nek,

0: hogy apaként az, hogy a gyerekem milyen túlélő lesz, az az én feladatom is. És a Szentírás azt mondja, hogy az apák tanítsák a gyermekeiket az élet dolgaira, de érdekes volt, hogy a zsidó kultúrában például úszni is meg kellett tanítani a gyermeket, mert kellett, hogy tudja a Szentírás dolgait, és kellett, hogy ismerje a praktikus dolgokat is.
1: Egyébként, amikor fiatalokkal találkozol, teljesen mindegy, hogy milyen iskolában és milyen előadás kapcsán, akkor például ezeket így elmondod nekik, hogy mondjuk a Biblia szerint mi a gyermek, vagy mi egy fiatal, mit szólnak ehhez?
0: Ha olyan az iskola, akkor tehát elmondom. Másik meg, hogy az ő nyelvükön keresek valami olyat, ami hasonlít, és elmondhatom. Tehát akár olyan idézeteket mondok, hogy na ez vajon honnan van, és akkor a szerelemről beszélünk, és azt mondja a Szentírás, hogy az ő szerelmétől mindig mámoros leszel. Ezt így beszél a férfeleségnek a szerelmétől. Mindig. Örvendj az te ifjú korodban elvett feleségednek. Ezek olyan képek, amit nem hisznek el, hogy ez a Szentírásból van.
1: Uh-huh. Igen, azért is kérdeztem, mert amiket mondtál a fiatalokról, a gyerekekről, az olyan szép. Tehát, hogy lehet, hogy aki soha életében nem hallotta még így, hirtelen nem is tudja, de lehet, hogy nagyon jól esik neki, mert mondjuk a szülei még soha nem fogalmazták meg így a szeretetüket. Vagy...
0: Hanem azt mondják, hogy csak probléma van veled, egy probléma halmaz, vagy csináltam volna inkább kis széket, sajnos ilyet
1: igen,
0: is hallottam.
1: Igen, előfordul.
0: Amikor apa így mérgesen így reagál a gyerekének, hogy tudod mit, hát téged nem is nagyon akartalak, te csak olyan összejöttél gyerek vagy, és a gyerek egy egész életen át viszi ezt a hátizsákot, hogy nem akartak engem a szüleim.
1: És az mikor derül ki, hogy itt van egy úgynevezett elakadása a fiatalnak vagy a gyereknek?
0: Egyik tévéműsorvezető megkérdezte, hogy mikor kell elkezdeni a gyerekvédelmet, mondom az anyamében. Tehát ott indul a gyerekvédelem.
1: Teodóra, ezzel kapcsolatban egyébként neked is van jó sztorid, illetve tulajdonképpen kettőtöknek, de hogyha mesélnél erről, illetve reagálj kérlek arra, amit apa mond. Te hogy látod a fiatalokat, a mai fiatalokat? Te magad ugye 18 éves vagy, kvázi kortárs segítőként ezeken az előadásokon néha segítesz is apának. Hogy látod, helyén van az identitásuk?
2: Én úgy látom, hogy a fiatalok nagyon sokszor az identitásukat abba próbálják megtalálni, hogy egy csoportba hova tartoznak. Mert nagyon fontos nekik a hovatartozás. Ez mind jó és szép, ameddig nem olyan csoportokba kezdik el ezt keresni, ami egyáltalán nincsen épülésükre, és mindig többet és többet és többet kér tőlük, ahelyett, hogy adna.
0: Illetve nagyon sokszor ciki azt mondani, ezt a lányomtól is hallottam meg a fiamtól is, ciki azt mondani, hogy nekem még van kapcsolatom a szüleimmel, vagy fiúként mondjuk a fiam megengedi az édesanyjának még most is, hogy megölelje. Van olyan, aki azt mondja, anya ne ez tök ciki, és ciki fölvállalni azt is, hogy nekem még nem utálom annyira a szüleimet, mint a kortársaim, mert az egy közös pont tud lenni, hogy együtt utáljuk, mindenki utálja a saját édesapját, édesanyját, vagy épp azt, aki épp próbálja nevelni.
1: Ha az apák napjára gondolunk, akkor kétféle aspektusból közelíthetjük meg ezt a dolgot, milyen a jó apa, és milyen az a gyerek, aki úgy tekint az apjára, hogy az is helyben legyen. Tehát nyilván mind a két oldalon jól kéne működnie a dolognak, de hol kell elkezdeni? Mindenképpen a szülő kezdi?
0: Azt mondja a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Vajon miért? Miért nem azt mondja, hogy a gyerek szívét fordítom az apához?
2: Szerintem azért, mert a gyerek, mikor megszületik, azt se tudja, hogy ő kicsoda, és tinédzserkorban is ugyanide kerül vissza, hogy én meg ki vagyok, mármint itt vannak ezek az emberek, itt vannak ezek az emberek, én most hova tartozok, ki vagyok, miért vagyok egyáltalán itt, és ebben néha el tudják veszíteni a szülővel való kapcsolatot. De közben az apa, ő egy olyan szerepet tölt be, aminek fixnek kell lennie szerintem egy fiatal életébe. Ami egy olyan szerep, hogy ő már tudja, hogy ki, megvan az önképe, már tapasztalt, így neki sokkal egyszerűbb a fia vagy lánya felé fordulnia, mivel tudja magáról, hogy ki, és tudja azt, hogy a jobb esetben ismeri a gyermekét is, hogy ő kicsoda, és tudja segíteni ebbe a folyamatba. De hogyha egy tinédzsernek kell az apja figyelméért, vagy az apja szeretetéért harcolni, akkor ez egy plusz teher, miközben próbálja kitalálni, hogy ő kicsoda.
0: Nagyon érdekes, amit mondott Teodóra, és a másik, hogy azt mondtam, hogy az apák szívét fordítja a fiakhoz, azért, mert az apa volt fiú. És ma rengeteg olyan apa van, akinek nem volt, lehet, hogy fizikailag van édesapja, de nem volt meg az apától ez a befedezettség. Az Isten igéje nagyon sokat beszél az apa-fiú kapcsolatról, csak Jézusra gondoljunk. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor hallottad utoljára, vagy hallotta a kedves rádióhallgató utoljára a saját édesapjától, hogy gyönyörködöm benned? Van, aki már a meghalt szüleitől örömmel hallotta volna, hogyha azt mondják egyszer is, hogy jól csináltad, vagy büszke vagyok rád. A másik dolog pedig azt mondja a Szentírás, hogy amit az atya csinál, azt megmutatja a fiának, és bevonta Jézust is az atya az ő tervébe, és apaként én bevonhatom a gyerekemet mind az Istennel kapcsolatos tervemben, mind pedig az életben való dolgokba, és most például apák napja kapcsán van olyan szervezet, a Férfiak Klubja, aki azt mondta, hogy vidd be a gyerekedet a saját munkahelyedre, mutasd meg, hogy mit csinál az apa, amikor távol van. Sokszor a gyerek nem is tudja, hogy mit csinál az apa, csak úgy valami elképzelése van, és apaként azt is átéljük, hogy a gyerekünk összekuszált világában nekünk kell egy stabilitást is adni számunkra, és azt mondtam a lányomnak, hogy inkább bújj bárhányszor apához, és apa öleljen meg megfelelő egészséges módon, mint az, hogy csak belelökjen más férfinek a karjába azért, mert szeretet éhes, és azt mondja, hogy legalább valaki azt mondta, hogy szeretlek. Például a korai szexualitásnak egyik problémája, hogy szeretet hiányból menekül be egy lány, vagy akár egy fiú a párkapcsolatban.
1: Arra kérlek benneteket, hogy adjatok mind a ketten tanácsot a saját korosztályotoknak, hogyha az apa-fiú, apa-lánya kapcsolatról van szó, mert valahol az apák napja témaköréből indultunk ki. Feri, mit tudnál tanácsolni az apukáknak, bárhány éves is a gyermekük, vagy a fiataljuk? És majd Teodóra, téged is arra kérlek, hogy mivel a fiatalok sem mindegy, hogy hogyan állnak hozzá az apukájukhoz, még hogyha sok minden az apáktól függ, próbáljunk meg valami jó tanácsot adni, Feri.
0: A lányom rengetegszer mondja, hogy apa, amikor még a dínókat ti legeltettétek, és hát nem láttam én sem dínókat, de így ez a kép van bennük, hogy az apa úgyse érti, apa úgyse tudja. És az első dolog, amit az apáknak mondanám, hogy tölts időt a gyermekeddel, de ne várd meg, hogy focizni tudjon, hanem minél előbb vegyél részt az életében, ha lehet, akkor már a születés előtt beszélgess hozzá, énekelj neki, beszélgess vele. Meg tudja különböztetni, ezt ma a szakirodalom is megerősíti, hogy meg tudja különböztetni, hogy most az apa szól hozzá, vagy az anya szól hozzá. Az egyik az időtöltés, a másik az, hogy az erőforrásait ossza meg az apa, vezesse be a kapcsolat rendszerébe a gyermekét. A tizenévesek egyszerre szeretnének önállóak lenni, és függetlenek, de egyszerre van szükségük biztonságra és támaszra, és ezt a kettőt egyszerre adja meg az apa, hogy engedek is neked, hogy próbáld ki magad, de ott vagyok egy védőhálóként, védőkarként. És a harmadik dolog, amit megmondanék az apáknak, hogy engedd hibázni a gyerekedet, mert a tanulás folyamatnak része az, hogy újra és újra próbálkozik, és ahogy föláll, elesik, úgy hasonlóan az életben való dolgokat is meg kell tanulni. Nekem ez nagyon nehéz, főleg a lányom felé, hogy néha én túl védeni akarom, és ő meg azt mondja, hogy apa, hát én már nagy vagyok. De ezzel sokszor szembesül az ember.
1: Teodóra, ha nem mondasz három dolgot, vagy három jó tanácsot, az is jó, bárhányat mondhatsz. Mi a tanácsod a fiatalok számára apukájukkal kapcsolatban?
2: Én kettőt mondanák. Először is legyetek türelmesek, mivel hogy nekik is nagyon nagy dolog az, hogy a más évet, mert 18. évet, életéveteket eléritek, vagy egyre nagyobbak lesztek, és nekik is nehéz néha felfogni, hogy ez már nem az a pici baba, akit úgy kellett utána menni, hogy nehogy elessen, hanem ez már egy felnőtt nő majdnem, vagy felnőtt férfi majdnem, és az, hogy töltsetek velük időt. A gyerek az apukával, és ő is nyisson, mármint nagyon sokszor az van, hogy menjünk ki barátokkal, menjünk ki ezzel, menjünk ki azzal, és amikor a családi programokra
1: kerül sor,
2: akkor így minden kifogást kitalálnak, vagy fáradt vagyok, hasonlók. A család szerintem egy nagyon fontos védőháló, és hogyha azt elszakítjátok, akkor az nagyon nehéz újra semmi kapcsolat nélkül visszaépíteni. Mármint lehet, hogy most úgy gondoljátok, hogy ciki, vagy tanulnom kell, vagy hasonlók, de közben amikor majd nagyobbak lesztek, és szükség lesz rájuk mondjuk gyerekvigyázás, vagy párkapcsolati tanácsok, amikor összevesztek a, nem tudom, feleségetekkel, férjetekkel, mennyasszonyotokkal, vőlegényetekkel, akkor viszont nagyon fontos, hogy egy védőháló várjon ott.
0: Isten családban gondolkodik, a családot ugyanúgy megteremtette az Isten, és nem csak megteremtette az Isten, hanem fenntartja a családot. És ne hagyjuk ki a családunkból Istent.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel várja és hívja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Ezen a rendezvényen az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorok végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter evangélikus püspök is alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda 18 óra, a helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, első kerület, Táncsis Mihály utca 28. Bilincsek közötti szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasópróbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látta-de Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák-téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. A Gálya Rab oratórium című verseskötet az év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi a szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. 26. rész. Hogyan viszonyult Jézus Fülöp apostolhoz? Jézusról megírta János apostol evangéliuma 13. fejezet első versében a híres szavakat, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Jézus maga választotta ki ezeket az egyszerű embereket, az apostolokat, kivéve Júdást, és több mint 3 évig együtt volt velük, láthatták este, hogy lefekszik, reggel, hogy fölkel, egész napját, és bár néha magára hagyták Jézust, visszatértek családjukhoz, vagy olykor Jézus küldte ki őket misszió szolgálatukra, de elmondhatjuk, hogy ez a több mint 3 év rendkívüli időszak volt az életükben, hiszen láthatták a földön megszületett Istent, láthatták az Isten fiát, aki egyúttal emberfia is volt. És ezért egy nagyon érdekes és fontos Biblia tanulmányozási forma, hogy tegyük fel a kérdést, hogy Jézus hogyan viszonyult ehhez és ahhoz a tanítványához, mert ahány tanítvány, annyi alkat, annyi jellem, annyi sors, mindegyikből tanulhatunk. Hát most válasszunk ki egy látszólag nem annyira meghatározó, fontos tanítvány, de akiről mégis szót ejt az evangélium, Filipet vagy Fülöpöt, és nézzük meg, hogy Jézus hogyan viszonyult hozzá, milyen magatartást vett föl iránta, hogyan nevelte, hogyan próbálta formálni, csiszolni Filipet vagy Fülöpöt. Rögtön először hadd mondjam el, hogy honnan ez a kétféle név. A Károlyi Biblia Filipet említ, mert ez a név görög név, Filippos görögül, ami aztán utána latinul Filippus, és a régi magyar nyelvbe is Filipként jött, és megmaradt családnévnek, keresztnévnek is így, hogy Filip, de aztán nyilvánvalóan a hangzó fejlődéssel Fülöppé vált ez az elnevezés, tehát mind a kettő hatályos elnevezés, csak ne tévesszük össze az apostolok cselekedeteiben szereplő Filip vagy Fülöp diakónussal, a hetek egyikével, aki egészen más személy, mint Jézus 12 tanítványa közül Filip, vagy hogy most már mai magyar nyelven mondjam, Fülöp. Fülöp görög lakta vidéken, a Genezáreti tó észak-keleti részén, Betsaida városban született. Ennek a városnak nem maradtak fel romjai, úgy tűnik, hogy nem volt meghatározó nagyváros, bár forgalmas település lehetett a dél-nyugatról észak-keletre menő utak egyikén állhatott, és görögök lakták csak úgy, mint az innen nem messze levő Dekápolis vidékét, amelyet egyébként Nagy Sándor hagyott maga után, amikor a keleti hadjárata során görög telepeseket is hagyott a Palesztinával szomszédos vidéken, a Jordánnak a bal partján. Egyébként Nagy Sándor édesapja is, ugye második Filippos volt, akit így is őrzött meg a mi történelmi tudatunk, és kevésbé mondjuk Fülöpnek. Ebből következik az, hogy Fülöp, Jézus tanítványa, jól tudhatott görögül, hiszen görög lakta vidéken, látta meg a napvilágot, tehát arámi és görög nyelven is beszélt. Főleg János evangéliumából értesülünk meghatározó, jellegzetes történetekről vele kapcsolatban. János evangéliuma első fejezetében olvassuk el először Fülöpnek az elhívását. János evangéliuma első fejezet 44. versétől a következőt olvashatjuk. A következő napon Galileába akart menni Jézus.
és találkozott Fülöppel, és mondta néki, kövess engem. Fülöpp pedig Bétszaidából, az András és Péter városából való volt. Találkozott Fülöpp Nátánaellel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Fülöpp, jer és lásd meg.

Nagyon érdekes ez a párbeszéd, ami először Jézus és Fülöp, azután pedig Nátánnál és Fülöp között zajlott le. Ezekből a rövid kijelentésekből nagyon sokat tanulhatunk, és ahogy Jézus később mondta, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak vagy hamisnak, mélyen beleláthatunk egy-egy mondat révén egy-egy ember lelki világába. Jézus, ahogy János evangélista ezt följegyezte, először őt és Andrást hívta el, majd később Pétert is, és Fülöp volt a negyedik, akit megszólított, és őt követi majd ötödikként Nátánael. Fülöp tehát a legelső tanítványok közé tartozott, és nagyon érdekes, hogy Jézus csak ennyit mond neki, hogy kövess engem, és amikor ők nyilván keresztelő János tanítványaiként követték Jézust, Filip, amikor Nátánellel találkozott, azt mondta neki, és egy nagyon érdekes ez a mondat, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Ez a mondat olyan, mint a tűz meg a víz. Egyrészt tűz, tehát egy forró lelkesedés és egy igazi profécia azonosítás. Ebből látszik, hogy keresztelő János körében a profécia magyarázatnak keletje volt, mert Fülöp tudtul adja, hogy aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták. Tehát mi utána jártunk, hogy 1500 évvel ezelőtt, hát miket írt Mózes az eljövendő messiás felől, és mit mondott Ézsaiás, Jeremiás, Dániel és a többiek. És mi ezek alapján azt mondjuk, a kezdeti tanítványok, hogy megtaláltuk a messiást. De nem ezt mondja, hogy megtaláltuk a messiást, hanem ezt mondja, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Hát a tűz után itt van a víz, mintha a tüzet oltaná a víz, mintha ezt a biztos mondatot, amit tehát a proféciákat azonosítva mond, szinte eloltaná ez a mondat, mert a mondat második részében, tehát nem azt hangsúlyoz, hogy a messiást, hanem a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Ez aztán elegendő is volt Nátánaelnek, hogy föltegye a híres kérdést, mert akkor közmondásos volt, hogy Názáretből támadhat-e valami jó. De Fülöp, mintha föleszmélne, újra visszakapna a tűzhöz, és most ő erősíti már Nátánaelt, és mondja, gyere, lásd meg, tehát gyere, nézzél utána. Nagyon érdekes Fülöpnek az elhívása. Fülöp kutató, kereső elme volt. Utána járt a bibliai kinyilatkoztatásoknak, és volt is meggyőződése, volt is hite, de gyenge volt a hite, ingatag volt a hite, erőtelen volt a hite. Nem azonosította teljes mértékben a messiással azt a Jézus Krisztust, aki szemben állt vele, hanem csak a názáreti ácsmester gyermekének tartotta, és közben kellett majd rádöbbennie arra, hogy kivel is áll szemben. Tehát ki is ez a Fülöp? A gyenge, erőtelen, de fejlődésre képes hitnek a tulajdonosa. És Jézus így is bánt vele. Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Ahogy később Pál is mondja, hogy a hitben erőtelenket karoljuk fel, és a remegő kezeket és lábakat erősítsük meg. Ugyanúgy az egyik legszentebb feladata minden kereszténynek, hogy mások hitéről felelősségteljesen gondolkozzék, hogy mások hite növekedésért imádkozzék, hogy mások hite erősödésért tegyen is valamit. És most jön a második történet. Mit tett Jézus azért, hogy Fülöpnek a hite erősödjék? János evangélium a 6. fejezetét olvasom. Ez már a fellépés után 2 évvel történik, 2,5 évvel történik. Ezek után elment Jézus a Galileai tengerre a Tibériáson túl. És nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe.
Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akart cselekedni. Felelt néki Fülöp, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondta néki egy az ő tanítványai közül András, a Simon Péter testvére, van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Íme itt a 2 kenyérszaporítás közül az egyik kenyérszaporítás csodája. Egyik esetben 4, itt 5000 férfiról beszél a Szentírás. Hát ha ezt beszorozzuk a nőkkel és a gyermekekkel, akkor hát csak nem egy 15-20 ezres tömeget képzelhetünk el, akik nem hagyták Jézust és tanítványait pihenni, hanem mentek és ostromolták kérdéseikkel, puszta figyelmükkel, és Jézus kezdte őket sokra tanítani, és amikor hát eljárt az idő, látta, hogy nincs mit enniük. És amikor nincs mit enniük, hogy Máté evangélium a 14. és a párhuzamos Márk és Lukácsi helyek is elmondják ezt a történetet, hogy akkor Jézus Fülöphöz fordult. Ezt már János emeli ki, hogy Fülöphöz fordult, de miért fordult Fülöphöz? Miért éppen Fülöphöz fordult? És miért tőle kérdezte, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Azért, mert Jézus az erőtelen hitű embert úgy próbálta erősíteni, hogy mindig a figyelmét Istenre, az Atyára, a mennyei gondviselésre kívánta irányítani. A mi hitünk is így erősödhet. Nem szabad az embernek magára gondolni, maga körül forogni, nem szabad még más, akár nálánál hívőbb emberek példájába belekapaszkodni. Egy dolog tanácsos olyankor, amikor a hit növekedéséről beszélünk. Teljes valónkkal, teljes elménkkel és minden erőnkkel Istenbe, Isten ígéreteibe, Isten valóságos jelenlétébe kell kapaszkodnunk, és erre akarta megtanítani Jézus Fülöpöt, hogy tekintsen Istenre, mert ember nem tudja megoldani azt, hogy 5000 férfinak és családtagjainak kenyeret adjon, de Isten meg tudja oldani. És milyen érdekes dolog ez, hogy Fülöp rögtön az emberire gondol. 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Hát ez a 200 dénár áru kenyér, ez bizony lehetett mai pénzettségen számolva 200-250 ezer forint, tehát a tanítványok azért nem kevés pénzzel rendelkeztek. Persze kellett is Jézusnak és 12 tanítványának élelemre, szállásra, ellátásra pénz, ha mindent arra fordítottak volna, hogy itt a tömeget jól lakassák, akkor se lett volna elég ennyi embernek, ennek utána lehet számolni, hogy mennyi pénz is kell ennyi ember jól lakatásához. És ő mindjárt az emberire gondol. És aztán jön András is, aki szintén Bétszajdából való volt, Péterrel, a testvérével együtt, és aztán hoznak egy gyereket, akinek 5 kenyere és 2 hala van, és majd ebből szaporítja meg Jézus a kenyeret, és mutat rá arra, hogy bízzunk Istenben, mert Isten a lehetetlen életkörülmények között is, amikor anyagilag, testileg teljesen reménytelen állapotban vagyunk, akkor is képes megoldást hozni. És ekkor jön a harmadik történet. Már a jeruzsálemi bevonulás után János evangélium a 12. fejezete jegyzi le, hogy
Hogy is olvassuk a 12. fejezet 20. versétől, néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betszaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt, mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nekik, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia.

Érdekes, hogy Fülöp nem rögtön Jézushoz ment, hanem Andráshoz. Itt is lehet látni, hogy Fülöp hite gyenge, ingadozó volt, nem merte közvetlenül Jézushoz vezetni a görögöket, pedig hát ő tudott görögül, és ki tudta volna járni azt, hogy Jézus félbeszakítsa a tanítását, és a görögökkel foglalkozzék. Itt is látszik tehát, hogy Fülöpnek a hite gyenge, megerősítésre váró hit volt, és ez látszik ezután a negyedik történetben is, János Evangélium a 14. fejezetében, amely Jézus csodálatos búcsú beszédeit tartalmazza. Amikor Jézus elköltötte az utolsó vacsorán a páska bárányt a kovásztalan kenyérrel és a keserű füvekkel, és kiment tanítványaival együtt a Gecsemáné kertbe, akkor útközben, amiket mondott nekik, és a Gecsemáné kertben is, amilyen tanításokat még közölt velük, nos, János Evangélium a 14., 15., 16. fejezete ezeket a hallatlanul fontos búcsú beszédeket tartalmazza. A 14. fejezetben először Tamásról olvasunk, aki beszél Jézussal, és a 14. fejezet 8. versétől megszólal Fülöp. Mondta néki Fülöp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Az a Fülöp, aki ott volt Jézus közelében, és vele együtt járt kelt 3 éven át, még mindig ugyanaz a gyenge, az a tétova, az a sokat kétségeskedő Fülöp, pedig mi mindent láthatott, mennyi beteggyógyítást, 3 halott feltámasztást, 2 kenyérszaporítást, a tenger lecsendesítését, és hát hallhatta a 3 szeretett tanítványtól talán a legnagyobb csodát is, aminek ő nem volt személy és fültanúja, de Péter, János és Jakab elmondták a megdicsőléshegyi jelenetet, amikor megnyílt a menny, amikor az atya szava hangzott, amikor ott volt Mózes és Illés bátorítani Jézust, hogy hozza meg az áldozatát Jeruzsálemben. Mindezt Fülöp látta, hallotta, vagy hallhatta Jézusról a tanítványtársaitól. És mégis ezt kérdezi most, és ezt kéri, mondta néki Fülöp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mintha azt mondta volna, hogy hát még valami nagy dologgal adós vagy, mesterünk, mert miért nem mutattad meg, miért nem hívtad le ide a földre az atyát, és hogyha őt látnánk, akkor minden kétségünk szerte foszlanék, és akkor még erőteljesebb igazi követőid lennénk. A Biblia szerint Isten látható lény. Jézus maga beszélt arról, hogy hangját hallotta, és ábrázatát látta. Jézus ugyanolyan személy, mint amilyen személyként Jézust is megismerték itt a földön azok, akik találkoztak vele. És ugyanilyen személy a Szentlélek is, aki most itt van a világunkban, de mint személy úgy el tud rejtőzni, hogy mindenki ez utat tud találni. Csodálatos, megfoghatatlan titkok ezek, de a Biblia számtalanszor vallja azt, hogy igen, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében gondolkozzunk, mint hogy a kerességet is az ő nevükben szolgáltatja ki az a közösség, amely komolyan veszi a bibliai tanításokat. Az Isten személy, na de, hát aki 3 évig Jézussal járt, mondhat ilyet, hogy Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nekünk? Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp, aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az én atyámban vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az én atyámban vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért, higgyetek nékem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakit is cselekszik azoknál, mert én
az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Csodálatosak Jézusnak ezek a szavai, rögtön válaszol Fülöpnek, de aztán megnyújtja a tanítást, és még vezeti olyan tájékokra is, amelyek az eredeti kérdésben nem voltak benne, vagyis Jézus arra hivatkozik, hogy az isteni személyek között csodálatos összhang van. Az egyik személy átveszi a másik gondolkodását, magáénak érzi, azt cselekszi a fiú is, amit az atya mond neki, és ugyanígy küldi majd el a lelket, más vigasztalót, ezzel Jézus magára nézve is a lehető legrövidebben nyilatkozik, ő vigasztalóként járt ezen a világon, és az ő helyettese most is a vigasztaló, a Szentlélek, aki minden Istenhez forduló embert gyámolít, vigasztal, erősít, bátorít, reménységgel tölt el, és így növekszik az ember hite, mert a hitet nem csak az elméleti magyarázat, hanem az élet küzdelmeiben való erőteljes, bátor vállalásaink is erősítik, és a hit több szempontból tud erősödni, a vigasztalás, a bátorítás, a reménység is a hit erősítő eszközei közé tartozik, és itt a búcsú beszédeiben egészen kitárja a szívét Jézus tanítványainak, és így közöttük Fülöpnek is, és erősíti Fülöpöt, hogy ne hagyja magát a saját kételjeitől, ne hagyja magát a saját elgondolásaival eltántorítani, hanem figyeljen arra, amit tanult ő tőle, Jézus Krisztustól. És amit Krisztustól tanulunk, azt az atya jelentette ki. Amit Krisztus mond, abban az atya lelke volt. És amit Krisztus számunkra elmondott, abban láthatjuk az atyát is. Fülöp így nyert majd hitet, teljes értékű hitet pünkösd ünnepén, amikor sok-sok küzdelme után kiárat rá a Szentlélek, és a tanítványokkal együtt 10 nap alatt többet fejlődött, mint ahogy Jézus közelében több mint 3 év alatt. De arra 3 évre nagy szükség volt. Az porhanyította fel a talajt, az készítette elő ennek a robbanásszerű, kiugrásszerű hitnek a növekedését, és így nyert olyan hitet Fülöp, amelyet aztán a keresztény hagyomány is feljegyzett, aki a mai Törökország kissé nyugati területén hirdette az evangéliumot Frígiában, és a keresztény hagyomány szerint Hierápolisban mártír halált halt. Életét adta ő is Krisztusért, ahogy társa Péter, ahogy társa Pál, és ahogy az a társ is, akit forró olajjal teli üstbe vetettek, de Isten jónak látta megszabadítani őt, János apostolt. Így emlékezhetünk az apostolok közül Fülöpre, akinek gyenge volt a hite, tétovázó volt a hite, akit Jézus azonban folyton erősített, és különböző helyzetekben megnyilatkozását adta, hogy mennyire szeret, és mennyire kívánja azt, hogy én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ezt nem csak Péternek, hanem a többi tanítványoknak is mondhatta, mert a valóság ez volt, az életgyakorlat ez volt. Így lett Fülöp is mártír, és a kereszténység, az őskereszténység egyik oszlopa.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, első rész.
1: Mérgező világban élünk. Ártalmas anyagok lehetnek a vízben, amit iszunk, az ételben, amit eszünk, a levegőben, amit belélegzünk. De sajnos ugyanígy beszennyeződhetnek kapcsolataink, családjaink és közösségeink is. Mi által? A harag és a neheztelés által. Elveszi az örömöt, megoltja a szeretetet, a békesség helyébe gyanakvás és hidegháború lép, az eredményes összefogást pedig felváltja az ellenségeskedés és a versengés. Kinek jó ez? Egyedül lelkünk ellenségének, a sátánnak, aki jót nevet rajtunk, amikor ilyen módon rászedhet, megvezethet minket, és jó erős kötelékkel megkötözhet. Igen, mert a kezelhetetlen harag megöli mindazt, amit Isten a szeretettel teljes kapcsolatok által akar adni, és indulataink rabszolgájává tesz. Egyedül az, aki megtervezett minket, az élő Isten tud segíteni nekünk abban, hogy ne legyőzöttek, hanem győztesek legyünk ezen a területen, és jövünket ne a romlás, hanem az egyetértés és a növekedés jellemezze.
2: Az óriás, amellyel ma küzdesz, nem nagyobb, mint Isten, aki benned él. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János első levele, 4. fejezet, 4. vers. Nem a kudarc tesz vesztessé, hanem az, ha feladod, ha nem látsz túl rajta, ha nem tanulsz belőle, ha nem erősödsz általa. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk a hithőseiről, gyengeségükből felerősödtek. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet, 34. vers. Isten ezt akarja tenni veled is. Nem vagy kirívó eset, és nem is vagy egyedül. Mindannyian küzdünk valamivel. A sátán 3-szor kísértette meg Jézust a pusztában. Miért? Hogy megakadályozza az atya akaratának teljesülését a földön. Ne gondold tehát, hogy téged majd békén hagy. Ám Jézus legyőzte a sátánt az imádság fegyverével és Isten igéjével. Te is megteheted. Rajta tanulj meg Isten erejével felállni és legyőzni az előtte tornyosuló óriást.

Titkos harag. Példabeszédek könyve 16. fejezet 32. verse azt mondja, többet ér a türelmes ember a hűsnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az eltitkolt harag veszélyes, mert felemészt belülről, és a jó indulat helyét gyűlölettel tölti be. Megpróbálod elhallgattatni vagy kordában tartani, de menthetetlenül kirobban, meglepve és néha elpusztítva azokat, akik azt hiszik jól ismernek. Felszínre juthat titkos cselszövés, alattomos mesterkedés vagy nyílt csalás formájában. Legrosszabb esetben bántalmazáshoz, nemi erőszakhoz, sőt gyilkossághoz is vezethet. Az igazság az, hogy a titkolt harag leginkább annak fáj, aki hordozza, mert szürkévé teszi a világot, és keserűvé tesz mindennel szemben, ami körülvesz. Ahogy átjár belülről, egyre kevesebb örömöt érzel, és minden eseményt a neheztelés, nem pedig a hála szűrőjén keresztül szemlélsz. Elrejtűzhet mosoly és nevetés mögé, mégis ott forr benned, és kihat arra, akivel együtt élsz. Lehet, hogy egy 20 éve történt eseményből fakad, helyrehozhatatlan ellentétek címszó alatt van elraktározva, és egyszer csak váló ok lesz. Mi a megoldás? Kérdezed. Két dolog. Elsőként kommunikáció. A tékozló fiú bátyja éveken át haragudott, de ez nem került felszínre, míg öccse haza nem tért. Az apa így válaszolt idősebb fia haragjára. Bár csak elmondtad volna, mit érzel, és mire van szükséged, hisz mindig itt vagyok számodra. Másodszor, megbocsátás. Hallgass csak! Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Pál kolosszébeliekhez írott levele, 3. fejezet 13. vers. A megbocsátás nem csak a másikat szabadítja fel, hanem téged is, hogy újra örömödet leld az életben. Imádkozz így. Atyám, segíts megfékezni a bennem lévő harag szörnyetegét. Segíts megtalálnom a módot csalódottságom kifejezésére, hogy ne ez határozza meg a napomat. Taníts meg bánni az érzéseimmel, hogy meg tudjak szabadulni a bosszúságaimtól, mielőtt azok dükitörésé válnának. Jézus nevében. Ámen.

A harag kezelése. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 26. verse azt mondja: ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. A harag önmagában nem bűn. Akkor válik azzá, ha rosszul kezeljük. Ne feledd, ha haragszol valakire, az azt jelenti, hogy törődsz vele. Nem engednéd, hogy megtudja, hogyan érzel, ha nem így volna. Csupán meg kell tanulnod oly módon kifejezni az érzéseidet, hogy jobb eredményt hozzon. Ahelyett, hogy ráförmednél gyermekeidre, mert nem csinálták meg a házi feladatot, magyarázd el nekik, hogy a tanulás segítheti őket álmaik elérésében, aztán segíts nekik ott, ahol küszködnek. Ne prédikálj folyton, amíg meg nem tért szeretteidnek. Vonzó példával nyerd meg őket, ne ítélkezéssel. Figyelj! Helyet se adjatok az ördögnek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 27. vers. Az első számú terület, amelyet az ellenség el akar foglalni, az otthonod, mert ez az erőd székhelye. Ne engedd neki. De jogosan haragszom, mondod. József is elmondhatta ezt. Mégis ellátta élelemmel azokat, akik bebörtönözték, és megáldotta azokat, akik elárulták őt. Ő így szabadult meg haragjától. Később, mikor két fia született, az elsőt Manasszénak nevezte, melynek jelentése: elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet. Mózes első könyve, 41. fejezet 51. vers. Vajon akkor is naggyá lett volna József, ha visszatérve bosszút áll? Nem. Azért tudta betölteni rendeltetését és elnyerni Isten tetszését, mert uralkodott indulatain. A második fiát Efraimnak nevezte, ami azt jelenti: megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. Mózes első könyve, 41. fejezet 52. vers. Haragod csillapodni fog, ha látni kezded, hogy mindannak ellenére, amiken átmentél, Isten továbbra is áld téged.

Nemet mondani a haragtartásra. Prédikátor könyve 7. fejezet 9. verse azt mondja, a harag a bolondok kebelében nyugszik. Egy nap egy sas lecsapott egy menyítre és elragadta. A nagymadár tovább repült, ám hirtelen elernyett a szárnya és lezuhant a földre akár egy kődarab. Az apró kis menyít egyetlen csapást mért a sas szívére, és az holtan esett le. Ugyanezt teszi veled a keserűség. Időnként mindannyian haragra gerjedünk, de Salamon szerint csak egy bolond engedi meg, hogy a harag bekövetkezik.

Valószínűleg csalja a feleségét, jó pár doboz sörrel az ülésén vezet, és olyan hangerővel nézi a tévéjét, hogy a szomszédok nem tudnak tőle aludni. A vakdüh rányomja bélyegét a külsődre. Beleroppan a hátad, a lelkedről nem is szólva. Meggörnyedsz a súlya alatt. Az előtted álló hegy épp elég meredek enélkül a teher nélkül is. Dobd le hát! Soha nem kell nagyobb kegyelmet gyakorolnod, mint amennyit már kaptál Istentől. Akarsz ma megszabadulni? Imádkozz te is! Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács evangéliuma 23. fejezet 34. vers. Akarsz Istennek tetszeni? Figyelj! Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, 2. fejezet 20. vers.

A bosszúnak nagy ára van. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 19. verse azt mondja, ne álljatok bosszút önmagatokért. Chuck Swindoll elmeséli egy hölgy történetét, akinek az orvosa bejelentette, ön megkapta a veszettséget. A nő azonnal tollat papírt ragadott, s írni kezdett. Azt gondolván, hogy a hölgy a végrendeletét írja, az orvos sietett megnyugtatni. Nem, ez nem azt jelenti, hogy meg fog halni. Ez a betegség gyógyítható. Tudom, mondta a nő. Csak listát készítek azokról, akiket meg fogok harapni. A bosszú olyan, mint a veszettség. Néha elpusztítja azt, akit megsebez, de mindig megsemmisíti azt, aki okozza a sérülést. Alattomos, mert A. meggyőz a jogosságáról. B. arra kényszerít, hogy keserűségbe és önsajnálatba süllyedj. C. arra késztet, hogy beleköpj abba a forrásba, amely egy napon talán a te szomjadat csillapítaná. D. mellékvágányra terel, vagy E. rávesz, hogy az alantas utat választ. Figyelj! Ne ragaszkodj a bosszúálláshoz! Az nem a te dolgod! Enyém a bosszúállás, mondja Isten, én megfizetek. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 19. vers. Te nem vagy alkalmas az ítélettételre, mert A. nem tudod igazán, mi lakik a másik ember szívében, ami meghatározza a tetteit. B. ha ítélkezel, felállítasz egy mércét, amely alapján majd te magad fogsz megítéltetni. Hallgass csak! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Máté evangéliuma 7. fejezet 2. vers. Együtt tudnál élni ezzel? Ha megbántottak, bocsáss meg! A többit pedig saját érdekedben tedd Isten kezébe. Ő az egyetlen, aki alkalmas rá, hogy ezt az ügyet kezelje, és ő meg is teszi, ha hagyod. Imádkozz így. Uram, segíts észrevenni, ha a bosszúállás munkálkodik az életemben. Arra kérlek, hogy jobban megismerhessem a kegyelmet, és kegyelmesen járjak el, valahányszor a bosszú akar előtörni belőlem. Segíts megbocsátani, mikor a bosszú szomj azt mondja, támadj! Hadd váljak a te országod polgárává, aki mindig a legjobbat feltételezi az emberekről, nem a legrosszabbat. Jézus nevében. Ámen.

A megbocsátás ereje. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 26. verse azt mondja, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Jól vigyázz, egy kis forgács a válladon nehezebb lehet, mint gondolnád. Hogy a harag öl, az minden nappal egyre nyilvánvalóbb. Dr. Redford Williams rámutat arra, hogy a kortizon nevű stresszhormon, amely a haragot táplálja, szó szerint szétfeszíti az ereket, károsodást okozva az artériákban. A folyamatos harag meggátolja a gyógyulási folyamatokat, így ha a

Károsodás már fennáll, egyetlen dükkitörés végzetes szívrohamot idézhet elő. Jézus azt mondta, egy pillanatig se késlekedj, tedd meg az első lépést, hozd rendbe a dolgokat. Tedd meg most, különben egy elkerülhetetlen folyamat kezd el munkálkodni, amely nem áll le, míg meg nem fizettél az utolsó fillérig fájdalom és gyötrelem árán. Máté evangéliuma 5. fejezet 25-től a 26. versig. Tedd le, mielőtt elveszítenéd a játszmát. Bocsáss meg, még akkor is, ha az a személy, aki megbántott, soha nem ismeri be, vagy nem tűnik úgy, hogy szenvedne amiatt, amit elkövetett. A megbocsátás felszabadít téged, és képessé tesz a továbblépésre, és ez az, ami igazán számít. Sose becsüld le a megbocsátás erejét. Ez az egyetlen hatalom, amivel mindig rendelkezel a téged megbántó személy fölött. Abraham Lincoln mondta, az ellenség megsemmisítésére a legjobb módszer, ha baráttá teszed őt. A megbocsátás ruganyossá teszi lépteidet lelki értelemben, és új lendületet ad az élet versenyéhez. Rajta hát, bocsáss meg, és lásd meg, mi történik!

Kaloda és megvetés. Egy tavaszi délutánon ódon hangulatot árasztó farucskában sétálgattam, és egy festői szépségű vidéki templomhoz értem. Mesébe illő kép tárult elém, egyetlen részlettől eltekintve. A kaputól az ajtóig vezető ösvény bal oldalán egy sor kaloda állt, a régi korban ezeket használták a vétkesek büntetésére. Először az elítélt, majd a nézelődő szerepébe képzeltem magam. Azon tűnődtem, mit érezhetett a bűnei miatt kipellengérezett személy a hívek iránt, akik a legszebb vasárnapi ruhájukba öltözötten, gúnyos mosolyjal haladtak el mellette. Csak reménykedhetünk, hogy kevésbé megvető tekintetek is akadtak közöttük. Egy vacsorán szóba elegyedtem a mellettem ülő hölgyel. Megtudtam, hogy 20 évvel ezelőtt egy pünkösdi gyülekezetbe járt. Elmesélt egy szomorú kimenetelű történetet, melyben saját szavaival élve óriási hibát követett el. Könny szökött a szemébe, amint arról beszélt, hogy a családja 15 éven át nem szólt hozzá, s alig akarták megismerni, mikor véletlenül összefutottak. Bizonyára másik oldala is van a történetnek, egy másik megvilágítás, amit sosem fogok látni, s amelynek ismeretében pontosabban meg tudnám ítélni a helyzetet. Rövid időre szembe találtam magam egy olyan valaki fájdalmával, akit 21. századi kalodába zártak. Nem fából készült és nincsenek rajta vaszárak, de a büntetés minden ízében ugyanolyan kegyetlennek tűnt. Nyilvánvaló volt, hogy a megbocsátás az egyetlen kulcs, és hogy szabadulása elsősorban mások kezében van. C.S. Lewis írta. Keresztjénnek lenni azt jelenti, megbocsátani a megbocsáthatatlant, mert Isten is megbocsátotta a bennünk lévő megbocsáthatatlant. Van, aki azt mondja, úgy érzi, nem tud megbocsátani. Ám a megbocsátás nem egy érzés, hanem döntés. A megbocsátás szüntetheti meg azt a szokást, hogy a kalodák a templomi bútorzatunk részei legyenek. John Glass.

Tedd meg, amit tudsz! Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 16. verse azt mondja, az egész test épül és erősödik szeretetben, miközben minden egyes testrész végzi a saját feladatát. Boris Kornfeld, zsidó sebész, Szibériában volt fogoly, ő kezelte mind a börtön személyzetét, mind a foglyokat. Ott találkozott egy keresztény emberrel, aki minden nap elmondta a mi atyánkot, s ez nagy hatással volt rá. Egy nap, mikor az egyik börtönőr sérült ütőerét varta össze, komolyan eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha úgy varná össze, hogy az őr lassú belső vérzés következtében meghalljon. Annyira megdöbbentette őt a benne rejlő harag, hogy azon kapta magát, hogy így imádkozik, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezt követően megtagadott minden embertelen vagy erkölcstelen tábori szabálynak való engedelmességet, bár ezzel az életét kockáztatta. Egyik délután egy műtéten átesett betegét vizsgálta, akinek olyan mélységes lelki gyötrelem sugárzott a szeméből, hogy Kornfeld elmondta neki egész történetét, azt a titkát is, hogy Krisztusban hisz. Azon az éjszakán Boris Kornfeldet álmában meggyilkolták. Ám bizonyságtétele nem volt hiába való, a beteg, aki hallotta, megtért. Ez a beteg Alekszandr Szolzsenyicin volt, az a Nobel-díjas író, aki írásaival leleplezte a világ előtt a szovjet büntetőtáborok borzalmait, és ezzel végül sokak életét mentette meg. Nagy hiba azért tétlenkedni, mert csak apróságokat tudnál tenni. A nagy dolgok ritkán tűnnek nagyszerűnek abban a pillanatban. Gyakran csak annyit jelent, hogy valaki megragadja a lehetőséget, és a lehető legjobbat hozza ki abból, amit Isten neki adott. Mit adott ma neked, amivel munkálkodhatsz? Kezd el használni, és figyeld, mi történik. Imádkozz így. Segíts, Uram, hogy meg tudjam tenni a második mérföldet is azokért, akik gyötrelmet okoztak, ellenem beszéltek, vagy egyszerűen csak feldühítettek. Hadd szeressem őket a te szereteteddel, hadd legyen ez az életstílusom. Segíts olyan emberré lennem, akinek arcán mosoly van. Kérlek, hogy a feszültség, ami az imént még leterhelt, tűnjön el Jézus nevében. Ámen.

0: Temesd el a neheztelést. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. verse azt mondja, soha többé nem fogjátok látni őket. Nem elég elmenekülni a múltad elől, meg kell törni a hatalmát feletted, különben életed végéig üldözni fog. Ha egy állandóan visszatérő dologgal próbálsz szakítani, fontos, hogy valóban le tudj győzni, különben nem fogsz tudni tovább lépni. Jézus azt mondta, íme hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Egyenes egy hát fel ma az ő nevében is mondd, megtagadom az újabb visszaesést, rémálmot, bánatot, alacsony önértékelést, zavarodottságot és nyugtalanságot, mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Rémisztő az, mikor valamiről már azt hisszük vége, s aztán kiderül, hogy mégsem. De ne feledd, Isten engedte meg a fáraónak, hogy üldözze Izraelt, mikor elhagyták Egyiptomot. Miért? Hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük, és azért, hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és a fiad fiának, jeleimet, amelyeket rajtuk tettem. Mózes második könyve, 10. fejezet, 1-2. versig. Isten tudatni akar veled két dolgot. Elsőként, a múltnak többé nincs hatalma fölötted. Figyeld, ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. vers. Másodszor, gyermekeidnek nem kell megismételniük a te hibáidat. Az átok elmúlt, ők Isten áldása alatt nőhetnek fel. Isten másképp is megoldhatná a problémát, de inkább átvíz bennünket a vörös tengeren, hogy a túloldalról visszanézve láthassuk az ellenséget holtan a tenger partján. Mózes második könyve, 14. fejezet, 30. vers. És hogy tudjuk, a csatának valóban vége.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a harag felett című hangoskönyv első részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taliándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A Völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jogával vagy túrával indítani a napot. Fellélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünneplik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba. A Fellélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette. Szakmai nap az átmeneti gondozás aktuális kihívásairól vaján. A viselkedés mögött pszichiátriai betegségek és az átmeneti gondozásban címmel szakmai napot szervezett a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Remény Családok Átmeneti Otthona június 29-én Vaján. A szakmai nap iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott. Az előzetesen regisztrált 56 fő helyett végül 64 szakember vett részt az alkalmon. A szakmai nap első előadása során szó esett a krízisben lévő emberek jellemzőiről, a krízis időbeli lefolyásáról, lehetséges kimeneteiről, valamint arról is, hogy a trauma nem egységes jelenség. Másként hat a személyiségre, a kapcsolódásra, az érzelem szabályozásra és a mindennapi működésre. Az előadás során hangsúlyt kapott a segítő szakemberek mentális egészségének fontossága is. A gondoskodás csak akkor lehet hosszú távon hiteles és fenntartható, ha közben a segítő szakember is figyel saját lelki egyensúlyára. Több táboros rendezvény fejeződött be tegnap vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8 és 12-e között szerdától vasárnapig tartott az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9 és 12-e között rendezte meg az idei nyári konferenciáját Pillis Csabán, a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. Szívhangok. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre, melyet szintén július 5 és 12-e között a Szívhangok motto üzenetével bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetéseken. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat. Ebben a műsorban az emberiség eredetével foglalkozunk. A mai vendégem Somogyi László, református lelkész. Az adásban több érdekes kérdésről fogunk beszélgetni, többek között arról, hogy miért fontos ez a téma, illetve milyen megközelítések vannak az emberiség eredetével kapcsolatban. De mielőtt erre sor kerülne, beszéljünk egy kicsit rólad. Hogyan és miért lettél lelkész?
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hiszem és vallom, hogy nem egy emberi gondolat mindez, és nem emberi terv, hanem valahol a mi mennyei atyánk szívében dőlnek el a dolgok. Nagyon sokszor, akik ismernek, arra gondoltak annak idején, hogy persze követi az édesapja példáját. De éppen olyan hívő szülőkkel ajándékozott meg Isten, akik világossá tették már gyerekkoromban, hogy egyrészt a hitet nem lehet örökölni, és magát a hivatás sem volna jó automatikusan örökölni. Én nagyon hálás vagyok ezért, mert vannak, akik tényleg egy kicsit presszionálják, erőltetik a gyerekeket, hogy kövesse az apai példát. Nálam ez nem volt. Éreztem és tudtam, hogy szeretnék, hogyha Isten szolgálja lennék valamilyen formában. Az első években, már a gimnázium első éveiben inkább műszaki pálya felé kacsingattam, a Műszaki Egyetemen gondolkoztam. Aztán addigra már bibliolvasó fiatalként egyre inkább azt láttam és értettem meg, hogy Isten nem mérnöki útra indít el, hanem közvetlenül az ő szolgálatába állít, arra hív el, hogy hirdessem az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És így egy belső meggyőződés alakult ki már érettségi előtti évben, illetve amikor jelentkezni kellett, hogy egyenesen a Budapesti Református Teológiára adtam be a jelentkezésemet. És mind a mai napig azt látom, hogy valóban Isten készítette ezt el. Aztán közbeékelt egy próba időszakot, 2 évre elvittek katonának, de ez arra kellett, hogy átgondoljam az életemet, hogy még inkább Jézus Krisztus kezébe tegyem le. Arra is kellett, hogy egy kicsit úgymond a nagybetűs életbe belelássak, hiszen picit burokban nőttem föl, hívő családban nevelkedve, bár világi iskolákat jártam ki. Na, ott a katonaságnál azért mégis úgy igazán a sűrűjével találkoztam az életnek, a kihívásoknak, azoknak, hogy a kortársaim hogy gondolkoznak, mennyire messze vannak Istentől, mennyire sokszor az egyházban vagy a lelkészekben inkább csak valamiféle bábfigurát, vagy olyan valakit látnak, aki nem a realitások talaján él, csuhásoknak hívtak ott minket, meg papipari szakmunkásoknak, meg ilyeneknek. Úgyhogy ezeken úgy derültünk, de azért éreztük, hogy van ebben némi a maró gúny is. De mégis hálás vagyok azért a 2 évért, mert Isten ténylegesen magam elé állított, és például tulajdonképpen a személyes hitre jutásomban ott kellett hozni egy már érettebb felnőttkori döntést. Én kisebb gyermekkoromban már Jézus Krisztusnak adhattam az életemet. Egy ifjúsági héten, ahol a szüleim elirányítottak, megértettem az igét, megértettem, hogy Jézus Krisztus magához hív, és szeretné, hogyha nekiadnám az életemet, és felkínálta a bűnbocsánatot, felkínálta az örök élet bizonyosságát. Én meg is hoztam akkor ezt a döntést. Aztán katona koromra érett meg igazán, hogy közben azt is láttam, hogy mennyit elrontottam. A bűnkérdés is a szívemre nehezedett, hiszen azért a gimnáziumi 4 évem, ha valaki esetleg hallja ezt az adást, és osztálytársam volt, az tudja, hogy ez nem volt egy példaélet. Tehát én akkor már bibliolvasó ember voltam, templomban ott voltam szüleimmel szinte magától értetődő módon, de a katonaság közepén nagyon komolyan szembesített Isten azzal, hogy te most ezt komolyan gondolod? Te valóban az enyém akarsz lenni? Akkor kötelezd el magad, és akkor úgy rám is szakadt mindaz, hogy Uram, tényleg mondd ki, üzend meg nekem, hogy a tied lehetek azzal együtt, amit tettem gyerekkoromtól, az első odafordulásomtól kezdve, és akkor megint az igén keresztül, a Biblián keresztül adott választ Isten, és egyértelművé tette, hogy a napi igében, amikor úgy elé borultam imádságban, félrevonulva egy kis irodába, ezt következett a napi bibliolvasó során, rendünk során, hogy az én fiam vagy te, ma szültelek téged. Én tudom, hogy ez eredetileg egy messiási profécia, ez eredetileg az Úr Jézusra vonatkozó kijelentés, ezt nem keverem össze, és akkor sem kevertem össze, de ott abban az imádságban, és abban a szorításban, amikor a katonatársaim szembesítettek ott is vele, hogy na te szent fazék, na teológiára készülsz, pap akarsz lenni, akkor hogy is élsz? És akkor ez az ige az, ami megszólított, és megerősített abban, hogy elfogad Isten, hogy gyermekévé fogad, és így azóta hiszem és vallom, hogy az övé lehetek. Tehát összefoglalva, nagy előny és nagy ajándék, hogy hitben járó, élő hitben járó szüleim voltak, édesanyám most is él, de a személyes odafordulást, az életem átadását nekem kellett megtenni és elfogadni Isten kegyelmét, illetve megérteni azt, hogy lelkészi pályára hív el.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és ha megengeded, ne menjünk tovább. Ez annyira fontos ez a téma, amiről beszéltél, hogy szeretnék megemlékezni ezekről a mondatokról. Az első dolog az, hogy azt mondtad, nem emberi akaratból lettél lelkész, hanem Istennek az akaratából. És mennyire jó lenne tudni, hogy tehát minden ember, hogyha ezt tudná, hogy Istennek mi a terve az életével. A következő dolog, amit mondtál, hogy a hitet, illetve a hivatást nem lehet örökölni, hanem ez Istennek a döntése, Istennel való kapcsolatból fakad, és az, hogy tényleg az Úr elkészített jó cselekedeteket számunkra. Az Efezus levél beszél erről a 3. fejezet 10-es versben, hogy előre elkészített ilyen jó cselekedeteket, viszont nekünk ezeket fel kell ismerni, és el kell fogadni. Aztán beszéltél arról, hogy bibliaolvasó ember voltál, fiatal voltál, és a sorkatonaságot próbaként élted meg, egy emberformáló erőként, és olyan jó, hogy ezt így mondod, már sok fiatallal vagy emberrel találkozva, én katonatiszt voltam, a határőrségnél teljesítettem szolgálatot, és sokan azt mondták, nem a kezem alól, akik kikerültek, hogy milyen hiába való volt, egész nap csak feküdtek, meg értelmetlen volt. Viszont olyan jó, amikor ezt hallom, hogy valaki megáll abban az élethelyzetben, amiben bekerül. És volt még egy dolog, hogy igen, azt mondtad, hogy középiskolában, vagy gimnáziumban, ahol jártál, nem volt példa az életed, de utána pedig volt egy döntés. Hát, kedves hallgatóink, kívánom, hogy mindenki élje át az Istennel való személyes kapcsolatot és döntést, úgy, mint ahogy a barátom Somogyi László református lelkész. Jó. Református pásztorként miért tartott fontosnak, hogy foglalkozz az ember eredetével?
1: Hogy ennek múlnak az évek, egyre jobban látom, hogy szinte mondhatjuk, mindent meghatározó. A cselekedeteinket, a terveinket, a világhoz, az emberekhez való hozzáállásunkat, hogy tudjuk-e, hogy teremtett lények vagyunk. Ez egy rendkívül meghatározó, az én tudatunk, az én képünk döntő eleme, és ebből következik az etika, a cselekedet, az erkölcs és számtalan döntés. Egészen másképp éljük meg ugyanazt a helyzetet, ha tudom, hogy teremtett lény vagyok, mintha ezt nem tudom. Például akár visszatérve a hivatás választására. Tehát ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy van fölöttünk egy csodálatos teremtő bölcs akarat, egy konkrét személy, aki gondolkozik, akinek tervei vannak, akkor mi marad? A saját értelmem, vagy esetleg mások bölcsessége. De ebben látjuk, hogy annyira töredékes, és sokszor tényleg a magunkéről belátjuk, hogy na, ezzel jó mellé fogtam. Vagy más is adhat jó szándékú tanácsot, de egyáltalán nincs garancia arra, hogy az a helyes út. Viszont ha tudom, hogy van egy teremtőm, aki olyan végtelenül bölcs, hogy ezt a csodát, ami az a világ, és ezt lehetne ragozni, és te is jól tudod, és ellenére még visszatérünk, tehát aki ezt megalkotta, az valóban véglátja az én jövőmet, és még egy, ami fontos, hogy mint egy hálóban, talán lehet így mondani, tényleg valóban egy matrixban látja azokat az összefüggéseket, amiről nekünk sejtelmünk sincs. Ő pedig látja, tehát ő pontosan tudja, hogy minek mi lesz a következménye, mi nem. Tehát ez akkora előny az ő számára, és ezt javunkra használja is a bölcsességét. Javunkra használja is ezt, hogy, hogy horizontálisan, tehát viszintesen és függőlegesen is, és minden irányban a mozdulatainknak, a cselekedeteinknek, a tetteinknek a következményét is ki tudja előre számolni. És ezért a tanácsot, hogy arra menj, erre meg ne. Ezért tudja mondani, hogy most itt állj meg, ez nem a te dolgod, azt mondja, hogy menj bátran és cselekedd azt az előre elkészített jót, amire te is utaltál már az előbb, az Efézusi levélben. Tedd meg azt a jót, az másnak is áldás lesz, mi neked is. Tehát röviden a teremtett voltunk felismerése döntő kérdés, és pont ezért olyan izgalmas az egész téma, amit ugye mi is és ti is körüljártok itt ebben a rádióban és más helyeken is, mert a világ és a világ fejedelme, az a fellázadt angyal fejedelem, aki a háttérben dolgozik, az nagyon erősen azon van, hogy az emberek felejtsék el, sőt tagadják a saját teremtett voltukat, és minden arra játszik ebben a világban, hogy az ember önmagát tartsa a csúcsnak, mindenek csúcsának és mindenek mértékének. De azt kell mondani, hogy ez katasztrófa. Tehát katasztrofális lett az emberi történelem emiatt, mert az ember egyszerűen tagadja a teremtett voltát.
0: Köszönöm szépen. Álljunk meg megint egy picit. Annyira velős, amiket mondasz, hogy szerintem, hogyha ezt megcselekszik az emberek, amiről most beszélsz, akkor az életük megjobbodik. Jobbá válik az életük. Egy kicsit még térjünk vissza a pályaválasztásodra. Azt mondtad, hogy az Isten látja előre a dolgokat, és te már egy ideje lelkész vagy. Az egyik kérdésem az, hogy megbántod-e, hogy látod Istennek az akaratát, a másik pedig még, hogy hogyan éreztél rá, hogy neked ez a hivatásod, hogy ezt kell csinálnod.
1: Csak azt bántam meg, amikor nem hallgattam Istenre. Ezt teljes meggyőződéssel vallom. És ezt mindenkinek tanítom is, hogy, és örülök, ha elmondhatom bárhol. Amikor ráhallgattam, soha nem bántam meg. Soha. Tehát ez annyira világos. Ugyanakkor őszintén el kell mondanom, az én életemben is voltak olyan döntések, amikor nem figyeltem rá, és nem hallgattam rá. Tehát tudom, miről beszélek, amikor azt mondom, hogy nagyon nagy butaság nem Istenre hallgatni, és végtelen jó dolog megérteni az akaratát, és meg is cselekedni. Tehát ezt most csak egyelőre ennyit röviden, hogy magát a lelkészi pályát hogy érti meg az elhívást, ez talán egy kicsit összetettebb kérdés, de kész röviden. Én azt látom és hiszem, tapasztalom, hogy Isten az ő igéjén keresztül beszél velünk, aztán beszél velünk a környezetünkön keresztül is, szól hozzánk egy-egy hívő testvér vagy ember által, őket is fölhasználni, nem feltétlenül a hívőket, de én azt mondom, hogy a hívő ember tanácsa az, ami itt elsősorban szóba kell, hogy jöjjön. És a negyedik tényező az a lelki ismeretünk, amit úgy ráhangol. És én azt tapasztalom az életben, hogy ha ez a négy dolog, én úgy szoktam mondani, hogy a négy vektor egy irányba mutat, akkor van az a belső bizonyosságom, hogy igen, Uram, az igéd is ezt mondja, a körülményeket is ehhez igazítod, a testvéri tanács is ezt mondja, és a lelki ismeretem is egyszer csak úgy megbékél, hogy igen, ezt kell tennem. És akkor jó arra menni, megtaláltuk Isten akaratát, és azon valóban áldás van. Tehát ő szívesen megáld bennünket, és szívesen adja nekünk az erejét, a szeretetét és bölcsességét, ha ráfigyelünk és azt cselekedjük, amit ő ránk bízott.
0: Köszönöm szépen. Tehát ez a négyes, ez a négy vektor, az ige, tehát a Biblia, a teljes Biblia.
1: Igen.
0: Nem az, hogy kiveszek egy...
1: Nem csak egy-egy mondat, igen.
0: Igen. A környezetünk, a hívő emberek tanácsa, illetve embereknek a szava, illetve a lelkiismeretünk, amely a bensünknek egy érzése, benyomása, szava. Jó, beszéljünk most egy kicsit arról, hogy Székesfehérváron voltál pásztor, és létrehoztatok egy rendkívül komoly weboldalt, az albaref.hu-t. Véleményem szerint az egyik legjobb hitéleti honlap az országban. Gratulálok hozzá.
1: Szépen.
0: Több témával foglalkoztok, itt töltötök fel írásokat, videókat, foglalkoztok a végidővel, a bibliai könyveit feldolgozó videókkal, a hit és a tudomány kapcsolatáról csak 110 videót tettetek föl. Miért ez a szorgalmas munka?
1: Ugyanaz a belső tűz motivál, amit arra is kaptam, hogy lelkész legyek és nem más. Tehát a szüleim és a szülei hívő barátai, akikkel sokat találkozhattam különféle konferenciákon, csendes heteken, egyéb alkalmakon, úgy az ige alapján milyen a szívünkbe plantálták, hogy felelősek vagyunk a másik lelki üdvösségért. Egyszerűen Isten szent lelke és igéje oda helyezte a szívemre és sokunk szívére, hogy tartozunk, el kell mondani, meg kell osztani. Ez nem a miénk, nem azért lettem hívő ember, hogy jól érezzem magam, hanem azért lettem hívő ember, hogy amit kaptam, azt továbbadjam. És ez az internetes felület, ez egy új, modern és jól használható eszköz arra, hogy sok-sok, akár ismeretlennek eljutassuk az evangéliumot, és valóban én is rácsodálkoztam, amikor például az egyik hívő presbiter ott Fehérváron elhozott pendrive-on egy filmet, hogy nézzem meg. Én addig nem nagyon találkoztam igazán keresztény filmekkel. Megnéztem, mondom, honnan van, ez akkor mondott egy helyet. És így elindult bennem, hogy úgy elkezdtem keresgélni, és tényleg, aki keres, az talál, mondja az ige is. Tehát úgy egy-két forrást megtaláltam, és miután lelkipásztor vagyok, azzal a felelősséggel kezdtem ezt. Egyrészt, hogy letettem úgy Isten kezébe, hogy Uram, ha itt valami nem szabályos, ha itt bármi probléma van ezzel, hogy fölteszünk egy filmet, akkor kérlek, ezt jelezd. Nem szeretnék olyat csinálni, ami nem felel meg szabályoknak, törvényeknek, elvárásoknak. Ez volt egy ilyen alapimádság. Megjegyzem egyébként, hogy a sok száz közül egyetlen egyszer volt, tényleg fölhívott egy producer, és mondta, hogy ehhez nincs külön engedélyünk, ezt vegyük le, levettük. Azóta egyébként, amit a YouTube is működik, azóta meg ez megint egy kicsit más világá lett, ahogy én tudom, de nem akarok itt elveszni részletekben, mert a lényeg az, hogy tudatosan keresztény ihletésű és indítatású filmeket teszünk föl, amiknek a szerzőiről tudjuk, illetve tudható, hogy ők örülnek annak, ha megosztjuk. Ha minél szélesebb körben hangzik az evangélium, ugyanezzel a tűzzel élve ők is ennek örülnek. Tehát itt ez nem úgy gond lenne, hanem örömet szerzünk még azoknak is, akik készítették ezeket a filmeket. De a lényeg, hogy sokszor egy-egy bibliai igazságot, egy-egy bibliai mondatot nagyszerűen körüljár és kiemel egy film. Valamikor többet is. Ugye van, aki mondtam, bibliai témájú filmek, ott így ilyen kategóriát is létrehoztunk, hogy bibliai történetek a videóanyagok között. És a játékfilmek, amelyek sokszor nagyon életszerűek, és nem egy ilyen hollywoodos, csodálatos, gazdag, és nem tudom milyen világ, és nem is az akciófilmek őrült vadvilága, hanem egy olyan világ, egy más világ a filmek között is, amelyek mint filmek nem biztos, hogy a legfantasztikusabb alkotások, de az üzenetük fantasztikus. Az üzenetük, ami átsüt rajtuk, és ami eljut a nézők szívéig. És hál' legyen érte Istennek, tényleg ma már elmondhatom, hogy visszajelzést kaptunk Kanadától, Ausztrálián át, teljes Kárpát-medence. Tehát hol innen, hol onnan jön egy e-mail, hogy köszönik, meg használják. Meg most, ahol elkerültem, Isten elvezetett a hajdúságba, rákérdeztek, hogy csak nem én vagyok az, akik csináljuk az Albarefet. Hát mondom, de igen, én vagyok. És akkor örültünk egymásnak, tehát széles körben használják ezeket a filmeket, illetve Isten használja arra, hogy embereket megszólítson, és maga felé fordítson. Tehát belülről indult ez a tűz. Amúgy is érdekelnek, hogy utaltam rá, én tulajdonképpen műszaki érdeklődés ember vagyok alapból, és ez egy picit, egy kicsit ez technika is. Egy kicsit ez is, hogy ilyen módon műszaki eszközökkel lehet filmet valamennyire szerkeszteni, vagy éppen hanganyagot, azt még inkább megtanultam, ígérdetéseket vágni, szerkeszteni. Tehát örömöm van benne alapból, egy örömet jelent, szinte azt mondom, ez a hobbi, de közben meg az a belső késztetés motivál, hogy az evangéliumot továbbadni. Az evangéliumot továbbadni. És itt különösen például a teremtésről szóló bizonságtételeket továbbadni. Tudósokat, felkészült embereket megszólaltatni ilyen módon is, és elmondani embereknek, hogy figyeljetek, nem biztos, hogy úgy van, hogy ti ott tanultátok eddig. Nézzetek utána. Nézzetek utána a dolgoknak, és csodálkozzatok rá a teremtő, hatalmas és szerető Istenre.
0: Köszönöm. Beszéltél a belső tűzről. Hogy lehet ezt megnyerni? És a másik fontos kérdés, hogy lehet ezt fenntartani állandóan?
1: Hát megnyerni Istentől lehet. Tehát én hiszem, hogy a kezdeményező ő maga. Ajándék, nem tudom megmagyarázni, hogy tulajdonképpen miért kaptam. Azt hiszem, hogy az ő gondolatában szerepelt, de azt állítom, hogy mindenki kérheti, aki már egy kicsi kis késztetést érez erre, az bátran kiáltson, hogy Uram, szeretnélek szolgálni, szeretnék valamit tenni a te országodért, és ő meg fogja mutatni, hogy mit tegyünk. Tehát a végső eredete az Isten tervében és szívében van, de ott van az ember, aki oda teszi magát, mint egy üres edényt, itt vagyok, Uram, tölts meg a te lelkeddel engem, mondja egy kis lelkének. Tehát ezt tudja tenni az ember induláskor is, illetve már érzi, hogy késztet, indít, és menet közben pedig a szolgálat és a visszajelzés öröme új tüzet ad. Tehát azért tényleg olaj a tűzre, vagy inkább így mondom, hogy mit tudom én, akár Erdélyből, vagy bárhonnan, még messzebbről, vagy visszajelzés. Vagy most hadd mondjam, hogy milyen öröm mondtad, hogy ez a honlap szerinted olyan, amilyen. Hát ezt az emberek olyan örömet ad, azt mondom, hogy SDG, Solidau Gloria, egyedül Isten a dicsőség, de valóban a dicsőség az úré, az öröm meg az enyém, meg a miénk, akik csináltuk és csináljuk ezt a honlapot. Tehát azért ez visszaadt, és akkor megint van olaj a tűzre, hogy érdemes csinálni, érdemes. És ha csak, mit tudom, fél évente, vagy évente van egy ilyen visszajelzés, ilyen direkt, akkor is megéri. Sőt, hát én azt hiszem, hogyha ilyen semmi visszajelzésünk nem lenne, akkor is kell ezt csinálni. De, és még egy gondolat, tehát azért ne úgy valaki félreértse ebben a sikerorientált világban, tehát nem a siker motivál igazán a hívő ember. A hívő embert az a kapcsolat mozgatja és élteti, amit nap mint nap él az Úr Jézus Krisztussal. Tehát itt ez nem egyszerűen arról van szó, hogy most elmondhatom, hogy ezen a területen mondjuk sikeres ember vagyok. Én ezt nem vallom. Én nem vagyok sikeres ember. Én nekem az az ajándékom, hogy Jézus Krisztussal élhetek. És ő ad újra tüzet, és ő lelkesít időnként. Úgyhogy ez, hiszem, és valami is ez mindenki előtt nyitva áll, ez mindenkinek a lehetősége.
0: Én most csak ülök és hallgatok. Olyan jó téged hallgatni, és most így nem is tudom hirtelen, hogy melyik irányba menjünk el, de sok mély gondolat hangzott el. Örülök, hogy kimondtad azokat, hogy az Úré minden dicsőség. Örülök, hogy meg tudod őrizni ezt a felelősséget az emberek felé. Az előző blogban beszéltél, többször említetted a felelősséget. És azért örülök ennek, mert ez úgy érzem, hogy a szeretetből fakadó felelősség. Erről mondanál valamit, hogy hogyan gondolkodsz a felelősségről?
1: Hát valóban a felelősség és a szeretet összetartoznak. Isten szeretetéből indul minden. Ugye azt olvassuk az igében, hogy szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát amikor átélem, hogy Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete mindent felülmúl, ennél nagyobb dolgot senki nem tehetett értem, mint hogy önmagát adta értem, ez indít arra, hogy ha ő ilyen hatalmas dolgot megtett, akkor igenis buzdít arra, hogy menjek el, és tegyek tanítványán minden népet. És ahogy én szerettelek titeket, ti is szeressétek egymást. Tehát Jézus programként hagyta ránk, sőt azt mondta, hogy arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát Isten szeretete árad ki ránk, akit Jézus Krisztusban tapasztalunk meg legkézzelfoghatóbban, a Golgotai kereszten, amit ő vállalt, miattunk, helyettünk és érettünk. És ez motivál belülről arra, hogyha az Úr így szeret engem, és így elfogadott engem, nagyon fontos még az elfogadás szó, akkor én is így nyissak mások felé, és közvetítsem ezt a szeretetet, és olyan jó, hogy kapja az ember fölülről, és továbbadhatja.
0: A honlap címe albaref.hu, hát ez két szóból, az alba, régi a gondolom,
1: igen,
0: és a ref a reformátusból, és a .hu. Igen. Amikor pár napja legutoljára nézegettem a Dániel könyvét, azt a feldolgozást néztem. Hát megdöbbentem, hogy azt hiszem a 8. utas a halál, meg talán a 3. vagy 4. rész, nem is tudom hány részes az a sorozat, az utolsó részben a bishop is játszik, szerepel benne a Círuszt, Kűrosz királyt. Elkezdtem nézni a filmet, és megérintett. És utána szóltam a feleségemnek is, hogy jöjjön, nézze meg ő is, megnézte ő is, neki is nagyon tetszett, épültünk belőle, és utána ezt napokon keresztül nézegettem ezt a filmet. Tehát csak azért mondom, hogy a tanítvány nyoláshoz ez is hozzá tartozik, hogy az ember otthon is végig gondolja és látja a dolgokat. Kedves hallgatóink, lejárt az első 25 percünk sajnos, úgy repült az idő. Várom Önöket a zene után. Köszönöm.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket, folytatjuk Somogyi László református lelkésszel a beszélgetésünket. Milyen modellek vannak az ember keletkezésével kapcsolatban? Te hogy csoportosítod őket?
1: Hát tulajdonképpen én három fő modellt ismerek, vagy ezzel találkozik az ember leginkább. Én hadd kezdjem azzal, amit személyes meggyőződésként vallok. Ez a teremtés modell, amikor egy bölcs személy alkotja meg az embert, és indítja a maga útjára. A másik, talán ma legismertebb, az evolucionista modell, amikor mindez a véletlenek folyamán egy egysejtűből induló fejlődés csúcsaként jelenik meg az ember. A harmadik, ami felé manapság többen elkanyarodnak, az pedig a tulajdonképpen a kozmoszból, az űrből, az UFO-k világából érkező ember, vagy az ős ember gondolata, ami megpróbálja ugye kitolni a magyarázatot egy számunkra megfoghatatlan szférába, hogy talán onnan valami ősperma érkezett ide, és akkor indult az élet, vagy akár az emberek közül az első. Tehát ezt aztán variálják különféle módon. Na hát nagyjából ezt a hármat úgy hiszem, hogy ezzel találkozik egy mai átlagember.
0: Köszönöm. Tehát te abban hiszel, hogy a teremtés volt, és a bölcs személy teremtette. Az intelligens tervezettség is arról beszél, hogy van egy szuperintelligens lény, van egy nagy matematikus, csodálatos alkotó, van valami 18-20 féle neve az intelligens tervezettségnek. Az intelligens tervezettségben, hogy hívják ezt az alkotó személyt. Mi az ember szerinted?
1: Még egy picit akkor térek vissza az intelligens tervezettségre, mert köszönöm, hogy szóba hoztad, hiszen én személy szerint örülök ennek az iránynak, mert számomra ez egy olyan fajta meggyőződés, a tapasztalatokból kiindult konzekvenciák sora, ami úgymond nem erőlteti rá senkire a végső választ, nem akarja torkán letolni senkinek, hogy már pedig mondjuk a Biblia istene a teremtő, de logikus érvekkel szépen rávezeti az embert arra, hogy egy értelmes, intelligens teremtőnek pedig egyszerűen lennie kell. És szerintem sok embernek ez segítség, de talán majd még vissza is térünk erre, csak szeretném én is aláhúzni, megerősíteni, hogy valóban ez egy új, viszonylag számomra is új irány, de a filmek között, amit az Albarefre föltettünk, ott is tudom, hogy például az életrejtének megfejtése, vagy az élet eredetének megfejtése van egy ilyen című anyag, az többeket elindított már az Isten keresés útján, pedig egyszer sem hangzik el abban a filmben Isten neve. Még véletlenül sem. Tehát van egy ilyen indirekt missziós lehetőség ebben, és ez számomra jó, és tudom, hogy van az embereknek egy réteg, aki direkt erre vevő, erre nyitott. Ha magára az emberre kezdünk el koncentrálni, hát az ember egy rendkívül csodálatos lény, ha egy picit így antropológiát is szabad belevenni, csak egyszerű nyelven, az én bibliai ismeretem és egyéb tapasztalataim szerint leginkább talán azt mondhatnánk, hogy egy dihotóm lény, kettős természetű lény az ember. Van egy materiális része, és van egy immateriális, tehát van egy anyagi, fizikai, biológiai értelme leírható része, és van egy olyan, ami ezekkel a tudományok segítsége nem írható le. Aztán abba is mehetünk esetleg, hogy nagyon érdekes, hogy a Biblia mind a kettőt árnyalja, például az eredeti nyelvek a testünkre is két szót használ, és a lelkünkre is. Tehát én így látom, hogy talán ez a leghelyesebb megközelítés az embernek, mint lénynek, hogy van egy láthatatlan és van egy látható része, de mind a kettő árnyalt. És ez is mutatja, hogy a teremtő rendkívül bölcsen és rendkívül izgalmasan és sokoldalúan teremtette meg az embert. Tehát nincs még egy ilyen lény, aki akár a testével is úgy tudna kommunikálni, mint mi, és nincs még egy ilyen lény, ahol akinek a lelki világa közvetlenül rá tud nyitni, meg tud nyílni az Isten felé. Én hiszem, hogy a madarak is öntudatlanul Isten dicsérik. Én látom a saját kutyusonkon, hogy mintha lelke volna, de azért az nem ugyanaz. Tehát a tekintete, a gesztusai sok mindent elárulnak egy okos, értelmes kutyának, de feleségemmel közbeszúrom, csak érdekességképpen, hogy figyeljük, amikor imádkozunk, és ugye hisszük, hogy akkor az Úrnak tényleg a jelenlétében vagyunk, és Isten szent lelke ott van velünk, a kutyusunk ugyanolyan nyugodt. Tehát ő például direktben nem reagál erre. ugye azt mondanánk, hogy ha volna pneumája, most mondjuk ezt a görög szót, tehát amit Istenre is alkalmaz a Biblia, ha ugyan olyan értelemben lelke volna a kutyának, mint nekünk, akkor valószínűleg jobban reagálna, mint ahogy mi, testvérek, hívő emberek, leülünk egy asztalhoz, és az életben nem találkoztunk, elkezdünk imádkozni, és ott való belül jelez valami. Ezt te is biztosan így érzed, és éli meg minden hívő ember, hogy mi összetartozunk. Na ez például, ez a pneumatikus szint. Tehát az emberi lénynek a legmélye, az Istentől kapott, én a lélek szót használom erre, ezt tudom, ebben a magyarban van egy kis nyelvhasználati csavar, hogy ki a szellem szót használja, ki a lelket, én hadd maradjak annál, hogy szerintem a magyarban a lélek felel meg a pneumának leginkább. Szóval a lelkünk legmélye rezonál, először tud Istenre, ez a nagy csoda, hogy mi kapcsolatba tudunk kerülni vele a lélek által, és ugyanakkor mi egymással is, a hívő a hívővel, és ez már tovább vezet minket a Krisztus test titka felé, az egyház titka felé, a közösség felé, hogy nem egyszerűen az egónkat akarja Isten megmenteni és megszentelni, hanem rögtön egy közösséget szeretne belünk építeni, és gyönyörködik abban, amikor ezek a lelkek, ezek az emberek, ezek a hívő emberek egymást szeretik, egymást segítik, és együtt dicsőítik az Urat. Tehát nem magánügy a kereszténység, ezzel azt is kimondjuk és kimondhatjuk. Tehát összefoglalva, az ember egy rendkívül összetett, csodálatos lény, test és lélek, látható és láthatatlan rész, mindezt árnyaltan megalkotva, és felelősen, megint visszatérve erre, mert felelősséget adott és bízott ránk Isten, hogy mind testi, mind lelki valónkat ápoljuk és figyeljük.
0: Köszönöm szépen, visszatérve egy kicsit ehhez a blokkhoz. Az ID-hez például, hát ez 1996-ban indult világhódító útjára ez a gondolkozási mód, ez a megközelítés, és napjainkban pedig az egyik legerőteljesebben elfogadott elmélet. Egy jogász professzor hívott össze egy tudós társaságot, és gondolkoztak a dolgokról, és arra jutottak, hogy akár a fizika törvényei, akár a matematika alapján, akár melyik tudományos ág, pszichológia, vagy más ilyen kémia, biokémia törvényei azt mutatják, hogy kell lennie egy teremtőnek. Ami nagyon szimpatikus nekem ebben a gondolkozási módban, hogy nem lépik át a határt. Majd erről majd beszéljünk még, de most csak annyit, hogy ők megmaradnak a tudomány határánál, nem mennek be egy teológusnak a fenség területére, hogy ezt pedig úgy hívják, hogy ez és ez. Ez a ti területed, illetve a mi területünk, mert én is teológus vagyok, úgyhogy nem jönnek át erre a területre. Azt mondják, hogy nem tudjuk a nevét, de azt tudjuk, hogy biztos, hogy van, hogy létezik. Na, a következő dolog, amit mondtál, hogy az ember egy különleges és csodálatos teremtmény, teremtés, és beszéltél róla, hogy két nevet is használ a Biblia, az anyagra, a testre, a szarxot és a szómát, és valóban érdekes ez a megkülönböztetés, illetve a héber, nefes, illetve a ruak, szühé, görögül és a pneuma. Hát ez egy nagy téma, majd meglátjuk még, hogy hogyan alakulunk a műsorban, de hova sorolod be például, amit említettél, a lelkiismeretet?
1: Hát a lelkiismerettel együtt születünk. Tehát azért azt látjuk, hogy ez az adottság, ez a gyerekekben is van, bár kétségtelen hat rá a nevelés. Én alapvetően a pszichikus területre helyezném, egy velünk született adottság, amit befolyásol a neveltetés, hiszen azért látjuk, hogy az úgynevezett szocializáció és sok minden befolyásolja a lelkiismeretünket, mert egészen mások a szokások mondjuk egy afrikai kis törzsnél, vagy akár egy nemzetiségnél, vagy éppen nálunk. Az tény, hogy minden ember rendelkezik vele, az is tény, hogy hat rá a környezet, a nevelés és a szocializáció, de az is tény, és ezt már mint hívő ember mondom, hogy meg tud újulni, sőt, hogy baj van vele. az a Biblia azt mondja, hogy a bűnesettől kezdve a mi lelkiismeretünk nem jól működik. Valami hiba van, és ez nem egyszerűen neveltetési probléma, mert ha csak neveltetési gond lenne, akkor egyszerűen kéne találni már végre néhány jó nevelő tanárt, és akkor mindenki jó lenne, aki hozzájár. És ilyen nincs. Nincs olyan tanárnevelő, aki abszolút jó embereket tudna nevelni. Tehát kiderül, hogy igen, és a Biblia mondja, ugye ilyet mondta az 1 Mózes 8.21-ben, hogy az ember szívének gondolata szüntelen gonosz az ifjúságától fogva. Ez egy döbbenetes diagnózis. Na most ebben benne van a lelkiismeret is, hogy a szív az megint egy tágabb fogalom, de valóban ott látom, hogy ebbe beleérthető és értendő a lelkiismeret. Tehát van, használjuk, de nem jól használjuk. Megújításra van szükség. És a Biblia azt mondja, hogy az lelkiismeret meg tud újulni, meg tud tisztulni, fel tud szabadulni, amikor Jézus Krisztussal kapcsolatba kell az ember, és amikor éli ezt a kapcsolatot Jézussal, akkor a lelki ismerete újra és újra megújul, és mint egy felülről vezérelté, irányítottá válik. És akkor valóban jó döntésekre késztet. Aztán megint jön majd az én, vagy az ego kérdés, amikor az akarat,

0: elővett vagy 4 könyvet, és közölt, hogy most megyek vissza a könyvtárba, mert ezeket onnan loptam. És senki nem mondta neki. Senki nem mondta, és sose derült volna ki, mert az évekkel azelőtt történt a lopás, de egyszerűen megújult a lelkiismerete a fiatalembernek, és szépen végigjárta a könyvtárakat, és visszavitte a könyveket. Tehát a lelkiismerete új módon élt, elkezdett működni. Az akaratán múlik aztán már, hogy elmegy vagy nem, és ebben az esetben jól cselekedett, mert véghez is vitte, amire a lelkiismeret indította. Tehát a lelkiismeret Isten teremtménye, ajándéka, de megújításra, megújulásra van szükség. Ez történik meg az újonnan születéskor, amikor tulajdonképpen Istennel kapcsolatba kerülünk, és egy új életet kezdünk Jézus Krisztussal.
1: Köszönöm szépen, nagyon fontos, amiről beszélsz, és nagyon élvezem is a veled való eszmecserét. Hát amikor én megtértem, és mondták, hogy bűnös vagyok, akkor én elkezdtem arról gondolkodni, hogy állj, hát nekem erkölcsi bizonyítványom van. És akkor ott a PTK, a BTK kezdett, én nem ittam kábszert, meg pláne nem, nem nőztem, tényleg én sportoltam meg egyéb dolgokat, és akkor itt bűn, miről beszélnek ezek. Isten szeretete eltalált, tudtam, hogy Isten valóságos, tehát találkoztam az Úrral, viszont amikor arról beszéltek, hogy bűn, meg egyéb ilyesmi, akkor úgy most miről van szó? És egy idő után maga Isten, a Biblia is, de maga Isten, Isten szelleme, lelke, hogy ki hogyan használja, meggyőzött a bűnről, hogy tényleg van. Tehát el tudom ezt mondani, hogy tapasztalatból is, hogy valóban megújulhat az embernek a lelkiismerete, és mindenkiben benne van. Én nem járok ilyen börtönmisszióba, azt tudom, hogy nem az én területem, de találkoztam ilyen börtönviselt hívőkkel, és ők azt mondták, hogy úgy tudtak megtérni, több összetevős, csak most a lelkiismerettel kapcsolatban, hogy belül érezték, hogy igazságos az ítélet, mert elkövették, amivel a BTK szerint vádolták őket. És tudták, hogy valahol a bűnnek van büntetése, és megkönnyebbülés is volt kicsit, hogy igen, most megkapják a büntetést. Tehát valóban van minden embernek. Az egyik ilyen kedvenc témám, amikor az egyik katonaságban matróz volt az ember, nem Magyarországon történt az esemény, hogy ilyen szolgálatvezetőnek feleltethető meg az ottani beosztása. Ellopott egy nagy csomó mindent, amihez hozzáfért, mindent ellopott, és visszavitt egy ilyen kis teherautónyi anyagot a laktanyába. És a harmadik ilyen után már azt mondták neki, hogy figyelj, ez már annyira cinkes, hogy ennyit lehet lopni tőlünk, tudod mit? Bármi is van otthon, azt neked adjuk, nem kell visszahoznod. Úgyhogy tényleg az embernek a lelkiismerete egy titok.
0: Így van, de ez a csoda, hogy él, és ha meg is romlott a bűnesettől kezdve, mégis azért azt is mondjuk ki, hogy az Úrral nem élő emberek életében is időnként megszólal, csak tudni kell azt, hogy ha egy bűnt rendszeresen elkövet valaki, a lelkiismeret, úgy mondta valaki, hogy elkopik. Tehát el lehet koptatni a lelkiismeretet, el lehet hallgattatni. Szóval azért szörnyű, hogy vannak, akik bérgyilkossá lesznek. Az nem azt jelenti, hogy először nem vádolta őket a lelkiismeret, de megtagadták. A második gyilkosságnál megint szólt, megint megtagadta, és az x-ediknél pedig már észre se veszi, és csinálja, mert pénzért csinálja. Tehát a lelkiismeret egy rendkívül érzékeny valami, és még a hitelejutás előtt is működik és jelez, de általában sorra rendre ezt csinálja minden ember, hogy elhallgattatja, és ugyanígy a házasságtörés kérdésében, vagy a lopás kérdésében többször elhallgattatjuk, és egyszer csak már nem is halljuk. Amikor pedig hitre jutunk, vagy újjászületik az ember, akkor az egész megtisztul, újra éled, és még olyanokat is jelez, amit azelőtt nem is jelzett. Vagyis tényleg a legapróbb stikliket is, hogy így mondja, mert érezzük és látjuk már hívő emberként, hogy az gondviselő Istenem, mert gyaláztam azzal, hogy loptam. Hát nem tudta volna kirendelni, amire szükségem van. Hát dehogy nem. Akkor miért loptam? Szóval tulajdonképpen Isten gyalázza a lopás, de minden más bűn is, mert mindent megkaphattunk volna tőle, sőt, sokkal jobb, sokkal áldottabb formában, de nem tőle vártuk a megtérés előtt, hanem magam szerzem.

0: meg. Úgy, ahogy én gondolom. És ez az ember bűne, ez a nyakosság, ez a kivagyiság, ez az egoizmus, hogy én akarom eldönteni, hogy hogy építem fel az életemet, hogy hogy leszek gazdag, hogy hogy leszek boldog, mindent én. És sorra rend olyan eszközt alkalmaz az ember, ami bűn. És itt hadd mondjam el, hogy néhány éve úgy rájöttem, hogy igazából a ma embernek talán ezt kéne mondani, hogy tudod, mi a bűnember? Mit nevez Isten bűnnek? Csak egyet, ami neked árt, vagy másnak árt. Értsd meg! Isten nem önkényesen kijelöl bizonyos területeket, hogy ezt nem szabad, hanem azt mondja, hogy tudod mi, ne csináld, ami árt. Vagy neked, vagy másnak. Tehát ezt is fontos megérteni a bűnnel kapcsolatban, hogy igen, nézzünk szembe vele, Isten azt bűnnek nevezi, ami árt, de csak azt nevezi bűnnek. És éppen ezért bátran menjünk oda hozzá, hogy Uram, mutasd meg, mit rontottam az életemben, mi az, amivel ártottam. És megvallom neked, igazad van, tényleg. Ahogy a börtönben levő hitrejutók, egyszer csak rádöbbennek, hogy jogos az ítélet, amit kaptak. Én ma olyat is hallottam, aki azt mondta, hogy talán még többet is érdemeltem volna. Mert rádöbbent, hogy amit csinált, az árt, vagy más szóval bűn. És most már örül, hogy Istentől kapott bocsánatot, és így élhet ennek az örömében, hogy Jézusért van bűnbocsánat.
1: Köszönöm. Ne menjünk még tovább, kérlek, mert annyira inspiráló a beszélgetésünk. A bűn az, ami árt. Igen, én is írtam ezzel kapcsolatban dolgokat, és az egyik dolog, amit leírtam, hogy az Isten törvénye az inkább korlát. Egy olyan korlát, amelyik a szakadék mellett van, és elválaszt minket. Isten nem valami jótól akar elválasztani minket, hanem a rossztól. Valóban, én is erre jutottam, hogy milyen jó Istennek a törvénye. Vagy a kreszthez is összehasonlítottam az Isten törvényét, és milyen jó dolog, hogy van kresz. Milyen jó dolog, hogy el tudunk menni az úttesten úgy, hogy biztonságban. Tehát nagyon jó dolog a kereszt, nagyon jó dolog Isten igéje. És az jutott eszembe, hogy a lopással kapcsolatban mi lenne, hogyha nem lopnának az emberek? Mennyire más lenne Magyarország, Európa, a világ? Nem kellene zárni a lakásokat? Az autót nem kell félteni, hogy ellopják, vagy a pénztárcát, vagy egyéb dolgot, vagy a feleséget, vagy bármit, vagy a szerveket, emberi szerveket. Úgyhogy ez egy érdekes dolog.
0: Sokkal békességesebb lenne az élet. Hadd mondjuk egy példát, ha belefér. A 80-as években még tudok olyan településről a Kiskunságban, ahol amikor megjelent az iskola újonnan választott igazgatója egy másik helyről, megállt az iskola előtt, és bezárt az autóját, akkor az egész falu fölháborodott. Mert senki nem zárja abban a faluban, akkor még senki nem zárta az autókat, mert nem lop senki. Tehát volt, és alapvetően igenis keresztény alapon volt közerkölcs. Tehát ezt nem szabad lebecsülni. Nem, ugye sokszor azt mondjuk, hogy csak moralizálunk, de nem. Azért a közerkölcs, annak megvan a bibliai alapja. Amikor az emberek még tudták, hogy teremtmények, onnan indultunk, és tudták, hogy felelősek vagyunk, ott azt is tudták, hogy Istenöt el kell számolni. Tehát nem nyúlok a másikéhoz. Nem nyúlok. Mert nem azon múlik a dolog, nem az a lényeg, hogy észreveszik-e vagy nem. Nem az a lényeg, hogy köztörvényes bűnözőnek nyilvánítanak vagy nem. Hanem, hogy azért mennyei atyám látja, és azért mennyei atyámat bosszantom és haragítom ezzel a bűnnel, ártok a fele barátomnak, és hosszú távon saját magamnak. És ha mindezt megtagadom, és azt mondom, hogy Uram, tőled várok mindent, nem veszem el a másét, hiszem, hogy gondviselő jó atyám vagy, akkor tényleg meg is adja, amire szükségünk van, és ráadásként békességesek vagyunk, le tudunk feküdni. A Biblia így mondja, hogy nem kiállt ellenem a tégla a falból. Nincs az épületben, amit építettem, egy tégla sem, amit loptam volna. Nyugodtan fekszem le. Tehát nagyon sok összetevője van és következménye van, ha például csak ezt az egy törvényt komolyan vesszük, amit így mond a tíz parancsolatban Isten, hogy ne lopj.
1: Igen, így van. Beszéltél arról, hogy a lelkiismeret és az akarat. A Róma 7. fejezetében, hát 6., 7., 8. fejezetében sok minden le van írva ebben a kérdésben. A 7. fejezetben a belső és a külső ember harcáról, hogy amit cselekszem, nem ismerem, nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt cselekszek, amit gyűlölök. Tehát eljutunk arra, hogy szeretnénk valamit, felismerjük az Úr törvényét, de a készség megvan bennünk, de az akarást nem találjuk, nem tudjuk véghez vinni. Ilyenkor te mit javasolsz, hogy mit csináljunk?
0: Hát meg kell különböztetni a megtérés előtti állapotot és az utána levőt. Mert amíg Jézus Krisztus fel nem szabadítja a szívemet, és újra nem teremti, addig, ahogy a reformátorok is fogalmazták, tulajdonképpen nem vagyok képes nem vétkezni. Tehát ez az alaphelyzet, amit Ádámtól Évától öröklünk, hogy nem vagyunk képesek nem vétkezni. Ezt édesapám így mondta, emlékszem, hogy menetrend szerint jönnek a bűnök. Ez pont, menetrend szerint jönnek. És ez a valóság, akár belátjuk, akár nem, tiltakozhatunk, hogy nem, meg te is mondtad a saját megtérésedről, hogy hát akkor eleinte hát a BTK-t nem hágtad át, stb. És így indul az ember, mindenki így indul. Ezt egy kedves lelkész testvér egy 96 éves nénivel elkezd beszélgetni, és akkor mondja neki, hogy Eszti néni, elhiszi nekem, hogy van 96 ezer bűne. Hú, a néni megsértődik, és akkor szépen levezeti neki a lelkész, hogy naponta előfordult Eszti néni, hogy háromszor vétkezett. És akkor néni elkezd gondolkozni, hát fiam, még volt az több is, na akkor szorozzunk egy kicsit. És akkor végül kiderül, hogy eszméletlen sokat vétkezünk, tehát jön belőlünk, nem vagyunk képesek nem vétkezni. Az újjászületéssel azt a lehetőséget kapjuk meg, amikor Jézus Krisztussal felveszünk a kapcsolatot, hogy képesek leszünk nem vétkezni. Nem lettünk ilyen értelemben tökéletesek, ugye ez egy nagy megint témája hitünknek, a teológiának, hogy a hívő ember hogy is él, de röviden sajnos még elbukhatunk, de már nem menetrend szerint jön, hanem baleset szerint, néha-néha, és ha megtörténik, van bocsánat. Ha megtörténik, van bocsánat, visszamehetek ugyanúgy az Uramhoz, és kérhetem, hogy Uram, bocsáss meg nekem. Tehát ez egy folyamat, amiben aztán él a hívő ember, hogy harcol a saját bűneivel, a saját régi természetével, szükséges azt megtagadnia, és a bűneit megvallani, de már megvan az a csodálatos lehetősége, hogy erőt kap, és azt mondom, hogy na, ezt nem csinálom. Nem hazudok, nem lopok, nem ezt teszem, hanem azt teszem, amire a Szentlélek indít engem.
1: Értem, köszönöm szépen. Nagyon fontos beszélgetések voltak, most csak így egy mondat, hogy milyen bonyolult az ember, és hogy nem csak anyagból áll, mint ahogy van egy ilyen modell, hogy az ember az csak anyag, és semmi más. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk, várom Önöket legközelebb is. Kedves Somogyi László, köszönöm a beszélgetést, áldás volt.
0: Köszönöm szépen én is.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat, melyet július 6 és 9-e között tartottak Budapest második kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai Árpád-kori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a tiszántúli református egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az evangélikus országos gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden délután 5 órától. Az estvédnöke Máté Gábor a Katona József Színház korábbi igazgatója. Házigazdák Hafner Zoltán és Zászkalicki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtartama személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín az Eszterházy Péter és Gitta könyvtár a Szentkirály utca 51 szám alatt. Nyári gyerektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karantságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8-16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci Egyházmegye. A táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyerekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számukra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegye Karitász igazgató helyettese. Nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30 kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e volt. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma hétfőn gyengén felhős az idő, néhol esővel, záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fokunk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse a hűség, a bizakodó szeretet. Mit jelent a hűség? Úgy is meghatározhatnánk, hogy önmagunkhoz, lényünkhöz, minden adott ígéretünkhöz hűnek lenni, és ragaszkodni ahhoz, amiről tudom, hogy az jó, helyes és tisztességes. A hűség azt jelenti, hogy az ember betartja szavát, még ha drága árat is kell fizetnie érte. A hűséges ember esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. A rábízott munkát nem teszi félre, hogy elutazzon szabadságra. Aki szavahihető, abban megbízhatunk, mert ha megígért valamit, valóban meg is teszi. A hűséges ember idejében kifizeti számláit, feladatait becsülettel elvégzi, annélkül, hogy állandóan emlékeztetni kellene rá. A hűség jelent ragaszkodást, tántoríthatatlan, lankadatlan kitartást és álhatatosságot a kitűzött célokhoz. Ki a hűséges? Az, akire lehet számítani, aki kötelességeit teljesíti, aki mindvégig kitart amellett, aki számára fontos személy lett, ezért rendíthetetlenül hű házastársához, akkor is, ha az ne talán gyógyíthatatlan beteg lesz. Elvi fejtegetés helyett egy egészen egyszerű példával hadd próbáljam szemléltetni a hűséget és a hűtlenséget. Valakinek költözködnie kellett. Több ismerésétől is kért segítséget, néhányan lelkesen megígérték, ott leszünk, segítünk. Amikor végül is autóra kellett rakni a bútorokat, az a reggel nagyon barátságtalan, hideg és esős volt. Senki nem jött el, csak egyetlen egy régi, hűséges jó barátja, aki előző este belázasodott, aznap reggel is hőemelkedéssel, rossz közézettel ébredt, de elment. Miért? Mert a barátja költözködik, és mert megígérte. A többiek, akik fogadkoztak, jövünk és segítünk, még csak nem is telefonáltak, hogy miért nem jönnek. A hűség mindig áldozatot követel tőlünk, ezért a hűség és az áldozat karonfogva járnak.

A hűség végső soron mindig valakihez való ragaszkodást is jelenti. Ha hiszünk Istenben, cselekedeteink Isten iránti hűségről és bizalomról tanúskodnak. Hűségünkkel, hitünkről teszünk bizonyságot. Ezért a hűségnek kétségkívül legmagasabb formája, hogy inkább meghalunk, de az Úrral való közösségünket nem adjuk fel. A hűség mindig a krízisben, a kritikus, a nehéz helyzetekben vizsgázik. Van-e erőm ilyenkor újra amellett dönteni, és megint újra, ki tudja hányszor amellett, akit megismertem, akiben bízom, aki nekem mindennél fontosabb. A mindennapokban azt tapasztaljuk, hogy egyre jobban félnek az emberek visszavonhatatlan igeneket, és az azokkal természetesen együtt járó nemeket kimondani. A hűség pedig olyan döntés, amit az ember önmaga előtt sem korrigálhat többé. Legalábbis súlyos következmények nélkül nem. Viszont ha jól döntünk, akkor az élet legnehezebb, legkényesebb helyzeteiben megtartó erő lesz számunkra, ha meg tudjuk hozni. A stabilitás feltétele a hűség, ezért az egyik legfontosabb jellem tulajdonság, mert ha már senkire sem lehet számítani, ha már senkiben sem lehet bízni, ha minden viszonylagossá válik, összeomlik az élet. A hűség az igazi szeretet próbája, mert teljes elkötelezettséget, megbízhatóságot, hitet és bizalmat jelent. Isten a kicsiny és nagy dolgokban egyaránt, mindenkor, minden helyen és körülményben hűséget vár tőlünk. Erről szól Mózes második könyve 15. fejezet 26. verse is. Ha te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, akkor egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Milyen csodálatos ígéret ez, amelyben bízhatunk, mert az az Isten mondja, akinek cselekedete tökéletes, és minden ő uta igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Hűsége pajzsként, páncélként védi a benne bízókat. Gondoljunk Dánielre, aki Dárius király szigorú rendelete ellenére, mely szerint 30 napig tilos volt Istenhez imádkozni, mégis bement szobájába. Kitárta Jeruzsálem felé néző ablakait, és háromszor naponta könyörgött Istenéhez, éppen úgy, mint azelőtt is tette. Dániel hű maradt Urához. Sem a királyi rendelet, sem a fenyegető büntetés nem ingatták meg hitében. Hűségéért az örökkévaló megjutalmazta, mert sértetlenül került ki az oroszlánok verméből. Ahhoz tehát, hogy az Úr szabadító hatalmát tapasztalhassuk, nekünk is hűnek kell lenni hozzá. Mert ahogy a 101. Zsoltár 6. versében olvassuk, szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak.

Isten először mindig kis dolgokon méri le hűségünket, és ha megbízhatónak bizonyultunk, akkor nagyobb feladatot kapunk tőle. Sajnos mi emberek sokszor a kicsiny dolgoknak nem tulajdonítunk jelentőséget, pedig az életben nagyon sok minden múlik a kicsin való hűségem. Jézus ezt így fogalmazta meg, amint Lukács feljegyezte evangéliuma 16. fejezetében, aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Tapasztaltuk már az életünkben ezt a törvényszerűséget? Végül is, ha kisebb dolgokban nem vagyunk hűségesek, akkor hogyan tudnánk hűségesek lenni a nagyobbakban? Pedig minél több ilyen emberre lenne szükség, erről ír Ellen White is a következőképpen. A világnak emberekre van a legnagyobb szüksége. Olyanokra, akik nem adhatók és meg nem vehetők. Olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Akik merik a bűnt nevén nevezni, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket, akik kiállnak az igazság mellett. Olvastam arról, hogy Észak-Amerika Colorado államában látható egy 400 éves fatörzs, ami a kivágása után megkövesedett. Amikor 1492-ben Kolumbusz partra szállt Amerikában, kis facsemete volt csupán. Ezt a fát nagyon sokszor vihar tépdeste, villámcsapás sújtotta, de mégis megmaradt, és egyenesen állt. Végül mégis pusztulásra ítélte el faóriást egy kis féreg, amely megtámadta gyökerét, és a fa dús lombjai rövid idő múlva lehullottak. Így van ez a mi életünkben is. Ha a kicsin dolgokban hűtlenséget tanúsítunk, akkor elveszíthetjük az örök életet. Isten arra kér minnyájunkat, Jelenések könyve 2. fejezet 10. verse alapján. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ezért a koronáért pedig érdemes küzdeni. Az Istenhez való hűség jelenti azt, ha kinevetnek érte, ha mellőznek miatta, akkor is tartsunk ki a felismert igazság mellett, még áldozatok árán is. Maradjunk meg olyan embernek, akire számítani lehet, akiben meg lehet bízni, akinek hinni lehet.

Bölcs Salamon tanácsa ma is időszerű, amit a példabeszédek könyve 3. fejezetében van feljegyezve számunkra. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Közd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. A hűség jelenti azt is, hogy mindent, amit Istentől kaptunk, rendeltetésszerűen használjuk, az időnket, a testünket, a képességeinket, egy szóval mindent. A hűséget, mint a lélek gyümölcsét lehet ragaszkodásnak is nevezni. Jelent álhatatosságot, a kitűzött célokhoz való, tántoríthatatlan, lankadatlan kitartást, főként a nehézségek idején. A hit és a hűség két olyan fogalom, amely bár közeli kapcsolatban áll egymással, jelentésük mégsem ugyanaz. A hit meghatározhatatlan erő, Isten ajándéka, ahogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvashatjuk. A hit pedig a remélt dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hűség viszont a hit rejtett, belső rendszerének megnyilvánulása. Ha hiszünk Istenben, cselekedeteink iránti hűségről tanúskodnak. A hűség cselekedetei, mint kötelék fogják össze a hitet az erkölcs szabályaival.

Az örökkévaló hűsége szolgáljon számunkra példaként. A 89. Zsoltárban olvassuk. Uram, seregeknek Istene, kicsoda olyan erős, mint Te vagy, Uram, és a Te hűséges voltod körülvesz Téged. Figyeljük meg a mindenható Isten hűségének néhány jellemzőjét. A 36. Zsoltár 6. versében ez áll. Uram, az égig ér a Te kegyelmességed, a Te hűséged a felhőkig. A 89. Zsoltár 34. verse pedig azt erősíti meg, hogy Isten hűsége biztos. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. A 89. Zsoltár 3. versében arról van szó, hogy Isten hűségének alapja a mennyben van. Mert azt mondom, örökké megáll a Te kegyelmességed, és megerősíted a Te hűséges voltodat az egekben. Érdemes átgondolni, hogy az Úr hűségének eredményeként milyen áldásokban részesülhetünk. Erről ír Pál apostol a Korintusbeliekhez írt 1. levél 10. fejezet 13. versében. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. A Tesszalonika beliekhez írt 1. levél 5. fejezetét pedig ezzel az áldásmondással zárja, maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. A mai világban a társadalmunk szinte bátorít a bűn elkövetésére. Környezetünk egyre nyitottabbá válik a rosszra, amit bűnös természetünk természetesen kihasznál. Minden az én központú életmódot népszerűsíti. A reklámok állandóan arra ösztönöznek, hogy csak magunkkal törődjünk, elégítsük ki vágyainkat. Miért is várnánk, miért is vonnánk meg magunktól bármit? Miért is hoznánk áldozatot? Miért is ne tennénk úgy, mint a többi ember? Az önzést még reklámozzák is. Csak te vagy a fontos. Először magadnak kedvez, szól a felhívás. Az én központoságból nőtt ki egy másik jelenség, a felelőtlen magatartás. Olykor úgy tűnik, hogy még régebben mindenki magáért felelt. Manapság már mindenért másokra hárítják a felelősséget. Legyünk őszinték önmagunkhoz. Hogyan hat gondolkodásunkra a média? Hogyan csökkenthetik Isten iránti hűségünket az olvasmányaink, a tévé, a rádió bizonyos műsorai? A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete olyan bibliai hősökről ír, akiknek hűsége példaértékű. Cselekedeteikkel bizonyították Isten iránti hűségüket, még küzdelmek, megpróbáltatások, nehézségek és kísértések közepette is. Ha életüket nézzük, azt látjuk, hogy egyikük másikuk milyen könnyen elcsüggethetett volna. Mire gondolhatott Ábrahám és Sára, miközben egyre csak várták a megígért gyermeket? Mit érezhetett József a börtönben? Mi játszódhatott le Mózes szívében, amikor választania kellett a birodalom minden gazdagsága és az Isten népével való együtt nyomorgás között? Időnként úgy tekintünk rájuk, mint valami földön túli, ember fölötti hősökre, pedig pontosan olyan húsvér emberek voltak, mint mi. Bűnös hajlamokkal, kérdésekkel és félelmekkel, a bukás lehetőségével. Azonban gyengeségeik és hibáik ellenére hűségesnek bizonyultak. A hitről nem csak beszéltek, hanem aszerint is éltek. Ezért Isten rendkívüli dolgok elvégzésére használhatta fel őket.

Beszélhetünk még arról is, hogy melyek a hűség alkotó elemei. A legfontosabb a megbízhatóság. Ha valaki megbízható, akkor lehet rá számítani. Tegyük fel magunknak a kérdést. Hagytunk-e cserben valakit mostanában? Milyen érzés volt? A másik alkotó elem a becsületesség. A becsületes ember nem hajlandó lopni, csalni, hazudni. A becsületesség az erős jellem egyik építőköve. Ezért életünk minden napján e szerint kell eljárnunk. Aki becsületes, az tisztességes is. Ha valaki tisztességes, akkor van hite és vannak erkölcsi értékei, amelyek szerint él. Mások hitét és értékeit tiszteletben tartja. A megbízható, a becsületes és tisztességes ember hűsége ragaszkodásban nyilvánul meg, ami azt jelenti, hogy a nehézségek idején is kitart a másik mellett, mert a ragaszkodás fontos része a barátságnak. Gondoljuk át a felsorolt tulajdonságokat, és vizsgáljuk meg magunkat, milyen mértékben sikerül a hétköznapokban a hűség erényeinek megfelelnünk. Vajon melyik tulajdonságban kellene még erősödnünk? Mind kellene változtatnunk, hogy még hűségesebben kitartsunk amellett, amiről tudjuk, hogy jó és helyes. Megéri-e hűségesnek lenni? Jogos a kérdés, de azért erre a kérdésre csak egy újabban lehet elkezdeni a válaszadást. Mi a fontos? A pillanatnyi érdek vagy az örökké való érték? Percemberkeként akarom-e élni az életet, vagy hajlandó vagyok messzebb is látni, és a legfőbb értéknek tekintem azt, hogy a jellem kincseit gyűjtsem a menny számára. És ehhez olyan áron is ragaszkodom-e, ha az pillanatnyilag szenvedést, megvetést, gúnyt, anyagi veszteséget jelent. Nem az a kérdés számunkra, vajon hűséges-e Isten, hiszen ezt tudjuk és tapasztaljuk, hogy Isten hűségesen megtartja minden ígéretét. A döntő kérdés az, vajon mi hűségesek, megbízhatóak vagyunk-e? A jövővel kapcsolatos kérdésre adott válaszunk, hogy vajon kitartunk-e a végsőkig, már a jelenből kikövetkeztethető. Merre tart ma a lelki életünk? Kegyelemben növekedve naponként odaszánjuk-e magunkat Istennek? Vagy apránként, szép lassan, egyre jobban hozzáidomulunk a világhoz és átvesszük a szokásait? Mit árul el válaszunk magunkról és arról, hogy milyen a kapcsolatunk az Úrral? Ezekre a kérdésekre mindannyiunknak egyénileg kell megfelelnünk. És miközben a válaszon gondolkodunk, ne feledkezzünk meg arról sem, ami a legfontosabb az életben, az emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben való viselkedésünk, a jellemünk határozza meg örök sorsunkat. Aki ezt komolyan gondolja és mondja, ha majd egyszer megérkezik oda az Úr színe elé, tőle magától fogja hallani. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És ott az a bizonyos győzelmi koszorú minden méltatlanságunk ellenére is a miénk lesz. De csak akkor, ha mindvégig hűségesek maradunk, Isten segítsen ehhez mindnyájunkat.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását. Akkor hallgassuk meg a mai adást.

A Gedeon társaság. Amikor ezt a nevet hallom, mindig Jézus szava és az engedelmesség jut eszembe. Menjetek el szerte a világba, és tegyetek tanúságot rólam minden népnek. Kereszteljétek meg őket, tanítsátok, vigyázzatok, hogy megmaradjanak. És minden ehhez hasonló szépet és jót az Úr ránk bízott. És emellett persze a picike bibliák jutnak még eszembe, amiket a zsebekbe téve is magunkkal lehet vinni. Többszínű borítója van, katonáknak, civileknek, másoknak különböző. Korábban még nagyon égtem a vágytól, hogy mint hívőnek, nekem is legyen egy ilyen, de nem kaphattam a terjesztőktől, mert a hitetlen és Isten kereső rétegnek lett kitalálva az egész. Erről meg az jutott eszembe, hogy amikor régen a BKV forgalombiztonsági részlegét vezettem, akkor én is kitaláltam valamit a busz és villamos kocsi vezetőknek. Egy pont ekkora kis füzet volt az egész benne, sok-sok hasznos oldallal, ahová beírhatták a vezetők a beosztásukat, megjegyzéseket, teljesített órákat, és így tovább. Más oldalakon pedig hasznos forgalombiztonsági tanácsok voltak, és érdekes, hasznos történetek, meg hasonlók. Ezeket is ingyen osztogattuk a vállalatnál, és öröm volt, amikor használták, illetve pihenő időben még olvasgatták is. A méret folytán aztán ez is nagyon hasznosnak bizonyult. De még korábban, kamaszlány koromban is volt ilyen megtapasztalásom, bár a téma, na, egy kicsi messze esik Gedeontól, de a forma és a könyvecske nagysága hasznos volt ott is és tarolt. Abban az időben olyan ruhák és szoknyák voltak divatosak, amelyek nagy-nagy zsebekkel voltak varva. Na, az egyik könyvkiadó kitalálta, hogy a Rejtő Jenő könyveket ilyen kis formában fogja kinyomtatni, hogy a zsebekben is jól elférjenek. Na, aztán meg már sik lett. És bizony nekem is volt. Mai szeretettel gondolok ezekre. De térjünk vissza a mába. A netten ezt találtuk. Annyiszor láttam már filmekbe, sorozatokba, videoklippekbe, vagy olvastam prózában arról, hogy valaki betér egy szállodai szobába, kihúzza az éjjeli szekrény fiókját, és elkezdi lapozgatni az odatett ingyenes bibliát. Amikor először lát ilyet az ember a médiában, akkor még elég messze van attól, hogy elképzelje, hogy egyszer majd egy szállodai szobában ő lesz ott egyedül, és abban a szobában majd egy ilyen könyvet is fog találni. No, ez nem az a kicsi változat volt az írólap egynegyede, hanem kétszer akkora. Fekete borítású, elegáns felirattal. Aztán, amikor végre én is eljutottam egy-két országba, magam is megtapasztaltam nagy örömmel ezeknek az áldásait, de elvinni ugye nem volt szabad. Az ingyen könyv, vagyis ez a Biblia viszont nem olyan alapszolgáltatás a szállodákban, mint mondjuk az ébresztés, a takarítás, vagy a szaftos rántotta reggelire. A dolog sokkal rokonszerűbben kezdődött, mint az az ingyen bibliák alapján gondolhatnánk. 1898-ban egy John H. Nicholson nevű úr a Wisconsin állambeli Bosco Bell egyik szállodájába szeretett volna egy szobát kapni, de sajnos csak olyat tudtak adni neki, ahová már becsekkolt egy másik ember is, Samuel E. Hill. Nicholson és Hill nem bánták, hogy egy szobába kellett eltölteniük az estét, ugyanis rájöttek, hogy mindkettőjükben ugyanúgy buzzog a hit.
A két férfi elhatározta, hogy létre kell hozni valamiféle társaságot, ami egyesíthetné a hozzájuk hasonló, szintén hívő, utazó üzletembereket. Meg is beszélték, hogy egy évvel később tartanak egy ilyen témájú találkozót, és meg is lett hirdetve rendesen, szintén Wisconsinban található Beaver Damben. Viszont erre a találkozóra csak egyetlen egy ember jött el, egy bizonyos William G. Knights, akinek legalább egy isteni ötlete volt. Így szólt. Mi lenne, ha a társaságot Gedeonról neveznénk el, az Ótestamentumban szereplő zsidó bíróról? Angol változatban Gideon. A bíró pedig abban az esetben király hírán talán a legmagasabb méltóság volt. Na de ki is ez a bibliai Gedeon? Hát nagyon érdekes a története. Alapjába véve ez, a zsidó nép ismét és ismét elfordult szabadító istenétől, ezért az úr fegyelmezésként többször is megengedte, hogy a környező ellenség letarolja az országot, és rab igába hajtsa őket. Ennek a lelki háttere ez volt. Igen, ha ti a pogányok élettelen istenei után vágyakoztok helyettem, akkor tessék, itt vannak, éljetek az ő uralmuk alatt. De a nép sínylődött, és hát előbb-utóbb kiáltozott az úrhoz, hogy könyörüljön már rajtuk, és adjon szabadítást. Na, akkor a nép már ígért fűtfát, aztán meg ismét minden a régi lett. Na, egy ilyen kiáltás meghalva az úr szabadított támasztott a nép közül, azon zsidó nép közül, akik már teljes erővel a bálványokat imádták. Törzse legkisebb és legutolsó gyermekét szólította meg Gedeont, aki éppen akkor egy lehetetlen munkát végzett, zárt helyiségben tisztította a titokban elrejtett gabonáját. No, így olvassuk a Bírák könyve 6. fejezetében. Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Isten angyala ekkor odalépett, és megszólította őt, mint erős vitézt. És Gedeon azt se tudta, hogy hová legyen, mert ő éppen minden volt, csak nem erős abban a pillanatban. De az úr megbízta, hogy rombolja le a bálvány imádatot, és üzze ki az országból az ellenséget Isten erejével. Nos, ezt a csodás szakaszt így olvassuk. Az úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, uram, ha velünk van az úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midian kezébe adott? Az Úr, angyala, ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj! És a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midian markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, uram, hogyan

Védj egy bikát apád marhái közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Romboldd le apád Baál pogány oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, áldozz fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjaim. Gedeon maga mellé vett 10 embert a szolgái közül, a barátait, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte ezt nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbéli emberektől, ezért éjszaka cselekedett. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, hát látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette lévő szent fát kivágták, a bikát pedig föláldozták egy újonnan épített oltáron. Ekkor ezt kérdezgették egymástól: vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutakodtak, amíg ki nem derítették: Gedeon, Jóás fia tette ezt? Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak: hozd ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, a szent fát pedig kivágta mellőle. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik körbeállták őt: ti akartok perelni a Baálért, ti akarjátok megmenteni őt, aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Ha pedig Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubaálnak, mivel ezt mondták: pereljen Baál vele, amiért lerombolta az oltárát. És ez meg is történt. A nép ismét Istenéhez fordult, de sajnos újból csak egy ideig. Nos, ez Gedeon története lerövidítve vázlatosan. De annyit még hadd tegyek hozzá, hogy mennyire tetszik nekem ez az engedelmesség, amely halálos is lehetett volna, és mennyire tetszik az apa válasza a fölháborodott népnek. Hát, ha Isten ez a bálvány, védje meg magát, nehogy már nektek kelljen ezt is megtenni, hát nem úgy van az, hogy ő vigyáz ránk, és nem mi vigyázunk ő rá. Olvasd el Gedeon történetét, a továbbiakban egyik ámulatból a másikba fogsz esni, ezt garantálom. Na!

A Gedeon Társaság, ahogy a magyar verziót is nevezik, 1908-ban lépett akcióba, bár korábban megalakult már. Eddigre nem csak a létszámuk nőtt meg, hanem kitalálták azt is, hogy mivel lehetne a legjobban terjeszteni az igét. Nevezetesen azzal, hogy ingyenes bibliákat adnának ők is a szállodáknak mindenfelé, rendszeresen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 1908. novemberében meg is történt az első adomány, a Gedeon Társaság a montanai Superior Hotelnek adományozott 25 darabot a könyvből. A 100. évfordulóra egy emléktáblát is emeltek a helyszínen, ami ma már régen nem szálloda. A társaság úgy tartja, hogy egy biblia nagyjából 6 évig bírja a strapát. Egy szállodai szobában hagyott bibliai könyv több mint 2000 vendég kezében megfordul, ami nem is rossz arány. Az amerikai gedeonisták szerint már több mint 2,5 milliárd nyomtatott bibliát osztottak szét több mint 100 év alatt. Tehát a magyar társaság 1989-ben alakult, a honlapjuk szerint 4 millió bibliát osztottak szét hasonló célból,

a szállodák mellett kórházakban, börtönökben, diákoknak, fegyveres testületek tagjainak is. A magyar gedeonisták, vagyis aktivisták által terített könyv három fejezetét tartalmazza a Bibliának, az új szövetséget, a zsoltárokat és a példabeszédeket. Ez utóbbi kettőt Károli Gáspár fordításában, az első pedig a Károli fordítás átdolgozat változata. A magyar szervezet is fölhívja a figyelmet, hogy ezeket a bibliákat csak is ingyen terjeszthetik. Kereskedelmi forgalomban nem hozható. A nyomtatásokat pedig adományokból fedezik. A változó idők szele azonban elérte az amerikai szállodákat is. Több helyen elkezdték kivonni a fiókokban tartott bibliákat, és azok helyett szükség esetén különböző vallásos szövegeket lehetett kérni a recepción. A Trump hotelekben például 10 éve a Koránt, a Talmudot is lehet olvasni ilyen kérésre, bizonyos Marriott szállodákban a Mormon könyvre is alapfelszereltségként számítanak. Ezzel párhuzamosan pedig az internet széleskörű elterjezése azt is jelentette, hogy a telefonján bárki tud már Bibliát olvasni, ezért nincs már olyan nagy szükség a nyomtatott változatra. Más láncok is a nyomtatott Bibliákat a recepciókra helyezték át. A gedeonistáknak erre is megvolt a válaszuk. Elkészült egy saját app, amivel bárhol, bármikor lehet mobilon Bibliát olvasni, azt, amit korábban személyesen juttattak célba. Nos, ha az oldalukat a netten fölkeresed, legalul bizonságtételeket is találsz. Be is lehet kapcsolódni a munkájukba, melyet az Úr magasan megáldott. Ma lehet, hogy azt mondod, amit már ők is, jaj, ugyan már hát a telómon van a fél világ, hát a Biblia, akkor meg ez minek? Hát elmondom, hogy amikor én szállodákban voltam, még nem hívő koromban, eszem ágában se volt Bibliát olvasni, de kíváncsiságból végignéztem a szobákba, hogy mi van, akár a Rivierán, akár Párizsban, Barcelonában, vagy más helyeken voltam, hogy mit találok ott. És amikor kezembe vettem a Bibliát, nagyon elcsodálkoztam. Mi ez? Miért van itt? Mit írnak ebben? És belelapoztam. Ilyenkor szokott előfordulni, mert nagy szervező az Isten, igaz, hogy angolul írott a szöveg, hogy éppen ott nyílik ki, éppen egy olyan mondatot vagy történetet találsz benne, ami fölkelti az érdeklődésedet, és nem tudod letenni a könyvet, vagy nem tudod elfelejteni azt az egy kibogarászott mondatot, amit ott és neked szólóan tett az Isten. Nagy betűvel szólt az Isten, mert valahogy megrengette a lelkedet, mert valahogy éppen konkrét válaszolt valamire, ami éppen feszítette a belsődet, mert valami kedves és édes gyermekkori emléket idézett, mert, és sorolhatnám. És igaz, ma nekem is a telómon van a Biblia. Akár a teljes, akár csak az új szövetségi részt nézem, és hát bizony előkapom gyakran leellenőrizni valamit, hogy amit hallottam, az tényleg úgy van-e, már amikor megszólal bennem a véscsengő egy-egy mondat után. Ezért csak és kifejezetten hálával tartozunk a Gedeon társaságnak a világot áthálózó hatalmas gondolatért, amiről hiszem és tudom, nem ők találták ki, az Úr tette a szívükre, mert éppen akkor és éppen ott ez kellett a világnak, ezt lehetett hasznosítani. Hála a sok önkéntesért, világszerte közel 250 ezernek, akik szorgalmasan osztották a kis bibliákat közel 200 országban,
és hála a sok-sok adakozónak, akik megértették és fontosnak látták ezt az evangéliumi munkát. Szívük hajlandóságával több mint 2,5 millió embert értek el a Krisztusi üzenettel, a reménység evangéliumával. Hála értük Istennek. Ahogy Váci Mihály is mondja, nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni kell.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként, délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán, délután 15:30-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom jutalma. A mai íge, Jeremiás könyve 39. fejezet 18. verse. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Gondolatok az igéről. Micsoda megtartó ereje van az Istenben vetett bizalomnak. Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban. Ki másban bízhatna az ember, mint teremtőjében? Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a teremtő elé helyezzük. Bárcsak mindenben hitáltal élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az Úrban bízott, még soha nem csalódott, és nem is fog. Az Úr így szólt, bizonyosan megszabadítalak. Figyeljünk a bizonyosan szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, még ha minden oldalról veszély fenyegeti is őket. El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valójában igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat. Próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek elsőtől hatodikos korosztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még a családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban, az áhítatokat lelkipásztorok végezték, nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és ez megérintette őket. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. Szerdán a felhők mellett süt a nap, záporok előfordulhatnak, marad az északi szél, és 26-34 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szerénység. Aki irgalom nélkül akar bátor lenni, aki mérséklet nélkül akar hatalmas lenni, aki szerénység nélkül akar vezető lenni, az a pusztulásba indul. Popper Péter.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntjük titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Dániel. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor a férfiasságot érintettük, és tulajdonképpen egy kicsit ezt szeretnénk folytatni, vagy ott ragadtál meg olyan gondolatokat, amelyek elindítottak bennünk kérdéseket, és ezt szeretnénk vele tisztázni. Említettél egy olyat, hogy a programaitokon keresztül olyan kihívások, olyan határok elé állítjátok a férfiakat, amelyek által a jellemükből valami megmutatkozik, akár negatív, akár pozitív irányba. És most szeretném ebben a beszélgetésben Márkkal együtt a határainkról beszélgetni, ennek a fontosságáról, miért, milyen határokkal rendelkezünk, miért fontos ezeket feszegetni, ha ezeket tudnánk tisztázni a beszélgetésben. Úgyhogy indítsuk is ezzel, hogy melyek azok a határok, amelyekkel egy férfi vagy egy nő, egy átlag keresztény rendelkezik.
4: Hát én még talán egyel előrébb lépnék, hogy miről beszélünk, amikor határokról beszélünk. Nem tudom, hogy olvastátok-e Harry Cloud és John Townsendnek a könyvét, a Határaink című könyvet. Ők ugye az egyik atyai, két keresztény klinikai pszichológus.
3: Ők írnak a gyerekeknek is, meg a tinikek is.
4: Igen, zseniális. Igen, egyébként olvastam. Ez az életművük, ami szerintem egy óriási dolog, amit itt hagynak ránk. Ami ott engem megfogott, hogy amikor a határokról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy az ember pontosan különbséget tud tenni a között, például, hogy mi az, ami az ő feladata, és nem a többieké, és mi az, amit ő már nem tud egyedül elhordozni, és szüksége van másokra. Tehát, hogy hol ér véget a képessége. És ebbe a folyamatba tudni ezt a határt, ami a kettőt elválasztja, az nagyon fontos dolog. Na most, ha feszegetünk határokat, vagy miért jó feszegetni határokat, vagy lehet, hogy most előbb azt kérdezted, hogy milyen határaink vannak.
3: Ezt is akartam kérdezni, úgyhogy nyugodtan.
4: Az történik, hogy az ember elkezdi megérteni és meglátni azt, hogy pontosan hol húzódik ez. Mert a probléma az velünk sokszor, hogy mi azt mondjuk, hogy itt húzódik. Pedig igazából itt van. Tehát az is probléma, amikor az ember túl sok mindenre mond igent, túl sok mindent enged be az életébe. De az érem másik oldala, amikor én hamarabb húzom meg a határt, az én akár képességeim határát, mint ahol valóban ott van. Tehát mondjuk egy XCC-n, ezeken a programokon, amiket mi szervezünk férfiaknak, mi elviszünk egy olyan útra egy férfit, ami végül is messzebbre viszi, mint azt ő gondolta, akkor rájön arra, hogy ő sokkal többet bír, sokkal többet el tud viselni, mint amit ő eddig gondolt volna. De az is egy nagyon durva lecke, amikor elér ennek a határához, és eljut arra pontra, hogy egyébként én ezen a helyen már segítséget kell, hogy kérjek. És ez az egyik útja annak, hogy igazán felnőttek leszünk. Egy neves pszichológus, most nem akarom a nevét kimondani, mondta nekem, én ennek nem jártam utána, ezt ezen a héten hallottam, hogy ő mondta, még egyszer mondom, nem olvastam utána a szakirodalomba, hogy az érettség, a felnőttségnek van három jele a pszichológia szerint. Az, hogy egy ember megtesz mindent, ami tőle telhető, az, hogy tud segítséget kérni, és tudja késleltetni a vágyait. Nem tudom, miért ezt a hármat mondta, mondom, de csak úgy megütött, hogy ezt mondja. És az első kettő, ez tényleg a határokról szól. Megteszem mindazt, ami tőlem telhető. Tehát én tudom azt, hogy itt még mindig van feladatom, itt még bele tudom rekni az energiámat. De az is egy felnőttségre, hogy pontosan eddig tart ez, és itt kérek segítséget. Na most ez, amikor a képességek határairól beszélünk, azt hiszem vannak más személyiséghatárok, amiket meg tudunk határozni.
3: Említetted azt, Dániel, hogy az is előfordul, hogy valaki túl táblázza magát, és túl sok mindent vállal magára, de sokkal inkább erre kell figyeljünk, hogy azon a bizonyos határon, amit én elképzelek magamnak, amit látok az én életemben, azon van túl lehet, hogy többet is, vagy többre is képes lennék.
4: Szóval a határprobléma az erről és arról is oldalról probléma. Tehát szinte teljesen mindegy, tehát mindenképp káros. Tehát egy rosszul meghúzott határ, az mindig káros. Tehát káros az én életemre ez, hogyha én túl hamar húzom meg ezt. És egyébként az egyik legmegdöbbenetesebb, legmegdöbbentőbb gondolat, amit ezzel kapcsolatban hallottam, az Jordan Peterson kanadai pszichológus szájából hallottam. És engem nagyon elgondolkoztatott. Ő azt mondta, hogy a lánya nagyon komoly betegségekkel küzdött éveken át a tinédzser korában. Krónikus betegségekkel, amik nagyon korlátozták az életét. És azt mondta, hogy az szülőként az egyik legnehezebb dolga az volt, hogy hogyan nevelsz egy beteg gyereket. Mert szülőként neked arra kell kényszerítened a gyerekedet, hogy pontosan felismerje azt, hogy hol vannak a képességei határai. Mert ugye egy gyerek hajlamos arra, hogy azt mondja, képtelen, nem bírom megenni, nem lehet megenni, fáj a hasam, vagy nem bírom tovább, én hullafáradt vagyok. És hát a szülő folyamatosan feszegeti, hogy nem, te csak impulzív vagy. Tehát eddig volt kedved, most nincs kedved, most abba akarod, hogy játszani van kedved, nem elpakolni. Ha játszhatnál, akkor föl tudnál maradni még 2 órát, azt mondja, takarítani, akkor hirtelen hullafáradt vagy, és meg se tudsz mozdulni. Tehát ez nem igaz. Tehát te igazából megcsalod magadat, és azért kényszerítjük a gyereket, hogy szélesedjen a határa, hogy józan legyen, mert később nem lesz ott ember, aki erre kényszeríti, és ő jár rosszul azzal, hogyha hamarabb abba hagyja, mint ahogy egyébként képes lenne ezt folytatni, vagy csinálni egy utat. És hogy azt mondta Jordan Peterson, hogy az a nehéz egy beteg gyerekkel, hogy neki kétszeres a kísértés arra, hogy azt mondja, hogy itt van a kompetenciám határa, itt a képességem határa, és nekem szülőként segíteni kell abba, hogy te tényleg ott húzd meg, ahol valójában az ott van. És engem ez annyira megütött, hogy akkor értettem meg, hogy úristen, mennyire elképesztően fontos a helyes határismeretnek a kérdése, és mennyire sokat tud segíteni egy szülő a gyereknek, de alapvetően mennyire foglalkoznunk kell az életünkbe, mert az egy probléma, hogyha nekem bajaim vannak, fájdalmaim vannak, és én igazolom a fájdalmaim alapján azt, hogy itt húzom meg a határt, de én igazából csak használom a fájdalmaimat. És ez azért tragikus, mert én tényleg lehet, hogy fájdalmat élek át. Tehát egy áldozat, ami tragikus. De mi van akkor, hogyha az áldozat kártyát ott is fölemeli, ahol nem szabadna fölemelni? És ez egy nagyon bonyolult dolog, de az meg viszont már nagyon káros, hogyha én az áldozatságomat ott használom ki, ott játszom ki, ahol már nem szabad kijátszani, mert még mindig felelős vagyok. És felelős vagyok azért, hogy valamit meg tudok-e tenni, vagy nem tudok megtenni. Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés.
3: Köszönöm. Ez szerint azért is fontos ezek a határoknak a tisztázása, meg nagy határok kitűzése, hogy ne kényelmesedjünk el. Tehát hajlamosak vagyunk erre, hogy ebben a gyerek lelkületben maradjunk, hogy ami nekem jól esik, amit élvezek, ami jó nekem, és nem érdekel, hogy mi a kötelességem, vagy hogy hogyan érlelődhetek, vagy vállalhatok felelősséget.
4: Igen. És a kényelem nem is a kényelem eszméje miatt baj, hanem amiatt, hogy egy ponton nem tesznek meg már helyettem mások semmit.
3: Így van.
4: Tehát nekem kell gondoskodnom az életemről, és az ember az élete folyamán, a felnőttsége folyamán újra és újra rájön arra, hogy felelős. Tehát, hogy dolgok nem azért nem történtek meg, mert szerencsétlen vagyok, hanem azért, mert nem tettem meg, nem próbálkoztam. Tehát az első ott kezdődik, hogy kitűzök-e egyáltalán célokat, tudom, hogy mit akarok. Mi az konkrétan, amit akarok? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát abban a pillanatban, hogy én megfogalmazom, hogy mit akarok, abban a pillanatban én magamat ráállítottam a csalódás útjára. Mert az én álmomból, az álmodozásomból lehoztam a realitásba, és akkor én kiteszem magam a csalódás lehetőségének, hogy egyrészt vagy nem érem el, amit akarok, vagy amikor elérem, nem olyan lesz, mint amilyennek szeretném, hogy legyen. És ebben nekem nagyon kényelmesen jön a nem lehet, meg nem tudom, meg nem bírom, ezzel igazából óvom magamat, de ez nagyon sok bajnak a kezdet. És egyébként az ember képes feldolgozni mindazt a csalódást, amit az okoz, hogy nem sikerült elérni, hogy elbukott, meg azt, hogy amit elért, az nem olyan, ami ennek lennie kell. Ez közelebb visz az egészséges és jelentőségteljes emberi élethez. Ez közelebb visz engem ahhoz, hogy én a valóságban éljek. És az a durva, hogy egyébként egy magasabb életminőséget hoz. Tehát az az ember, aki folyamatosan próbálkozik és elbukik, annak az embernek boldogabb az élete, mint aki nem próbálkozik.
3: Igen, ezt
4: aki dönt és rosszul dönt, annak gazdagabb az élete, mint aki nem dönt. Van valami. Én lent vagyok a létezőben. Igaz, hogy ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna, de nem az álomok világában vagyok. Szóval nem is csak, mert hogy nehogy úgy hangozzunk, mint moralizálók, akik csak így a van, kényelmet van. Hozzák, hanem az a durva, hogy a nap végén nekünk ebbe konkrétan ki kell fizetni egy árat, hogy én hol mondom azt, hogy valójában elég.
3: Talán valahol olvastam ezt, hogy a kudarctól való félelem sokkal bénítóbb, mint maga a kudarc.
4: Igen.
3: Tehát
4: igen.
3: Ez döbbenetes, és erre nekünk vigyázunk el. Melyek a legnagyobb akadályok a határaink leküzdésében? És mit tehetünk ezek ellen, hogy ezeken túljussunk, hogy ne bénítsak meg ezek a dolgok, ha megosztanál néhány tapasztalati dolgot, vagy amit felismertél mások életében?
4: A személyiséghatároknak viszont az a része, hogy én nekem jogomban áll megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretek, mit nem, mi az, amit hajlandó vagyok elviselni, és mit nem. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként ez is kapcsolódik az erőhöz, és amikor én a saját munkámat nézem, ami a férfiak körül zajlik, és a férfiak krízisét látom, akkor egy határkrízis van, nem csak azon a téren, hogy túl szűken húzzák meg a határaikat, hanem máshol meg nem állítanak határokat. Tehát kibejárnak az életükben, nem mondanak nemeket. Ez egy félelmetes dolog. Na most, ha kérdezed, hogy mi az oka ennek, mik a kihívások itt, általában az a kihívás, hogy engem nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni.
3: Nem, ezek elég fontos.
4: Igen, tehát egy kényszeres függés az emberek elfogadásától. És ez egy nagyon komoly probléma. Én nem bírom eltűrni, vagy elviselni, hogy nem szeret mindenki. Az ember, azon az emberen mindenki áttapos, aki mindenki kedvébe akar járni. És ismerjük ezeket a karaktereket, vagy ismerjük a saját életünknek azonnak a szakaszait, amikor így léptünk be egy közösségbe. És tudjuk ezt magunkról. Egyébként tényleg valóla kettő összefügg, mert az ember, aki folyamatos kihívásokban megerősödik, az egyébként azt is tudja tűrni, hogy emberek elégedetlenek vele, vagy haragszanak rá. És nagyon fontos itt még egy kitérőt tenni, hogy mi van a férfiakkal a házasság terén. Mert itt sokszor a kereszténység mögé bújunk, és azt mondjuk, hogy mi a szeretet, a megértés miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban, pedig alapvetően a félelem miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban. Tehát én nem szeretem a feleségemet, amikor engedélyeket kérek, hanem félek a haragjától. És ez nagyon-nagyon más. És az a durva, hogy ebben a feleség ezt pontosan tudja. Tehát rengeteg, nem rengeteg, tehát sajnos több, mint szerettem volna olyan férfival beszélgettem, akitől a felesége vált el. És azt mondta, hogy azért válok el tőled, mert nem vagy férfi. És hozzáment egy nem hívő cégvezetőhöz, és most ebben nem akarom a felelősségétől fölmenteni a nőt, és ebben rengeteg nagy hiba volt, de a férfiak sokszor azt mondták, hogy tudod, mit igaza volt. Tehát, hogy végül nekem fizetnem kellett egy árat azért, hogy folyamatosan megfelelésbe éltem vele. Amitről én eljátszottam, hogy szeretett, és egyszer egy bátyám a saját történetét mesélve azt mondta, hogy nem, ez az abúziónak egy sokkal sunyibb formája. Tehát én erőszakoskodom veled, én el akarom érni veled azt, az én akaratomat, de nem egyenesen azt mondom, hogy nem, meg igen, meg ez lesz, meg az lesz, hanem folyamatosan a kedvedbe járok. Ezzel igazából én ugyanúgy rád erőszakolom az akaratomat. Szóval ezek a határtartásoknál az első számú félelem az, hogy engem nem fognak szeretni. És egyébként ez az ára annak, hogy én a határokkal, amiket húzok az életembe, tehát a szilárd nemeimmel, a szilárd igeneimmel, hogy kimerem fejezni és fölvelem vállalni azt, hogy mit gondolok, mit szeretek, mit nem szeretek, miről gondolom, hogy rossz, merek ebben cselekedni, ezzel én megszilárdulok, mint jellem, és jelen leszek a világban, és megkockáztatom, hogy ez valakinek nem tetszik. Tehát be kell vállalnom, hogy ez vagyok.
3: Konfrontálódsz.
4: De most ez egyébként egy sokkal egészségesebb talaja a szeretetnek. Tehát amikor én tudok nemet mondani, és pontosan tudom, és képviselem, hogy nem, majd azt mondom, hogy én mégis miattad igent mondok, mert szeretlek. Az egy egészen más dolog, mint amikor azért mondok igent, mert félek, és nem szeretném, hogy utálj, mert akkor én magam miatt mondok
3: igent.
4: Így van,
3: ez önzőség.
4: Tehát, hogy én nem neked mondok igent, én magamnak mondok igent. És ezért a pont paradox módon az, hogy az ember elkezdi megkockáztatni a kapcsolataiban, és csak tanácsként mondom, mindig a legközelebbi kapcsolattal kell kezdeni. Mindenki akkor érzi ezt akutnak, amikor van egy távoli kapcsolat, egy főnök, egy ilyen-olyan dolog, de a barátaidnál kell kezdened, ahol tudhatod azt, hogy egyébként nagy az esélye arra, hogy ők szeretni fognak akkor is, amikor te nemet mondasz. Szeretni fognak akkor is, amikor fölvállalod magadat. Szóval ott kell elkezdeni, és amikor ezt elkezded csinálni, akkor paradox módon azt veszed észre, hogy nem eltávolodsz az emberektől, hanem dolgok közelebb kerülnek. Tehát azt kérni egy embertől, hogy ne járjon be a kertembe, de ott az ajtó is használja, az nem bűn.
3: Így van. Beszélj most akkor arról, hogy azok az emberek, akik meg nem akarnak határokat, vagy újabb határokat kitűzni maguk elő, hogy melyek ezeknek az akadályai, hogyan lehet ezeket leküzdeni?
4: Hát a képesség határoknak a szűkre szabásánál, meg én azt látom, hogy kell egy kicsi szándékosság. Tehát az első dolog, amit én ajánlanék, hogy az ember nézzen körbe, és tartson egy számadást, hogy mik azok a döntések, mik azok az utak, amiktől fél. És tudatosan vállalja be.
3: Tehát gyakran a félelmeink a határainkat mutatják?
4: Hát gyakran a félelmeink, a félelmeink plusz tényleg a kényelem szeretetünk, meg a küzdelemtől való, nem is azt mondom, hogy félelme, hanem küzdelemtől való óckodás az, ami minket ott tart. Tehát sok indok lehet, de az biztos, hogyha az ember elkezd kilépni a komfortzónájából, akkor megtalálja azt, hogy valójában húzódnak a határa, és azok mennyivel kiebb vannak talán, mint amire eddig berendezkedett. De a félelem egy ilyen dolog. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell tanulni rossz döntéseket hozni. Be kell vállalni, mert az a baj, hogy másképp az ember nem éred meg. És megint ez néha egy a kereszténységgel együtt járó negatív melléktermék tud lenni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Isten köteles nekünk mindig megmutatni a legjobb utat. Tehát én nem döntök, nem lépek, imádkozok és várok, ami egyébként valahol bölcs, de egy ponton ez egy olyan dinamikát is tud behozni magával, amikor én folyamatosan azért rakom ki a radarokat, hogy ne kelljen elbuknom. Én rettegek az elbukástól, és rettegek a csalódástól, tehát én nem bízom, ezért imádkozok, nem azért imádkozok, mert bízok.
3: És még van itt egy csapda. Ha én ezeket elkerülöm a jellemem formálódását.
4: Igen, a jellemet formálódását.
3: És Isten lehet éppen azért engedni meg ezeket, és aztán jelezni a radaraimon keresztül, na most.
4: Igen, meg elfelejtjük azt, hogy Isten, mint apa, nevel engem.
3: Igen.
4: Tehát, hogy én egy férfivá válás, tehát ugye nekem ez a munkám, én ezzel foglalkozom sokat, a férfivá válásnak a része az, hogy az ember próbálkozik és elbukik, és próbálkozik és elbukik, és megtanulja a csalódást is feldolgozni. És az elköteleződésekből egy-egy út iránt születnek a meggyőződések. Tehát az, hogy miért okos, miért bölcs valaki, azt megelőzi rengeteg hiba, rengeteg fájdalom. Az, hogy miért tudja meghatározni az életének az egészséges határait, az azért van, mert próbálkozott. Mert koszos lett a keze, mert véres lett a keze is. Hallottam egy törzsről, ahol a férfi beavatása, a gyerek férfi válásának az volt az egyik módja, hogy kirúgták az egyik fogát. Tehát azt mondták, hogy a férfiasság az, hogy te tudod, hogy az élet kemény, hogy megsérülsz. Hogy vagy az, hogy elküldték egy feladattal, és nem volt érdekes, hogy a feladatot sikerült-e teljesítenie. Sőt, fontosabb volt az, hogy elbukott ebbe a feladatba, és ezt átélte, és ezt teljes mértékig ennek a felelősségét átélte, és el tudta hordozni. Na ez volt a felnőtti válásnak az első lépése, vagy a nagy tesztje, ez volt a beavatás legfontosabb momentuma. Szóval én azt gondolom, hogy rá kell ébrednünk arra, hogy nem kell annyira nagyon-nagyon biztonságosan élni, mert a bukásainkból is tudunk növekedni.
3: Egyébként ez még felfedezhető gyülekezeti életben is. Amikor nem merünk nagyobb határokat, hogy mi lesz, ha kudarcba fullad, mi lesz, ha nem fog működni. Tehát, hogy hittel lépni például. És mi van, ha nem megy? Hát akkor megyünk tovább, és Isten majd megmutatja.
4: Nem tudom, hogy nektek
3: hátradőlünk.
4: Igen. Nem tudom, hogy nektek eljött ez időszak az életetekbe, tehát én 18 éves, majdnem 19 voltam, amikor hitre tértem, és ott nagyon sok nagyon lendületes, meg nagyszerű dolog történt, meg nagyon erős vezettetések Istentől. Aztán elmentem egy bibliaiskolába, ahol tényleg éjjel-nappal nem csináltam mást, mint kerestem Isten akaratát, meg olvastam a Bibliát, meg tényleg nagyon benne voltam, és akkor is ott nagy megértéseim, megfejtéseim, kijelentéseim, vezettetéseim lettek. És akkor elindult a hétköznapi élet, és egyszer csak azt vettem észre, nem tudom hányadik évében a kereszténységemnek, hogy beakadtam. Beakadtam döntésekbe. Tehát, hogy várom, hogy mi legyen, hogy legyen, itt is szorongok, rettenetesen, meg itt is szorongok. Tehát két út van, és az egyiktől jobban félek, mint a másik. És volt, hogy nem döntöttem 3 évig. Ami iszonyatos kárt okozott a környezetembe, de nem mertem dönteni. És nem értettem, hogy mi a baja Istennek. Miért nem mutatja meg? Mi történt? Mi folyik itt? És egy nagyon hosszú és fájdalmas út volt, amiben én azt, hogy majdhogy nem úgy éreztem, hogy a hitem megtörik Istenbe, azt a kétséget, azt a lobogtatott vádiratot Isten felé, megértettem, hogy voltak éppen Isten legnagyobb hűségének a bizonysága felém, mint ember felé, mert ő érdekelt egyébként, hogy egy érett, felnőtt ember legyek, aki képes döntéseket hozni. Hogy ő nem ennyire steril, hogy nincs olyan, hogy megnyomom a piros gombot, és kijön a pontos válasz az életre, hanem engem felnőtté akar nevelni. És még fiatal voltam, amikor bejártam előadásokra, megérteni Isten akaratát, megérteni egyre jobb, hogy van Isten akarata. És akkor ott mondták, hogy hát nincsenek ilyen sablonok, könnyen eldönthető sablonok, hanem az ember egyre inkább megérti, megismeri Istent, megérti az igét, és elkezd tudni úgy dönteni. És ott ültem, és azt mondtam, nem értem, hogy gondolják ezt? Hogy lesz ez? Mikor fog ez eljönni? És ennek egy nagyon fontos mozzanata egyébként a bukás. Tehát az, hogy az ember bevállalja. Rájön arra, hogy egyébként, hogyha ő rosszul dönt, az nem abszolút mértékben rontja el az életét. Tehát Isten nagyobb a döntéseinknél.
3: Így van.
5: Meg még azt hiszem észre sokszor fiatalok között, hogy ugye pont amit te mondtál, hogy sokkal veszélyesebb az, hogy nem döntesz, és egy helybe toporogsz, mint hogy döntsél valamit. És éppen ezért így félelemmel állnak neki az életnek, hogy most mit dolgozzak, milyen egyetemre menjek, milyen párt választok, stb. És ezzel én ott látom a gondot, hogy azt hiszük, hogy azzal, hogy mi rosszat döntünk, mi tönkreteszünk Istennek a tervét. Pedig mi nem vagyunk egyáltalán nagyobbak Istentől, és attól, hogy mi egy rossz döntést hozunk, nem tesszük tönkre Istennek az egyetemes akaratát.
4: Igen, és sőt, a legdurvább dolog, amire én rájöttem a saját életembe, hogy engem nem érdekelt Isten terve. Engem a siker érdekelt. A fájdalommentes élet érdekelt. Engem a boldogság érdekelt, csak úgy gondoltam, hogy Isten tervén valósul ez meg. Én ezért szorongtam. Tehát nekem ezek az évek azt mutatták meg, hogy Isten azt mondta, hogy Dani, ha te az Isten terve miatt aggódsz, akkor nem aggódnál, mert azt tudod, hogy az én kezemben van, nem nagyon lehet tönkretenni.
3: Így van.
4: Tehát megölték a fiamat, és ezzel győztem. Tehát, hogy a világ legnagyobb gonoszsága, úgy tűnt a sátán legnagyobb győzelme volt az én legnagyobb győzelmem. Nincs olyan fegyver, amit ne tudnék az ellenségem arcába fordítani. Tehát, hogyha téged tényleg az érdekelne, hogy legyen meg az én akaratom, akkor nem aggódnál. Te konkrétan azért aggódsz, hogy boldog legyél. Eked ez az iszonyatos félelmed. És tényleg itt sokkolódtam, hogy tényleg, amúgy ebben van igazság. Szóval ezért vagyunk néha leblokkolva. Amikor le vagyunk blokkolva, akkor általában az arról beszél, hogy vannak báványaink. És azok a báványok veszélybe kerülnek. És elönt minket az egzisztenciális félelem. Mert hogyha ezt most nem tudom jól megcsinálni, akkor biztos, hogy minden rossz lesz. Tényleg? Tényleg minden rossz lesz? Mekkora hatalmat tulajdonítok most akkor ennek a dolognak.
3: Én most olvasom a zsidókhoz írt levelet, és két gondolatot szúrnék itt. Az egyik ami úgy kijön, azt hiszem a 12. részben, de a tévedek elnézést ott a vége fel, hogy Jézus Krisztus a hitünknek a szerzője és bevégezője is. Tehát, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is végzi, meg aki Isten szereti, minden javukat munkája. Tehát, hogy nem kell ennyire görcsösen féljek. Én ezt magamnak is mondom, meg ez üzenet nekem, Dániel, és köszönöm, és remélem, majd lesz maradandó nyoma az életemben, meg hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem-e tényleg az egzisztenciához ragaszkodom, a vélt biztonsághoz, és ezt próbálom Istenre ráhúzni, és ezért nem merek lépni, vagy félek a kudarctól.
4: És a határok feszegetéséhez visszatérve, vagy a határok fontosságához visszatérve, én itt megint csak azt látom egyrészt, hogy mennyire bálványom, mennyire létszükségem, hogy az emberek elfogadjanak, hogy merek-e megkockáztatni egy olyan életet, amiben nem tudom kontrollálni az embereket. Ez is egy bizalomról szól. Merem-e azzal megkockáztatni egy életet, hogy fölvállalom, amit valójában gondolok, amit valójában érzek, hogy nekem mi a jó, mi nem jó, hogy nem megyek el oda, ahol nem akarok elmenni, hogy nem csinálok annyit, amennyit nem akarok csinálni, azt csinálom, amit úgy gondolom, hogy fontos lenne, vagy szeretnék csinálni. És persze ez még mindig azt jelenti, hogy hosszú távon alkudni fogok az emberi kapcsolataimba azért, hogy közösségem lehessen, mert rólam se szólhat minden. Tehát egyik oldalt ez ugyanazt a bizalmat követeli, mint a döntések. Annyira vására kell vinnem a bőrömet. De a másik fontos dolog, amit én megláttam, hogy és ezt is a munkámon keresztül, hogy a határok feszegetés, hogy én mennyire vagyok ellenálló képes, hogy mennyit bírok ki, ezt nem tudjuk elválasztani a fizikalitástól. Tehát ha egy ember nagyon meg van ragadva, akkor menjen és aludjon kint kicsit a vadonban. Érezze a vadonnak a nehézségét. Menjen el kalandokra. Menjen el együtt emberekkel olyan dolgokra, amik nehezek és kalandosak, kicsit bizonytalan a végkimenetele. Másszatok meg egy kisebb hegyet. Egyébként Erdélyben ez nem nagy kihívás, mert itt van. Itt inkább azt mondanám, mindig az erdélyi magyaroknak, és ebben az erdélyi magyarok és az erdélyi románok teljesen ugyanolyanok, hogy sokkot kapnak, hogy az ember minek megy ki a hegyek közé novemberbe. Úgy szoktunk kimenni a hegyek közé, hogy nyár van, kimegyünk, sütögetünk, sétálunk egyet és hazamegyünk. És akkor az XCC-t először megszerveztük itt, október, meg most decemberben, akkor így néznek, hát hülye vagy te, oda nem megyünk ilyenkor, mert nagyon rossz. És persze ez érthető, veszélyes is, de hogy kimenni és kitenni magamat olyan dolgoknak, amiket kicsit nehezek. Fizikailag feszegetni a határaimat. És azt kell észrevenni, hogyha ezt megteszem, az egyébként a jellemem más területein is hatni fog. Ha én merek bevállalni úgymond fizikai veszélyeket, akkor elkezdek tudni más területen is veszélyeket bevállalni. Ha egy picit tovább megyek, nagyobb hegyet mászok meg, mint elsőre kényelmes lenne, akkor egyébként úgy fogok hazamenni, hogy egy picit megerősödtem arra, hogy más dolgokkal is szembenézzek. És ezt most nem akarom kifejteni ennek a pszichológiáját, lehet, hogy nem is tudnám, nem vagyok eléggé szakképzett. Én erre 100%-os tapasztalattal tudok referálni, hogy én ezt láttam magam előtt. Ezt láttam emberek százainak az életében, tehát ez is az egyik tanácsom. Lehet, hogy ennyi volt az, ami az időnkbe befelé, talán az utolsó tanácsom, hogy kicsit lépjetek ki a vadonba, kicsit aludjatok, kicsit érezzétek azt, hogy az életnek nem kell annyira biztonságosnak lenni. Egy éjszaka egyedül egy sátorban, lehetőleg a kaját ne hagyjátok a sátorban, hogy a medvék ne jöjjenek be, de hogy ez is az embert így ráébreszti arra, hogy én egy kemény életre vagyok teremtve. Én nagyon sokat bírok. Küzdelemre vagyok teremtve, és főleg a férfiaknál. Egyébként a nők ezt szinte jobban tudják, jobban tudnak küzdeni, jobban bírják a fájdalmat, jobban bírják az álmatlanságot, betegen mosnak, vasalnak, gyereket visznek oda, én meg ha megbetegszem, akkor szívósabb, megbetegszem, akkor egy hétig fekszem, és szeretném, hogy mindenki engem ápoljon. Szóval, hogy ez megint csak segít abban, hogy a kompetencia, a képesség határaim majd kiszélesítsem addig, ahol valójában ott vannak.
3: Engedj még meg egy kérdés, ha már Budapestről eljöttél ide közénk, és tényleg ismételten köszönjük, hogy a közeliek, gondolok itt családtagokra, közeli barátokra, akár testvérekre a gyülekezetünkből, hogyan segíthetnek ebben nekünk? Akár a határaink egészséges lefektetésében, vagy a határaink, a túl közeli határaink leküzdésében?
4: Hát egyrészt azt tudják csinálni, hogy elfogadják, tehát promótálják, elfogadják, néha kezdeményezik is azt, hogy az ember mondjon nemet, de hát ezt nem tudják helyettünk megcsinálni. Tehát, hogyha én mindig a megfelelési kényszerbe szenvedek, akkor nekem valaki azt mondja, hogy most mondd ezt, amit akarsz, akkor azért fogom azt mondani, amit gondolok, mert engedélyt adott rá. Egyébként, hogy az első az, hogy visszajeleznek, tehát elmondják, hogy akár azt, hogy figyelj, te nagyon sok mindenbe fölmented magad, meg kényelmes életét élsz, vagy nagyon-nagyon emberek kedvébe járó vagy. Ezek sokkoló és nehéz információk, de néha erre szükség van. Én már mondtam személybe embernek, és nehéz volt. Tehát, mert ez, az emberek kedvébe járó ember valahol gyáva is. Tehát a gyávasággal kell szembenézni, és ez egy nagyon nehéz üzenet. Másrészt az, hogyha én nem büntetem meg, hogyha ezt elkezdik, az biztos, hogy segít. De még egy dolog még a határokról, amit talán nem is említettünk, hogy nem csak úgy szoktuk a határainkat elbaltázni, hogy túl hamar húzzuk meg, hanem az, hogy nem tiszteljük magunkat annyira, hogy azt mondjuk, hogy elég. Tehát túl dolgozzuk magunkat, túl sok mindenre mondunk, igen, nem pihenünk, túl sok kötelességet vállalunk, és ez is egy belső ilyen űzöttségből jön, ami általában kötődik az önértékelésünkhöz. Kötődik megmaradt hangokhoz, amik a családunkból, a korai időszakokban összeszedtünk, és utáljuk magunkat, nem tiszteljük magunkat, és nem bánunk jól azokkal a szükségekkel, amik az életünkben ott vannak. Tehát ez is egy óriási határprobléma. Egy munkaalkoholista ember óriási határproblémákkal küszködik, és azt fontos lenne tudni ezeknek az embereknek, hogy felelősek lesznek egy nap. Tehát egy olyan ember, aki túl kényelmes, meg nem vállal felelősséget, nem dönt, nem lép ki a komfortzónájából, annak legalább van néha tudatossága arról, hogy valamit kéne csinálni, mert elrontom az életemet. De az az ember, aki túl sokat csinál, az sokkal könnyebben nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy én úgy nagyjából rendben vagyok. Sose nyugszom meg, mindig ütönvágom magamat, hogy menjenek a dolgok, csak az a baj, hogy ennek is van következménye. Tehát az, hogy az egészségem tönkre megy, az, hogy nincsen időm kreativitásra, hogy nincsen időm új dolgokat tanulni, hogy nincsen olyan rész az életemben, amikor csak úgy kapcsolódok egy látványhoz, egy szakhoz, egy hanghoz, egy zenéhez, az emberi életet beszűkíti, és ez probléma. Ez egy idő után nagyon szűk, nagyon boldogtalan, nagyon kiüresedett, kiégett életet okoz. Nem beszélve arról, hogy milyen a kapcsolatom eróziója a családommal, a barátságaim. De közben én baromira meg vagyok győződve, hogy ez iszonyúan értékes. Tehát én nekem el kellett kezdenem a saját életembe és mások életébe konfrontálni ezt a határhibát is. És ebben lehet felelőssége a környezetnek.
3: Köszönjük ezt neked. Kívánom magunknak, meg a hallgatóknak is, hogy legyenek egészséges határaink, és akár eddig területhez tartozunk, hogy a másikhoz, ezeket valóban Isten rázza fel, meg ő orvosolja, és ne ringassuk-e magunkat hamis dolgokban, hanem olyan határaink legyenek, amiket ő elvár tőlünk, és amit tudunk is teljesíteni. Isten áldjon.
4: Köszönöm.
3: Titeket is, és bennünket is.
4: Köszönöm.
5: Sziasztok.
4: Sziasztok.
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, életed minden részletére nézve. Az én királyságomban semmi sem történik találomra. Minden, ami történik, beleillik egy mintába, amiből jó jön ki azok számára, akik szeretnek engem. Ahelyett, hogy a minta szövevényes részleteit próbálnád elemezgetni, inkább arra használd az energiáidat, hogy bízol bennem, és hálát adsz nekem minden időben. Semmi sem lesz eltékozolva, ha szorosan mellettem jársz. Átformáló kegyelmem által még hibáid és bűneid is újra hasznosíthatóak valami jóra. Már akkor, amikor még bűnben éltél, elkezdtem jelenlétem fényét sugározni bűnnel szennyezett életedbe. Végül kiemeltelek a sáros fertőből, a csodálatos világosságomba. Azok után, hogy saját életemet áldoztam fel érted. Életed minden vonatkozásában bízhatsz bennem.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jeremiás könyve, 17. fejezet, 7. vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 28. vers. 40. Zsoltár, 3. verse. Péter első levele, 1. fejezet, 9. vers.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 20. rész. Gamáliel tanácsa. Cselekedetek könyve, 5. fejezet, 34-től a 39. versig. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket, majd így szólt hozzájuk: Izrael férfiai, jól gondoljátok meg, mit készültök tenni ezekkel az emberekkel. Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, aki azt állította magáról, hogy ő valaki, és mintegy 400 ember csatlakozott hozzá, de megölték, és akik követték őt, mind elszélettek, és semmivé lettek. Ezután az összeírás idején felkelt a galileai Júdás, és sok népet maga mellé állított, de ő is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszóródtak. Mostanra nézve is azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok szabadon őket, mert ha emberektől van ez az elgondolás, vagy ez a dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, úgysem tudjátok leállítani őket, sőt, esetleg

mennybe menetele előtt azt valóra is váltotta. Ezt olvassuk Máté evangéliumában. Ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A felolvasott igében azt látjuk, hogy az Úr Gamálielt, egy tanácsbeli főembert használt eszközül az apostolok szabadonbocsátásában. Noha Gamáliel nem volt ellenséges érzülettel az apostolok iránt, de azért munkatársnak sem lehetne nevezni, mert az apostolok nézetével nem azonosította magát, csupán a főtanácsot óvta a gyűlöletből fakadó vérontástól. Gamáliel valóban egy higgadt, bölcs ember volt. Nem hiába foglalt helyet a főtanácsban. Napjainkban is nagy áldást jelent egy-egy bölcs és megfontolt ember, akár az egyházi, akár a társadalmi vezetésben foglal helyet. Gamálielnek az apostolokkal kapcsolatos tanácsából az alábbi igazságok csendülnek ki. Gonosz dolog a gyűlölet. Hiányzik belőle a szeretet, a türelem, a józanság és a megbocsátás. Gamáliel így óvja a tanácsot az elhamarkodott ítélettől. Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, hogy mit akartok cselekedni. Mintha azt akarta volna ezzel mondani, nehogy megismételjétek, amit a názáreti Jézussal cselekedtetek. Az ilyen tanácsot mi ma élő hívő emberek is csak helyeselni tudjuk, még ha egy farizeus szájából halljuk is. Szándékainknak és terveinknek a felülvizsgálása valóban bölcs dolog, és sok elkerülhető bajtól ment meg. A másik nagy igazság Gamáliel szavaiban az, hogy Isten ügyéért embereknek kardoskodni felesleges és bűnös dolog. Azt mondta Gamáliel a főtanácsnak, ha emberek okoskodásából van az apostolok tanácsa, illetve azoknak a munkája, az a főtanács hadakozása nélkül is semmivé lesz. Ennek az érvnek az alátámasztására két esetet is felhozott. Elmondta, hogy Teudás, aki egy zsidó soviniszta lázadó volt, aki nem Isten ügyéért rajongott, hanem a zsidó nép politikai hatalmáért, megsemmisítetett. Az évezredek fényesen igazolták, hogy az apostolok tanácsa Istentől van, mert eddig még a pokol kapui sem vettek diadalmat rajta. Pedig a sátán sokszor szerette volna megsemmisíteni. Szentül hiszem, hogy a jövőben sem tudja. A másik eset, amire Gamáliel hivatkozik, a Galileus Júdás esete. Ez a harcias zelóták vezetője volt. Ő az összeírás ellen lázongott. Azt hangoztatta, hogy Palesztínában csak teokráciának, azaz Isten uralmának van létjogosultsága. Márpedig az összeírás azt a cél szolgálja, hogy a rómaiak rátegyék kezüket az országra. Ezt a szervezkedést sem igazolta Isten, és a rendbontó szervezkedést sohasem igazolja. Az államrend irányítását Isten nem bízta az egyházra. Annak más a feladata. Építeni Isten országát az emberek között. Gamáliel azt is kifejti a tanács előtt, hogy vallási meggyőződése miatt senkit sem szabad háborgatni. Tehát a lelki ismereti és vallásszabadság elvének első képviselője és szószólója Gamáliel volt. Ő vallási türelemre szólította fel a főtanácsot. Álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik. Sajnos az egyház fejei és vezetői a középkorban mégis Isten ellen harcolóknak bizonyultak. Elfelejtették Gamáliel bölcs tanácsát. Az egyház történelem megcáfolhatatlanul igazolja, hogy a kegyetlen római császárok sem ontottak annyi hitvalló vért, mint a világi hatalomra emelkedett egyház. Legyen hála érte Istennek, hogy mi más körülmények között élhetünk, mint az apostolok, illetve a középkorbeliek. Nálunk érvényben van a régen meghirdetett jelszó, szabad államban, szabad egyház. Országunkban senkit nem háborgatnak vallásos életének gyakorlása miatt. Teljes szabadsággal gyakorolhatja mindenki hitéletét. Tárva nyitva állnak templomaink és imaházaink ajtajai mindenki számára. Bár tudnánk ezzel a jó lehetőséggel jobban élni, mint ahogyan élünk. Végül azt látjuk, hogy az Úr Jézusért viselt büntetés vagy szenvedés nem nehéz, sőt, örömmel tölti el a hívők szívét. Az apostolok nem siránkoztak bántalmazásaik miatt, hanem örvendeztek. Van erre

példa ezen az eseten kívül is bőven. Ha meg is engedett, időközönként az Úr tanítványai életében különféle szenvedéseket, illetve hitpróbákat, de mindig velük volt, és ő adott elégséges erőt a próbákban való megálláshoz. Az Úr Jézusért ejtett könnyek és verejtékek pedig drága, gyöngykoszorúvá változnak Isten országában. Az apostolok is úgy voltak az Úr Jézushoz való szeretetükkel, mint később Pál apostol volt, aki meggyőződéssel mondta: kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istenek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Adná Isten, hogy te is boldog meggyőződéssel mondhatnád ezt, kedves hallgatóm. Legyen így. Amen. Ne önmagunknak éljünk. Pál levele a Filippiekhez, 2. fejezet, 4. vers. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az ember bűnre hajlamos természetében többek között benne fészkel az önzés bűne is. Szeret önmagának élni, és szereti mindenben a maga hasznát keresni. Szinte utopisztikus álomnak tűnik a fenti felhívás: ne éljünk önmagunknak. Fölvetődik a kérdés: hát van olyan ember a világon, aki nem önmagának él? Mi értelme van az ember életének, ha önmagának nem élhet? Ezeket a kérdéseket csak olyan emberek teszik fel, akik nem értik világosan az igei felhívást, és nem tapasztalták még meg a másokért végzett, vagy másokért hozott áldozatok lelket felemelő érzését. Krisztus tanítványainak egyik ismertetőjele az egymás iránti szeretet kell, hogy legyen. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. János evangéliuma, 13. fejezet, 35. vers. Azonban a szeretetnek többféle megnyilvánulása van. Nem csupán kedves, nyájas szavakban vagy udvarias gesztusban lehet azt kinyilvánítani, hanem a saját előnyünkről, kényelmünkről való lemondásban, áldozatvállalásban és a másokért készséggel végzett szolgálatban. Vizsgáljuk meg, hogy ilyen feltételek alapján a fenti felhívást egyáltalán meg lehet-e valósítani. Ha igen, mi az eredménye az ilyen életnek? Az első kérdésre válaszolva azt mondhatjuk, hogy lehet önzetlen, Isten dicsőségét és mások hasznát kereső életet élni. Azonban ehhez nem elég a szó nemes értelmében vett humánum. Ehhez fontos még Isten parancsolatának az ismerete és annak cselekvése is. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát aki úgy tudja szeretni fele barátját, minden embertársát, mint önmagát, az nem csak a maga hasznát keresi féktelen önzéssel, hanem a másokét is. Igen, aki szíve szerint igazán szeret valakit, mint például a szülő gyermekét, az nem sajnál annak boldogítása érdekében semmi áldozatot. Nem ezt a nyelvtani szabályt érvényesíti: én, te, ő, hanem megfordítva: ő, te, és csak legvégül én. Jól tudom, hogy a magunk önzésre hajló emberi természete tiltakozik ez isteni parancs teljesítése ellen. Pusztán a magunk akarat erejével nem vagyunk rá alkalmasok, csak ha az az indulat van bennünk, amely a Jézus Krisztusban is volt. A szelídségnek, alázatnak, szeretetnek és szolgálatnak az indulata. Ehhez viszont újjá kell születnünk. Ő vele a nehéznek látszó dolgokat is meg tudjuk valósítani, de nála nélkül nem megy. Pál apostol is arról tesz bizonyságot: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát elsősorban újjászületés kérdése az, hogy a fenti felhívásnak eleget tudok-e tenni, vagy nem.
A második kérdésre, hogy mi az eredménye az Isten dicsőségért és a mások hasznáért folytatott önzetlen életnek, azt válaszolhatjuk, hogy igen sok. Először is nem válunk rabjaivá a mammonnak. Nem tarthatja szívünket és vágyainkat hatalmában a telhetetlenség és fösvénység bűne. Vagyis tudunk a mammonon uralkodni, és nem az uralkodik rajtunk. Lásd a gazdag ifjút, a mammon uralkodott rajta. Továbbá barátokat szerzünk a hamis mammonból. Kincset gyűjtünk belőle a mennyben. De az Úr sem marad adós a másokért hozott áldozatainkért. Még egy pohár víz sem veszti el jutalmát, amit az Úr Jézus nevében adunk. No, és az sem közömbös, ha mi készek vagyunk másokon segíteni, illetve a mások hasznát keresni, szükség esetén mi is számíthatunk mások segítő szeretetére. Az alábbi igazságot is az Úr Jézus mondja. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Nem rossz befektetés tehát a másokért szolgáló, illetve másokért áldozatot viselő élet. Nem is szólva arról a belső békességről, nyugalomról és örömről, ami ezáltal betölti szívünket. Ellenben, aki csak önmagának él, megfosztja magát a jó cselekedetek örömeitől, és üres, sivár szívvel járja földi életének rövid, rögös útját. Mert jegyezzük meg, a mammon nem boldogít. Sőt, van rá példa bőven, hogy sok irigyet, sok rossz indulatot, sok ellenséges érzést és sok félelmet szül. A végén mégis itt fogja hagyni féltett kincsét minden ember, és a magának élő ember üres kézzel kell, hogy az Úr elé álljon. Mindig tartsuk szem előtt, hogy e földről semmit el nem vihetünk magunkkal, de cselekedeteink követni fognak bennünket. Éljünk rövid földi életünkben Isten neve dicsőségére, egymás boldogítására és lelkünk javára. Ne legyünk önzők, kabzsik, tehetetlenek, vagyis ne csak önmagunknak éljünk. Legyen így. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom jutalma. A mai íge, Jeremiás könyve 39. fejezet 18. verse. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Gondolatok az igéről. Micsoda megtartó ereje van az Istenben vetett bizalomnak. Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-Melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban. Ki másban bízhatna az ember, mint teremtőjében? Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a teremtő elé helyezzük. Bárcsak mindenben hitáltal élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az Úrban bízott, még soha nem csalódott, és nem is fog. Az Úr így szólt, bizonyosan megszabadítalak. Figyeljünk a bizonyosan szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, még ha minden oldalról veszély fenyegeti is őket. El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valójában igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat. Próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel várja és hívja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Ezen a rendezvényen az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római, katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorok végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter evangélikus püspök is alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda 18 óra, a helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, első kerület, Táncsis Mihály utca 28. Szakmai nap az átmeneti gondozás aktuális kihívásairól vaján. A viselkedés mögött pszichiátriai betegségek és az átmeneti gondozásban címmel szakmai napot szervezett a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Remény Családok átmeneti otthona június 29-én Vaján. A szakmai nap iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott. Az előzetesen regisztrált 56 fő helyett végül 64 szakember vett részt az alkalmon. A szakmai nap első előadása során szó esett a krízisben lévő emberek jellemzőiről, a krízis időbeli lefolyásáról, lehetséges kimeneteiről, valamint arról is, hogy a trauma nem egységes jelenség. Másként hat a személyiségre, a kapcsolódásra, az érzelemszabályozásra és a mindennapi működésre. Az előadás során hangsúlyt kapott a segítő szakemberek mentális egészségének fontossága is. A gondoskodás csak akkor lehet hosszú távon hiteles és fenntartható, ha közben a segítő szakember is figyel saját lelki egyensúlyára. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6-os korosztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még a családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban, az áhítatokat lelkipásztorok végezték, nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és ez megérintette őket. Több táboros rendezvény fejeződött be tegnap vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8 és 12-e között szerdától vasárnapig tartott az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9 és 12-e között rendezte meg az idei nyári konferenciáját Pillis Csabán, a Bétel Evangélikus Misszió otthonban. Szívhangok. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre, melyet szintén július 5 és 12-e között a Szívhangok motto üzenetével bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetéseken. 300 fiatal vehetett részt az Örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6-napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei Örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket.
0: Kulturális programajánló.
1: Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium 1. olvasópróbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látta-de Isten című oratórium. A darab 1. olvasópróbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás zenéjét Grillusz Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák-téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. A Gálya Rab oratórium című verseskötet az év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Művészetek Völgye Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taliándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jogával vagy túrával indítani a napot.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Fellélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünneplik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba. A Fellélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat, melyet július 6 és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai Árpád-kori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Nyári gyerektábort szervezett Vácott az egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karantságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8-16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci egyházmegye. A táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyerekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számukra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegye Karitász igazgató helyettese. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Változóan felhős, napos, de melegedő nyári időnk van. Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. Szerdán a felhők mellett süt a nap, záporok előfordulhatnak, marad az északi szél, és 26-34 fokra van kilátás. A következő napokban folytatódik a meleg nyári idő, ugyanakkor 2-től 1 magassági hidegörvény hatására kissé nedvesebb légtömeg áramlik fölénk.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, emlékeznek arra a nagy ívű beszédre, amit Pál apostol egy teljesen kiszolgáltatott, igazából sokkoló helyzetben mond el, mármint hogy éppen a római katonák védőőrizetében van, akik letartóztatják, de igazából ez a letartóztatás kimenekítés egy lincselés elől, és azt kéri Pál az ezredestől, hogy hadd szóljon a néphez, aztán héber nyelvre vált, és beszél Pál az Úr Jézusról, a saját megtéréséről, korábbi életéről, és eljön az a pillanat, de ezt most mindjárt együtt el is olvassuk az apostolok cselekedeteiből, amikor a nép nem akarja tovább hallgatni. Amikor kiontották Istvánnak a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, és helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De az Úr azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni, töröld el a földszínéről az ilyet, nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes pedig elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Az elmúlt alkalommal az idő rövidsége miatt erre a részre nagyon kevés idő maradt. Pedig ezt nagyon érdemes alaposan végig gondolni, úgyhogy ha megengedik, kedves hallgatóim, most ezt a részt újra szeretném figyelmükbe ajánlani. Először is, már az önvallomás is, erre még a múlt héten kitértünk, nagyon sokkoló volt. Tudnilik, hogy István ruha őrzői között én ott voltam és helyeseltem, és hogy ezt ráadásul Jézusnak vallja meg Pál, ugye nem felejtjük el, hogy itt arról beszél, hogy hogyan találkozott Jézus Krisztussal, hogyan szólította őt meg, hogyan kapta az elhívását, és most éppen azt akarja elmondani, hogy hogyan kapta a megbízását, és amikor eljut odáig, hogy nem elég, hogy ő hisz Jézus Krisztusban, mint feltámadt messiásban, nem elég, hogy azt állítja, hogy a feltámadt messiással találkozott, és a tömegben nyilván jó páran nem csak annak idején az István megkövezésénél voltak jelen, hanem talán jó páran a Golgotát sem hagyták ki. Ráadásul még azt is mondja ez a Pál, hogy Jézus azt a megbízást adta, hogy a pogányok közé vigye a nevét Jézusnak. Hogy a messiás a pogányok közé. Tetszenek emlékezni arra, hogy egyszer Jézus amolyan tanulmányi kirándulásra Tírus és Szidón vidékére vitte a tanítványait? És ott, amikor tovább akartak menni, akkor egyszer csak egy asszony hangja állította meg őket, aki elkezdett kiabálni, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És Jézus úgy tesz, mintha meg se hallaná. És a tanítványai rászólnak, hogy bocsásd már el, hát kiáltoz utánunk, hát magyarul hallgattasd meg, vagy csinálj vele valamit, csak olyan kellemetlen itt ez az egész felfordulás. És Jézus ott azt mondja, hogy nem jó elvenni a fia keledelét és odadobni a kutyáknak. Hogy az ember fia a zsidókhoz küldetett, és a tanítványok ezzel együtt kezdik sürgetni, hogy mégiscsak most lépjen túl valami határon. De ugye emlékszünk rá, hogy Jézus soha nem ezt képviselte. Akkor miért ezt mondja? Azért, mert szembesíteni akarta kedves tanítványait a saját véleményüknek a tarthatatlanságával. Meg azzal, hogy amikor ő azt mondta, hogy nekem más juhaim is vannak, nem ebből az akolból, azt ő halálosan komolyan gondolta. Megtanulták a tanítványok ezt a leckét? Nekem szörnyű gyanúm van, és ez a gyanú abból táplálkozik, aki még emlékszik az apostolok cselekedeteinek arra a részére, amikor Kornélius háza népét kell Péter apostolnak az Úr Jézus Krisztushoz vezetni, akkor arra az üdvözlésre, amit Kornélius mond neki, Péter ezt a csodálatosan udvariatlan mondatot mondja, hogy ti nagyon jól tudjátok, hogy egy zsidó embernek tilos egy pogány házába belépni. De hát én kész vagyok, mert az Isten megmutatta, hogy amit ő megtisztított, én nem mondjam tisztátalannak. De a zsidóságra, abban az időben, mikor a pogányok között kiterjedt misszió volt, mégiscsak általánosan jellemző volt a pogány népekről való megvetéssel gondolkozás. És ez a megvetés nagyon sok mindenben kijött. Tessenek csak arra gondolni, hogy egyetlen hely volt, ahol egy pogány imádkozhatott. Hol is imádkozhatott? Hát a Salamon tornácába. És mi volt a Salamon tornácában az Úr Jézus idejében? Bazár. Bocsánat. Ahol lehetett áldozati ajándékot venni, meg Ézsaiás tekercset, meg galambot, meg juhot, meg szarvasmarhát, na jó, bikát az áldozathoz, de minden olyasmit, ami hangos volt, meg zűrzavaros volt, meg hát ha már szent ajándékokat kellett venni, ahol szent pénz kellett, tehát ott voltak a szent pénzre váltó kereskedők, akik nyilván ajánlgatták a portékáikat, szóval bazár. Hogy lehet egy ilyen helyzetben imádkozni? És most, amikor a pogányok szóba kerülnek, por a levegőbe, eldobált ruhák és üvöltés. Nem szabad az ilyennek élnie. Öld meg! Nem lehet életben hagyni. Az ezredes elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Ugye az ezredes egy szót se értette ebből, ő csak a jeleket látta. Látta, hogy amikor megszólal, elcsitulnak, látta, hogy hallgatják, aztán egyszer csak robban minden, hiszen egy mondat után egyszerre az egész tömeg örjöngeni kezd, és úgy gondolja az ezredes, hogy ennek a végére kell járni, marad az ősi módszer, mindent be fog vallani, amit be kell vallani. Amiről itt szó van, ugyanaz az eszköz, amivel a mi drága megváltónkat is megkorbácsolták. A rómaiaknak ez az eszköze egy skorpió névre is hallgatott, ami 3, de sokszor 7 vagy 9 ágú fonott bőrkorbács volt, és a fonásba úgy ólomdarabokat, meg csontdarabokat, meg egyebeket is úgy beleillesztettek, ami azt jelentette, hogy a harmadik, negyedik ütés után már a bőr is jött a büntetett hátáról, úgyhogy várhatóan beval mindent. Még azt is, amit soha el nem követett, majd nem is gondold rá. Amikor pedig szíjakkal lekötözték, azt kérdezte Pál az ott álló századostól, szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor meghallotta ezt a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki, mit akarsz tenni? Hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes oda ment és megkérdezte tőle, mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Mire ő így felelt? Az vagyok. Az ezredes erre így szólt, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál azt mondta, én pedig már benne is születtem. Akkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták, sőt az ezredes megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár, akit megkötöztetett. Ez egy nagyon furcsa jelenet. Sokszor hallottam már érdekes magyarázatokat ezzel kapcsolatban, miszerint itt hirtelen inába száll Pálnak a bátorsága, és a várható szenvedés elkerülendő megpróbált kibújni a szenvedés alól. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy bár ez emberileg érthető lenne, de tessenek csak arra gondolni, hogy a tarzuszi párról beszélünk, aki eddigre már 5-ször kapott 40 botot egy hián, hiszen a korintusi második levél ekkorra már megszületett. Szóval 5-ször kapott 40 botot egy hián, megkövezték, 3-szor hajótörés szenvedett, sok olyan dolog történt vele, amiről nem is beszél nekünk Lukács, hiszen a hajótörésről, amiről tudni fogunk, az majd a Rómába vezető úton fog bekövetkezni, még jóval előtte vagyunk, ettől az eseménytől itt a letartóztatástól 3 évnyi távolságban van. A közbelső dolgokról abból tudunk csak, amit a korintusiaknak ír összegzésképpen, és egyszer sem jutott eszébe, hogy Krisztusért kitérjen ezek elől, vagy megszökjön ezek elől. De az többször eszébe jutott, például a Filippi börtönből, amikor megpróbálják titokban szabadon engedni, hogy éljen a polgárjogával, és világossá tegye, nem pusztán önmaga miatt, hanem a gyülekezet miatt, a keresztény gyülekezet miatt, hogy nem tehet bárki bármit. Tessenek csak arra gondolni, hogy például Filippiben innentől kezdve nem zaklatták a testvéreket. Később persze majd jön olyan időszak. De ugyanennek köszönhető, hogy Efézusban sem zaklatták a testvéreket. Amikor úgy kiállt Pál hittel, erővel, de világossá tette azt is, hogy ez nem jogfosztottak közössége, akik maguktól vonulnak valaholva egy olyan háttérbe, mintha csak föld alatt tudnának megélni. És itt Pál világossá akarja tenni a rómaiaknak. Ő nem a héber főtanács előtt hivatkozik a római polgárjogra, a rómaiak előtt hivatkozik erre, akik egyébként a római polgárjogot rendkívül nagyra tartják. Egy római polgárnak az akkor ismert egész világon teljesen más jogai voltak, mint bármelyik deklasszált, vagy éppen leuralt népnek. És tessék megnézni, a százados abban a pillanatban, hogy meghalja, azonnal megszakítja a büntetést, ott marad pár szíjakkal lekötözve, persze ebből a mi magyar fejünk egyből a deresre húzást gondolja, de ez a lekötözés majdnem inkább úgy kell mondani, hogy fölkötözés, hiszen ez egy oszlophoz való kötözés volt, ezt a büntetést ezt álló helyzetben hajtották végre, fölkötve a kezét a delikvensnek, aki aztán egy idő után nem bírt talpon maradni, szóval innentől kezdve egy összecsukló ember kapta a még súlyosabb csapásokat, és egyre nehezebb helyzetbe keveredett, hiszen nem tudott állni a lábán. De most nem az a célunk, hogy itt mindenkit a véres eseményekkel elborzasszunk, de az a lényege, hogy ott hagyja Pált, egyetlen ütés még nem csattan el, és megy az ezredeshez, és jön az ezredes, aki egyébként egy kifejezetten akkoriban megszokott római életutat fut be, hogy valamelyik elfoglalt terület született polgáraként egy idő után eldönti, hogy katonai pályán karriert futva be megvásárolja a római állampolgárságot. Ez egy hatalmas összegbe került, nem tehette meg ez bárki, és éppen ezért, mikor Pál arra hivatkozik, hogy ő római polgár, ő abban a pillanatban azt mondja, hogy neki ez nagyon sokba került. És erre Pál azt mondja, hogy ő meg beleszületett. Hogy születhet bele egy Tarsusban nevelkedett héber ember a római állampolgárságba? Nagyon egyszerű. Az apja már római állampolgár volt. És abban a pillanatban, hogy ez valakivel megtörtént, onnantól kezdve leszármazottai már öröklik a polgárjogot, egyébként nálunk sem kell megvitatni senkinek, akinek az édesapja, édesanyja magyar, hogy vajon magyar állampolgár lesz-e. Ez abban az időben is így volt. Pálnak már az apukája is, azt, hogy vette, kiérdemelte, valamiért kitüntették érte ezt, nem lehet tudni. A lényeg az, hogy Pál már beleszületett ebbe az állapotba. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy milyen elképesztő az, hogy amikor Isten a kiválasztásnál kijelölte azt az embert, aki az egész világra el kell, hogy vigye az evangéliumot, egy olyan valakit keresett a saját népéből, aki teológiailag a kortársaihoz képest átlagon felül képzett, és egyébként minden más szempontból is arra, hogy a világon végig menjen, teljesen alkalmas. Neki sehol nem kellett magyarázkodni római polgárként, hogy hogy kerül oda. Neki erre joga volt. Senki nem kérdezhette meg, hogy milyen alapon utazgat ő. Neki erre joga volt. És amikor az ezredes meghallja Pál válaszát, nem marad lehetősége parancsot adni. Nem tudom, hogy megtetszettek-e ezt figyelni, de azt olvasjuk, hogy a katonák abban a pillanatban elmentek onnan. Ez majdnem olyan, mintha azt mondaná a katonaság, hogy innentől kezdve az ezredes parancsolhat, amit akar, ők nem viszik vására a bőrüket. Mert egy római állampolgár ítélet nélkül való büntetése egészen a császárig el fog menni, és a következmények tekintetében mindenki pontosan tudta, hogy ezt olyan jogtiprásnak fogják tekinteni, amiért a császár vagy az udvar példát fog statuálni azokon, akik egy római polgárt ítélet nélkül mertek bántalmazni. Úgyhogy mindenki hátralép. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot, mármint az ezredes, hogy mivel vádolják a zsidók, levetette tehát a bilincset, és megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács, ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította. Szeretném fölhívni a figyelmet, itt már egy más közegben vagyunk. Ez nem az Antónia erőd már innentől kezdve, hanem a Sanhedrin, az izraeli parlament, ahogy ma mondanánk, a teológiai és a társadalmi döntő és vizsgáló bizottság, de lehet egyébként bíróságot is mondani. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap akkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál erre így szólt hozzá, megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ül, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Erre az ott állók ezt mondták, Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Itt muszáj megint megállni, tudnélik Pál nem meggyávult, ha emlékszünk, az Úr Jézus, amikor ugyanezelőtt a testület előtt kap egy pofont, mindjárt kezdésként a kihallgatásának, akkor az őt megütőhöz fordul Jézus, és azt kérdezi, hogy ha helytelenül szóltam, mondd meg, de ha helyesen szóltam, akkor miért is ütsz engem? Mindenki tudta, hogy miről szól a törvény. Ráadásul egy jogtudós áll a tanács előtt, Gamáliel lába mellett nem csak teológiát tanult, hanem megtanulta az izraeli társadalom minden ágát, bogát, és ez a jogtudós most kikéri a jog nevében, az izraeli jog nevében, hogy miért él el a főpapa jogtól. Természetesen ebből ott hirtelen kerekedik egy kis ilyen önérzeti vita, hogy hogyan jön ő ahhoz, hogy Isten főpapját gyalázza. Egyébként ez az Isten főpapja olyan messze áll a mindenható Isten szolgálatától, mint Makó Jeruzsálemtől, hogyha nem haragszanak kedves hallgatóim, mert hogy ez a főpap működteti például a bazárt a Salamon tornácában, és kizárólag a főpapi családnak volt ebből hatalmas bevétele, amin ő keresett és ő gazdálkodott, és még sorolhatnánk a dolgokat, de itt most a méltóságot hozzák elő, mire Pál azt mondja, hogy valóban az van a Szentírásban, hogy néped fejedelmét ne átkozd. De tessék csak nézni a folytatást. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, se angyal, se lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Itt most muszáj megállni, tudnilik a főpapi család szadduceus, magyarul cádókita irányból jön. És amikor ez itt feketén-fehéren leírva elén kerül, akkor sok mindent meg lehet érteni. Hát miért lenne problémája a főpapnak azzal, hogy mit tett ő Jézussal? Hát nincs feltámadás, nincs angyal, lélek sincs. Hát ebben a világban kell megoldani minden kérdésemet. Kit érdekel? Az én gazdagságom? Hát ide a templom pénzét is. Úgy sincs folytatás. Na de ezt mire alapozza? Nem most kezdődött el, kedves hallgatóim, az a törés, ami szembe megy Isten igéjével, miközben megtartja a vallásnak a különböző liturgiáit. És meg lehet nézni, hogy már akkor is milyen következményekkel járt. Nem értem, hogy ma miért gondolják sokan, hogyha elfordulunk Isten igéjétől, de meg akarjuk ilyen vagy amolyan felekezeti szokásainkat tartani, meg a ilyen-olyan vallási tekintélyünkért szállunk hadba, miért lenne más az eredmény? Itt megint hangsúlyozni kell, sokan úgy gondolják, Pál trükközött. Nem. Pál igazat mondott. Azt mondta el, hogy a feltámadás itt a probléma. Nem engedték, hogy tovább mondja, hiszen abban a pillanatban kirobbant egy vita. Mert a szadduceusok hallani nem akartak a feltámadásról, pedig tudtak Jézus feltámadásáról, ha máshonnan nem Péter apostoltól. Tudtak az angyalról, ha máshonnan nem, hogy az általuk bezáratott tanítványokat angyal vezette ki többször is a börtönből, egyszer több tanítványt, egyszer meg Péter apostolt, tudtak arról, hogy van lélek, volt rá bőven tapasztalatuk már, de nem akartak tudni, ugye ez egy nagyon különös dolog, amikor tudok valamit, de nem akarom tudni, és azonnal vitatkozni kezdtek. A farizeusok pedig, akik egyébként eredendően a Szentírás tekintélye mellett akartak kiállni, itt azonnal elkezdik védeni az álláspontot. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis állítják, hogy nincs feltámadás, nincs aggyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak, semmi rosszat se találunk ebben az emberben, hát ha lélek szólt hozzá, vagy angyal? Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megbarancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. A következő éjszaka odaállt Pál mellé az úr, és azt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenni. Hát ha jól számolok, 2 napon belül már másodszor a római helyőrség menti ki sajátjai közül a tarzuszi Pált. Ez az egyik megjegyzés. A másik megjegyzés, hogy úgy tűnik, hogy Istennek néha lehetnek római eszközei is. Hívő ember volt ez az ezredes? Nem. Isten tudta használni? Igen. Hívő ember volt a főpap? Csak tessék őt megkérdezni. Erre szokták azt mondani, hogy a következmények tekintetében meg lehet kérdezni gyógyszerészünket és kezelőorvosunkat is. Hát hoha, a főpap? Hát ki lenne más hívő ember, ha még ő se? Hívőként viselkedik? Nem. Használhatja Isten? Tetszik tudni, hogy a tudatos ellenállás alkalmatlanná tesz bennünket? Miközben a semmit nem sejtő lehet nagyon alkalmas eszköz Isten kezében? Aztán van még itt egy mondat, amit muszáj elismételni, hogy Isten eddig hagyja, hogy Pál ezen az úton menjen. És most kihirdeti a vizsgaeredményt. A vizsgaeredmény jeles. De tetszik tudni, amikor jeles a vizsgaeredmény, és felsőbb osztályba léphet az ember, akkor néha egészen ijesztő a tantárgy. Mert ott így hangzik a jeles, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, most jön a felsőbb osztályba léphet, úgy kell majd Rómában is bizonyságot tenned. Hát nem lesz vége ennek. Ez Rómáig fog tartani, és akkor még nem is tudja Pál, hogy ez évek, mire majd Rómáig eljut. De ez azt jelenti, hogy Pál, jól értetted, amit útközben megértettél. Kitartottál. De van egy jó hírem. Én is kitartok melletted, mondja az Úr. Néha ez nem könnyű út. De vajon mehetett volna Pál más úton, ha ezt az utat jelölte Isten? Tessenek ezen elgondolkozni. Innen folytatjuk egy hét múlva, ha az Úr akarja és élünk.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Mike C. Bertolio írta a Washingtonból, az Egyesült Államokból. Imár a hívás. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zsoltárok könyvének 23. fejezetének első verse. A feleségemmel a repülőtéren voltunk egy utazásról hazatérőben New Yorkba. A bejelentkező csarnokban egy kerekes széket igényeltünk a feleségemnek. Várakozás közben figyeltük az embereket, és észrevettünk egy piros, kék, sárga és lila ruhába öltözött hölgyet fején kendővel. Mellette állt a férje is. Egy idő után a férj elővette egy feltekert, puha anyagot, ami törölközőnek tűnt. Mit akar ezzel csinálni, gondoltam. Leterítette a padlóra, és egy bizonyos irány felé fordult, majd letérdelt, és a fejével megérintette a földet. Akkor jöttem rá, hogy napi imáját végzi az imaszőnyegen, és nem törölközön. Végig imádkozott, amíg a feleségemmel ott várakoztunk a tolószékre. Csodáltam a férfi elszántságát, különösen a zsúfolt repülőtéren. Miközben figyeltem, késztetést éreztem, hogy csendben végigmondjam magamban a 23. Zsoltárt. Pálnak a Tesszalonikaiakhoz írt első levelének 5. fejezetének 17. verse arra hív, hogy szüntelen imádkozzunk. Elsőre ez egy nehéz kihívásnak tűnhet, de sokféle dolog imára ösztönözhet minket. Egy sziréna hangja, egy hír, egy fájdalmat átélő személy, vagy esetleg egy olyan alkalom, amikor betekinthetünk valakinek az ima életébe, egy egészen szokatlan helyen. Istenünk, köszönjük teremtett világodat. Add, hogy a különböző hitű emberek támogassák és bátorítsák egymást. Amen. Napi gondolat, mi ösztönöz engem naponta imádságra? Imádkozunk tiszteletért a más vallásúak felé.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 13-a.
2: Dús Márton a Sárospataki gimnázium után 1617-ben első Rákóczi György pártfogásával Marburgba, majd Heidelbergbe ment tanulni. 1622-ben Filicki János mellett pataki tanár, korrektor lett. Szent Molnár Albert istenes és tudós atyafinak emlegeti őt. Munkái között gyász és üdvözlő versek is maradtak ránk, és a disputáció metafizika, illetve a disputáció teológika.
1: Az 1897-es születésű K.S. Gyula építész, iparművész, főiskolai tanár, a magyar belső építészet és a korszerű magyar bútorművészet jeles képviselője. Tanulmányait a Budapesti Iparművészeti Iskolában végezte –

0: reforma tervezési tanszéket. Kiállítások tervezésével is foglalkozott. Ő készítette az 1933-36-os milánói triennálé belső építési terveit, az 1937. évi párizsi világkiállítás magyar pavilonját, az 1947-es közlekedési kiállítást, valamint több magyar reklámgrafikai, nyomtatvány és könyvkiállítást. A Bútor és az új építészet című szakfolyóiratot szerkesztette, a Tér és forma folyóiratnak pedig munkatársa volt.
1: Szabados György, Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész és zeneíró jazzzenész volt egy szemében. 1939-től 2011-ig élt. Életműve sokszínű, komponált balettet Markó Iván részére, táncoperát Nagy József inspirációjára, históriás éneket 1956 emlékére, kantátát Babits Mihály verseire, a megtisztulás vágyát fölmutató Aditont, film- és szertartás zenét, vonós zenekari műveket, számos zongoradarabot és kamarazenei kompozíciót. A zeneszerzés mellett rendszeresen publikált zenei írásokat, tanulmányokat, esszéket. Váci Tamással közös kötete a Zene kettős természetű fénye. Arszpoétikája: minden szellemi és művészi teljesítmény mögött ott áll valami időn kívüli érzet, előkép, látomás, valami akarat, ami közvetlenül nem megfogható.
0: Rubik Ernő a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas szobrász, építész, formatervező, belső építész, játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár 1944-ben e napon született. Többször elmondta, hogy apjától megtanulta, minden munka értéket létrehozó folyamat, amelynek van célja és egyben pozitív eredménye is. Építészmérnökként végzett, majd az iparművészeti főiskolán szobrászatot és belső építészetet tanult, és itt tanársegéd, adjunktus, végül docens lett. Az akadémiai tervező professzorként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a kocka prototípusa volt, ez adta az ötletet találmányához, ami eleinte akadályokba ütközött. 1980-ra viszont a Rubik kocka az egész világon forgalomba került. Máig több mint 350 milliót értékesítettek belőle. Mintegy 50 könyvet publikáltak arról, hogyan lehet megoldani a Rubik kocka rejtélyét. További ismertebb játékai a bűvös dominó, a sudokúb és a Rubik óra, valamint a Rubik's 360 néven kiadott Rubik gömb.
1: Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, 1951-ben e napon hunyt el. Ő a dodekafónia és a szerializmus technikájának megalkotója. Tanárként is a század legnagyobb hatású egyéniségei közé tartozott. Ismertebb tanítványai Alban Berg, John Cage és Anton Webern. Atonális szerzeményei például a Várakozás, a Sorskeze és a Jákob lajtorjája című befejezetlen oratóriuma. Kiemelkedő dodekafon darabja a Mózes és Áron című operája, valamint amerikai alkotói periódusából említjük az Előjáték a Genesis Suite-hez zenekarra és vegyeskarra, Opus 44-es művét.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Efézus 6:13.
1: A bűnnel szembeni sikeres ellenálláshoz legyünk mindig annak a tudatában, hogy a sátánnal és az ő szolgáival van dolgunk. De mégse tegyük őket kizárólagosan bűnbakká, hiszen a gonoszság elsősorban bennünk van. Jakab apostol ezt nyomatékosan hangsúlyozza az első fejezet 14. és 15. versében. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül. Alázkodjunk meg minden rossz gondolattal kapcsolatban, ami felülkerekedik bennünk. A sátán nem tudná azt fölkelteni, ha nem rejtőzne bensőnkben a gonoszság magva. Ám óvakodjunk attól a veszélytől is, hogy kis hitűvé váljunk, ha ismételten előjönnek a régi kísértések, amikre már úgy néztünk, mint megharcolt és legyőzött dolgokra. Saját magunkat sem értjük ilyenkor, hiszen nem akarjuk a gonoszt. Vágyunk tőle szabadulni, és azután jönnek a pillanatok és órák, amikor a gonosz mégis félelmetes, lenyűgöző módon csalogat. Ilyenkor közel állunk az elcsüggedéshez. Olykor gyűlölködő emberekkel van dolgunk. Talán legközelebbi hozzátartozóink gyötörnek. Kísértésünk, hogy megkeseredjünk velük szembe. Tudnunk kell, hogy emögött is a gonosz áll. Az úszítja őket ellenünk, hogy féltékenységgel, daccal, engedetlenséggel sújtson. Jó, ha nem vesszük tevékenységüket személyünk elleni támadásnak, hanem fölismerjük a harcot a világosság és sötétség között, és legyünk bizonyosak abban, hogy az Úr figyelme és irgalma mindig ott van, és ha rejtve is, de óv és tart minket.
0: Mennyei Atyám, könyörgöm, hogy minden harcomban a te szellemed vezessen, erősítsen, és Jézus legyen az életem ura. Érzem, hogy állandó konfliktus harc középpontjában vagyok, a gonosz, megtévesztő gondolatokat ültetve az elmémbe, igyekszik elbizonytalanítani. Szeretnék fedhetetlen maradni, távol tartani magamat minden tisztátalanságtól, és meggyökerezni a te szeretetedben. Remélem, közelebb kerülhetek mélységeidhez, Uram, Isten félelemben járva, neked mindenben engedelmeskedve. Segíts, hogy megalkuvás nélkül járjak a te igazságodban, védve a szívemet a hit pajzsával, amiről lepattannak a gonosz támadások nyilai. Hadd védjem gondolataimat az üdvösség biztos tudatában, hogy ne bizonytalanodjam el a napi küzdelemben, és erős váram legyen nékem a te ígéd. Tudom, sokszor nem csupán magamért, hanem akiket tartósan vagy ideiglenesen rám bízol, azokért is szellemi harcot kell folytatnom. Ebben is fontos az éberség. A gonosz még a jónak tűnő gondolatokon és sikeresnek vélt cselekedeteken keresztül is kisiklathatja az életünket. Add a harcomhoz szent lelked erejét, a megtartó hitet, az álhatatosságot. Köszönöm, hogy szeretetednek a bizonysága az is, hogy most itt lehetek színed előtt. Hiszem, hogy mindnyájan előtted állunk, hogy meghalljuk mindazt, amit te mondasz nékünk. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Már közzétette meghívóját az Ökumenikus Tanács. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel várja és hívja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Ezen a rendezvényen az Ökumenikus Tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorok végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az Ökumenikus Tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter evangélikus püspök is alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e szerda 18 óra, a helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma, első kerület, Táncsis Mihály utca 28. Bilincsek között is szabadon. Megtartották a Gálya Rab oratórium első olvasópróbáját. A protestáns Gálya Rab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látta-de Isten című oratórium. A darab első olvasópróbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költői erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották július 9-én csütörtökön Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák-téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Általános Iskola kollégiumában, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. A Gálya Rab oratórium című verseskötet az év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. Szerdán a felhők mellett süt a nap, záporok előfordulhatnak, marad az északi szél, és 26-34 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink! Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.
4: Szép estét kívánok! Miről is lesz ma este szó? Keresztény közhely az, hogy vannak proféták, akik megmondják a jövőt. Sajnos ki kell önöket ábrándítanom. A profécia az nem megírt, előre megírt történelem. Valami más. És hogyha ezt a valami más nem értjük meg, akkor a profétákat összekeverjük a jósokkal, és a proféták nem jósok. A jósnak az a szakmája, hogy kitalálja, milyen lesz a jövő. Persze ma nem így hívják, hogy jós, kérem szépen. Úgy hívják, hogy futurológus. Az is jós. Általában nem sikerül neki sem megtudni a jövőt, de a proféta nem futurológus és nem jós. Hát akkor kik a proféták? Egy nagyon régi történettel szeretném kezdeni, és önöknek is ajánlom, hogy a Bibliából nézzünk egy történetet, egy esettanulmányt, hogy így mondjam, ezt így szokták mondani szépen, a Krisztus előtti 8.-7. század fordulójáról. Az első nagy íróproféta, aki le is írta a profétálását, Ézsaiás proféta volt. Ézsaiás proféta Ezékiás király idejébe ért, egy nagyon izgalmas, érdekes korba. És az első máris tanulság, a proféta az az ember volt mindig, aki két lábbal a történelemben állt. Tehát nem olyan bácsi, aki a világ végén ül, lóbázza a lábát, és akkor mindenféle ködös dolgot beszél a jövőről, nem Nostradamus, hanem a proféta egy olyan ember, akit úgy is lehetne mondani, hogy reál politikus. Benne áll a történelembe. Ezékiás is figyel erre a profétára, és amikor nem figyelt, akkor mindig bajba is jutott. De nézzük a történetet. 701-ben vagyunk Krisztus előtt. Ez egy nagyon érdekes kor, mert Szargon, asszír fejedelem, ugye ez az asszír birodalomnak a nagy virágkora, ez a század, ugye Ninivé uralma az egész Közel-Kelet felett, a termékeny félhold felett, Szargon király meghalt, és amikor meghal egy erőskezű király, akkor mit szoktak csinálni? Akkor cincognak az egerek. Létrejött egy nagyon érdekes szövetség, ezt úgy hívjuk a történelemben, hogy Száz Város Szövetsége. Ez a Száz Város Szövetsége az volt, hogy azt mondtuk, nem fizetünk adót, azért se fizetünk adót. Ez egy darabig ment is, és ebben a szövetségben benne volt Júda is, meg nagyon sok filiszteus város, aztán a Júda környéki kisebb fejedelemségek, hiszen az asszír birodalom egy ilyen multinacionális birodalom volt, de mi szokott ezután következni? Amikor eldőlt a trónviszály, míg a trónviszály tartott, addig nagyszerűen ment ez az egész dolog, hogy nem fizetünk azért se. Elmúlt a trónviszály, jött egy nagyon tehetséges uralkodó, Szanhérib, és egyetlen kemény kézzel, ahogy az asszírok szokták, rendet csinált a birodalomba. Ha netán jövő vasárnap mondjuk Londonban tetszenek lenni, egy ország vagyunk, miért tetszenek nevetni? Szóval Londonban tetszenek lenni, a British Museumban ingyen be lehet menni. Ez azért van, hogy azért mondom, hogy ingyen be lehet menni, mert ez az angolok lelkiismeret furdalása. Tudnék, a British Museumban az látható, amit összeloptak a világtól, de nem mondják az angoloknak, mert ezért haragudni szoktak. És hogyha bemennek a British Múzeum fő csarnokába, ahol ott a Rosetta kő, nagyszerű egyiptomi emlékek, második Ramszesznek az óriás szobra, és így tovább, akkor baloldalt a második lejáraton az alaksorba letetszenek menni, ott megtetszenek látni azt a domborművet, ami éppen Sanheribnek, akinek a korában vagyunk, a hálószobáját díszítette. Ez a dombormű pontosan egy judeai város elfoglalása, ez a judeai város úgy hívják, hogy Lákisz, ennek az elfoglalását örökíti meg. És mellette Sanherib valószínűleg egy szadista pasas lehetett, már bocsánat, hogy így mondom, az van, hogy hogy kell kivégezni az ellenálló városok fejedelmeit. Ugye leírja azt, hogy egy két ujjal így nyomja ki a szemét, persze három ember fogja a fejedelmet, és ő SK kinyomja a szemét, azután levágja az új perceit, aztán csuklóból, aztán karból, szóval a vagdalt húst csinál az ellenfeleiből. És többek között lehet látni a Lákisz ostromát is, hogy a zsidó foglyokat viszik. Tudnék, az történt, hogy ennek a lázadásnak úgy lett vége, hogy Szargon egy nagyon erős hadsereggel kegyetlenül rendet teremtett, az egyiptomiakat is megfékezte, és a száz város vagy megadta magát, vagy ostrommal elesett, utoljára maradt Jeruzsálem. Nem is úgy mondom, hogy Júda, úgy mondtam csak, hogy Jeruzsálem. 701 van. Lákisz elesett. Lákisz sokkal erősebb város volt, mint Jeruzsálem. Jeruzsálem egy nagyon érdekes város, egy földnyelven volt akkor még, most már nem nagyon lehet látni, mert beépült és behordta a Kidron völgyét is, és a Hinnon völgyét is behordta már a csapadék, a földet odahordta, és nem olyan vadregényes, mint régen volt. Ott falak vették körül, nem lehetett ostromolni. Csak észak felől. Az északi falnál megjelent az asszír hadsereg, és erről tudósít Ézsaiás könyve. És ezt a tudósítást szeretném röviden legalábbis megnézni, nagyon izgalmas. Azt jelenti, Ezékiás uralkodásának 14. évében, ez 701-ben van, felvonul Szanhérib, Asszíria királya, Júda összes erődített városa ellen. Ebben a feliratban a British Múzeumban lévő domborművek mellett van egy felirat, ami szintén Sanherib palotájából való. 46 város sorol fel, amelyiket elfoglalt Júda és környékén. Tehát feljött az erődített város, ellen bevette azokat, azután az asszír király elküldte kincstárnokát, a régi fordítási bibliában nem nincs lefordítva ez a szó, hogy rabsaké van, ez nem személynév, hanem egy tisztség, kincstárnok, pénzügyminiszter magyarul. Elküldte a kincstárnokát Jeruzsálembe Ezékiás király ellen erős hadsereggel. Az megállt a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezeinek útján van. Ez az északi rész. Van egy mező, volt egy vízgyűjtő, és a ruhafestőknek elég sok vízre volt szüksége. Ez a falon kívül volt, megáll az asszír hadsereg. Mit gondolnak, mit csinál az egész nép? Mindenki ott leselkedik a falon. Most mi lesz? Ezékiás király kiküldi a három legfontosabb diplomatáját. Hilkiáhu fia, Eliákim, a palota felügyelője volt. Ezt úgy hívják ma, hogy a király személye körüli miniszter, ami tulajdonképpen, esetleg mond sokat, a tulajdonképpen a belügyminiszter volt. Azután kiküldi Sébnát, a kancellárt. Sémnának a sírját is megtaláltuk, annyira történelmi személy. Ha most ugye Izraelbe tetszenek lenni, akkor Jeruzsálem múzeumban lehet látni Sémnának a sírkövét. És a harmadik diplomata az Aszáf fia, Joá. Ez az Aszáf fia, Joá volt a fő tanácsadó. Három legfontosabb ember. És akkor ez a rabsaké, vagyis ez a fővezére most a csapatnak, ugye elkezd jó hangosan tárgyalni a fal előtt ezekkel a diplomatákkal. De jó hangosan azt jelenti, hogy torka szakadtából. Mindenki fülel a falon, nem? Most dől el a sorsunk, nem? És elkezdi mondani ez a derék kincstárnok. Mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Micsoda elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz. Kibe bízol, hogy fellázadtál ellenem? Ugye, fellázadtál ellenem, nem fizeted az adót. Talán Egyiptomnak, ennek a törött nátszálnak a támogatásában bízol? Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe és átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval, mindazok, akik benne bíznak. Mindenki tudta a falon, hogy ez igaz. Egyiptom uszította ezeket a kisebb országokat, mert Egyiptomnak nagyon szüksége volt ezeknek a kisebb városállamocskáknak a támogatására, hiszen itt lehetett kimenni Egyiptomból, Egyiptom egy csőország, addig van Egyiptom, ameddig van a Nílus, amit kijött a Nílus, aztán utána van a sivatag. Ez az egyetlen út kifele, Ázsia felé. De Egyiptom soha semmit nem tett ezekért az országokért. Abba bízol. Nagyon szellemes a kép. Nádra rátámaszkodsz, eltörik a nád, átfúrja a tenyered. Ebbe bízol? Aztán tovább mondja. Fogad hát az én urammal, Asszíria királyával. 2000 lovat adok néked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast. Hogy tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Hát én 2000 lovat adok neked. A ló az akkor az volt, mint a tank ma. Tudsz ellenem harcolni? Az emberek hallgatóztak. Aztán, hogy tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsijaiban és lovasaiban bízol? Azokat tönkreverte már, Lákész előtt tönkreverte az egyiptomi lovas hadsereget, tehát a lovaskocsis hadsereget, Szanhérib. És akkor elkezdi mondani, talán az Úr tudta nélkül vonultam föl ellened az ország ellen, hogy elpusztítsa? Figyeljük meg, milyen ravasz, fellazító beszéd ez. Azt mondja, az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak föl ez ellen az ország ellen, hogy pusztítsam. Szinte a levegőbe reszket a belpolitikai válság. Mi van akkor, hogy Ezékiást elzavarják, kinyitják a kaput, és Ezékiásnak annyi. Ekkor megszólalnak a diplomaták, és azt mondják, beszélj a szolgáiddal arámul, mert megértjük, ne beszélj velünk júdeai nyelven, a várfokon lévő hadi népfüle hallatát. Ugye el is árulják, hogy miről van szó, nem? Az arám volt a diplomáciai nyelv, és az rabsaké, rokon nyelv, könnyű volt tudni, tudott héberül, és héberül mondta. Pontosan az volt a cél, hogy a belülről bomlassza ezt az egységet. Mi lesz most? És tovább mondja, az Úrban bízol? Hiszen az Úrnak állított magaslatokat, ezek a házi szentélyek voltak, ami ellen a proféták mindig harcoltak, mert ezek mindig, tulajdonképpen ezek mindig azt mondták, hogy ez Isten nevét dicsérik ott, de ezek mindig keveredtek a pogány vallással. Ilyen fél pogány, fél zsidó kultuszi helyek voltak, hiszen ezeket leromboltattad Ezékiás. Látod, az Úr megbüntetett. Na most ez nagyon sok embernek tetszett a falakon belül, akik ugyan elfogadták Ezékiás reformját, de azt mondták, hogy hát, ha azért van benne valami. Minden ilyen dologgal így van ám az ember. Most ne haragudjanak, én humoros példát mondok. Vizsga szezon jön. Jönnek a jányok vizsgázni. Hozza a kék macit, lila mánnyaka, mert annyira szorítja, és kérdezem, mit fogdosod azt a macit? A tanár úr, ez a kabala. És mondom, az segít neked? Hát azért nem tudom, de hát ha. Tudják? Ez ilyen. És pontosan az Úr ezt nem szereti. És beáll a csőd, beáll a krach. A nép ott áll, és hiszi is meg nem is, amit ez a rabsaké mond, hiszi is meg nem is, hogy most kinyissa a kaput, ne nyissa ki a kaput, Ezékiás mellett maradjon, vagy átálljon az asszírokhoz, mit csináljon most? Hiszen Ezékiás most már keresni a békét, mindenféle hadisarcot is szívesen kifizetne, csak hogy maradjon uralmot. Érdemes lesz nekünk ezt a terhet hordozni? Mi lesz velünk? És akkor Ezékiás, a király más nem tud csinálni, megszaggatja a ruháit, elmegy a templomba bűnbánatot gyakorolni, és tanácskozást hív össze. Mit gondolnak, kit hív? Stratégiailag jól gondolkodó katonákat? Vagy esetleg a rendőrminisztert, hogy rendet teremtsen? Vagy a tüntetés feloszlatása érdekében belügyi erőket mozgósít? Vagy azt mondja, hogy beígérek a népnek ilyen meg olyan adókedvezményt? Ezek a politikai eszközök most már hatástalanok. Ott áll az asszír sereg a falak előtt. Mit lehet tenni? A prófétát lehet hívni. Miért? A proféta az nem azt tudja, hogy mi lesz a jövő. A profétánél többet tud. A proféta az azt tudja, hogy mit gondol az Isten. Mi az Isten terve? Mert a proféta az az ember, aki pontosan ezt tudja. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a mi sorsunkat az dönti el, hogy tudjam, hogy holnap, holnap után mi lesz, hogy milyen rendszerváltások, meg mit tudom én, milyen történelmi fordulatok lesznek az életben, hanem a Biblia embere az úgy gondolkodik, hogy tudni azt kell, hogy az Isten mire gondol, hogy lát engem az Isten. A proféta az nem össze-vissza beszél. Nem akkor szólal meg, amikor éppen eszibe jut valami. A proféták mindig akkor szólaltak meg, amikor beállt egy helyzet. Én ezt úgy szoktam mondani, egy profétailag nyitott helyzet. Mondok egy pár ilyent. Például, menjünk a Jelenések könyvére. Első század vége van, 95 táján vagyunk. Domitianus császár elkezdi önmagát isteníteni. Ebben az önistenítésben nem tudnak osztozni a keresztények, ezért a keresztényeket deportálják Pátmos szigetére, Efézusból és környékéről. Ez egy börtönsziget, vasbányák vannak, különben nagyon gyönyörű sziget most, ha már ilyen turisztikai információkat mondok, érdemes elmenni oda. Legzöldebb görög sziget, és olyan, mint egy nagy pók, három beszakadt vulkáni kráterbe benne a tenger, és ilyen érdekes, zegzugos. Valami középen van egy kis helyecske, rajta egy vár, egy várossal. De akkor börtönsziget volt. És János azon töri magát, hogy mi lesz veled, kereszténység. Mi lesz veled? Harmadik generáció. Merre a kiút? És akkor megjelenik Jézus, és nem a jövőről beszél, többről beszél. Nagyon érdekes a negyedik fejezet első verse. Ugye először van a Jelenések könyvében egy nagy mennyei látomás, látja Jézust, ahogy mint főpapot a gyertyatartók között szolgál. Ugye már régen nincs templom, már csak az emlékbe él, 70-ben lerombolták a templomot, most már régen nincs templom, már csak az öregek emlékeznek rá. És akkor az a 7 gyülekezet, ami a szívén van, ami János munkaterülete volt. Azokkal egy-egy szerződést köt az Isten, mert ezek a levelek tulajdonképpen hetit a szerződési formában íródtak. És utána van egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja a 4. fejezet első verse a Jelenések könyvében, és nézzük meg, ez is a prófétához tartozik. A 4. fejezet első versében jön egy, azt mondja, és láttam ezután, hogy nyitva van egy ajtó a mennybe, és az előbbi hang, mert olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, és így szólt. Jöjj fel ide, és megmutatom néked azokat, amiket meg kell történni. Ez nem történelem, hanem történés. Ez kettő. Történelemben mindig azt kérdezzük, hogy mikor, hol, ki. A történéseknél azt kérdezzük, hogy miért, és mi a tartalma. És az is érdekes, hogyha a történelmet akarta volna megmutatni a Jelenések könyvében, akkor miért kell felmenni a mennybe? A földről jobban lehet látni, nem? Hát azért kell felmenni a mennybe, mert profétai kinyilatkoztatásról van szó. A profétai kinyilatkoztatás pedig azt jelenti, hogy Isten szemével kell látni most az egész történést, ami történik körülöttünk. A proféta az nem a jövő tudósa. Ezért van, hogy a proféták beszélnek múltról, beszélnek jelenről, és beszélnek jövőről. Nem a múltat akarják elmagyarázni, tehát nem történetírók, nem riporterek, hogy a jelent bemutassák, és nem is jósok, hogy a jövőnek az eseményeit elmondják, hanem valami más a proféták dolga. A proféta az az ember, aki lát az Isten szemével, ezért házonnak hívják héberül őket, látónak. Aki átlát a dolgokon, látja a történelemnek a nagy megoldó képleteit. Vagy a történelem nem csak események sora, hogy ez ilyen esemény, olyan esemény, amolyan esemény. A proféta nem az eseményeket mondja el. A proféta azt mondja el, hogy a történések mögött, az események mögött milyen törvényszerűségek vannak. És ez a profétának a lényege. Ezért van az, hogy Ezékiás nem azt akarta tudni, hogy most mi lesz, hanem Ezékiás király azt akarta tudni, hogy most aztán tényleg merre, most mi a megoldás ebben a kátyúban. És Ézsaiás jön, és azt mondja az Úr, hogy ne félj. Jeruzsálem nem esik el. Ez politikailag nonsense volt. Gyakorlatban beteljesedett. Egész pontosan tudjuk, 701-ben eltűntek az asszírok Jeruzsálem falai alól. Herodotosz azt mondja, hogy ezt a patkányoknak lehetett köszönni, mert terjesztették a bubó pestist a asszír táborba. Tényleg 1938-ban ki is ásták a francia régészek azt a tömegsírt, amiben eltemették ezeket az asszírokat, és a csontleletekből meg lehet tudni, hogy tényleg pestisesek voltak. Na de ez nem az a lényeg, hogy tűntek el az asszírok, eltűntek az asszírok. Mert Isten tudta a tervet, a lényeget. Mi Jeruzsálem szerepe? Kell-e Jeruzsálem, vagy nem kell Jeruzsálem? És itt a lényeg ma is. Mi nagyon sokszor kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ezután. És az Isten ezt nem mondja el. Az Isten elmondja a tervet, elmondja a megoldó képletet, ami a jövőt megoldja. De ezt mindig azért mondja el, hogy a jelenben tanuljon az ember. Ha valaki nem akar tanulni a múltból, ha valaki nem akar a profétai szóból jelenleg tanulni, hanem csak kíváncsi, hogy mi lesz a jövő, annak a profécia nem mond semmit. A proféta az arra való, hogy a mai életem megoldó képletét megértsen. És ezért a proféta mindig a jelenért szól. A proféta nem a jövő tudósa, nem a múlt tudósa, hanem a proféta arra való, hogy én ma megértsem az Isten tervét, és ha én megértettem az Isten tervét, akkor változzon az én életem. A 21. századi embernek pontosan ez a baja. Ez az, amit úgy szoktuk mondani, egy átkosból örököltünk, nem? Ugye az átkosban énekeltük a múltat végképp eltörölni. Ez a legnagyobb marhaság, amit énekeltünk valaha is. Tudnék, a múlttal mindent lehet csinálni, csak eltörölni nem. Gondoljuk el, hogy eltörölnénk a múltat, mi ülnénk most, ezt a múltba csinálták, nem? Ezt a széket, amin ülünk. Nem lenne ez az épület, nem? A múltat nem eltörölni kell. Aztán, figyeljék meg, hogy volt ez? Azt mondta a régi rend, hogy ha megváltoznak a tulajdonviszonyok, ez megváltoztatja az embereket. Éppen ezért rossz az, hogy vannak nagyon gazdag emberek, és sokan nagyon szegények vagyunk. Ezért vegyük el a gazdagoktól azt, amiük van, és akkor hirtelen becsületes lesz minden ember. És eljön a kommunizmus, nem? Tetszenek még emlékezni? Bele is halt a rendszer, nem? Mert azt az ostobaságot elhittük, hogy ha a külső viszonyok megváltoznak, ettől megváltozik a világ. Pedig ez pontosan fordítva működik. Ha egy ember belülről megváltozik, akkor másképpen kezd látni, és más lesz körülötte a világ. A proféta nem az az ember, aki a külső változásokat a kíváncsi embereknek elmondja, hanem a proféta az az ember, aki azt tudja, azt közli, azt mondja el, hogy Isten hogy lát. Azért mondja el, azért közli velem, hogy én is szinkronba legyek az Isten tervével. Együtt tudjak az Istennel lépni. És valahol pontosan ez az, ami hiányzik a mai életből, a profétai látás. Jövendőmondunk nagyon sok van. Van, aki vallásos köntösben jövendőmondó, van, aki politikai köntösben jövendőmondó, soroljam még. Gazdasági jövendőmondók is vannak. Ebben nincs hiány. De hol van belül az a törvény, az Isten törvénye, ami szerint ez a világ megy? Hol van a megoldó képlet az életünkre? Mert pontosan itt van a lényeg. Proféta szó, az egy görög szó, profiémi ezt jelenti. Pro az azt jelenti, hogy valaki előtt, és nem időbeni előttséget, hanem térbeli előttséget jelenti, valaki előtt beszélni. A proféta az az ember volt, aki odállt az emberek elé, és nem azt mondta, hogy nekem az a véleményem, hogy, vagy a tudomány fejlett ilyen-ilyen-ilyen szabályai szerint azt mondhatjuk, hogy, vagy nem is azt mondta, hogy elvtársak, oda vesszük az irányt, hanem a proféta azt mondta, hogy így szól az Úr. Mert Isten úgy szeret bennünket, hogy meg akarja osztani azokat a törvényszerűségeket mi velünk, amely törvényszerűségek befolyásolják a mi életünket. Ez a proféta. Oda elénk, ő a látó, aki nem önmagától tudja, mert az Isten megmutatta, és nem önmagától jön, hanem csak akkor jön, ha az Isten küldi. Ha az Isten megszólal, a profétának szólni kell. Ez a proféta. Szól-e ma az Isten? 21. századi kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája az, hogy visszaemlékezők vagyunk csak. Jó régen, 1980-ban az Egyesült Államokban voltam egy évig. Doktorálásom után egy posztdoktorét híren. És húsvét jött, és hát néztük a televízió mindenféle húsvéti műsorát, ez olyan volt akkor a televízió műsor, mint nálunk, hogy rengeteg ilyen beszélgetős, meg akármilyen műsor. Nagyon ócska műsor volt, az igaz, csak én angolul szerettem volna tanulni minél jobban, és a televízióból remekül lehet tanulni angolul, hogy mondják ezt, hogy mondják azt, nem szótárból kell tanulni angolul. És egyszer csak felkapom a fejem, mert egy riporter kislány odadugta a mikrofont az akkori kornak az egyik leghíresebb amerikai teológusa, orra alá, Altizernek hívták ezt a teológust, már meghalt, és megkérdezte azt a szabványkérdést, ugye ilyen elmétől duzzadó kérdést, mit jelent professzor úr önnek a húsvét? Ezt már megkérdezte 100 embertől, volt, aki azt mondta, hogy pulykasültet jelent, volt, aki azt jelenti, hogy együtt lesz a család, tudják, amit ilyenkor mondani szoktak. Mindenki mondott egy jópofaságot, kislány szépen hercigen megköszönte, és továbbment, és az Altizer is bejött ebbe a csőbe. És Altizer egy nagyon elgondolkodott mondott. Azt mondja, egyre kevesebbet. Majd kiejtette a kezéből a mikrofont a kislány. És azt mondja, megmagyarázom. Mi keresztények a visszaemlékező pózban vagyunk. Megyünk előre erre az úton, és ott visszanézünk, hogy ott van mögöttünk a húsvét. És Altizer azt mondta, ez a kereszténység tragédiája, és igaza volt. Na, akkor nagyon nem értettem ezt, és nagyon sokat meditáltam felett, azért emlékszem rá. Pedig Altizer itt egy nagyon fontos dolgot mondott. Mi bezártuk a múltba a Krisztust. Aztán érezzük, hogy ez nem jó, és akkor elkezdünk a jövőről fantáziálni. Majd az új Jeruzsálem ilyen lesz, meg az Armagedon ilyen lesz, ugye tudják? Nem mondom, hogy kik mondják. Majd ez így lesz, majd ez úgy lesz. És a kereszténységnek az a baja, és a jelen, mert a múlt rendben van, jövő nem tudom, hogy milyen lesz. De a Bibliának nagyon érdekes az időfogalma. A Biblia úgy nézi az időt, fordítva, mint mi. Mert mi hogy nézzük az időt? Ha most itt lenne egy tábla, ez olyan beteges pedagógusi nyavaja, látszik, hogy 43. tanéve csak felsőoktatásban tanítok. Én krétát keresem mindig, meg a táblát. Arról szoktam álmodni. Érzem a szagát. Na, elég az hozzá, hogy rajzolnék egy kört, beleírom, hogy jelen. Egy nyilat rajzolnék, és oda is egy kört, abba beírnám, hogy jövő. Tehát mi úgy gondolkodunk, európai emberek, hogy állok a jelenben, ez a biztos, biztos, amit látok, és ott messze van egy ködös jövő. És erre a nyílra, ami a jelenből a jövőbe vezet, ráírnám, hogy remény. Csak hogy ez a remény, földiekkel játszó égi tünemény, ugye Csokonai tetszik meg tudni, istenségnek látszó csalfavak remény, mit terem magának a boldogtalan, és mint védangyalának hódoluntalan. Ez sima szájjal kecsegtet, kéteskedve csepegtet, és elmondjuk csak maradj magadnak, biztatom valár, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Nem mondom tovább, hogy kertem narcisszusat, hogy tudnám. Ez a remény. Tehát a remény valami nagyon bizonytalan dolog. Állok a jelenben, a biztos jelenben, és mennél messzebbnek tűnik a jövő, annál bizonytalanabb. Valóban a jósok meg a futurológusok ezt élik át. Nagyon érdekes, hogy a héber gondolkodás, de a keleti gondolkodás is, sumér akkád is ilyen, az fordítva ül az idővonaton. Mi úgy ülünk az idővonaton, hogy arccal a jövő felé, a múlt mögöttünk, a múltat végképp eltörölni, azt elfelejtjük, avval nem foglalkozunk, előttünk a jövő. A héber ember fordítva ül a vonaton. Mi a biztos? A múlt. Mire kell nézni? Mi van előttem? A múlt. Miért? Mert abból kell tanulni, nem? Mi az, amit elrontottam? Mert a saját kárán tanul az okos, mondom én. És ha valami sikerült, akkor annak a tanulsága is a múltban ott van, és azt meg kell tanulnom. A jövő van mögöttem. És a jelenben van egy nagy kérdőjel. Tehát nem úgy rajzolnám fel, ahogyan mi gondolkodunk, a jelen az biztos egy nagy felkiáltó jelet rajzolnék. A jövő pedig egy nagy-nagy kérdőjel, nem? A héber ember azt mondta, a jövő biztos. A múlt is biztos. Miért biztos a jövő? De amikor megszülettünk, biztos volt, hogy meghalunk, nem? Aztán tovább megyek. Ha keresztény vagyok, akkor tudom azt, hogy Jézus biztosan visszajön, mert megígérte, nem? Hol van itt a kérdőjel? Itt nincs kérdőjel, ez biztos. A múlt meg megtörtént, az is biztos. A kérdőjel az a jelen. De mi a kérdés a jelenben? A jelen nagy kérdése az az, hogy én a múltból tanulok-e vagy nem? Az idővonat az olyan, hogy én felültem a keleti pályaudvaron most délután a vonatra, és eljön a vonat, szajolik. Szajolnál van egy ilyen pici kis vasdarab, úgy hívják, hogy váltó. Ha arra áll, akkor most Debrecenben lennék. Ha erre áll, akkor Békés Csabán vagyok. A jelenben van ez a váltó. És a prófétának pontosan az a szerepe, hogy a múlt tanulságai alapján, a jövő reménysége alapján a jelen döntését segítse. Mert hogyha a Biblia időfogalmát rajzolom fel, akkor a jövő biztos, ahogy mondtam, és a reménység az nem olyan nyíl, ami a jelenből mutat a ködös jövőbe, hanem egy fordított irányú nyíl. Az, hogyha a jövőt meg akarom nyerni, erre a reményre ma van szükségem, és ez a remény akkor az enyém, hogyha a múlt tanulsága alapján helyes váltót állítok. A proféta az arra való, hogy segítsen nekem abban, hogy a múlt tanulsága alapján, a jövő reménysége alapján a jelenben helyesen döntsek. Ezt sose felejtsék el. A proféta az nem jós. A proféta az nem ilyen nagyszakálló ember, aki lógázza a világ semmibe a lábát, és tudom én, gondolkodik valami elvont képekbe. A proféta az az ember, aki a jelenben megmutatja azt, hogy melyik a helyes váltó állás. Hogy lehet biztosan a jövőbe jutni a múlt tanulságai alapján? Ennek a sorozatnak az a címe, hogy miért kell Jézusnak visszajönni. Az első előadáson nem volt itt mindenki, hadd mondjam el, elmondtam. Most nagyon divatos lenne erről beszélni, ugye 2012-ben már a Blik is megírta, itt lesz a világ vége. Még egyszer mondom, nem hiszek a világ végébe. Nem hiszek a világ végébe. Azt tudom, hogy ennek a világnak vége lesz. Mindent elkövettünk érte. Mégse a világ végébe hiszek, hanem én Jézus visszajövetelébe hiszek. Ami nem a világ vége lesz, hanem a világ igazi értékeinek a kiteljesedése lesz. Én nem lógóru pessimista vagyok, mert hívő vagyok, hanem én optimista vagyok, mert tudom azt, hogy Isten nem hagyja, hogy semmibe hulljon ez a világ. Jézus, amikor a Földön járt, beszélt az ő második eljöveteléről, többször is. Ha Jézus visszajövetelébe hiszek, akkor ő rá kell hallgatni, mit mondott ő? Egészen objektíven. Mit mondott Jézus az ő második eljöveteléről? Jézus második eljövetelével kapcsolatos mondásainak a nagy összefoglalója az első három evangéliumban megtalálható. Méghozzá nagyon egyszerű megtalálni. Máté evangélium az egy érdekes piramis szerkezetű evangélium. Ugye úgy épül fel, hogy vannak történetek, beszédek, történetek, beszédek, történetek, beszédek, és akkor beszédek, történetek, stb. És ezek így párhuzamosak, emeletenként párhuzamosak egymással. Az első nagy beszéd egység a hegyi beszéd, ki nem hallott volna róla. Benne a mi atyánkkal, stb. Ez a hegyi beszéd egy mondatban el lehet mondani, mit mond el. Mi az Isten országának a törvényszerűsége? De ennek a hegyi beszédnek van egy párja a végén. Hogyan fog megvalósulni az Isten országa? A Máté evangélium a 23., 24., 25. fejezetében van. Először elmondja azt, a 23. fejezet, hogy mi az a lelki állapot, ahogy el lehet jutni szolgálva az Isten országába. Párhuzamos a hegyi beszéddel, ott 8 boldogság van, itt 8 jaj van. De erről most nem beszélek. Amikor ideért a beszédbe Jézus, elsiratta Jeruzsálemet, és ott hagyta a templomot. Tanítványok vele mennek. És hogy mennek lefelé a Kidron völgyébe, a tanítványok menteni akarják, ami menthető. És mondják, Uram, lehet, hogy a zsidók persze, hát ellened vannak, meg hát tudod milyenek. De nézd ezt a templomot. Ez a nemzeti büszkeségünk valóban az volt, hogy a Heródes idejében levágták a Sion hegyét. Építettek egy nagy támfalat. Mögé hordták a hegy csúcsot, és egy nagy-nagy teret, a templom teret kiépítették. Az ókori ember az nem templomba járt, hanem a templom térre járt. Világcsoda volt a templom. És nézd, Uram, a köveket, a sirató falnál még néhányat lehet látni. Ez 13-16 köbméteres kövek, minden kötőanyag nélkül egymással rakva, körülbelül egy olyan 80-100 méter magasan, gondoljuk el, mint a Gellért hegy csúcsa a Dunaparttól. Ezt ugye el tudják képzelni. És 13-15 köbméter kő. Biztos láttak filmet a siratófalról, egy kő melletten picik az emberek. És akkor Jézus megszólal, mint proféta. Azt mondja, kőkövön nem marad. Beáll a döbbenet. Hogy lehet ez? Jézus nem magyaráz, megy lefele a Kidronon, Kidron völgyében. Átkelnek a Kidron patakján, és felmásznak az olajfák hegyére. Jézus kedves helyére. A templom tér és az olajfák hegye között elég hosszú az út, mert le kell menni a völgybe, fel kell menni a hegyre. Valamivel magasabb az olajfák hegye, mint a templom tér. Légvonalban csak 800 méter lehet. És amikor fáradtan leülnek, tanítványok oda mennek hozzá, és megkérdezik Jézust. Mikor lesznek meg ezek, És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Máté Evangélium 24. fejezet, 4. verse. A tanítványok úgy gondolkodnak, hogy jó lenne tudni, hogy mikor. A tanítványok úgy gondolnak, úgy kombinálnak, hogy ez itt, hogy kőkövön nem marad, ez csak a világ végén lehet, mikor lesz meg a világ vége. Ez egy izgalmas teológiai kérdés. És most jön az érdekes. Mit válaszol erre Jézus? Azt mondja Jézus, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Válasz ez? A tanítvány azt szerette volna, hogy mikor? Hogyan? A tanítvány történetet, történelmet szeretett volna látni. De Jézus, mint proféta, a lényegre utal. Hogy meglássátok, senki el ne hitessen titeket. Nem az a fontos, hogy mikor, elmondja később, hogy sem a napot, sem az órát, senki nem tudja. Ezt általában nagyon szívesen a jövővel foglalkozó futurológus hívők. Csak így van. Ki szeretnék radírozni. Sem a napot, sem az órát nem tudja. Mindenki számol, hogy nem. Jó, napot, órát nem, de az évet azért csak ki lett. Persze ez a kifejezés azt jelenti, az időt nem tudod. De Jézus nem ezzel vitatkozik. Rámutat az igazi lényegre. A lényeg a jelenben van. A mindenkori állandó jelenben van. Az igazi kérdés az nem az, hogy mikor. Nem is az, hogy hogyan. Nem is az, hogy ez igaz-e vagy nem, vagy így, vagy úgy kell ezt magyarázni. A nagy kérdés az, hogy a hitetésnek szembe tudsz fordulni, meg tudsz állni a hitetés közben, vagy nem. Mert mit érne az, hogyha tudnád, hogy mikor jön vissza Jézus, ugye nem vagy kész. Szoktam a diákjaimnak mondani. Te tudjátok, hogy mikor lesz a vizsga, de mindig halogatjátok, mert sajnos ezt úgy kellene csinálni, hogy ne tudjátok, hogy mikor van a vizsga. Minden napra készen kellene lenni. De ti tudjátok, mert ott van a hogy ekkor és ekkor vannak a vizsgák, és akkor jön az eljárásérünk arra még, nem? Én is voltam diák, mindig emlékszem, amikor érettségre készültem, hogy minden hétfőn új életet

24-ben így mondja Jézus, hogy így válaszol nekik: vigyázzatok, hogy meg ne téveszem valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus. Mit jelent ez, hogy én vagyok a Krisztus? A Krisztus az azt jelenti, felkent vagy mesiás. Hát a történelem tele van politikai, gazdasági, társadalmi, vallásos mesiásokkal, nem? Ezek a mesiások nem Jézusra mutatnak, hanem önmagukra mutatnak. Én majd megoldom az életedet. És tényleg minden eszme nagyon szépnek látszik. Egészen addig, amíg az íróasztalon van, amíg feltupírozzák, akkor ezek egy gyönyörű eszmék. Tetszenek emlékezni? Osztály nélküli társadalom. Bemegyünk a boltba. Már nem kell pénz. Csak annyit veszünk le a polcról, mennyi a szükségletünk. Ugyanakkor ezért látástól Mikulásig dolgozunk. És az önzés megszűnik. Megváltoztak a társadalmi viszonyok. Mi ez? Hamis mesiás, nem? Szóval tudnánk mást is mondani. Ha majd visszaállítjuk az eredeti határokat. Ez nem Magyarországon van, ez Európában mindenütt mondják. Tudják azt, hogy Európában a 20. században minden ország határa módosult, kivéve Angliát, ők szerencsére szigetország. Ezt minden országban mondják. Ettől majd megváltozik minden. És ezer eszme van, ezer dolog, elő kell venni az újságot, mindegyikben van 5 ilyen. Azt mondja, vigyázzatok, hogy megint téveszem valaki titeket, mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Jön a másik hitetés, a második. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Hány ilyen háború van, amikor meg, na, ez most már a világ vége. Most már kezdődik az Armagedon. Ugye? Mit mond Jézus? Vigyázzatok, hogy meg ne rémüljetek, mert ezeknek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Persze nyíltan beszél. Politikai, társadalmi szenzációk ne tévesszenek meg titeket. Nem mi fogjuk felépíteni az Isten országát úgy, hogy majd háborúval. Jézus, ennek meg kell lenni, ez a bűn törvényszerűségébe beletartozik. Aztán jön a harmadik. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ellen támad, éhség és földrengések lesznek mindenütt. Ezt mi nem nagyon értjük, mert nem tudjuk, hogy ez az jószövetségi idézet, szó szerinti jószövetségi idézet, ha meg akarja valaki keresni a Krónikák második könyve 15. fejezetében. Ennek a tartalma, ahol elolvassuk, az, hogy anarchia. Amikor mindenki mindenki ellen. Az anarchia az, amikor mindenki mindenki ellen, ugye? Beáll az anarchikus állapot, és akkor a televízió azt mondja, apokaliptikus időket élünk. Hogy ne vegyék észre, hogy ki lop, ki tör. Apokaliptikus időket él. Tényleg lop mindenki. Most itt nemzeti nagy dolgokba gondolok. Itt a világ vége. Jézus azt mondja, senki meg ne tévesszen titeket. Ez még nem itt a vég. Aztán azt mondja, akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket és gyűlölnek titeket minden nép, gyűlöl benneteket minden nép az én nevemért. Ez megint egy sajnálatos, természetes helyzet. A kereszténység felekezeti különbség nélkül. Ha igazán keresztény, akkor mindig széllel szembe hajózik. Tudnélik. Volt egy öreg dobozi néni, barátom volt. Bátran tudom mondani egy öreg néniről, hogy barátom. A legnagyobb teológiai professzorom volt. Úgy hívták, hogy Sajti Mari néni. Egy időben vitatkoztak a predestináció kérdéséről. Ez egy jó protestáns kérdés, amit lehet vitatkozni odas vissza, hogy Calvinnak vagy Luthernek van igaz a kettős predestináció, vagy hogy van ez minden. Mari néni hallgatta kételemivel és óriási bölcsességgel, és azt mondta, édesem, nagyon egyszerű ez. A szántóföldnek az idese a gyom, a búza pedig a mustohája. Punktó. Lehet ennél bölcsebbet mondani? Szóval, a szántóföldnek idese a gyom, a búza mostohája. Ha én Jézussal járok, akkor soha nem lehetek divatos. A fiatalabbakért mondom, trendi.

0: Ez ugyanazt jelenti, csak csúnyábban. Nem lehetek trendi, mert a szél mindig szembe fúj. És ilyen esetben is mindig azt mondom, hogy ha itt a világ vége, mert egy kis hátrányért. Jézus azt mondja, senki el ne hitessen titeket. Ezek külső problémái a kereszténységnek. De ha tovább olvassuk, mert ez még csak négy volt, a következőket is érdemes megnézni. Itt most egy kicsikét befele kell nézni, mert Jézus nem csak ott beszél jelekről, hogy kívül-e, az egyházon kívül, az élő gyülekezeti közösségen kívül mi van, hanem azt mondja tovább. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, meggyűlölik egymást. Bizony a kereszténységnek az egyik legnagyobb csapdája ez ez. 2000 év óta szeretetről prédikálunk, és mégis Sátán el tudja érni azt, hogy sokan eltántorodnak, elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Aztán a következő. Sok hamis proféta támad, és sokakat elhitetnek. Mi az, hogy hamis proféta? Ki az igazi proféta? Az előbb elmondtam. Az, aki Istentől kap látást arra, hogy elmondja, hogy mi a mi mindennapi életünknek a megoldó képlete. Hamis proféta pedig hamis megoldó képletet ad. És azt mondja Jézus, hogy sok hamis proféta támad, és sokakat elhitetnek. Aztán azt mondja tovább. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Ez se a világban van, a Krisztus nélkül élő emberek közösségében van. Nagyon sokszor az egyház szeretet közösségében van. Sajnos mindenki tud rá példát mondani, hadd ne mondjak. Hét hitetés. Tehát akkor mi a megoldás? Azt is elmondja. Aki mindvégig állhatatos, marad az üdvözül. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. A végszó se jó. A telosz, görög szó, az nem azt jelenti, mint amit végnek gondolunk mi. Ha tetszettek látni maratoni futóversenyt Athénből közvetítve, mert szokott lenni a jubileumi maratoni verseny, ki van írva és el lehet olvasni szépen a célszalagra az nagy betűkkel, hogy telosz. Ez a szó van itt. Ez nem a világ végét jelenti, hanem a célt. Mert Jézus azt akarja, hogy célba érjen az életem. Mihez kell állhatatosnak lenni? A régi énemhez? Ha gondoljuk el, akkor a világ csődbe van, a csődhöz állhatatosnak kell lenni. Nem. Állhatatosnak Jézushoz kell lenni. Ahhoz az evangéliumhoz, amit ő újra és újra a szívedre helyez. És hogyha állhatatos vagy ehhez, akkor nem vagy néma. Isten országának ez az evangéliuma. Hirdettetik bizonyságul minden népnek. Ugyanezt a beszédet Lukács és feljegyzi. Lukács evangélium 21. fejezet 25. versétől azt mondja, hogy lesznek jelek a napba, holdba, csillagokba, pogányok szorongása, kétség miatt. És amikor kezdenek meglenni, akkor ti emeljétek fel a fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Jézus, ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem eljött. Nem hiába mondjuk, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. A kérdés nem ez. Nem a mikor, nem a hogyan. Jézus proféta volt, és nem jós. És a Bibliában proféták vannak, és nem jósok. Jézus, ha akarom, ha nem, ha várom, ha nem eljön. A nagy kérdés az, hogy amikor Jézus jön, csak kétféle ember lesz. Lesz a felemelt fejű, meg lesz, aki imádkozik a sziklákhoz, hogy essetek mirjánk, és rejtsetek el annak szín elől, aki jön. A kérdés az, hogy melyik akarsz lenni. Azt te döntöd el, nem én. Nekem csak az a dolgom, ami neked is. Légy állhatatos a Krisztusi evangéliumhoz, és beszélj róla. Hirdesd bizonyságul minden népnek. És akkor érted fog jönni Jézus. Mert én azért nem hiszek a világ végébe, mert én abba hiszek, hogy Jézus érted, értem, jön. És hogy miért kell Jézusnak nagyon hamar jönni? Hát erről majd a következő alkalomkor, jövő pénteken fogok beszélni. Hogy eltetszenek jönni. Kicsit beszélgetni a szívükkel. Nem velem, szívükkel. Isten áldja meg önöket, és köszönhetek úgy, hogy viszontlátásra jövő pénteken. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Kedves hallgatóink! Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Taliándörögdön és Vigánpetenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A Völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jogával vagy túrával indítani a napot. Fellélegzés. 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak az egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozókat ünneplik július 1-én 1992 óta. Ezen a napon tartják ugyanis a Magyar Egészségügy Napját, azaz a Semmelweis napot. A református egyház kötelékében dolgozó kórházlelkészek minden alkalommal készülnek valamilyen aprósággal a kórházi dolgozók számára. Idén egy 20 imádságot tartalmazó füzetet kaptak ajándékba. A Fellélegzés című kötetet Gál Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézi Kampuszának kórházlelkésze, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője szerkesztette. Szakmai nap az átmeneti gondozás aktuális kihívásairól vaján. A viselkedés mögött pszichiátriai betegségek és az átmeneti gondozásban címmel szakmai napot szervezett a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Remény Családok Átmeneti Otthona június 29-én Vaján. A szakmai nap iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott. Az előzetesen regisztrált 56 fő helyett végül 64 szakember vett részt az alkalmon. A szakmai nap első előadása során szó esett a krízisben lévő emberek jellemzőiről, a krízis időbeli lefolyásáról, lehetséges kimeneteiről, valamint arról is, hogy a trauma nem egységes jelenség. Másként hat a személyiségre, a kapcsolódásra, az érzelemszabályozásra és a mindennapi működésre. Az előadás során hangsúlyt kapott a segítő szakemberek mentális egészségének fontossága is. A gondoskodás csak akkor lehet hosszú távon hiteles és fenntartható, ha közben a segítő szakember is figyel saját lelki egyensúlyára. Több táboros rendezvény fejeződött be tegnap vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8 és 12-e között szerdától vasárnapig tartott az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9 és 12-e között rendezte meg az idei nyári konferenciáját Pillis Csabán, a Bétel Evangélikus Misszió Otthonban. Szívhangok. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre, melyet szintén július 5 és 12-e között a Szívhangok motto üzenetével bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetéseken. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. Szerdán a felhők mellett süt a nap, záporok előfordulhatnak, marad az északi szél, és 26-34 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat, melyet július 6 és 9-e között tartottak Budapest második kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai Árpád-kori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban, nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. 300 fiatal vehetett részt az örökségünk táborokban ebben az évben is. Folytatódik a nagy sikerű program. 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi és természeti értékeket. Emlékest Eszterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Eszterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden délután 5 órától. Az estvédnöke Máté Gábor a Katona József Színház korábbi igazgatója. Házigazdák Hafner Zoltán és Zászkalicki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből. A felolvasások időtartama személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín az Eszterházy Péter és Gitta könyvtár a Szent Király utca 51 szám alatt. Nyári gyerektábort szervezett Vácott az egyházmegyei Karitász. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karantságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8-16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci Egyházmegye. A táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyerekekkel. Körülményeikből adódóan más táborban nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számukra, hogy élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegye Karitász igazgató helyettese. Nagykálói Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlat. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30 kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e volt. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. Szerdán a felhők mellett süt a nap, záporok előfordulhatnak, marad az északi szél, és 26-34 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szerénység. Aki irgalom nélkül akar bátor lenni, aki mérséklet nélkül akar hatalmas lenni, aki szerénység nélkül akar vezető lenni, az a pusztulásba indul. Popper Péter.

0: annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Efézus 6.13.
1: A bűnnel szembeni sikeres ellenálláshoz legyünk mindig annak a tudatában, hogy a sátánnal és az ő szolgáival van dolgunk. De mégse tegyük őket kizárólagosan bűnbakká, hiszen a gonoszság elsősorban bennünk van. Jakab apostol ezt nyomatékosan hangsúlyozza az első fejezet 14. és 15. versében. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül. Alázkodjunk meg minden rossz gondolattal kapcsolatban, ami felülkerekedik bennünk. A sátán nem tudná azt fölkelteni, ha nem rejtőzne bensőnkben a gonoszság magva. Ám óvakodjunk attól a veszélytől is, hogy kis hitűvé váljunk, ha ismételten előjönnek a régi kísértések, amikre már úgy néztünk, mint megharcolt és legyőzött dolgokra. Saját magunkat sem értjük ilyenkor, hiszen nem akarjuk a gonoszt. Vágyunk tőle szabadulni, és azután jönnek a pillanatok és órák, amikor a gonosz mégis félelmetes, lenyűgöző módon csalogat. Ilyenkor közel állunk az elcsüggedéshez. Olykor gyűlölködő emberekkel van dolgunk. Talán legközelebbi hozzátartozóink gyötörnek. Kísértésünk, hogy megkeseredjünk velük szembe. Tudnunk kell, hogy emögött is a gonosz áll. Az úszítja őket ellenünk, hogy féltékenységgel, dacsal, engedetlenséggel sújtson. Jó, ha nem vesszük tevékenységüket személyünk elleni támadásnak, hanem fölismerjük a harcot a világosság és sötétség között, és legyünk bizonyosak abban, hogy az Úr figyelme és irgalma mindig ott van, és ha rejtve is, de óv és tart minket.
0: Mennyei Atyám, könyörgöm, hogy minden harcomban a te szellemed vezessen, erősítsen, és Jézus legyen az életem ura. Érzem, hogy állandó konfliktus harc középpontjában vagyok, a gonosz megtévesztő gondolatokat ültetve az elmémbe, igyekszik elbizonytalanítani. Szeretnék fedhetetlen maradni, távol tartani magamat minden tisztátalanságtól, és meggyökerezni a te szeretetedben. Remélem, közelebb kerülhetek mélységeidhez, Uram, Isten félelemben járva, neked mindenben engedelmeskedve. Segíts, hogy megalkuvás nélkül járjak a te igazságodban, védve a szívemet a hit pajzsával, amiről lepattannak a gonosz támadások nyilai. Hadd védjem gondolataimat az üdvösség biztos tudatában, hogy ne bizonytalanodjam el a napi küzdelemben, és erős váram legyen nékem a te ígéd. Tudom, sokszor nem csupán magamért, hanem akiket tartósan vagy ideiglenesen rám bízol, azokért is szellemi harcot kell folytatnom. Ebben is fontos az éberség. A gonosz még a jónak tűnő gondolatokon és sikeresnek vélt cselekedeteken keresztül is kisiklathatja az életünket. Add a harcomhoz szent lelked erejét, a megtartó hitet, az álhatatosságot. Köszönöm, hogy szeretetednek a bizonysága az is, hogy most itt lehetek színed előtt. Hiszem, hogy mindnyájan előtted állunk, hogy meghalljuk mindazt, amit te mondasz nékünk. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden jelenlévőt, és szeretném elmondani, hogy ennek a ma esti előadásnak az igazi célja valójában az, hogy néhány kulcsot adjak a kezetekbe, hogy megértsük és meg tudjuk nyitni a jelenések könyvét. Mai jelenések kutatók jó része kétségbe vonja azt, hogy a könyvet János apostol írja, vagy írta, annak ellenére, hogy a Jánostól származó iratok közül ez az egyetlen, amely János nevét viseli. János apostol nagyon egyszerűen megnevezi önmagát, megnevezi a helyet, ahol éppen van, és azt is elmondja, hogy miért van ott. A jelenések könyve első rész 9. versét így olvasom, hogy én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amelyet Pátmosznak neveztetik, de János apostol korában egy nagyon kopár börtönsziget volt. A keresztény hagyományból azt is tudjuk, hogy Domitianus császár, aki 81 és 96 között uralkodott, száműzte János apostolt erre a szigetre, arra gondolva, hogy elszakítja így a keresztény közösségektől, Kis-Ázsiától, és talán korlátozni tudja János működését, János apostol hatását. A különös az, hogy éppen ebben a környezetben, ezen a helyen kapta a legkülönösebb, lehet azt mondani, hogy egyedül álló kinyilatkoztatását, amely a Biblia utolsó könyve lett.

Nézzünk egy második kulcsot. Mit mond a könyv önmagáról? Nagyon fontos minden bibliai iratnál, hogy végig gondoljuk azt, hogy a könyv maga mit állít magáról, milyen céllal készült, mi a könyv lényege, miben van a könyv igazi tartalma, mit üzen nekünk Isten a könyvön keresztül. A Jelenések könyve első fejezeténél vagyunk, kérem, hogy lapozzatok most az első vershez. Ennek a versnek az első fele így hangzik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Megint csak Jézus neve. És már a harmadszor. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Jézus Krisztus kijelentése. Ez az utóbbi szó, a kijelentés, görögül apokalipszisz. Mi egy kicsit latinosan úgy mondjuk, hogy apokalipszis, vagy apokalipszisz. A szó ténylegesen azt jelenti, hogy valamit leleplezni, valamit nyilvánosságra hozni, valamit kijelenteni. Tehát ez a szó maga azt jelzi, hogy a könyv nem rejtett, nem titkos könyv, nem kódolt könyv. A Jelenések könyve nem egy bezárt könyv. Addig, amíg Dániel könyve végén például azt olvassuk, hogy zárd be és pecsételd be ezt a könyvet a végső időkig, így a Jelenések könyvében nem találjuk ezt, sőt, a végén éppen azt fogjuk találni, hogy be ne zárd ezt a könyvet. Ezzel együtt hadd mondjam azt, hogy van a könyvnek olyan része, amely mégiscsak zárt. És egy néhány perc múlva odaérünk, akkor ezt is elmondanám. Mit is tartalmaz Jézus Krisztus kijelentése? Azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Mondhatná valaki, hogy mit jelent a hamar? Mert eltelt közel 2000 év, hogy János apostol megírta ezt a könyvet. Vajon mire gondolt, amikor így fogalmazott, hogy a dolgoknak meg kell lenniük hamar? Ez a kifejezés nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon rövid időn belül, hanem hogy a könyvben leírt események közötti idő valószínű nagyon rövid lesz, és mint ahogyan más prófétai könyvben, például Habakuk könyvében azt olvassuk, hogy a dolgok a végük felé sietnek. Így el lehet képzelni, sőt nagyon valószínűnek tartom, hogy a Jelenések könyvében leírt események a végük felé sietni fognak. És így lehet igazán megérteni ezt a kifejezést, hogy olyan dolgokról szól, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Az elmúlt év Magyarországon a Biblia éve volt. És a Magyar Biblia Társulat Alapítvány érdekes módon a Jelenések könyve első fejezet harmadik versét választotta mottóul. Ez a vers pedig így hangzik, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Mit érthetünk meg ebből a mondatból? Hogy boldog, azaz áldott az, aki olvassa a könyvet, áldottak azok, akik a könyvet forgatják, akik a könyvet hallgatják, mondhatnánk azt is, hogy akik a könyvet kutatják. Milyen könyv ez? Prófétai könyv. A prófétálás beszédeit tartalmazza, amely beszédek arról szólnak, hogy az idő közel van. A Jelenések könyvében elég sokszor olvashatunk az időről. Ami azt jelenti, hogy ez a könyv különösképpen az időre helyez hangsúlyt, és azt akarja mondani, hogy helyesen gazdálkodjunk az idővel, tanuljunk meg valamit, azt tudnélik, hogy az idő milyen érték. Az idő közel van, azaz a cselekvés ideje nagyon közel van. Van egy harmadik dolog még, amit a könyv végéről szeretnék olvasni, a 22. fejezet 10. versében. Azután mondanékem, tudnélik az angyal, aki a kijelentést közvetíti János apostolnak,
Bene pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Tehát a könyv elején is azt találjuk, hogy az idő közel van. A végén ugyanaz, hogy ez profétai könyv, profétai beszéd, nem kell bepecsételni. Tehát egy nyitott könyv, és az igazi indok az, hogy az idő közel van, annyira közel van a beteljesedés, és az események sorrendje olyan gyorsan változó, hogy igazán ezt a könyvet nem lehet bepecsételni, mert már a közeli napokban, közeli hetekben, közeli hónapokban, években, János apostol után már is teljesedtek dolgok, amelyek a könyvben meg vannak írva. A könyv tehát azt mondja magáról, hogy isteni kijelentés, azaz, hogy leleplezése a történéseknek, prófétai könyv, nem kell bepecsételni, és az időről szól. Nézzünk egy harmadik kulcsot. Ez a kulcs pedig a múltról szól. Valójában a jövő, amelyről ez a könyv szól, a múlt nyelvezetére épül. A felsorolt bibliai versek közül egyet szeretnék csak olvasni, a Jelenések első rész 12. versétől 16-ig, ahol János apostol azt írja, hogy megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél arany övvel körül övezve. És az ő feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Hol találkozunk hasonló képpel a Bibliában? Dániel könyve 10. fejezetében. A különbség az, hogy itt 2 további jellemzővel kiegészül ez a kép. Egyrészt, hogy Jézus jobb kezében van 7 csillag, másrészt pedig, hogy a szájából egy 2 élő éles kard jő ki. De a további 5 jellemzőt megtaláljuk Dániel könyvében. Így összesen itt 7 jellemző van. Ez maga is egy érdekes dolog, hiszen a Jelenések könyvében nem csak nagy hetesek, hanem, ahogy én szoktam mondani, kis hetesek is vannak. És a kis hetesek azt jelentik, hogy a nagy heteseken belül, a nagy látomásokon belül bizonyos részleteket is 7 jellemzővel ír le az apostol. Így ha megszámoljátok, itt is 7 jellemző van, ezek közül 2 olyan, amely csak a Jelenések könyvében található. De valójában a háttérben Dániel könyvét kell látnunk. Ha olvasnánk a Jelenések könyve 9. fejezetét, amelyben sáskákról találunk leírást, akkor a háttérben Joel könyvét kellene kutatnunk. Ha a Jelenések könyve 22. fejezetéből az első 5 verset olvasnánk, ahol az élet fájáról, vagy az élet vízéről olvasunk, akkor pedig el kéne lapoznunk egészen Mózes első könyvéhez, sőt ott is az első-második fejezethez, a Biblia elejéhez. Mert lehet azt mondani, hogy a Biblia végén, az utolsó 2 fejezetben hasonló gondolatot találunk, az Éden kertjéről, az életfájáról, az életvizéről, mint a Biblia első könyvének első 2 fejezetében. A múlt nyelvezete szólal meg tehát a Jelenésekben, soha nem a jövő nyelvezete. A bibliai proféciák megértésénél azt is tudnunk kell, hogy nem világosodik meg minden azonnal. Ugye a kereszténység története már 2000 évet jelent, és gondoljatok bele abba, hogy hányszor prédikáltak ez alatt a 2000 év alatt a Jelenések könyvéről. Mondhatná valaki, hogy, és ez így is van, hogy soha nem hangzott el 2 egyforma előadás, 2 egyforma prédikáció a Jelenések könyvéről ez alatt a 2000 év alatt, amely több 10000, hanem 100000 prédikációt is jelenthetett a könyvről. Ebből az következik, hogy a proféciák megértése folyamatos.
és mindig valahol részleges. Soha nem mondhatjuk azt, hogy teljesen értjük a könyvet. Kérem, hogy lapozzatok velem az első korintusi levél 13. fejezetéhez, amelyben Pál apostol ezt az elvet a következőképpen foglalja össze. Az első korintusi levél 13. rész 8. versétől a 10. olvasom. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek, megszűnnek. Vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret. Rész szerint a profétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Pál apostol szavaiból tehát arra következtethetünk, hogy ténylegesen egy folyamat része vagyunk. Ő maga is így hitte, így tudta, hogy akár nyelvekről beszélünk, akár ismeretről, akár proféciáról, bármiről, ami az emberi léttel összefügg, az ismereteink részlegesek, töredékesek, de folyamatosan bővülőek. Ezért különös ajándék az, hogy a jelenések könyvéről újra beszélhetünk, és újra beszélhetek 8 év után, de hadd tegyem hozzá, így zárójelben, hogy az elmúlt 8 év alatt több jelenések sorozatot tartottam, hosszabbakat, rövidebbeket, és az Adventista Teológiai Főiskolán természetesen folyamatosan tanítjuk a jelenések könyvét, úgyhogy a hallgatókkal hol 14 órában, hol 10 órában, hol 36 órában foglalkozunk a jelenések könyvével. Továbbra a múlt nyelvezetéről még a jelenések könyvében szeretném elmondani, hogy van 4 nagyon fontos téma, amely a zsidóság számára is létfontosságú, de nekünk keresztényeknek is feltétlenül fontos. Ez a 4 téma, mint motívum újra meg újra megjelenik a könyvben. Az első a teremtés. A teremtés gondolata nem csak az Éden kertje kapcsán jelenik meg a könyvben, ahogy az előbb említettem, hanem például a jelenések 14. fejezetében, ahol a 3-as angyali üzenetet olvassuk, már az első angyalnál azt találjuk, hogy Istent kell imádni, mert ő teremtett minden dolgot. A második fontos gondolat a könyvben és a zsidóság gondolkodásában is az özönvíz. Ugye Mózes első könyve 7. és 8. fejezetében olvashatunk az özönvízről, és az özönvíz, mint motívum is újra és újra megjelenik a könyvben, különösen is a 12. fejezetben. A 3. ilyen nagyon fontos motívum az egyiptomi kivonulás. Szintén a jelenések könyve 12. fejezetére, majd a 15. fejezetre gondolok. A 12. fejezetben többször azt olvassuk, hogy az asszony elmenekül a pusztába, és Isten gondoskodik róla ott kint a pusztában, ahogy Izraelről gondoskodott annak idején szintén kint a pusztában. Vagy a jelenések 15. fejezetében azt találjuk, hogy a győztesek, akik a fenevadon, vagy a képén, vagy a bélyegén győznek, ott állnak az üvegtenger mellett, és éneklik Mózes és a bárány énekét. Hasonlóképpen énekelte Izrael a szabadulás énekét a Vörös-tenger partján, annak idején, amikor átkeltek. Végül a 4. nagyon fontos kérdés és téma a babiloni fogság és a hazatérés. A jelenések könyve 16. fejezetében az utolsó 7 csapásnál azt találjuk, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, hogy a napkeletről érkező királyoknak út készítessék. Az Eufrátesz vize valamikor a szó igazi értelmében is kiszáradt, ha nem is egy természeti jelenség folytán, hogy kevés volt a csapadék, hanem inkább azért, mert egy zseniális hadvezér Círus annak idején, amikor is arra gondolt, hogy elég erős most már ahhoz, hogy legyőzze a babilóniaiakat, időszámításunk előtt 538-39 volt, amikor is ő úgy döntött, hogy az Eufrátesz vizét el kell vezetni, mert ez a folyó átfolyt a fővároson, ahogyan a Duna átfolyik Budapesten.
és mivel a város egyébként hatalmas falakkal volt körülvéve, nem tudta volna másképpen bevenni, csak úgy, hogyha elvezetik a vizet a folyóból, és azután a folyó medrében a vár falak alatt vonul be a katonáival, és ez történelmi tény, ténylegesen ez így is volt. Tehát a Jelenések könyve mint egy motívumként megemlékezik erről a különös dologról, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, és így a keletről érkező királyok szabadon elfoglalhatják Babilont. Nézzük a negyedik kulcsot. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat? Talán ez a legnehezebb kérdés. Itt a nagy hetesen belül van egy kis hetes. Mert ahogy látni fogjátok, itt 7 pont következik egymás után. Lehetne ennél többet is mondani, de úgy gondoltam, hogy 7 pontban megpróbálom összefoglalni a legfontosabbakat a Jelenések magyarázatáról. Az első dolog, hogy a szimbolikus értelem, a szimbolikus tartalom mindig domináló. Mindig az az elsődleges. A Jelenések könyve a Biblia más irataitól eltérően általában nem szó szerint értendő. A Biblia többi könyve általában szó szerint értendő. Tehát egy nagyon fontos szabály, hogy a Jelenések könyvében szinte minden szimbolikus. Ezért nagyon sok kérdést meg lehet oldani úgy, hogy eleve nem feltételezzük azt, hogy szó szerint kell érteni a mondatot. Ha nem feltételezzük ezt, már is megnyílik előttünk, mert szimbolikusan kell érteni. Egy példát hadd mondjak, Jelenések könyve 5. fejezet, 6. verse. Ezen a képen látunk egy megölött bárányt, és a háttérben egy oroszlánt. Na János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, utána lát egy megölött bárányt, de úgy látja, hogy ez a bárány mégis él, mozog, oda megy a trónon ülőhöz, és elveszi a kezéből a 7 pecsétes könyvet. Nyilvánvalóan szó szerint nem lehet értelmezni ezt a képet, hiszen egy megölött állat nem mozog. Ez már eleve szimbolikus, de lehetne mondani, hogy duplán szimbolikus, hiszen a bárány maga a Jelenések könyvében Jézus szimbóluma, ahogyan János evangéliumában is, látnunk kell a háttérben mindig János evangéliumát is. János evangéliumában, mikor keresztelő János megkereszteli Jézust, akkor azt mondja, hogy ímé az Isten báránya. A Jelenések könyvében tehát a bárány szó, vagy a júdabeli oroszlán, Jézus szimbóluma. És itt mindjárt eljutunk majd egy további kérdéshez, hogy János apostol mást hall, sok esetben, és mást lát. De a kettő mégis ugyanaz. Tehát azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, és lát egy bárányt. És a kettő ugyanaz. A második kulcs. Néha szó szerinti értelem van. Nagyon ritkán ugyan, de a Jelenések könyvében találunk mégis olyan részeket, amelyeket csak szó szerint érthetünk. Például a 16. fejezethez lapoznánk, ahol az utolsó 7 csapásról olvasunk, és nézzük sorba az első csapást, amely gonosz, ártalmas fekély, akkor azt kell mondanunk, hogy ezt csak szó szerint lehet érteni. Ártalmas fekély támadt az embereken. Vagy a második, harmadik csapásnál azt olvassuk, hogy a vizek vérré válnak. Megint csak azt kell mondanunk, hogy szó szerint kell ezt értenünk, bár nem tudjuk igazán megmagyarázni kémiai vagy természeti okokkal, hogy ténylegesen mi történik a vízzel, de biztos, hogy ihatatlanná válik. A tengervize is, illetve a tengerben lévő állatok pusztulnak el emiatt, de az édes vizek is ihatatlanná válnak. És lehetne itt tovább folytatni az első 4 olyan csapás a Jelenések könyvében, amely inkább szó szerint értendő, mint szimbolikusan. Nézzük a harmadik kulcsot. Néha a szimbólumok halmozódhatnak. Ez a kép például a Jelenések 13. fejezetében megjelenő első vadállatot mutatja. Ez a vadállat a tengerből jön elő, bár nem tengeri állat.
Ez már maga egy izgalmas kérdés, hogy miért a tengerből jön, holott nem tengeri állat. De ami még különösebb, hogy ez az állat, mintha nem is egyféle állat lenne, ha a háttérben látjuk a Jelenések 12. fejezetét, és a fejezet szól egy nagy vörös sárkányról, amelynek van 7 feje és 10 szarva, akkor érdekes módon úgy találjuk, hogy ennek az állatnak is van 7 feje és 10 szarva. De ez nem sárkány, hanem mintha párduc lenne. Tehát egy kis részben olyan, mint a sárkány, de inkább mintha párduc lenne. Ha fejeket megnézzük közelebbről, akkor meg azt kell mondanunk, hogy ez nem is párduc, hanem oroszlán fejű állat. Ha megnézzük a melső mancsokat, akkor pedig azt találjuk, hogy ez nem is oroszlán, hanem mintha medve lenne. És természetesen fölvetődik az a kérdés, hogy akkor ez milyen állat? Ez egy hibrid állat? Vajon mire gondolhatunk? 3-4 féle állat összegyúrva. Itt is segít a múlt. Ugyanis Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk 4 állatról, de 4 különböző állatról. Ott is szó van az oroszlánról, szó van a medvéről, szó van a párducról, és szó van egy 4. állatról, amelynek 10 szarva van, hasonlóképpen ehhez az állathoz. De ameddig ott 4 különböző állat, 4 különböző birodalmat szimbolizál, addig itt most a 4 állat tulajdonságai összeadódnak, halmozódnak. De egy ilyen szimbólumot megfejteni kicsit nehezebb, mint hogyha mondjuk egy oroszlán bárány kettős szimbólumát próbálnánk megfejteni. Minden esetre találkozunk ilyen képekkel, többel is a Jelenések könyvében. Nézzük a 4. kulcsot, a hallottam és láttam szópár, ahogy az előbb említettem, a Jelenések 5. fejezetében János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, de nem lát oroszlánt, hanem helyette bárányt. A kettő ugyanaz. Ha a Jelenések könyve 7. fejezetéhez lapoznánk, ahol János apostol azt hallja, hogy 144 ezer elpecsételt, és keresi a szemével a 144 ezret, akkor utána később a fejezetben azt mondja, hogy megszámáltatlan sokaságot látta. 2 különböző dolog mást hall, mondja, hallottam a megpecsételtek számát, de nem látta őket. Mikor már látta őket, akkor megszámáltatlan sokaság. Tehát mind a két állítás igaz. A Jelenések könyve 1. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy János apostol egy trombita hangot hall maga mögött, és amikor megfordul, akkor nem lát senkit, aki trombitát fújna, hanem az ember fiához hasonlót látja a 7 lámpás között. De ez a szópár nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy azt a valóságot, amit Isten kinyilatkoztat János apostolnak, nem lehet egy szóval leírni. Mert az is igaz, hogy oroszlán, az is igaz, hogy bárány. Az is igaz, hogy trombita, az is igaz, hogy az ember fia hangja. Az is igaz, hogy 144 ezer, az is igaz, hogy megszámáltatlan sokaság. Természetesen erre majd kitérünk, amikor oda jutunk, hogy ténylegesen akkor hogyan kell megfejteni egy ilyen szópárt. De ez tipikusan jellemző az apokaliptikus proféciákra, hogy ilyen párokat használ János apostol. Hallottam, láttam, vagy láttam, hallottam. Nézzük az 5. kulcsot. Vannak bepecsételt kijelentések, például a Jelenések könyve 10. fejezetében, ahol azt találjuk, hogy János apostol lát valakit, akinek a kezében van egy nyitott könyvecske, és amikor ő megszólal, mintha az oroszlán szólna, akkor ezzel együtt megszólal a 7 mennydörgés. És János apostol le akarja írni a 7 mennydörgést, mert ő megértette oda, hogy a 7 mennydörgés valójában mit mond. De akkor kapott egy parancsot, a Jelenések könyve 10. fejezet 3. 4. versében olvashatjuk ezt, hogy a 7 mennydörgést ne írd meg, mert be vannak zárva és pecsételve. Hát ez az egyetlen olyan rész a Jelenések könyvében, ahol azt olvassuk, hogy be van zárva. De egyébként a könyvben végig azt találjuk, hogy ne zárd be, ne pecsételd be ezt a könyvet. A 6. kulcs a magyarázathoz.
hogy a profécia két irányú. Azok közületek, akik Bécsben jártak, és elmentek a Schönbrunni kastélyhoz, és látták ezt a szobrot, amit én is láttam, akkor azt kell mondanunk, hogy tudják, hogy kit ábrázol ez a szobor. Na, a Schönbrunni kastélyban, a kastély kertjében egész pontosan több allegorikus alak szobra látható, többek között ez a kettős szobor is. A baloldali szoborra kell figyelnetek, amelynek érdekes módon két arca van. Az egyikkel előre néz egy fiatal arc, a másikkal hátra néz ez egy idősebb arc. És ez pedig egy római mitológikus alak, Janus. Janus Isten. Janus a küszöbök istene volt, de szokták azt is mondani, hogy az évfordulók istene. Talán tudjátok azt is, hogy Janus nevéről neveztük el az év első hónapját. Tehát január, a január szavunk innen ered, Janus nevéből, mert Janus volt az, aki egyrészt a küszöböket őrizte, másrészt pedig az évforduló istene volt. Ő volt az, aki egy kicsit mindig vissza tudott tekinteni, és ugyanakkor előre, ahogy a január hónap, valójában egy kis visszatekintés mindig az elmúlt évre, és előretekintés a következő esztendőre. A profécia is ilyen két irányú. Jelenések a könyvében elég sokszor olvassuk azt, hogy írd meg, amit láttál, amik vannak, és amik lesznek. És nagyon sok képnél azt találjuk, hogy János előre megy egy kicsit, aztán visszatér a gondolataiban. Tehát a profécia két irányú. Egyfajta ingadozás figyelhető meg a képek között. Nagyon sok kutatónak, sok biblia olvasónak ez problémát jelent, de ha megértjük, hogy a profécia természetéből adódik, hogy ilyen, akkor ezzel már is egy olyan kérdéshez jutunk, amit könnyebb megfejtenünk. Végül a hetedik. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat, ha az Ószövetség néhány liturgikus elemét találjuk meg? Nagyon fontos, hogy az ószövetségi háttér szerepét lássuk. Ugyanis a Jelenések könyvében körülbelül 2000 utalás van az Ószövetségre. Nagyon sokan 201 néhányról beszélnek, de az nem igaz. 2000, sőt, van, aki azt mondja, hogy 2000 fölött van az utalások száma. De miért nehéz ezeket igazán megtalálni, mert nincs egyetlen idézet sem. Tehát a Jelenések könyve nem idéz egyetlen más bibliai könyvből sem. Csak utal a könyvre, néha csak egy képre, néha egy szóra. Néha egy mondaton belül több képre is. És az ószövetségi ünnepkör, amely állt ugye a mindennapi áldozatból, és az éves, tavaszi és őszi áldozatokból, ünnepekből, valójában nyomon követhető a Jelenések könyvében az első fejezettől egészen a 22. fejezetig.

Nézzük az ötödik kulcsot. A jelenések könyvének szerkezete. Hát ez az a terület, ahol nekem nagyon óvatosan kell beszélnem, mert itt elveszíthetem az időérzékemet. De ez az a terület, amelyet én magam is sokat kutattam, és kutatok a mai napig, egy nagyon különös szerkezet, amelyet idegen szóval úgy nevezünk, hogy kiosztikus. Na nem csak a jelenések könyve ilyen szerkezetű, hanem az Ószövetség több könyve, az Új Szövetségben is egy jó néhány könyv. Lehet azt mondani, hogy elsősorban tipikusan is Dániel könyve ilyen, és azután a jelenések könyve. Ez a szerkezet azt jelenti, hogy párhuzamos gondolatokból épül fel. Ha ezt a következő képet nézzük, akkor kitűnik, hogy hol vannak a párhuzamok. Egyrészt az elején van egy bevezető, a prológus. Másrészt van a végén egy befejező rész, az epilógus. Ha ezt a kettőt összevetjük tartalmilag, akkor azt találhatjuk, hogy mind a kettőben van egy kis hetes. Mert mind a kettőben lehet találni 7 olyan gondolatot, amely ismétlődő. Természetesen több más gondolat is van ezekben a részekben, de van 7 olyan, amely szinte szó szerint egyezik a bevezetőben és a befejező részben. Ha ezt a két részt úgy tekintjük, mint keret, elem, akkor azt kell mondanunk, hogy marad nekünk még összesen 7 rész. 3 pár és 1 páratlan elem. Az első pár a 7 gyülekezet és az 1 gyülekezet. Egy nagyon érdekes pár, mert itt találjuk meg igazán azt, hogy valahol van egy pont, amire különösen figyelni kell, ahol nem a hetes a jellemző, hanem az egyes. Az összes többi elemben van 7 rész, mert van 7 pecsét, van 7 trombita, van 7 csapás, és az ítélet 7 jelenete. De ez a B-veszővel jelzett rész, az egy gyülekezet mindenképpen azt akarja mondani, hogy ebben a sok-sok hetesben van egy terület, amely igazán fontos nekünk, amely felé igyekszünk, amely minden keresztény reménysége, és ez az új Jeruzsálem. Ott egy gyülekezet lesz, ott egy város lesz, így olvassuk a Bibliában. Ameddig a jelenések könyve második, harmadik fejezetében pedig találunk 7 gyülekezetet. Hát ezeket a párokat fogjuk majd a következő előadásokon tanulmányozni. Nagyon sok esetben így párban. 7 gyülekezet és az egy gyülekezet. És a jellemzőket össze fogjuk vetni, vagy a 7 pecsét, az ítélet 7 jelenete, vagy a 7 trombita, a 7 csapás. Végül, és itt van a történetben a legizgalmasabb terület, hogy a könyv közepén, ha egy pillanatra visszamegyünk, a 11. rész 19. versétől a 15.

A jelenések könyve szerkezetét le lehet írni tehát egy ilyen menóra formával is. Itt a képen a háttérben egy hét ágú lámpás van, egy hét ágú gyertyatartó. Hogyha a prológust és az epilógust levesszük a könyv tartalmából, és csak a nagy párhuzamos részeket nézzük, akkor azt mondtam, hogy van három pár, és van egy páratlan elem középen itt is. A gyertyatartónál azt látjátok, hogy van három pár, három ág, háromszor két ág, azaz hat, és egy ág középen a hetedik. Talán ezt az eszközt, ezt a tárgyat akarta a jelenések könyve így is kifejezni, hogy a hetesre épített, vagy pedig a teremtés történetét, a hetes számot, a hét napot akarta hangsúlyozni, vagy mind a kettőt? A jelenések könyvében elég sokszor föl lehet tenni a kérdést úgy, hogy mind a kettő, lehet, hogy mind a kettő. De lehet, hogy mind a három, mert még egy harmadik értelmet is találunk. Nézzük a hatodik kulcsot. Ezek gyakorlati dolgok lesznek most már a hatodik és a hetedik kulcs, hogy mire jó mindez. Miért érdemes a jelenések könyvét kutatni? Mert itt felsoroltam hat okot. Olyan dolgokat, amelyek tanulságul szolgálnak nekünk 2000 év után is, ha Istenre gondolunk. Az első tanulság a következetesség. Az a következetesség tudnillik, hogy ahogy a kijelentést adja Isten, a múlt a jelenre mutat, a jelen pedig a jövőre. Tehát olyan nem lehet, hogy a múlt egyenesen a jövőre mutat. Nem. A múlt mindig a jelenre mutat, és a jelen mutat a jövőre. Hát ez egy nagyon fontos írásmagyarázati elv. Ez egy következetes elv végig a jelenések könyvében. A múlt a jelenre, a jelen jövőre mutat. A B pont a szabadság. Úgy ismerjük meg a Bibliából Istent, mint aki egy szuverén lény. Ő mindenek ura. Ő nála van az abszolút szabadság. Márpedig, ha nála van az abszolút szabadság, akkor az ő tetteit nem lehet megjósolni. Ezért nem álmos könyv a jelenések könyve. Nem olyan könyv, amiből úgy ki lehet következtetni dolgokat pontosan, precízen, és meg lehet jósolni a jövőt. Nem egy jós könyv a jelenések könyve, mert az isteni tettet nem lehet megjósolni. Ha meg lehetne jósolni, akkor Isten nem lenne szabad, szuverén lény. Harmadik dolog a kreativitás. Isten nem csak, hogy szuverén és szabad lény, hanem kreatív. Mégpedig végtelenül kreatív. Ebből az következik, hogy a jövő soha nem az lesz, amit várunk. Ez talán meglepő vagy megdöbbentő, de ez így van. Hogy a jövő mindig túllépi azt, amit várok. Ezért nem jó, hogy olyan biztosan kiszámítom, hogy mi lesz holnap. Még az időjárás se tudjuk pontosan kiszámítani. Még 24 órára előre sem. Mennyivel kevésbé Isten tetteit. Tehát a jövő mindig túllépi a múltat, de túllépi a jelent is. Tehát nagyon nagy alázat kell, amikor így a jelenések könyvét megnyitjuk és magyarázzuk. Azonosulás. Ez egy csoda. Ez egy isteni csoda. Hogy ő mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Ahogy megszólította Jánost az első század végén, ahogy megszólította aztán Polikárpot, vagy Papiászt, vagy Iréneuszt, századokon keresztül a keresztényeket, a mai napig bennünket, Isten mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Nem tudjuk és nem értjük igazán, hogy ez hogyan van. De ez a könyv csodája, és ez isteni csoda, hogy mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Most a 21. században minket fog megszólítani. De a tanulságainkat mindig a múltból vesszük. Jelképes értelem. Ahogy mondtam, a jelenések könyvében szinte minden jelképes, és a múlt nyelvezete sok esetben jelképes tartalommal telik meg. Mondok egy példát, a jelenések könyve 9. fejezetében olvashatunk sáskákról. De aztán úgy tűnik, mintha a sáskák skorpiók lennének.

Később meg úgy tűnik, mintha lovasok lennének. Aztán meg, mintha a lovak farka külön kígyóvá válna. A háttérben ott van Joel könyve, ahol olvashatunk egy sáskajárásról és a sáskákról, és Joel maga is úgy írja, hogy a sáskák alakja olyan, mint a lovasok alakja. De valahogy mégis a múlt nyelvezete jelképes tartalommal telik meg, mert ameddig Joel arról beszél, hogy jönnek a babilóniaiak, addig a jelenések könyvében már nem a babilóniaiakról van szó, de ugyanazt a képet használja. Hát ugyanaz a kép, a sáska képe, a lovasok képe, de a múlt nyelvezete megtelik valami jelképes tartalommal. Végül, hogy amikor a jövőről szól a könyv, mindig a múlt nyelvezetén teszi. És ezt azért is teszi, mert a múltbeli tapasztalatainkra akar az Isten építeni. Mert a könyv nem akar elszakadni a mi múltunktól, nem akar elszakadni a jelenünktől sem, és nem csak a jövőről beszél, hanem össze akar kapcsolni minket a jelenünkkel és a múltunkkal is. Ezért csodálatos ez a könyv, mert beszél a múltról, írd meg, amiket láttál, a jelennel összekapcsol, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ezt a kapcsolatot látni kell, mert hiszen a mi életünk is így épül fel, nem? Hogy a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is valahol összekapcsolódik. Végül nézzük a hetedik kulcsot. Egy néhány további gyakorlati kérdés. Miért szeretnénk a jövőt megismerni? Egyáltalán szeretnénk tudni, hogy mit hoz a jövő? Hát mindenki szeretné tudni, hogy mit hoz a jövő. Legalább azt szeretné tudni, hogy meddig fog élni, nem? Ha valakinek rossz szomszédja van, akkor lehet, hogy arra is kíváncsi, hogy a szomszédja meddig fog élni. De akárhogy is van, a jövő mindig izgatott bennünket, embereket. Na de miért szeretnénk tudni a jövőt? Csak a jövő izgalmas? Nem. Ha a jövőt úgy kutatjuk, hogy elszakadunk a jelentől és a múlttól, akkor nem sokat fog érni nekünk. Hogy az előbb is mondtam, hogy a jövő csak azért izgalmas és érdekes, mert a jelenünkre és a múltunkra épül. Ha a jelentől és a múlttól elszakítom, akkor a jövő teljesen értelmetlen dologgá válik. Második dolog, hogy elfogadjuk-e azt, amit a jelenések könyve mond a múltról, a jelenről és a jövőről. Miért fontos ez? Mert a jövő az Isten kezében van. És ezt ne felejtsük el. A jövő nem az ember kezében van. A jövő nem a nagy politikusok kezében van. A jövő nem a nagy hadvezérek kezében van. Történelem folyamán volt jó néhány olyan hadvezér, vagy olyan államfő is, aki azt képzelte, hogy az ő kezében van a múlt, a jelen és a jövő is. Ők az élet és halál urai. A Biblia azt mondja, különösen a Jelenések könyve, hogy a jövő az Isten kezében van. Hogy használjuk fel időnket? A Jelenések könyve erre is megtanít bennünket. Az idő lehet ellenség, de az idő szolgálhat minket is. A kérdés az, hogy urai vagy rabjai vagyunk-e az időnek. A Jelenések könyve abban segít, hogy ne legyünk az idő rabjai. Ne legyünk a számítgatások rabjai. Vannak emberek, akik az egész életüket azzal töltik, hogy számítgatják, hogy mi van még hátra. Még hány év van hátra. Még hány embernek kell jönnie. Még hány pápa lesz, és így tovább. Nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy ilyen számmisztikával valahogy kikalkulálják, hogy körülbelül még ennyi lehet hátra. Ahogyan az előbb említettem, hogy az Isten tettei nem jósolhatók meg, az Isten végtelenül kreatív és szuverén lény, nem lehet megjósolni, hogy a jövő dolgai hogy történnek. De ne felejtsük el azt, hogy ő teremtette az időt. Az idő egy olyan realitás, amit az Isten teremtett,
És addig lesz, ameddig ő jónak látja. Ha ő úgy látja jónak, hogy nem kell, akkor nem lesz. Ha olvasjátok a jelenések könyve 21. fejezetét, a vége felé azt találjuk, hogy ott nem lesz éjszaka. Hát ezt a mi idői kötöttségünk miatt nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Vagy hogy nem lesz szükség napfényre. Vagy akkor nem kell pihennünk? Vagy hogyan lesz ez? De ebből, ha annyit megértünk, hogy az Isten kezében van az idő, akkor már valami bölcsességet tanultunk, mert el tudjuk fogadni az időt. Nem félünk az időtől, nem rettegünk, nem vagyunk a rabjai, hanem urai lehetünk. Végül, hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Mégpedig a jelenések 3. fejezet 20. verse szerint, ahol azt találjuk, hogy Jézus így sürget bennünket, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Azaz, hogy Isten soha nem fog kényszeríteni senkit sem. Ahogy a múltban nem tette, a jövőben se fogja ezt tenni, a jelenések könyve megértésében segíteni akar, sürget is sokszor bennünket, hogy értsük meg a könyvet, hiszen Jánosnak azt mondta, hogy ne zárd be ezt a könyvet, ne pecsételd be ezt a könyvet, ez a könyv kinyílik, mert az idő közel van, de ezt Isten mégis mindig úgy teszi, hogy nincs benne kényszer. Az ajtó előtt állok és zörgetek, Jézus így mondja, és hogyha valaki meghallja a zörgetést és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek. Ha nem hallja, meg nem nyitja meg az ajtót, nem megyek be. Hogyan döntünk mi? Hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Hát erről fog szólni ez a sorozat. És én kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat, hogy meghalljuk a zörgetést. És ami rajtunk áll, megtegyük. Nyissuk meg az ajtót. Engedjük, hogy ő irányítsa a dolgokat tovább, hogy ő bejöjjön, és így mondja, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Mert ő közösséget akar építeni. Így ténylegesen ez a könyv éppen, hogy Jézusról szól. Mert a könyv középpontjában Jézus van. Akár úgy, mint a bárány, akár úgy, mint az oroszlán, akár egyszerűen úgy, mint aki áll és zörget az ajtó előtt. Én kívánom, hogy az Isten segítsen bennünket, hogy ténylegesen ezt a közeledést érzékeljük, észrevegyük, meghalljuk, és majd megnyissuk az ajtót az ő kegyelméből. Amen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Johann Sebastian Bach kórusműveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Johann Sebastian Bach kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 13-án hétfőn, Jenő napján, Isten igéjét az Ószövetségből, a 98. Zsoltár 9. verseként így olvassuk. Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Az Újszövetségből, János evangéliumának 5. részéből, a 30. versből így olvassuk Isten igéjét. Jézus mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Jézus olyan ítéletről szól, görögül krízisről, amelynek során az igazság maradéktalanul érvényesül. Életünk krízis helyzeteiben természetes módon kerül mérlegre, hogy minek a vonzásában élünk, milyen valósághoz igazodunk.

amelyet saját választott népén felül minden élő számára érvényesnek tart. Ebben a sok szólamú műben a Teremtő mindenki számára előjegyzi a belépést. Jézus János evangéliumának 5. fejezetében a saját szólamunk szerinti belépés esélyét kínálja. Akarsz gyógyulni? Akarsz belépni? A gyógyulást jelentő vízbe, az új idő és életrendbe, a Jézusban az Úr szavát hallók körébe. Aki válaszol Jézus kérdésére és elindul, amit a keresztség és a követés jelez, az az életkrízisek és a végső számonkérés idején is a szabadító alaphangra épít. Akarsz-e belépni a Jézust hallók, életre támadók, a krízisre felkészültek sok szólamú közösségébe? Imádkozzunk! Jöjjön el hozzád a megkülönböztetés ajándékával a magasságos. Derült a megtartásban, igazságot a szeretetben, bölcsességet a konfliktusokban hozzon neked a szabadító. Legyen gyógyulásod záloga, közösséged vigasza, belépéshez való belátásod hátszele, maga a lélek. Ámen. Aradi György gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. És Jézus ezt mondja, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom jutalma. A mai íge, Jeremiás könyve 39. fejezet 18. verse. Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem. Így szól az Úr. Gondolatok az igéről. Micsoda megtartó ereje van az Istenben vetett bizalomnak. Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-Melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban. Ki másban bízhatna az ember, mint teremtőjében? Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a teremtő elé helyezzük. Bárcsak mindenben hitáltal élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az

0: Úrban bízott, még soha nem csalódott, és nem is fog. Az Úr így szólt, bizonyosan megszabadítalak. Figyeljünk a bizonyosan szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, még ha minden oldalról veszély fenyegeti is őket. El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valójában igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat. Próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. A vasárnapi orgonaesték a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődtek, melyben Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáját. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Múzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolások kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek elsőtől hatodikos korosztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még a családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban, az áhítatokat lelkipásztorok végezték, nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható eszközöket is használó játékos alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, és ez megérintette őket. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Kedden napos idő várható, de felhőkkel, helyenként eshet az eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. Szerdán a felhők mellett süt a nap, záporok előfordulhatnak, marad az északi szél, és 26-34 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kiszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mély sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten mi értünk

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Isten, neked olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a Lélekhangolóban Balcó Mátyás lesz, aki az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbitere, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa, újságíró. Írásaival az Evangélikus Élet és a Híd című magazinokban, valamint az Evangélikus online médiában találkozhatnak. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balcó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
0: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balcó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balcó, és akkor elmondom, hogy igen, Balcó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutásom felé vezető úton.
1: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
0: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balicza Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
1: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
0: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettségi után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el. Voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér-Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam. De csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot is, mert ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3-körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
1: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják
0: igen.
1: ezt?
0: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni, tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ezen a pályán. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságírótnak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
1: Uh-huh. Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
0: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta. De nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom-e csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a Miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Télek hangolom.
1: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
2: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, vagy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is, ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit, tehát hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen, és ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon. Olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
1: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
2: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát hogy azért persze az ember hívő és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem és elnézést kértem.
1: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot vagy változást benned?
2: Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim. Egyébként pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a székely barátunk mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De egy jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg. Tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből. És utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez egy-két év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és beletartozik a szurkolói életem, hogy nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztal terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. Mert ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik. Legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen, igen, igen. Pál is volt fogdába, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Ugye ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Uh-huh. Ebből én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékbe is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet. És utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy Budát, én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésem, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erőben ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékeny rögtől, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő, és az élet, úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élő beszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán, az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta a magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitrejutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem, apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyére, és be is adtam a jelentkezésemet, és ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkész specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkész specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a vese, kiugrik a helyére.
0: Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
1: Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az Isten azonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök, annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök, de azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. Környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra ez egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
0: Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
1: Igen. Egészen konkrétan van. Ez három szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és az egyik alkalomnak az útrabocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem, Jézus tette belém ezt a három szót, nem én találtam ki, hanem ezt ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít, azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni. És hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem. És rendesen perlekedni kezdtem Jézussal kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni. És ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen, jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év június 27-én rendezték meg a Teológusok Klubja soron következő pódium beszélgetését. A meghívott vendégek Forró László, református lelkész, Hegyközkovácsi helységből, Péter István, nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Rita, teológus hitoktató. A beszélgetés témája a nemzeti kisebbségi lét kérdése a határon túl, illetve a roma kisebbségi helyzete és integrációja. A beszélgetést vezeti Mucsi András, teológus.
1: Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntjük a Teológusok Klubja mostani programjának a résztvevőit. A témánk a kereszténység és a kisebbségi lét. Szeretném bemutatni a mai pódiumbeszélgetés résztvevőit. Forró László, református lelkész. Testvérgyülekezetünk, a békési reformátusoknak testvérgyülekezete Hegyközkovácsi gyülekezet, illetve maga a település is Bihar község, és azon belül Hegyközkovácsi kétszeresen is testvér települése Békésnek. Tisztelettel köszöntöm Péter Istvánt, aki nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Ritát, aki teológus és kolléganőm, mert hitoktató többek között a mi intézményünkben is. Amikor tavaly ősszel itt tanácskoztunk együtt, a pódiumbeszélgetés résztvevői és a hallgatók, akkor körbeadtunk egy papírt, és be lehetett jelölni, hogy ki milyen témáról szeretne hallani, és azt is meg lehetett jelölni, hogy határon túli magyarság, azt is meg lehetett jelölni, hogy cigányság, és azt gondoltuk, hogy akkor a két témát összetoljuk, illetve hát hadd ne mondjuk, itt ebben a teremben mindannyian keresztények vagyunk, hogy mi is kisebbség vagyunk. És hogyha mindenki a kis életét végig zongorázza, minden szinten találunk magunkban kisebbségi elemeket, hiszen én jó magam is látásommal küszködök, illetve a laktózzal is harcolok, de eredményesen, és hát ugye így aztán mindannyian valami olyan kategóriába beletartozunk, amire azt lehet mondani, hogy kisebbség, tehát azt gondolom, hogy amiről beszélgetni fogunk, mindenki számára ismerős téma lesz. A nevesül, mivel ugye két vendégünk érintett a témában, a romániai magyarság, erdélyi magyarságnak a kérdéseiről lenne egy pár kérdésem, és hát ugye, ami még nagyon fontos, mindannyiunkat érdeklő, akik itt vagyunk ebben a teremben, hiszen Békés városa is érintett ebben a dologban, a cigányságnak a kérdése. Híres, neves roma integráció. És erre nekem van egy nagyon egyszerű válaszom, Jézus Krisztus evangéliuma ez a megoldás, de majd a nálam avatottabb testvérek fognak erről beszélni. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. István testvér, a romániai cigányság az magyar vagy román?
2: Ahol én szolgáltam, Nagyváradon, például ott magyarok voltak. Kolozsvár mellett van gyalú, ott például magyar nevük van, és mégis románul beszélnek. De az idősebbek tudtak magyarul. Emlékszem, hogy kerültem én bele a cigány misszióba. Például 70-es években az egész baptista közösségben egyetlen egy cigány keresztény se volt. Majd később volt egy, és csodálkoztunk, hát ez hogy tud olvasni, hogy tudja hirdetni az Isten igényét. És emlékszem, hogy Kolozsvár mellett, Magyar Lónán, ahol én felnőttem, hogy egy alkalommal mentünk 9-re imaórára, és az utolsó padban két sorban ott voltak a cigányok, a környéknek a zenészei. Kérdeztük, hogy miért jöttetek ide. Azt mondták, hogy megtért. De ki mondta nektek, hogy meg kell térni? Hát azt mondták, hogy amik kártyáztak egyik vasárnap, az egyik református néni régen a Monte Carlo-ból a hirdetéseket, kitette a kis rádióját az ablakba, és kártyázás közben hallották az evangéliumot. megérintett a szívüket. Felismerték, hogy ők nagyon romlottak, bűnösök. De hogy lehet ennek szabadulni? Ki tudna nekünk megmondani, hogy lehet megváltozni? Csak így jöttek el a gyülekezetbe. Azt mondták, akarnak megtérni, az alkalom maradjatok vissza. Mikor elmondtuk nekik az evangéliumot, hogy hiszitek, hogy Jézus Krisztus az Isten fér, hogy meghalt a bűneitekért, hogy feltámadt, és hogy most ő az uraknak ura, és ha megvalljuk a bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson és eltörjük minden hamiságot. Igen. Ők azonnal elmondták az imádságot, és úgy mentek haza, hogy ők szeretnék az urat követni. Tehát elkezdtük őket pártfogolni, és ott most egy szépen működő kis gyülekezet van. Nagyváradon pedig igen mély szegénységben voltak a cigányok, akik között én szolgáltam. Ők csatlakoztak a mi gyülekezethez. A probléma, különösen a nagyvárosi, meg a vidéki cigányoknál az, amit említettél, az okkult köteléke. Utólag rájöttünk, hogy majdnem mindegyik frissen megtért életében, tisztázni kell ezt a dolgot. Mert aki okkult dolgokkal játszott, vagy foglalkozott, tudva vagy tudatlanul, bekerül egy olyan zárkába, ahonnan egyedül soha nem tud megszabadulni, hanem szabadító szolgálatra szükség. És ezt nem önmaga tudja ezt megtenni, hanem valaki, akik az Úr Jézus nevében segítenek az illetőn, és az a sok csúnya, örtelmes bűn, amiben élnek az emberek, a háttérben ott van ez az okult. Talán egyik család járt a másik, és ebben éltek az emberek. Most egy sarmaságban, ahol szolgáltunk 7,5 éve, ott elkezdtük a mély szegénységben élő cigány gyermekek felé a szolgálatot, fiatalok kezdték ezt meg, úgyhogy játszadoztak, átadták nekik az evangélium régi történeteit, foglalkoztak velük, eljöttek a szülők is, egyik másikat megérintette Isten igéje, felismerték azt, hogy ők bűnösök, hogy romlott az életük, szeretnének változni, és az evangéliumnak, Isten igének van egy ilyen ereje, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy milyen vagy, hogy elromlottad, hanem azt, hogy milyen lehetsz. És a Jézus Krisztusban való hit által éltek meg az emberek, csatlakoztak a magyar gyülekezethez. Igen, ám csak írni nem tudtak. Meg olyan mély szegénységben voltak, amiben nem is tudom, hogy is tudtak úgy élni. És felismertük azt, hogy nekik szükségük van egy külön szinten való foglalkozásra. Így vásároltunk telket, építettünk nekik egy imaházat, és jelenleg önfenntartók. Ha elmegyünk hozzájuk vendégségbe, akkor az ő lakásunk külön, mint a miénk. Annyira fényűző, hatalmas csempék, ilyen márványok, mint ahogy ők szoknak. Meg kellett tanítani őket dolgozni, az pénzüket beosztani, aztán a családi életnek a biblikus menetére hasonló. Ezzel kapcsolatban egy kis vicces történet, hogy eljönnek az atyafiak, minden ige hirdetés után mindenki imádkozott. Egy házas pár nem imádkozott. Nem imádkozott. Kérdeztem, hogy Ibolya, miért nem imádkoztál? Megütött Gyuri. Gyuri, te miért ütötted meg Ibolyát? A szája miatt. De mondom, hát így megy, hogy ti egymást veritek. Azt mondja a másik akati. Hát velünk

0: parancsolja azt, hogy aki hisz benne, akkor Isten szerint, ige szerinti életvitele legyen. Tehát számomra nagyszerű a cigány testvérek között szolgált az a mély szeretet, ami van, és az az őszinteség, ami már a magyar gyülekezetben ilyen kegyes szólamokat olyan szépen tudtak imádkozni. A cigány testvér megmondta az Uram, bocsáss meg, hogy csúnyán beszéltem a férjem. Mondom, Gyuri, kerjél fel, a Ibolyához is kérjél bocsánatot. És felkelt, és bocsánatot. Átölelték egymást. Na mondom, most leborulunk, imádkozunk megint. Na most, mit gondoltok, a magyar gyülekezetben meg tudnám ezt tenni? Hát meg, próbáld meg. Tehát egy felüdülés volt közöttünk. Közben látni azt hogy úgy tanultak meg olvasni, hogy kivetítjük az énekeket, akkor még ilyen fólialapokról, és akkor ilyen nagy betűkkel voltak, és akkor így tanulták meg a betűvetést, aztán megtanultak egy igeverset, örültek, amikor azt el tudták olvasni a Bibliából. Most meg bizonyságot tesznek, könyv nélkül megtanulnak nem tudom hány igeverset, és látszik az életük, hogy tehát a nemzetnek megtartó ereje, ez nem csak a nemzeti öntudat, hanem ahogy hallottuk, az élő hit, amikor nem csak ismereten van, hanem az ismeret teljön itt a szívemig. A Szentlélek által pedig megéljük ezt.
1: Orró Lászlótól kérdezném azt, hogy ugye ti egy magyar falu vagytok, egy közkovácsi, de a statisztika szerint van egy csomó román is. Hogy ők, mint kisebbségi csoport, ez érdekes ezt így megfogalmazni, hogy Romániában román, mint kisebbségi csoport, ők hogyan alkalmazkodnak ott a többségi magyarsághoz? Ugye te mesélted azt, hogy már második héten tudják hangosan kiáltani a békesség Istentől, ők hogyan alkalmazkodnak? Majd volt ott egy olyan érdekes atyafia, aki meg próbálkozott ott veletek, hogy ez Románia, és az lesz, hogy mi akarjuk, de aztán hát ő húzta a rövidebbet.
2: Tehát azért maradjunk abban, hogy az, hogy Románia, az legfennebb innen nézve válik érdekes, hogy magyar többség. Nem csak magyar többségű települések, hát teljes megyék vannak, Hargita, Kovászna, Maros, tehát itt ez tehát itt Románia az nem pusztán a Kárpáton túli rész, hanem vele együtt Erdély. Hegyköz Kovácsi természetszerűen magyar falunak és magyar gyülekezetnek számít, ami azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban, mivel egy Nagyvárad vonzás körzetében, úgynevezett metropolis övezetben fekszik, akkor elkezdődött a városból való kitelepülés, és ezzel együtt érkeztek a románok is. De az is igaz, hogy volt azok között, aki egyszerűen bejelentette azt, hogy már pedig Románia is, hogy az imént hallottam, hogy román kenyeret esztek, hát amíg én dolgozok érte, addig az magyar kenyér, tehát ez így magában engem tovább nem érdekel. A másik, amit András ide bedobott ilyen provokatív kérdésnek, hogy szereti-e a románokat. Hát én ilyen politikailag korrekt választ nem tudok adni, én egyébként tényleg nem szeretem, és nem szeretem egyébként a dánt se, és nem szeretem a németet se, és nem szeretem mondjuk a brazilt se. Mert Isten nem személyválogató, de itt népről beszél András, én a személyről. A személy az, aki konkrétan viszonyul valamilyen módon. Az, aki azzal jött, hogy itt ti senkik vagytok, akkor az rögtön szembesült azzal, hogy a jó ügyes legények még aznap este beverték az ablakát. Aztán végig káromkodta magát, elment, másnap berakadta. Aznap este megint beverték. Aztán megint beverték, és aztán az volt az egyetlen ház, olyan nem volt Kovácsiban, lehetett tudni, hol lakik az az ember. Mondtam, aki keresi, hogy egy helyen van a házon, hogy nincsen ablak. Be van falazva. De hát ezzel együtt nem érvényesült úgy, hogy ő elköltözött. A többiek pedig olyanok, hogy jöttek, ők is alkalmazkodnak, asszimilálódnak, a gyerek az legegyszerűbb.

0: egyszerű, mert annak egyszerűen kell focizni a többiekkel, kell játszani, nagyon gyorsan tanulnak, és rövid idő alatt messziről is intik és ordítják az utcai békesség, Istentől ez, amit nagyon hamar megtanulnak, utána megtanulnak magyarul, és az idén már 2 konfirmált közülük. Hát, mert hova tartozzon? Tehát a református gyülekezet akkor természetszerűen oda tartozik. És jól érzi magát, különbséget nem teszünk. Tehát én mikor azt mondtam, hogy nem szeretem ezt vagy azt vagy amazt, egyszerűen én nem tudok mit kezdeni, én csak a személlyel tudok mit kezdeni. A románság úgy van az országban többségként, hogy mögöttünk van egy csomó kemény sérelem. Én székelyföldi vagyok, a nagyajtai vérengzések, ahol baltával vágták le az emberek fejét csak azért, mert magyar, ezek olyan, amit az ember nem nyel be. Hát nekem mondhat bárki, amit akar. Hát én ezt egyszerűen hordozom. Na de a személy az más. És a személynek a viszonyulása, ami azt jelenti, hogy igen vagy nem. Személyválogatónak én sem gondolnám különösebben magam. Ezek működő dolgok, a kisebbségi léthez hozzátartoznak. Van, mikor erre fordul, van, amikor arra fordul. Azért próbáltam kifejezetten kiemelni a hitet, mint megtartó erő, hogy érzékeljük, mert egyébként a makkai féle verzió a nem lehet az, ami érvényesül. Ugyanúgy, ahogy mindenütt a világon a többség előbb-utóbb ledarálja a kisebbséget, ha csak emberi normák szerint gondolkodunk, de a hit az, amely megadja azt a töbletet, hogy meg tud maradni a kisebbség is. Cigányokra rátérve, hát nálunk ott vannak a gyülekezetben szépen, hát akár András is, akár Máté is, akár főgondnok úr is, láttad nálunk a presbitériumban, 2 vannak. Endre is, Gazsi is, le az összes kalappal, soha senkinek eszébe nem jutna az, hogy a származása bármit jelent. De mikor a zámbókról van szó, akkor az ember nagyon gyorsan és hirtelen osztana ki néhány taslit. Tehát ez benne van. Mert egyszerűen a személy, a viszonyulás, az egyszerű közösség ellenes. Na ettől kezdve megint visszatérek oda, hogy az ahogy lehet a templom, az iskola, és ezen kívül a kisebbségnek mindig van egyfajta más viszonyulása. Ez nem mindig azt jelenti, hogy úgy vagyok kisebbségben, hogy valahogy magamat megőrizzem, s húzzam meg magam. Hát nagyon sok helyen a kisebbség, ahol nem párosul a minőséggel, a minőség forradalma nincs meg, ott elkezd rombolni, és le akarja bontani azt is, ami megvan. És ezt tessék megnézni, hát jön egy muzulmán kisebbség, teszem azt Nyugat-Európában. Ő feljogosítva érzi magát, hogy simán, hát le lehet rombolni, mert ez az övé. Na ez a szaporulatból fakadó. Úgy kisebbség, hogy a szaporulata predestinálja arra, hogy előbb-utóbb övének tudhat mindent, csak ő meg ezen gyorsít egy kicsit. Tehát a kisebbség az egy olyan lét, amit egyébként, tessék nézni, elég jó bőrbe vagyok, mert lehet hordozni azt. Csak hogy ahhoz kell egyfajta minőség is. A minőség az egyúttal azt jelenti, hogy a hit feltétel nélkül hozzátartozik.
1: Akkor végül is ezt megállapíthatjuk, hogy ezek a nemzetek közötti ellentétek, ezek főként politikai természetűek. A politikusok csinálják, mert az, hogy van egy Hegyközkovácsiba egy magyar, egy román, egy cigány közösség, annak eszágában sincs egymást gyűlölni a származáson miatt. Hanem ezt a politikusok csinálják, hogy...
2: Nagyon sok esetben választás előtt, különösen Erdélyben és Romániában, ugye előkerült, még jobban tudjátok, hogy ezt használják, hát kampányfogásnak. Mindig bejön az, hogy a magyarok el akarják menni, Erdély, stb.
1: Téged a származásod miatt élt kellemetlenség? Tehát ahogy manapság a diákjaim mondják, beszólogattak neked, hogy magyar vagy?
2: Hát már az elemiben is volt egy ilyen ateista tanár, mindig bejött, ki volt emblomba, felakadtak. Na, az alkalom után összegyűjtöttek, és akkor kezdte mondani, hogy töltik mindenféle moslékkal a fejünket. Na hát az balesetet szenvedett, azután többet nem jött. Aztán elkerültem iskolába, Kolozsvára, aztán munkahelyre, ott a KISZ tagjának akarták betenni engem. Tudjátok, hogy mi ez a Kommunista Ifjak Szövetsége. Csodálkoztak, hogy nem úgy, hogy vagyok az. Hát mondom, hogy én keresztény vagyok. Ja, de rátek, hogy jó a fizetésem, gyere. Ideadták a piros könyvet. Igen, ám csak minden héten volt, vagyis minden hónapban volt ilyen politikai óra, amikor a gyárba is ott kellett maradni, és mindahogy istentiszteleten részt veszünk, ott kötelező volt, hogy ezt az ateista szellemiségű előadásokat végighallgassák. Persze mindenki unta. És egyszer csak azt mondja, épp az én főnököm volt a pártitkár, azt mondja, hogy hogy érzi Péter eltárs magát? Persze ezt románul mondta, én meg nem tudtam jól románul. Hogy érzi magát közöttünk? Hát mikor ezt meghallottam, majdnem megállt a szív. Hú, mit akar, hogy bizonyságot tegyek nekik? És akkor felfászkodtam, és eszembe jutott egy ige, hogy amikor számon kérik a bennetek levő reménységet, ne aggodalmaskodjatok, ma abban a pillanatban azért mennyi atyám megadja nektek. És amikor felkeltem, én úgy tudtam románul, hogy én csodálkoztam, a másik, hogy nem sértő módon és nem kánaáni nyelvezetben, de át tudtam adni az evangéliumot. Elmondtam, hogy miért vagyok én keresztény. Nem azért, mert a szüleim. Ez is besegített. Hanem azért, mert Isten Jézus Krisztusban való hit által megváltoztatta az életet. Ha ez nem történt volna meg, vagy hogyha a kommunista ideológia változtatta volna meg az életemet, ugye mindig beszéltek az új ember létrehozásáról, hanem a megtérés által én új ember lettem. Ezért én másképp viszonyulok a munkához, a munkatársaimhoz. És én ajánlom, hogy ne csak beszéljünk az új emberről, hanem valósítsuk is meg. Azután, akkor derül ki, hogy vagy 20-an még mind keresztjének. Addig nem mondták, csak jó, bárhol Péter, jól elmondtad. Tehát azért mondtam, hogy ennek a feszültségnek voltak ilyen áldásai, és azután pedig ők vigyáztak rám, hogy én keresztény módon éljek. A katonaságnál hasonlóképp a katonazenekarba kerültem. Kérdeztek, hogy hát fúvós hangszeren játszottam, még volt 3 hónap a katonaságból, és akkor kérdezik, hogy én hol tanultam fúvós hangszeren? Hát mondom, a biszérikában, tehát a templomban. Hát az ortodoxok már nem fújnak hangszeren. De milyen templom? Na, elkezdik érdeklődni, hogy hát mi is az, hogy keresztény vagy hívő, a családi élet, az erkölcsöm, stb. És egyik tiszta másik után hívogatott, hogy beszélgessünk. Felkerült a legmagasabb színre, hogy én térítem meg ott a hadseregben a tiszteket, és az egész tisztikkal összegyűlt, hogy engem úgy, hát megbüntessenek. Hát, okay. Azt mondja a szerzeredes, hogy Péter, még van 3 hónap a katonaságból. Mondjad azt, hogy csak a szüleit hívjuk, azt mondja, én is hiszek a magam módján, ne tedd ki magad a problémának. Mondom, ezt nem tehetem. És akkor jön az ezredes, egy legnagyobb, azt mondja, hogy nincs szükségünk keresztényekre a román hadseregben. Tisztelektem, azt mondtam, hogy tudomásul veszem, hogy megyek haza akkor. Azt mondja, meg te bolond. Hol lesz? Hát mondom, hogyha nincs, mondom, nem önként jöttem, hoztak. Akkor kérdezi, hogy hogy lehet hinni ebben a modern világban? Senki nem hisz. Akkor megint adott a Jóisten lehetőséget, hogy előttük mondjam el az evangéliumot. Tehát azt mondom, hogy ilyen szorítóban voltam, de a világ kincsért nem adnám ezeket az átéléseket, amikor átélhettem azt, hogy Isten hogy állott mellém, hogyan jöttek azután mások is, mert érdeklődtek, mert felismerték, hogy szükségük van az Úr Jézusra. És én úgy gondolom, hogy a jövőnk illetően, ahogy már említettem előbb, hogyha én az egyéni életemben, a családomban, a feleségemmel, a gyermekeimmel szemben bemutatjuk az Istennek tetsző életet, ők nem csak magyarok lesznek, hanem meghitt állampolgára is az országnak, ahol élnek. Megtanulnak Isten szerint élni. És úgy gondolom, hogyha így elindulna, és ezért kell imádkozunk, hogy Magyarországon is az egyházainkon, gyülekezeteinken belül, meg a politikában, ha bekerülhetne az evangélium. Hogy ne az legyen, ami van, hanem lenne az, amit Isten szeret.

0: hogy látod, hogy a cigány misszióban mi a hatékonyabb út? Hogyha külön cigány gyülekezetek vannak, és Rita fele is majd ez lesz a kérdésem, vagy inkább a vegyes gyülekezet?
1: Az eddigi tapasztalat szerint, ha külön vannak, azért, mert így fogalmazott az egyik cigány testvérnő, már 7 éve hívő volt, mikor láttuk, hogy hányszor összevakalódnak, szóval ne csodálkozzatok a testvérek. Mi 7-szer kell megtérjünk, amíg normális emberek leszünk, mert olyan mérő jönnek, olyan csomagot kaptak a szülőktől, hogy Isten hosszú tűrése, kegyelme, ugye fel kell nevelje őket arra szintre, ahol szeretne. És ebben úgy gondolom, hogy azok a közösségek, ahol van templom, van gyülekezet, talán felelősek arra nézve, hogy a cigányok felé szolgáljanak. Tehát külön kell legyenek, de nem lehet magukra hagyni. Tehát felügyelet alatt nálunk úgy van, hogy a helyi lelki pásztor, a gyülekezetnek a pásztora, közben járnak oda ki szolgálattevők, és menet közben a cigány testvérek is ugye elindult ilyen biblia tanulmányozó csoport felkészíteni a lelki munkásokat. És úgy gondolom, hogy kezd alakulni, hogy már vannak olyan cigány fiatalemberek, akiket lelki pásztornak lehet-e felavarni. És ők végzik most már ezt a szolgálatot. De felügyelet alatt.
0: Itt a te a hídgyülekezetében éled a keresztény életedet. Ti Csabára jártok, az inkább egy magyar többségi gyülekezet, Békésen pedig inkább egy roma gyülekezet van. Hogy látod, hogy mi az általatok megtapasztalt út, mi a hatékonyabb formája a cigány missziónak, a vegyes gyülekezet, vagy a külön cigány gyülekezet?
2: Hát én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy kell a romáknak egyfajta saját közösség. Mert én is megtapasztalom a saját tanítványaim körében is, már ha ide vissza mehetek, hogy egy cigány embernek sokkal nagyobb bizalma van egy másik cigány felé. Mert egyszerűen azért, mert átéltük azokat a dolgokat, amiket a másik ember átélt. Hozzuk azokat a dolgokat, tehát azt mindannyian elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen hiába, hogy mit tudom én, 200 évvel ezelőtt volt az, hogy például, vagy nem tudom én, de ne menjünk messzire, a második világháború idején mekkora pogromok érték például a cigányok, nem múlik el. Mert a vérbe, a genetikába az érzelmek is öröklődnek tovább. És ha egy nemzetbe folyamatosan, és annyira jó, hogy tényleg itt vagyok veletek, és megértitek ezt, hogy tulajdonképpen a vérvonalba ezek az érzések mennek tovább. Még akkor is, hogyha esetleg megszületik egy gyermek, és egész életében nem tapasztalta meg. Hát biztos tapasztaltátok azt, hogy például elmegyünk orvoshoz, akkor megkérdezik azt tőletek, hogy a családban például volt cukorbeteg? Volt, mit tudom én, szívbeteg? Ugyanígy, ahogy a testi, szomatikus dolgokat tudjuk örökölni, ugyanúgy a lelki dolgokat is tudjuk örökölni a vérvonalon keresztül. Na most tudni kell azt, hogy tehát a cigányság ezeket a dolgokat, amiket ő átélt, generációról generációra, azt átéri, átviszi, és nagyon sokszor nem is értjük, hogy honnan jön ez. Jön a vérvonalon keresztül. És nagyon nagy, tehát visszatérve oda, tehát egy romának mindig nagyobb bizalma van a másik romához. Nagyon fontos az, hogy a másik roma mit mond, hogyan éli meg a dolgokat, és az evangéliumon keresztül, szinte az evangélium az egyedül az, ami ezt a megtört, megsebzett népet el lehet érni, én úgy gondolom. És nagyon fontos az, visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos az, hogy tehát legyen egy ilyen közösség, tehát a hídgyülekezetén belül van roma misszió, és vannak nagyon képzett és nagyon jó példamutató életű lelkészeink már kinevelve, akik a saját közösségből kerültek ki, akire az egész közösség felnéz, példát mutat. És tulajdonképpen ezzel, de nálunk is, tulajdonképpen itt Békésen is, Békés Csabán is, vannak olyan személyek, akikre felnéznek és követik. Tehát nagyon fontos a cigányoknál a példamutatás. Nagyon fontos az, hogy a tanítás, nagyon fontos, nagyon fontos az igeismeret. Nagyon fontos az, hogy azt mondja egy cigánynak, hogy annyira szeretett téged Isten, hogy meghalt téged. Meghalt érted. Tehát nagyon fontos az, hogy személyesen szólítsuk meg az embereket, és mondjunk rémát. A réma azt jelenti, hogy ez egy személyre szóló ige, ami behatol a szívbe. Nem minden olyan, nagyon figyelnünk kell a szellem vagy a lélek vezetésére, amikor egy emberrel, főleg egy cigány emberrel beszélünk. A szeretet az megtöri az igát. Nagyon fontos, hogy a cigányok felé szeretettel kell odafordulni, és a cigány emberek alapból spirituális személyek, és nagyon-nagyon sok esetben például látni lehet azt például az üldözött népeknél is, hogy például a zene az kimagasló. És tulajdonképpen ők a romákban van egy folyamatos istenkeresés. Van mindig bennük egy folyamatos keresés, hogy hol van az, ahol elfogadják őket, ahol lehetnek önazonosak. És a gyülekezet az. Én úgy gondolom, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a nagyon sok tanult romát, nagyon fontos a tanulás. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, mert a gyülekezetnek az egyik célja az, hogy a gyerekek tanuljanak, motiválják arra, hogy a gyerekek tanuljanak tovább. Fontos. Viszont én hallottam nagyon sok olyan tanult romát, akikben ott van az a keserűség, hogy nekem sokkal több, mint ahogy nekem is mondták, hogy sokkal többet kell tennem, mint a többségi társadalomnak. Én nem tartom azt, hogy többet kell tenni. Mert hogyha valakit elhív, mondjuk egy embert a kőművességre hív el. Hát az Ószövetségben is olvassuk azt, hogy nem mindenkit hívott el Isten papnak, hanem ott volt Bésáliel és Oholiáb, akik arra voltak megbízva, hogy ugye a templomnak a dolgait készítsék el. És van, aki a kőművességben tökéletes, nagyon jó. Van, aki meg teológus, meg van, aki meg tanító, van, aki meg ebben meg abban jó. Na szóval, tehát nagyon fontos arra motiválni a cigány gyermekeket, hogy tanuljanak, mert tulajdonképpen a cigányság jövője a fiataloknál rejtezik. De azt mondta Isten igéje. Azt én úgy gondolom, és ebben nagyon-nagyon egyet tudok érteni, hogy az ismeret az nem ad világosságot, nem ad bölcsességet, és nem is gyógyít. Isten igéje az, ami világosságot és bölcsességet ad. És enélkül már nem csak a romák nem tudnak létesülni, de senki nem tud létesülni. Senki sem tud előre menni, és a világ az egyre nem jobb lesz, egyre gonoszabb lesz. Most már lassan oda eljutunk oda, hogy nagyon tulajdonképpen nem is tudunk majd, mert a cigányok eljuttak szerintem a többség egy olyan szintre, hogy már szerintem a cigányoknak a 60%-a Magyarország eljutott egy olyan szintre, hogy eléri a cigányság, vagy a többségi társadalomnak a szintjét. Tehát, mindennél fontosabb az, hogy az emberekhez elvigyük Istennek az igéjét, úgy a cigánysághoz. Én mondhatom azt, hogy így általánosságban mondom, és nem csak a cigányságnál főleg. Én úgy gondolom.
0: A feleségemmel szoktunk mi erről beszélgetni, hogy nekünk azért könnyebb a dolgunk a cigány gyerekekkel, mert hogy érzik rajtunk, hogy elfogadjuk őket. Ugye mi is ide jártunk az egyesbe, ami hát akkoriban még ilyen 60-40%-ban volt magyar cigányiskola, most már ugye más az etnikai összetétel, de nyilván mi a cigányok közt nőttünk fel, és van egyfajta elfogadás feléjük, de azt gondolom, hogy az, amit mondtál, az egy kulcsfontosságú dolog, hogy a cigány ember a cigány ember fele nyílik meg igazából. Tehát ők elfogadnak bennünket, ha érzik, hogy mi magyarként szeretjük őket. Viszont fontos az, hogy a pedagógusok között, egyházi személyek között legyenek ott a romák. Te mit tapasztalsz, hogy a te szolgálatodban, mint vallástanár, miben tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek az életben? Ezt tudom, hogy nehéz kérdés, mert az OVI-tól az érettségig tanítasz, viszont megtapasztaltam azt a lányod osztályában, hogy azok a gyerekek a fele feladta volna, ha nem vagy ott.
2: Nagyon-nagyon sokat beszélek velük, nem csak az órákon, hanem tulajdonképpen órákon kívül is. Tudni kell azt, hogy például a lányom osztálya az olyan összetételű volt, hogy most a százalékon gondolkozok, hogy körülbelül a 40%-át ugye 6 éves kora óta tanítottam és vittem magammal, és nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, nagyon-nagyon sokat segítettem át ők. Megizzadtunk, őszintén mondd meg, András. Megizzadtunk, mert ugye ő volt a párom itt a Nórákon, igen, és megizzadtunk azzal az osztállyal, de egyszerűen emlékszel rá, amikor nagyon sokat szenvedtünk, mondom, nagyon megizzadtunk, de aztán jött egy próbatétel, emlékszel a jelkigazgató választásra. Azt mondom, hogy ez volt a teszt. Olyan szinten egyenesen és olyan sportszerűen győztek, hogy nekem elállt a lélegzetem. És akkor azt mondtam, hogy jó munkát végzünk. Így van. És a gyerekeknek a nagy része, a 13 fővel kerültem én be a Szegedi Kis István Gimnázium technikum részébe, és itt szeretném reklámozni is, mert nagyon-nagyon jó iskola. Nagyon jó tagozata, nagyon jó ötlet volt ez a közgazdasági technikum. 13 fővel indultunk el, és mármint azok, akik a hitgyülekezetes hittant választották, ezek közül 7 fővel jutottunk el a szakmai érettségre, ebből 4 fő egyetemre jár. 4 fő. Egy fő, aki azt hiszem, hogy könyvelői szakon ment tovább. Több, egy fő van az, aki a közszolgálati egyetemre vár, mert nem mert elindulni ugye tavaly. Abból kifolyólag, hogy ő volt az egyedüli cigány, ugye, és akkor kapott megjegyzéseket sajnos, és emiatt ő visszakozott. De most elindult, mert már cigány is megy. Ekkor erő az, amikor több cigány van együtt, hát, és akkor ennyire tudják bátorítani egymást. És azon gondolkozok még, hogy de tulajdonképpen a nagy része tovább, és még egy van olyan gyerek, aki ugyan nem jutott el a szakmai érettségig, de versenyfodrász és országos versenyeket nyer. Úgyhogy azt mondom, hogy sikeres volt ez az év, akármennyire is megiszadtunk, és szeretném itt reklámozni ismét, tehát ugye a Szegedi Református Gimnáziumnak van közgazdasági szakja, és még visszatérve, és annyira jól tanítanak, hogy tulajdonképpen az odajáróknak szinte alig kell tanulni az első évfolyamba, szóval annyira fel vannak készülve.
0: Köszönöm szépen, kedves vendégeink! Végére értünk a mai beszélgetésnek. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára tanulságos megtapasztalni azt, hogy végig gondoljuk a saját helyzetünket, meg más embereknek a helyzetét, hogy mit jelent az, hogy kisebbségben élni, és mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk, és az ember nem a saját sorsát irányítja, hanem tudjuk azt, hogy van, aki tart bennünket, és van, aki ott van mögöttünk, és azért is hálásak lehetünk az Úrnak, hogy van a három vendégem, akik a maguk helyén ott vannak a különböző helyeken, de mind a hárman az Urat szolgálják, és Isten mindenkire személyre szabott feladatot adott. Szeretettel ajánlom a kedves vendégek figyelmében szeptember 8-án, hát egy izgalmas téma lesz, kereszténység és post-covid, minden, ami belefér. Dicső Belinda lelkész a Békési Református Gyülekezet részéről, ugye ez a lelki része, meg hogy vert oda a Covid a gyülekezeteinknek. Dr. Takács Erzsébet Ildikó, aki egy orvos és egyetemi oktató, református gyülekezeti tag az egyik debreceni gyülekezetünkben, valamint Berecki Gábor, pünkösdi iskola lelkésze, ők lesznek a beszélgetőtársak. November 3-án pedig a gyülekezeti generációs feszültségek témáját fogjuk körbejárni, ami hát szintén azért minden gyülekezetben ott van. Filó György, presbiter a Tágostér gyülekezetből, Kicska László Miklós a református gyülekezetből és Krizsanyik Győző a Kegyelem gyülekezetből fognak itt ülni a pódiumon, és hát megvitatjuk, hogy hogyan bírjuk elviselni egymást, fiatalok és régóta fiatalok a gyülekezetekben.
1: Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban imádunk téged, aki vagy, és mind azért a kegyelemért, amit adtál nekünk az evangélium által. Köszönjük, Urunk, az elmúlt évtizedeket, és azt a sok figyelmességet, amit adtál úgy személy szerint, meg közösségileg. Köszönjük, hogy nagy a te néped, és te ismered őket, és köszönjük, hogy mi is hozzátartozhatunk. Köszönjük, hogy nem csak ismeretünk lehet rólad, hanem lehet személyes kapcsolatunk, megszólíthatunk, beszélgethetünk veled. Köszönjük, hogy a legmélyebbre süllyedt emberi élet is fontos, drága és kedves előtted. A legtöbbet fizettél értünk, megváltásunkért, a fiad drága bőrével. Köszönjük, Urunk, hogy hirdettetik az evangélium. Áld meg, Uram, szolgáidat, mindazokat, akik itt jelen lehettünk, és dicsőjön meg a te neved általunk, bennünk, gyermekeinkben, és imádkozunk országunkért is, országunk vezetőjéért. Hozd el azt az időt, Uram, amikor a te félelmedben vezetnek politikusaink, és dicsőítnek téged velünk együtt. Amen. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Rész Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, és a mai adás összefoglaló címe így szól: a megérzés csodája. A megérzés, van, aki ráérzésnek mondja, a pszichológia nyelvén az intuíció. És ez a ráérzés, vagy megérzés, ez valóban olyan csodálatos, különleges lehetőségeket nyit meg az emberi lélek számára, és azon keresztül az egész személyiség számára, amelyek egyértelműen visszavezetnek bennünket ahhoz a címhez, amelyet az elmúlt alkalommal vettünk nagyító alá, amikor is a beteljesedés ígéretével foglalkoztunk. A beteljesedés ígérete kapcsán arra figyeltünk fel, hogy minden, ami az életünkben történik, az beteljesedés felé halad. Azt a képet hoztuk, hogy amint a természetben is a vetés, az aratás felé halad, vagy a forrás, a patak, az óceán, és közte a folyó, illetve a folyam csodálatos rendszerében a teljesség felé halad, az életünk is ezen a fejlődési görbén mozog. És ez a fajta látásmód, ez abból táplálkozik, hogy ennek a beteljesedésnek belénk kódolt energia tartalékai vannak. Úgy is lehetne mondani, hogy belénk kódolt energiaforrásai. A beteljesedés ígérete, ahogyan ezt az elmúlt héten végig gondoltuk, sokkal több annál, hogy valami nagy erőfeszítés kapcsán az életünk bizonyos szakaszában valamilyen sikert érünk el. A beteljesedés az egész életünknek egy alapvető ígérete. Na de hát, hogyan lehet beteljesedésről beszélni, mondhatja bárki, amikor az életünk pont a pusztulásról szól? Valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy a születés is csak a halálról szól, vagy a halálra vár. És lehet, hogy mások meg azt mondják, hogy persze, hát ez csak amolyan pozitív életszemlélet, és ennek kapcsán megpróbáljuk a letagadhatatlant valahogy széppé formálni, mint ahogyan a hullát megpróbálják konzerválni, mumifikálni ősidőktől kezdve, hogy megragadják benne az élet szikráját. Nos, nem erről van szó. Éppen az intuíció csodája, vagy ahogyan magyarosan mondjuk, a megérzés vagy ráérzés csodája nyitja meg nekünk újból és újból ennek a csodálatos beteljesedésnek a lehetőségeit, ennek az élethosszig tartó, sőt úgy mondanám, hogy örök élethosszig tartó beteljesedésnek a lehetőségeit, és a műsor folyamunk mostani egységében erről szeretnék egy gyakorlati, majd utána egy elméleti összefoglalást adni. Azt mondtam, hogy először gyakorlati, és valóban először gyakorlati összefoglalást szeretnék adni, mert hogy ennek a gyakorlati összefoglalásnak a lényege most éppen az lenne, hogy az életünkbe belerejtett beteljesedés lehetőségeire hívjam fel a figyelmet. A beteljesedés ugyanis sokkal többet mutat annál, mint amire a fizikai állóképességünk utal. Természetesen a fizikai állóképességünket is egész életünk végéig is edzhetjük, persze természetesen korunkhoz illő módon, de valójában itt a szellemi életünknek, az intellektuális képességeinknek a beteljesedéséről van szó. És ez a beteljesedés nem egyszerűen annyit jelent, hogy most tényleg foglalkoztatjuk-e az agyunkat, úgymond például keresztrejtvényt fejtünk-e még nyugdíjas korunkban, hanem sokkal inkább arról beszél ez a kifejezés, hogy a beteljesedés az életünkben azt a lehetőséget rejti, hogyha akarjuk, akkor soha nem leszünk feleslegesek. Éppen pár nappal ezelőtt beszéltem német barátommal, 80 körül vannak mind a ketten, férj-feleség, és elmondta egy részről, hogy már mi minden nem működik a fizikai állapotában, de ugyanakkor mi minden az, amit föl tudnak vállalni, amit csinálnak másokért. Például meglátogatják a betegeket, például horgolnak különféle terítőket, háztartási, használati eszközöket, amelyeket aztán kivisznek az adventi vásárba, hogy azzal is támogassák a román árvaházakban lakókat, és ezek nem nagy dolgok, úgymond, de ezeken keresztül újból is újból felfedezik a beteljesedés csodáját. Felfedezik azt, amit így fogalmaztak meg, hogy Isten országában nincsen munkanélküli. Ebben a mozgástérben, ebben a vonzástérben beteljesedik az, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy ha a külső meg is romol, a bensőnk napról napra megújul. És ez a megújulás, ez arról szól, hogyha az ember ezeket a gyakorlati lehetőségeket felfedezi, amiről most német barátom példája kapcsán is említést tettem, akkor rádöbben arra, hogy ezek nem egyszerűen a hasznos időtöltésekről szólnak, hanem arról, hogy az életünk felfedez újból valamit, egy olyan területet az életünkben, ráérzünk valamilyen nagyon fontos kihívásra, amin keresztül a bensőnk is nap mint nap, ahogy Pál apostol mondja, megújul. De hogyan lehetséges ez? Miért működik ez így az életünkben? Először is amiatt, mert hogy tulajdonképpen mindaz, ami nekünk erőt ad, mindaz, amit az életünkben úgymond felhajtó erőként tapasztalunk meg, az már jóval korábban megszületett, mint ahogy mi azt észrevettük, vagy észleltük volna. Megint csak Pál apostolt idézem, aki ezt a törvényszerűséget úgy fogalmazza meg, hogy járjatok az előre megkészített jó cselekedetekben. Vagyis más szóval azt mondja, hogy tulajdonképpen minden olyan beteljesedést közvetítő életgyakorlat, amelyben átéljük, megtapasztaljuk azt az erőt, ami hordoz, ami életünket értelemben és céllal tölti el, azt nem mi találjuk ki. Az tulajdonképpen olyan, mint az lábnyomok a földön, amelyekbe belelép az ember. És ezek a lábnyomok mutatják az utat, az irányt, és mutatják azt is, hogy ezen az úton valaki előttünk járt, és éppen ezért nem kell félnünk attól, hogy eltévednénk. Ezek a lábnyomok biztosan a célhoz vezetnek. Valahogy így van ez ebben az esetben is, amikor arról beszélünk, hogy nem mi találjuk ki, hanem mi érzünk rá azokra a lehetőségekre, amelyek az előre megkészített jó cselekedetekben rejtőznek. Ezek már előttünk megszülettek, előttünk megkészítettek, olyanok, mint a ránk szabott ruha, amelyet csak föl kell vennünk, és azt mondjuk, hogy jé, mintha ránk öntötték volna. Hozzánk illik, bele kapaszkodik a sorsunk szövetébe, és annak további folyamát határozza meg. Ezek a ráérzések azonban gyakorlásra szorulnak. Amikor tele vagyunk zajjal, amikor ide-oda sodródunk, amikor az életünket betöltik mindenféle vágyak és mindenféle sóvárgások, akkor ezek a ráérzések elhalkulnak, eltörpülnek, úgyis lehetne mondani, megtörnek. Mert ezeknek a ráérzéseknek az a természete, hogy csöndes szóval szólongatnak, hívnak bennünket. Nem harsányan jelentkeznek az életünkben. Inkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint a lágy szellő suhogása, amely úgy megsimogatja az arcunkat. És ebben a lágy szellő suhogásban ismeri fel az ember a tulajdonképpeni küldetését. Hogyan történik ez? Ez úgy történik, hogy bizonyos képek jönnek elő. Olyan gondolatok formálódnak, plasztikus képekké bennünk, amelyekben erő van. Mintha egy filmet látnánk, kirajzolódik hirtelen valami elénk, valakinek az arca feltűnik, valamilyen táj, vagy valamilyen olvasmány élmény, vagy valamilyen földrajzi hely egyszeriben elevenné válik, aztán utána eltűnik megint, és hogyha megbecsüljük ezeket az élményeket, ha közel engedjük magunkhoz, akkor megtapasztaljuk, hogy ezekben energia van. Valahogy ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amit Csontváry Kosta Tivadar él meg, aki 40 éves koráig egy becsületes, jóra való, mindenki által megbecsült patikusként dolgozik, aztán egyszer csak hall egy

mindent arra tesz fel, hogy megtanuljon festeni, és az ő nagy hatású képei minden mai napig egyértelműen tanúskodnak ennek a belső elhívásnak, ennek az ráérzésnek a csodájáról. Persze bárki mondhatja azt, hogy hát ez nagyon bizonytalan. Ki tudná megkülönböztetni ezt akár valamiféle beteges rajongástól? Ki tudná ezt beazonosítani, ezeket az úgynevezett ráérzéseket, ha azt mondja bárki, hogy nekem ilyenem van, és nekem ennek kapcsán kell elindulnom, vajon nem egyszerűen csak valamilyen fantazmagóriában hisz? Én erre azt szoktam mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a puding próbája az evés, ezeknek a ráérzéseknek a próbája az erő. A ráérzéseknek ugyanis vényleg az a hatalmas nagy és mindenkire egyformán jellemző sajátossága, hogy teremtő erők rejtőznek bennük, kimeríthetetlen teremtő erők, amelyek energiát adnak, és ebben az energiában egyúttal új irányt is szabadnak az életünknek. És ebben az energiával teli életünknek új irányt szabó megérintettségben életünk valóban megújul. Ezek nem egyszerűen arról szólnak, hogy úgymond megéreztem, hogy nekem el kell mennem Indiába és valamelyik szent guru lábainál, majd én megvilágosodom, és aztán rengeteg áldozatot és millió pénzeket öntök bele ebbe a projektbe, hogy aztán hazajöjjek, kifáradtan, kimerültem, és rájöjjek arra, hogy tévedtem. Persze ezt nem vállalom föl, hiszen akkor egyébként nyilvánvaló lenne mindenki előtt, hogy a nagy út hiába való volt, beszélek vallásos élményekről esetleg, sok szép lehetőségről, különleges kulturális élményekről, de a lényeg, az erő, az nem jelenik meg az életemben. Az erő, vagyis más szóval az energia engem átalakító, átformáló, tartósan új életkörnyezetet, életvitelt adó lehetőségei, azok nem jelennek meg bennem. Csak hogy nem ez a teremtőnk szándéka. És éppen ennek kapcsán szeretnék most egy bibliai őstörténetet elmondani, ahol is éppen ennek a teremtő szándéknak a valósága rajzolódhat ki bennünk. Az Ószövetség talán leghatalmasabb, legcsodálatosabb hatású prófétáról szól ez a történet, Illés prófétáról, aki egy életszakaszban halálosan megfárad. Úgy gondolja, hogy jó lenne, ha vége lenne az életének. Tulajdonképpen kiprovokálja a halálát, mert víz nélkül, étel nélkül kimegy a sivatagba, lefekszik a tűző napon, és kockáztatja, hogy napszúrást kapjon, hogy kimerülve ott a tűző napon ne sokára meghaljon. És ahogy elvégzi így ebben a kudarcos, ebben a depressziós, ebben a teljesen fásult és kiégett állapotában, hogy ő most elbúcsúzik az élettől, egy angyal szólítja meg, fölrázza őt, fölébreszti ebből a teljesen bódult, teljesen a halálba tántorgó élet szakaszából, pogácsát és vizet ad neki, és azt mondja, hogy indulj el a szent hegyhez, a Hórebhez. És azt olvassuk, hogy ennek a pogácsának és ennek a víznek az erejével erre a ráérzésre igent mondva hatalmas erők buzdulnak fel a prófétában. 40 nap és 40 éjjel egyfolytában megy, hogy elérkezzen a Szenthegyhez, a Hórebhez, ahol Isten
az ő teremtő szándék,

Amerikát akarja néki kijelenteni. A korábban még halálba vágyó, önmagát elpusztítani akaró próféta innentől kezdve megújul, megváltozik, átformálódik. De nem csak arra, hogy a halált elutasítsa magától, hanem arra is átformálódik, hogy ráérezzen az ő életének a valódi küldetésére. A Horebben ugyanis behúzódik egy barlangba. Figyel, csöndben van, mert tudja, hogy nem sokára valami alapvető változás történik vele. Találkozik a mindenható igazi lényével, valóságos erejével. És ez a találkozás, ennek a találkozásnak a lehetősége nagy izgalommal tölti el. Vajon hogyan jelentkezik a mindenható? Miről fogja felismerni? És aztán egyszer csak valami nagy égzengés, földrengés támad, de megérzi, hogy ebben nincsen benne a mindenható. Majd egy hatalmas nagy villámlás támad, sziklák görögnek le a hegyről, beleremeg a föld, de megérzi, hogy nem ebben van a mindenható. Aztán hatalmas tűz támad, akkora nagy kiterjedéssel, mint hogyha ma azt mondanánk, egy atombombát dobtak volna le. De megérzi, hogy nem ebben van a mindenható. És aztán csendes, szelíd szellőt érez, annak suhogását, ahogy körül öleli őt, megsimogatja az arcát, és akkor betakarja a köntösével fejét zsidó szokás szerint, a szent előtt megállva a fedetlen fővel. Nem szabad megállni a szent előtt, és ő pedig a mindenható előtt, most már fölismerve, most már beazonosítva őt, megáll, és elkezdődik egy párbeszéd. És ebben a párbeszédben, ebben a csendes, szelíd, szellő suhogásban érti meg a mindenség lényegét. Megérti, hogy a mindenható az nem erőszakos, az nem erőszakolja rá a saját akaratát, a népére, még a saját népére sem. Ez nem kéri kegyetlen büntetések árán számon tőlük az ő vétkeiket, mint ahogy Illés ezt akarta és tette, hanem lehetőséget ad az embereknek az újrakezdésre, megmutatva, hogy senki nincs egyedül, aki ráérzéseire figyel, és ebben az összefüggésben, ebben a kontextusban szólítja meg újból Illést is, és megkérdezi tőle, hogy mit keresel itt, Illés? Miért vagy itt? Valóban te neked kell a világ kiakadt kerekét helyreállítanod? Valóban te leszel az, aki haragoddal, nagy búsulásoddal az embereket helyreigazítod, helyreordítod? És látod, ahogyan én nem voltam a nagy villámlásban, földrengésben, nagy tűzben, hanem csak a lágyszelíd szellő suhogásában, úgy kell neked is megtanulnod, hogy az emberi létnek a lényege ez a csendes, szelíd szó. Mint ahogy később Jézus Krisztusról az új szövetségben is ezt mondja a prófétát, idézve az írás, hogy nem kiabál, nem lármáz, nem hallatja a hangját az utcákon, nem töri el a megtört nádat, nem oltja ki a pislákoló mécsest, hanem diadalra viszi az ítéletet. És most ennek a mondatnak az utolsó tagmondatára szeretnék megint visszatérni. Mit jelent az, hogy diadalra viszi az ítéletet? Az ítélet lényege ez, hogy nem ítélünk el senkit. Az ítélet lényege ez, hogy nem törjük el a megtörtet. Az ítélet lényege ez, hogy nem oltjuk ki a pislákolót. Az ítélet lényege az irgalom. És ez az az erő, amely minden ráérzésben